Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock.

0: és amit még tipszá hozzávegyít.
1: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Vidámabbak.
1: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabbak.
1: Starsky és High Jazz Club.
0: Nem jó.
3: Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
0: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
0: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
2: Nem jó.
1: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és High Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Talmácsi Gábor vagyok, és a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.

Sziasztok, Gensi vagyok, hallgassatok Rádió Cafét a körúton is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Rádiókafé. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettese. Újraindult a szaúdi kelet-nyugat olajvezeték, csökkent az olajára. Élénk szél mellett ma napos és felhős időszakok váltják egymást, délután 20 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt és hat másik embert. A HVG értesülése szerint hivatali visszaélés miatt folyik eljárás a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke ellen. A büntető eljárás a jegybank feljelentése nyomán indult el, miután kiderült, hogy az intézmény korábbi vezetése hatósági eljárásokkal zsarolhatta meg az Erste Bankot. Az MNB ügyben tegnap házkutatásokat is tartottak, amelyek az ATV információi szerint Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél zajlottak, amint egy 300 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. A legfőbb ügyész helyettese három különböző ügyben három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az országgyűlésnél. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt indulna eljárás, miután az ügyészség szerint 2024-ben elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta. Seszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadásának büntette, és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volán busz ügyben. Hankó Balázs fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznának az NK ügyben. Magyar Péter közölte, szívesen lemondana a mentelmi jogáról, de erre nincs lehetősége, mert arról az országgyűlésnek kell döntenie. Seszták Miklós jelezte, nem követett el semmilyen bűncselekményt, az ellene megfogalmazott gyanú alaptalan, és bármely időpontban készen áll bármelyik hatóság előtt megjelenni. Hankó Balázs pedig jelezte, bízik abban, hogy a politikai célú hamis vádakkal szemben az igazság győz. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Varga Mihály jegybankelnök szerint a magas energiaárak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokol. Újraindult a szaúdi kelet-nyugat olajvezeték. Szaúd-Arábia hamarosan az exportot is újrakezdheti a Vöröstenger partján fekvő Yanbu kikötőjéből, írja a Reuters. 10 napja a dróntámadások miatt állt le a vezeték, a szállítás újraindítása eladási hullámot indított el a globális olajpiacokon, a Brent jegyzése több mint $2 esett. Egy magasrangú iráni tisztviselő pedig azt mondta a Reutersnek, hogy Irán 7 napon belül újra megnyithatja a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok enyhíti a katonai nyomást és feloldja az iráni kikötők blokkádját.
0: Időjárás a Rádiókafén.
2: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, többfelé lesz élénk, helyenként erős az északnyugati szél, 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Ez itt a Hajnalodik, reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Zene.
3: Idén is több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól szeptember 26-án. Az Él a zene kezdeményezésnek köszönhetően. A tavalyi évhez hasonlóan, de jóval nagyobb számban sporteseményeken, köztük kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzéseken is hazai zenészek szerzeményei hangzanak el. az Élazene egyik nagykövetét, Szemerei Zsófit, a magyar kézilabda válogatott és a győri Audieto KC kapusát hallják.
1: Azt túlzás mondani, hogy DJ-zek, én szoktam nyomni a zenét így a mérkőzések, illetve edzések előtt után, úgyhogy igen, így szeretem azért megkérdezni a lányokat ilyenkor, hogy milyen zenét szeretnének hallgatni, és akkor igyekszem alkalmazkodni mindenkihez. Szerintem elengedhetetlen egy szimpla hétköznaphoz is, hogy zene legyen. Én tényleg egy szimpla otthoni léthez is, akár csak egy kis tanulás mellé, takarításhoz is mindig bekapcsolom a rádiót, és igyekszem ilyenkor tényleg minél tarkábban hallgatni a zenéket, tehát nem mindig csak a mai slágereket hallgatom. Tényleg azért mérkőzések előtt, illetve edzések előtt azért szerintem nagyban hozzá tud járulni egy sportolónak ahhoz, hogy minél jobban fel tudjam pörögni, és el tudjam hangolódni a mérkőzésre. Mivel heti két mérkőzést játszunk így az évközben a bajnokságba, illetve a bajnokok ligájában, a válogatottal pedig világversenyen három naponta játszunk meccset, így nem is egy kimondott lejátszási lista szokott lenni, hanem sokkal több mint 10 lejátszási lista van a telefonomon, és tényleg próbálom ezeket mindig úgymond keverve lejátszani, hogy ne legyen az, hogy ráunjunk egyszer se. Én meg kimondottan igazából olyan megszokott számaim nem szoktak lenni mérkőzések előtt, mindig amihez kedvem van, vagy amit így a hangulatom kíván, azt szoktam benyomni. Mérkőzések után a válogatottnál alapjáraton nálunk szokás szokott lenni, hogy mulató zenéket, illetve magyar zenéket szoktunk mindig hallgatni, illetve a meccsek előtt is azért vannak olyan napok vagy helyzetek, hogy magyar számokat szoktak kérni a lányok. Szerintem a magyar számoknál is már rengeteg fajta megtalálható, azért az Azariának köszönhetően egy teljesen másfajta stílusú zene jött be szerintem így Magyarországra, de én azért egy kicsit hazaszólok, ha azt mondom, hogy a Nauton Familia szerintem az egy örök, így, hogy apukámnak az unokatestvére a Végvári Ádám az énekes. Azért mondtam, hogy hazaszólok mellettük, de tényleg nagyon szeretem a Follow the Flow-tól elkezdve a Bagosi Brothers Company-t. Nagyon sok rétű szerintem most már a magyar slágerek is. Nálunk úgy szokott lenni a válogatottnál, hogy amíg be nem jön a vezetőedző, és még csak öltözködünk, akkor általában külföldi zenék szólnak, és mielőtt a vova jön be az öltözőbe, azelőtt van nekünk egy csapatzenénk, egy magyar zene, és azt szoktuk benyomni. Az már a vovának is egy ilyen babona, tehát hogy anélkül, hogyha nem hallja meg kívülről, akkor ő be se jön az öltözőbe. Illetve miután kimegy, még szokott lenni egy 10 perc, negyed óránk ilyenkor, mielőtt még kimegyünk a pályára elkezdeni bemelegíteni, és abban a negyed órában általában csak magyar zenék szoktak szólni, úgyhogy igen, ilyenkor azért az tud adni egy kis löketet. Azért, amikor az olimpiára kijutottunk, és tényleg csapatostól ment a Nádaházon teteje, ezek a tipikus régi magyar zenéket azért nagyon szeretjük ilyenkor mérkőzések után hallgatni, hogyha jó a hangulat, és tényleg igényli a csapat, akkor azért lassabb is a készülődés, mert ilyenkor megy a bulizás is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. A fény városa, Hollywood bölcsője. Párizst és Máté Szalkát az köti össze, hogy mindkét városban ugyanakkor indult meg az áramszolgáltatás. Itt, Kelet-Magyarországon 1888-ban gyulladtak ki az első utcai lámpák fényei, itt állt a mai Magyarország első villamosított lakóháza is. Úgy tudjuk, Schwarz Moore, iparos vállalkozót, az 1880-as párizsi világkiállításon nyűgözte le az áramfejlesztő dinamó, és mint leleményes vállalkozó rögtön azon kezdett gondolkodni, hogy ez neki milyen jó lenne. A Kossuth utca sarkán látható az a villanyoszlop, ami minden erre járót emlékeztet. Ez az a hely, ahol az elektromos közvilágítás először fényt hozott az utcákra Magyarországon. Hogy ezt jól megjegyezzük, nem csak az egykori lámpaoszlopot, hanem a Szalkai Schwarz ház friss, ropogós villamosítás történeti kiállítását is megnézhetjük. A példaértékűen felújított Kossuth utca épp mostanában kezd újra fogalommá válni Máté Szalkán. A kellemes, árnyas sétányon állt eddig is a Szatmár Múzeum és híres kocsi gyűjteménye. Most azonban kulturális negyed alakul ebben az utcában, ami Bíró Lajos művész ikonikus szobrával kezdődik. A mécses tartófiú egyben a város szimbóluma is lett. És a fény történetével kapcsolatos érdekességeket megosztó utcai kiállításokban folytatódik.
4: A szintén Kossuth utcai zsinagóga falán nem csak 6, hanem 5 ágú csillagokat is találunk. A Hollywood Boulevard híres sétányának mintájára készített 2 plaketten Adolf Cukor és Tony Curtis neve szerepel. Mindkettőjüknek köze volt Máté Szalkához. Cukor Adolf Máté Szalkáról indult szerencsét próbálni a tengeren túlra, $25 a kabátja bélésébe varva. Majd ő lett nem csak a máig működő Paramount Pictures, hanem az egész hollywoodi filmgyártás és stúdió kultúra megalapítója. Sétáljunk csak tovább a Kossuth utcán. A Vadonatúj mozi is a nagy stúdió alapító nevét viseli. A mozi előcsarnokában elcsodálkozhatunk a filmtörténetben szerepet játszó honfitársaink hosszú listáján. Ezt végigolvasva úgy tűnik, magyarok nélkül nem lett volna Hollywood. A városban kereste gyökereit, megfordult itt Tony Curtis, akinek szülei Máté Szalkáról vándoroltak ki New York Citybe. Ő már ott született, Schwarz Bernát néven. A Szalkai Schwarz ház Tony Curtis emlékszobájában eredeti, a színész óriáshoz kötődő relikviák és egy remek kiállítás eleveníti fel életútját. Az emléktárgyak egyenesen Tony Curtis özvegyétől érkeztek, de a család más módon is kapcsolódik Máté Szalkához. 2021 nyarán Jamie Lee Curtis az elsők között nézte meg apja emlékkiállítását, és a szomszédos zsinagógára is kíváncsi volt. A Szalkai Schwarz házban egy kedves és szívet melengető baba kiállítás is nyílt. Így ide betévedve bőven kapunk 3 különböző témában is élményt és információt. Ha kiszabadulunk a Kossuth utca bűvöletéből, bőven találunk még különleges épületeket Máté Szalkán. A pár lépésre álló, látványos Csizmadia palotában a békebeli időket idéző könyvtár, a kissé távolabbi, magyaros szecessziós egykori megyeházán ma a Szentpéteri Kulturális Központ működik. Máté Szalka kellemes kiinduló pontja lehet a környéknek, Szatmár és Berek felfedezésének és a határon túli kirándulásoknak is. 20 kilométerre található a román, 40 kilométerre az ukrán határátkelő.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.
5: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled, elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam,

0: kedves szíved.
1: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
2: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Jelentkezik ismét a Partcafé, a Balaton hangja, két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel
3: és Mihálovics Andrissal.
2: Képzeljék el a kedves hallgatók, ma is van vendégünk, ő Bittmann Eszter, a Lavender Tihany ügyvezetője. Szervusz Eszter, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk.
4: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
2: Ebben a műsorban egy állandó kérdés az, hogy vendégeinknek a balatoni kötődését vizslatjuk. Te hol, melyik településhez, mióta kötődsz?
4: Én balatonfüredi születésű vagyok, Balatonfüreden éltünk, viszont Tihanyban töltöttük a mindennapjainkat, már szüleink is Tihanyban vállalkoztak, úgyhogy a balatoni nyarakat strandolás helyett Tihanyban töltöttük, élveztük, úgyhogy balatonfüredi és tihanyi kötődésünk
3: milyen
4: van.
3: Milyen vállalkozással volt a szüleidnek Tihanyban?
4: Hasonló, teljesen ugyanez a profil, vendéglátás, édesapámnak, édesanyámnak pedig egy balatoni szuvenír üzlete volt, ahol...
3: Nem esett messze a fájától.
4: Igen, ezeket gondoltuk tovább, igen.
2: Hogy került a képbe nálad a levendula? Miért pont ez a növény?
4: A levendula Tihanyhoz idén már 100 éve kötődik. Uh-huh. Ez a történelmi múlt, ez úgy gondoljuk, hogy kiemelkedő. Tihany, apátság, levendula, és ezt az értéket szerettük volna minél inkább helyi szinten megvalósítani, kiemelni, és ezt az értéket minél magasabb szinten tovább vinni és képviselni.
2: Ebbéli végzettséged van? Valahogy kötődik a végzettséged is a levendulához, vagy teljesen más úton kerültél közel?
4: A levendula értékesítéséhez, igen. Nemzetközi kapcsolatok és marketing a végzettségem. Úgyhogy erről az oldalról érkeztünk. Amúgy a cégünk is fordítva épült fel az értékesítéstől. Érkeztünk meg a levendula termesztésig és kozmetikum gyártásig.
2: Uh-huh. Hogy került képbe családi szempontból a levendula nálatok? A szuvenírboltban, vagy a vendéglátásban került az elő, hogy tihanyos levendula, és ebből fejlődött aztán egy ilyen nagyobb gondolattal ez az üzletág?
4: Jól gondoltad, igen, a szuvenír üzletből 1991-ben, úgyhogy ez is egy jubileum a családunk szempontjából. 35 évvel ezelőtt nyitotta édesanyánk a szuvenír üzletét, és ott már ő értékesített akkor elérhető levendulás termékeket.
3: Ez akkor az apátságból jött, vagy honnan jöttek ezek a termékek?
4: A Zátonyi család, a győri család, ültette be a levendula, egy levendula földet Tihanyban, és az ő olajuk, illetve levendula zsákuk volt az, amit elérhető volt értékesítés szempontjából. És olyan 15 évvel ezelőtt a testvérem, úgyhogy férfi agyból pattant ki az üzleti ötlet, gondolta tovább, és valósított meg egy levendulás üzletet, a Lavender Shopot, ahol csak és kizárólag levendulás termékeket, lila-fehér termékeket szeretett volna értékesíteni, és ezt ő meg is valósította, viszont útközben, és hát elég hamar rádöbbentünk, hogy nincsen helyi termék tulajdonképpen, amit értékesíteni lehetne, úgyhogy olasz, francia, kínai termékek álltak rendelkezésre. Aztán bérgyártani kezdtünk kozmetikumokat, itt már kialakult a márkaépítés, brandépítés jelentősége számunkra, de a látogatók joggal kérdezték, hogy helyi terméket értékesítünk-e, helyi olaj van-e a termékekben, és hát ez nem találkozott a valósággal, nem rejtettük ezt véka alá, csak ez egy nagyon nagy motivációt adott nekünk arra, hogy helyi alapanyagból helyi terméket készítsünk, és ezt minél mélyebben, összetettebben, élményszerűen mutassuk meg a vendégeknek.
2: Nekem maga az ötlet is nagyon furcsa, hogy csak a levendulára egy vállalkozást alapítani, ahhoz nagy bátorság kellett, mert az, hogy egyéb termékek mellett van levendulás termék is, azt értem. De ekkora volt az érdeklődés a vevői részről, hogy úgy gondoltátok, hogy egy csak levendula alapanyagok, vagy levendulát alapanyagul használó termékkör eltart egy egész vállalkozást?
4: Mi hittünk benne, igen. Szerintem az nagyon ritka, hogy egy településnek ekkora helyi, növényi értéke van, ami színes, mármint, hogy szép lila, meghatározó színe van, illatos, rengeteg gyógyító hatása van, gyógyhatása van, bőrünkre, elménkre, erre biztos majd kitérünk még, illetve az ízvilágot is, mivel ugye a családunk egyik fele vendéglátással foglalkozik, abba is belecsempésztük, és az valóban elmondható rólunk, hogy a levendulát szerintem Magyarországon biztos, de megkockáztatnám, hogy Európa szinten is a legszélesebb körben használjuk, ami a termékpalettát illeti. És hát lekopogom, de hogy amiben bíztunk, az szerencsére megtörténik, és egyre szélesebb körben van rá.
2: Sőt, ebbe kapaszkodnék bele, ebbe az egyre szélesebb körbe. Ugye indult a levendula olajtól és a levendula zsáktól, ahogy fogalmaztál, hát gyakorlatilag ma már nagyon-nagyon sok rétű vállalkozása fejlődött. Ez hogy alakult ki nálatok? Ez ilyen lépésről lépésre, mindig kell valami újat adni a piacon, akkor miért ne csinálnánk, nem tudom, milyen kozmetikumokat, miért ne csempésznek bele a vendéglátásba, miért ne csinálnánk belőle bort, szörpöt, stb. Stb. Tehát ez ilyen organikus fejlődés volt, vagy ez valahol már ott volt a fejetekben, hogy ebből ez egy annyira sokrétű növény, hogy ezt előbb-utóbb minden ágát, bogát meg fogjátok mutatni a közönségnek?
4: Szerintem amikor indultunk, akkor ennyire széles körben nem gondolkoztunk, csak levendulában gondolkoztunk. Szerintem a piacnak, fogyasztóknak mindig érdemes újat mutatni, adni. Hát inspirálódni nagyon könnyű a vendégektől is, a világban, a trendekből is lehet tanulni, fejlődni. De mivel a levendula gyógynövény, csodálatosan tiszta illóolajat tudunk lepárolni a tihanyi levendula lepárlóban, most már 2019-től. Ennek van pozitív hatása a bőrünkre, a nyugalmunkra, a gondolkodásunkra. Tehát a kozmetikumok az így adta magát, igen. Édesanyánk gyógyszertári asszisztensként dolgozott még a család alapítás előtt, úgyhogy innen is van egy családi örökségbehatás. A kozmetikumok, szappanok, azok szeretett termékek akár ajándékként is, hogyha ellátogatnak Tihanyba. A látogatók, turisták akkor előszeretettel vásárolják ezeket.
3: Nektek saját levendula földetek vagy mezőtök van, vagy pedig vásároljátok a levendulát tihanyi termelőktől?
4: Alapvetően mi a farm to home koncepcióban hiszünk, tehát levendulát termesztünk, ettől függetlenül felvásároljuk a helyben elérhető, vagy környékben elérhető levendulát. Lepároljuk a saját levendula lepárlónkban, ott kinyerjük a már említett 100% tisztaságú levendulaolajat, ezt külsős laborban méretjük be, a gyógyszerkönyvi minőséget alkalmazzuk a kozmetikumokban, és a kozmetikum gyártás az pedig szintén saját berkeken belül történik, farmakológus szakgyógyszerésszel állítjuk össze a receptúráinkat, és aztán a kész termékeket a márka üzleteinkben, viszonteladói partnereinken keresztül értékesítjük, ahogy eljutnak az otthonokig tulajdonképpen.
3: Amikor én olvasgattam a vállalkozásotokról, akkor azért úgy, ha jól láttam, 2019-ben indult ez az egész folyamat. Tehát nagyon

0: Vére megalapította a levendulásboltot, ott amúgy mi nagyon jól le tudtuk szűrni, hogy mi az, amire igénye van a vásárlóknak. És amikor indultunk a termékgyártással, akkor már egy kész termékpalettával tudtunk indulni, hogy ami működik, akkor azt gyártjuk a saját laborunkban. És aztán a gyorsaság, kis csapattal dolgozunk szerintem, de nagyon szeretünk termékeket fejleszteni, készíteni, ötletelni, szeretünk utazni, onnan is nagyon sok élménnyel, ötlettel térünk haza. Illetve a balatoni szezon az még dolgozunk érte, de a főszezon az, amikor nagyon nagy jön a vendégekre fókuszálunk, viszont ott van a nyugalmas őszi-téli hónapok, amikor a termékfejlesztésé az időszak.
1: Mert hogy ugye nem csak egy gyártó és kereskedelmi vállalkozás vagytok, hanem élményeket is adtok a hozzátok látogatóknak, ha erre igény van. Ez hogy jött a képbe? Nagyon sok gyártó vállalkozáson, nagyon jó termékekkel, mégis azt mondják, hogy ezt a részét köszönjük szépen, hogy a fogyasztókat is szórakoztassuk is, még az még nem nagyon fér bele. Nálatok ez egy előre eldöntött kérdés volt, hogy már pedig megmutatjátok a lepárlót, már pedig szerveztek programokat?
0: Igen, igen. Uh-huh. Szerintem itt is megmutatkozik az, hogy mi alapvetően gyerekkorunk óta turisztikában, ha akartunk, ha nem, de ott voltunk, és dolgoztunk, amúgy nagyon szívesen, és a mindent a vendégért, a vendég az első szerezzen él attitűddel nőttünk fel. El se tudnám magamat képzelni amúgy egy olyan kozmetikumgyártó egységben, ahol úgymond csak gyártunk, uh-huh. és nincs a show uh-huh. része, vagy az élmény része. Úgyhogy alapvetően igen, a terveknél is a lepárlóba úgy alakítottuk ki, hogy betekintést lehessen nyerni. A laborunk is teljesen ablakos, nagy ablakokon keresztül lehet megnézni a termékgyártást. Tulajdonképpen mindegyik mozzanatát. Ettől függetlenül workshopokat is szervezünk, amikor a vendég azon kívül, hogy megtekinti a termékgyártás, részt is vehet benne, ezt nagyon-nagyon szeretik. Közben nagyon sokat mesélünk a levendula helyi történetéről, szerintem az edukáció az nagyon fontos. Onnan indultunk, hogy a levendula illata, igen, mint a nagymamám gardróbja, most pedig már tényleg, amúgy szerintem trend is lett a levendula, nem csak Magyarországon, de külföldi országokban is. Ez nekünk segít, nyilván. De hogy szeretik a fiatalabb generáció is, keresi és jönnek, hú, imádom a levendulát, az ízét, a színét, az illatát. Úgyhogy szerintem ez egy hosszú folyamat, az edukáció, a megtapasztalás, az élmény, az mindenképpen segíti a márka építést is, és azt, hogy a levendula az ne egy trend legyen, hanem
1: hát viszont nem
0: több.
1: Könnyű a feladat, mert hogy egy szezonális termékről van szó, nyilván a virágzás az egy nagy őrület, de az év nagy részében ilyenkor akkor így felvonja az ember a szemöldökét, hogy mit lehet kezdeni a levendulával, ám ti megtaláltátok, hogy mit lehet kezdeni a levendula virágzás után, meg előtt is ezzel a termékkel. Ez nagyon nehéz volt? Nem féltetek attól, hogy mégis egy szezonális terméket kínáltok? Jó pár szezonális terméket ismerünk, ami nem tud kitörni a szezonalitásból.
0: Én a levendulára úgy tekintek egy kicsit, mint a szőlőre. Szüretelni is, ugye egyszer szüretelünk egy évben, de aztán ott van maga a termék, amit egész évben tudunk élvezni. A levendulánál valóban a június-július eleje, vagyis hát a május, egész június-július eleje az őrület, ami minden lilába borul, viszont ezután következik a lepárlási időszak, ami, hogyha nincs lepárlás, nincsen levendulaolaj, és nincsen termék. Tehát akkor azt hiszem, hogy gondban lennénk, mert akkor tényleg elvirágzott a levendula, nem érezzük az illatát. De a levendulaolaj, én ezt tihany folyékony aranyának is szoktam hívni, ez tovább él az év minden napján, az otthonainkban is akár, illetve

0: Ez nekünk nagyban segítség a kulináris termékpalettánk, amit éttermekben, kávézókban is tudnak élvezni, megtapasztalni a vendégek.
1: Arról
0: mesélj
1: még egy kicsit, erről kevesebb szót ejtettünk, de hát a krémestől kezdve a ginig nagyon sokféle termék készül levendulából. Ezt ki találja ki?
0: Ezt is mi, a csapat. Uh-huh. A Jean például a testvérem Szilárd ötlete volt, ő hozza amúgy jobban a kulináris vonalat. A levendulás krémes az a Rege cukrászdának a ikonikus helyi tihanyi levendulás krémese. Nagyon-nagyon sokan szeretik. Tehát tényleg, hogy hú, én nem szeretem a levendulát, meg nem tudom elképzelni. Mondjuk ezt mondja az utazás előtt a vendég, de amikor ott van Tihanyban, beül a Rege cukrászdába, akkor tényleg szerintem 10-ből 7 vendég levendulás limonádét és levendulás krémest kér.
1: Hogy ez nagyon sok nagy fantázia kell, mert oké, levendul ez egy ilyen illatszerként van elkönyvelve a nagy átlag fejében. Megpróbálni, az nem kismeréssé kell, hogy ezt krémesbe tegyük, vagy gint főzzük belőle, vagy itt van egy üveg levendulás bor előttünk éppen. Ez ilyen nagy, még egyszer mondom, merészség és ilyen kísérletezőket kell. Ezek szerint a csapatotok jellemzője.
0: Igen, igen, uh-huh. Abszolút. Illetve az nekünk egy nagyon nagy áldás, hogy aki Tihanyba jön, ő valamilyen levendulás terméket szeretne vásárolni, mert történelmileg Tihanyhoz köthető a levendula, és ott úgymond könnyebb kísérletezni, mert amúgy kóstoltattunk mindegyik márka üzletünkben, megkóstolhatják a gint, a mézbort, a krémlikört, a levendulás pisztácia krémet, mogyorókrémet.
1: Van és száraz sütemény is ilyen levendulás.
0: Igen, kekszek, teák, tehát úgy tudnak vásárolni, hogy ők megtapasztalták, és kiválasztják, hogy nekik mi ízlett a legjobban.
2: Mert nem csak a Balaton nagy Tihanyban van üzletetek, hanem a fővárosban is, hogyha jól láttam, ugye?
0: Igen, igen, itt is egy shopping shop rendszerben van, igen, egy szép 30 négyzetméteres üzletünk, és ott is, akik ugye nem tudnak eljutni Tihanyig, Budapesten is élvezhetik a termékeket. Úgyhogy szerintem bátorság kell, a vendégek is amúgy inspirálnak minket, például a levendulás bornál, ott mi is ott voltunk, hogy hú, még a borba is a levendula, de annyian kérdezték, hogy oké, akkor csináljunk levendulás rozét, és kérik, hogy még levendulásabb legyen. Uh-huh.
1: Na, érdekes, akkor most egy kis szünetet tartunk, és jövünk vissza, folytatjuk még a levendula témánkat. Vendégünk ugyanis Bittmann Eszter, a Lavender Tihany ügyvezetője, ne menjen senki messzire a rádiókészülékektől.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Part Café Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
3: Folytatódik a Part Café, a Balaton hangja, vendégünk továbbra is Bittmann Eszter, a Lavender Tihany ügyvezetője. Hallottuk, hogy hogy épül fel a cég, meg hogy épült fel a családi vállalkozás, milyen kísérletező kedvű csapatotok van. Ehhez azonban kell a fogyasztó is. Mára már egy átlag magyarnak beugrik, hogy a Tihany akkor levendula? Tehát sikerült ezt elérni?
4: Igen, én azt gondolom, és ezt reméljük is, hogy...
3: Viszonylag rövid idő alatt ráadásul. Már ahhoz képest, hogy több száz éves tradíciók küzdenek időnként a létükért.
4: Azt gondolom, hogy ez egy picit hosszabb időszak volt. Hogy a történelembe egy picit belemegyünk, akkor 1926 és 1950 között a Tihanyban 40 hektáron folyt a levendula termesztés. Francia kozmetikumgyártó cégek is importáltak innen Tihanyból levendulaolajat. Aztán a szocializmus időszakában a bor került előtérbe, a levendula az teljes mértékben háttérbe szorult, és aztán 95, illetve a 2000-es évektől Zátonyi családnak volt nagyon nagy szerepe, hogy beültette újra az első levendula földet Tihanyba, és aztán a Nemzeti Parknak, hiszen Magyarországon ők hirdették meg először a Szedd Magad levendula eseményt, és ez nagyon közel hozta újra a vendégekhez, a látogatókhoz a levendulát, mint növényt. És aztán itt volt szintén egy nagyobb szünet, amíg sikerült nekünk kialakítani a helyi termékkészítést. Onnan már egy gyors folyamat volt, igen.
3: Ma már lehet azt mondani, hogy tihanyi turizmus egyik húzóereje a levendula? Az apátságon kívül mondjuk?
4: Igen, igen.
3: Tehát vannak, akik célzottan azért jönnek, hogy akkor levendula termékeket kóstoljanak, próbáljanak, vásároljanak.
4: Igen, én ezt határozottan kimerem jelenteni.
3: Az eredetvédettség az felmerült nálatok? Mert annyi féle eredetvédett termék van a tihanyi levendula, bármiféle ilyen védelmet az élvez?
4: Igen, a tihanyi levendula olaj rendelkezik tihanyi levendula olaj védjeggyel, ami az Európai Unió területén eredetvédett. Szerintem ez egy nagyon fontos és még kihasználásra váró védjegy, illetve eredet oltalom. Hogyha Tihany területén terem a levendula, és a tihanyi levendula lepárlóban kerül lepárlásra, akkor az az olaj az, az eredetvédett helyi tihanyi levendula olaj.
3: Hungarikum minősítés?
4: Célunk, igen. Azt gondolom, hogy ehhez egy település kell, ez egy település szintű érték a tihanyi levendula. Jelenleg a Veszprémi értéktárban jegyzik a tihanyi levendulát, innen kell folytatni ezt az utat a hungarokkal.
3: Ha már szóba hoztad, és ennyit köszönhet tihanyi levendulának, ilyen helyi összefogás működik? Gondolkodtok benne esetleg? Azért, hogy ezt még magasabb szintre lehessen tenni?
4: Mire gondolsz? Tudsz segíteni egy picit,
3: nem
4: hogy
3: tudom,
4: milyen összefogás?
3: Nem tudom, hogy mindenhol lehessen. Ez ugyanolyan, mint mondjuk a balatoni bor, vagy a balatoni sör, hogy
5: egy
3: ilyen közösségi márkává fejleszteni ezt a dolgot. Hiszen a Balaton északi partjának egy jellegzetes terméke van, és nyilván Tihany ennek a fővárosa, de miért ne lehetne mondjuk máshol is kapni belőle. Így értettem elsősorban az összefogást. Akár a Balaton déli partján is, bár igazán veheti a fáradtságot, hogy valaki átkompozik, és akkor ott helyben megkóstolhatja, megnézheti ezt a dolgot, de ilyen összbalatoni összefogásban.
4: Két oldalról közelítem meg a választ. A termékeink azok kaphatóak Tihanyon kívül is. Nekünk ez mindig is a kezdetektől fogva elsődleges célunk volt, hogy ne csak a márka üzletünkben legyen elérhető a termék, hanem első körben Tihanyban, aki értékesíteni szeretné, a vásárlóknak elérhetővé tesszük, hiszen nekünk a célunk valóban az volt, hogy tihanyi terméket tudjon vásárolni a látogató, a hosszú távú fenntartható turizmusnak szerintem ez egy elengedhetetlen része, eleme. Ezen kívül én bízom benne, hogy a munkánknak köszönhetően is, illetve a levendula népszerűségének köszönhetően Tihanyon kívül a Balaton több pontján elérhetőek a termékek, Hévíz, Keszthely, Siófok, Révfülöp, Badacsony, Budapesten is ott vannak a termékeink, a szuvenír üzletekben, a reptéren például egy kis külön sarkunk van, a drogéria ráncokban is kaphatóak a naturkozmetikumaink. Nekünk ez célunk, hogy nyilván így tud nőni a vállalkozásunk is, hogy Magyarországon minél szélesebb körben, illetve külföldön is szeretnénk, hogyha a tihanyi levendula, illetve a lavender tihany, mint márka megjelenne. És az összefogás, hogy van-e ilyen jellegű összefogás, szerintem vannak helyi szereplők, akik nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a termék értékesítésbe, készítésbe. Jelenleg, hogy legyen egy tihanyi termék, én azt gondolom arra a tihanyi levendula olaj védjegy a megoldás, mert az az alfa, az olaj az alfa és az omegája a kozmetikumoknak elsősorban.
3: A sikerben mennyire játszott szerepet a közösségi média? Ez most tudott eszembe, előbb kellett volna feltenni, mert hát nagyon jó szálfiket lehet készíteni egy levendula mezőn, és az eladja magát onnantól kezdve. Ez mennyire volt áldás, hogy átok nálatok ez a modern kor a közösségi média?
4: Szerintem ez egy áldás, hogyha elfogadjuk, hogy ezzel napi szinten sokat kell foglalkozni, és nem csak úgy foglalkozgatunk, hanem hogy erre tényleg stratégiát és következetességet építünk. Mi nagyon igyekszünk amúgy social media pozitív termékeket készíteni. Itt a lila szín az nagyon nagyban segíti a munkánkat. Egy szép lila ital, egy lila fürdősó, kézkrém, testápoló, az nagyon megkapó tud lenni a social médiában. Illetve amikor a virágzás van, az
3: ez igen. Nem húzza vissza egy kicsit az üzletmenetet? Hogy ott kerülgetni kell a szelfizgető turistákat, miközben dolog van?
4: úgy érted, amikor hát igen, a látványközpontba eljönnek, és meglátogatnak és minket? Ugye,
3: azt gondozni kell, meg szüret van, ugye a levendula világot be kell takarítani, vagy ezt úgy oldjátok meg, hogy van a ipari ültetvény, ahova nem engedtek be embereket, és van egy ilyen látványültetvény, ahol meg szabadon lehet szelfizni, de annak nem az a célja, hogy ott aztán szüreteljetek is.
4: A szüret nem annyira, nem tart olyan hosszú ideig. A mi levendula ültetvényünk az egy hónapon keresztül tart nyitva, júniusban. Az aratást azt valóban mi igyekszünk nagyon kitolni a turizmus érdekében, hogy minél tovább élvezhessük a színt, az illatot az ültetvényen, de tulajdonképpen maga a szüret az 1-2-3 napot vesz igénybe. Munkaerőkapacitásban akkor ott nagyon fókuszáltan figyelnünk kell mindenre, mert ugye nyitva vagyunk az ültetvényen, fogadjuk a csoportokat, vendégeket, pop-up üzletet nyitunk ott, akkor van egy kültéri kiállításunk, egy lavenderbárunk, ahol italokat tudnak fogyasztani a vendégek. Ezen kívül aztán elérkezik a szüret ideje, egyből a lepárlás, egyből a főszezon, az egyetem még nem ért véget, de munkaerőre már nagy szükségünk van. Ott mindenkinek nagyon keményen ki kell vennie a részét, viszont ez az év egyik legizgalmasabb időszaka, hiszen akkor szüreteljük le a munkánknak a gyümölcsét, amiből aztán az év hátra lévő részében alkotni tudunk.
5: Azt megkérdeztem, ugye ti 4 évszakos nyitvatartással üzemeltek, hogy hát most nem üzleti adatokra vagyok kíváncsi, de én azt hiszem, hogy az augusztus 20-ai hétvégén voltam nálatok, vagyis hát voltam nálatok, nagyon sokan voltak. Nyilván jó idő volt, benne voltunk az augusztusban, de hogy a szezonon kívül arányáiban milyen forgalmat bonyolítotok le, egy szezon közbeni forgalom számra vagyok kíváncsi, illetve egy szezon utáni forgalom számra.
3: Meg miért fontos a 4 évszakos koncepció nektek?
4: Mi folyamatosan a 4 évszakos Balatonért dolgozunk. Az elejétől kezdve, tehát ha itt gondolok az éttermeinkre, amit Szilárd vezet, tényleg 15 évvel ezelőtt már az év mindennapján nyitva volt, úgyhogy bármilyen éttermet, kávézót, üzletet, látványközpontot nyitunk, ott eleve úgy gondolkozunk, hogy az év mindennapján nyitva kell, hogy legyünk. Szeretjük megtartani, és célunk is megtartani a csapatunkat, és nem minden évben előről kezdeni. Nyilván akik nyáron csatlakoznak hozzánk a főszezonba, őket örömmel tréningezzük, és vesztük be a csapatba, de szerintem egy vállalkozás akkor tud mindig azonos minőséget és fejlődést mutatni, hogyha a csapata is standard, és ismerik azokat az értékeket, amit a tulajdonosok szeretnének megvalósítani és a vendégeknek nyújtani. Szerintem ebben nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi helyszínt, vagy 9-10 helyszínt tartunk nyitva éves szinten Tihanyban és Balatonfüreden. És hogy mennyire megvalósítható, és hogy 4 évszakos-e a Balaton, és így kicsit a számokra kitérve, talán számokat nem is fogok tudni mondani. Az igazi főszezon az szerintem 6-7. Tehát, hogy már 8 sem, hanem 6-7, ami nagyon-nagyon rövid. Tehát ennyi idő alatt nem tudod eltartani a vállalkozást, a csapatot, tehát mindenképpen érdemes egész évben gondolkozni. Előszezon, utószezon, tehát akár a szeptember, hogyha jó az idő, süt a nap, nagyon szeretnek lejönni Tihanyba a vendégek, enni egy levendulás krémest, megvenni a levendulás testápolót, eljönni egy workshopra, nagyon sok programot szervezünk az éttermeinkben is, a látványközpontunkban is, annak érdekében, hogy minél vonzóbb legyen az a destináció. Tihanyban a Garda Fesztivál, ami novemberben kerül megrendezésre, azzal záró akkord, de ott már a hétköznapok nagyon-nagyon üresek. A csoportoknak sokat köszönhetünk, ez is nagyon fontos számunkra, a csoportszervezés, mert ők kiszámíthatóan jönnek októberben is, akkor is, ha esik az eső, ha nem, mert előre leszervezett programról van szó. A téli időszak az... küzdelmes, hogy így fogalmazzak, de vannak téli termékeink is, a lavender bombardino például, Füreden nyitva van a jégpálya, igyekszünk együttműködni, gondolkozni, hogy mi az, amit télen tudunk nyújtani, és aztán a szezon az mindig a húsvéti időszakkal indul, az ugye attól függ, hogy április elejére, végére esik, onnan indul be, de szerintem a programok, az élmény, az nagyon fontos, hogy kimozduljanak az emberek, és legyen kedvük megtenni azt a 90 percet Budapestről például.
3: Végszónak tökéletes, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a gondolatainkat, és akkor az előttünk álló szeptember 24 és 27-e közötti hétvégére nem tudom, lesz-e programotok pont, mert mondtad, hogy igyekeztek jó darabig kitartani programokkal.
4: Igen, Tihanyban szüreti felvonulás lesz, úgyhogy a látogatók a szőlő és bor kultúrának minden részletében nyerhetnek betekintést, és erre fel a nyilván az üzleteinkben is a borokat helyezzük előtérbe, nagyon sok kóstolóval, italkombinációkkal készülünk mindegyik helyszínünkön, és hogy a magyar mi voltunkat is megmutassuk, az Echo étteremben a 100 tagú cigányzenekar triója fog fellépni és szórakoztatni egész hétvégén a vendégeket, bízunk benne, hogy sütni fog a nap, és a panorámát, a teraszt tudják élvezni a vendégek.
3: Mi is zárkozzunk vele Szilvi programokkal.
5: Igen, igyekszünk. Ugyanezen a hétvégén, még mindig szeptember 25 és 27-e között vagyunk. Tapolcán a Pisztráng és Borfesztivál immár 14. alkalommal kerül megrendezésre. A helyszín a hangulatos Malomtó, ahol a Balaton felvidék borai és a friss Pisztráng számtalan változata várja a vendégeket. Napközben is este is lesznek koncertek, beszélgetések és természetesen jó néhány gasztronómiai élmény. A tó körüli séta, a családi programok és a baráti kocintások miatt nem csak a gasztronómia szerelmeseinek lehet jó választás.
3: Multidőző napokat ajánlanék szeptember 25 és 27-e között Balaton-Almádiban. A település patinás villái, házai, kertjei nyitják meg majd kapuikat a látogatók előtt. Közel 30 különleges helyszínt lehet így felfedezni, olyan épületeket is, amelyek mellett máskor talán simán elsétálunk. A programokon helytörténeti sztorikkal, kisebb előadásokkal és műsorokkal is találkozhatunk. A város múltját egy nosztalgia busszal is bejárhatjuk, amely a városháza elől indul és oda is fog visszaérkezni, tehát szeptember 25 és 27 között Balaton-Almádiban.
5: És ugyancsak ezen a szombaton és vasárnap ismét nyitott portanapok lesznek a Balaton felvidéken és a Nyugat-Balaton térségében. A program lényege, hogy a látogatók közvetlenül találkozhatnak a helyi gazdákkal, termelőkkel és kézművesekkel. Lehet kóstolni sajtokat, mézeket, lekvárokat, húsokat és borokat, de több helyen borospincékbe, méhészetekbe vagy éppen levendula párlóba is be lehet nézni. A résztvevő porták 12 és 19 óra között előzetes bejelentkezés nélkül látogatható. Bővebb információ pedig a Visit Balaton 365.hu oldalon.
3: Drága közönségünk, ennyi fért mára bele a Partkafé műsorába. Bitman Eszternek, a Lavender Tihany ügyvezetőjének köszönjük, hogy itt jár nálunk, és további sok sikert kívánunk.
4: Köszönjük szépen.
3: Mi pedig búcsúzunk mára Marsall Szilvi műsorvezetőtársammal.
5: És Mihálovics Andis műsorvezetőtársammal.
3: Köszönjük a kitartó figyelmet, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra.
5: Viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
0: túl az óperencián, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt, három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettese. Újraindult a szaúdi kelet-nyugat olajvezeték, csökkent az olajára. Élénk szél mellett ma napos és felhős időszakok váltják egymást, délután 20 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt és hat másik embert. A HVG értesülése szerint hivatali visszaélés miatt folyik eljárás a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke ellen. A büntető eljárás a jegybank feljelentése nyomán indult el, miután kiderült, hogy az intézmény korábbi vezetése hatósági eljárásokkal zsarolhatta meg az Erste Bankot. Az MNB ügyben tegnap házkutatásokat is tartottak, amelyek az ATV információi szerint Matolcsy György környezetéhez köthető köröknél zajlottak, amint egy 300 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. A legfőbb ügyész helyettese három különböző ügyben három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az országgyűlésnél. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt indulna eljárás, miután az ügyészség szerint 2024-ben elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta. Szeszták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadásának büntette, és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznának az NK ügyben. Magyar Péter közölte, szívesen lemondana a mentelmi jogáról, de erre nincs lehetősége, mert arról az országgyűlésnek kell döntenie. Szeszták Miklós jelezte, nem követett el semmilyen bűncselekményt, az ellene megfogalmazott gyanú alaptalan, és bármely időpontban készen áll bármelyik hatóság előtt megjelenni. Hankó Balázs pedig jelezte, bízik abban, hogy a politikai célú hamis vádakkal szemben az igazság győz. Nem változtatott az 5,5%-os alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Varga Mihály jegybankelnök szerint a magas energiaárak, valamint a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet óvatos monetáris politikai megközelítést indokol. Újraindult a szaúdi kelet-nyugat olajvezeték. Szaúd-Arábia hamarosan az exportot is újrakezdheti a Vöröstenger partján fekvő Yanbu kikötőjéből, írja a Reuters. 10 napja a dróntámadások miatt állt le a vezeték, a szállítás újraindítása eladási hullámot indított el a globális olajpiacokon, a Brent jegyzése több mint $2 esett. Egy magasrangú iráni tisztviselő pedig azt mondta a Reutersnek, hogy Irán 7 napon belül újra megnyithatja a Hormuzi szorost, ha az Egyesült Államok enyhíti a katonai nyomást és feloldja az iráni kikötők blokkádját.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható. Többfelé lesz élénk, helyenként erős az északnyugati szél, 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Jó ég, Jamie.
10: Hogy jó ég? De hát
9: hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
10: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
11: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
12: Várom a következő üzenetet, Ede a sötétzöld.
13: Az biztos, az biztos.
12: Ha fel akarjátok Edét bosszantani még jobban, akkor ehhez hasonlókat küldjetek, de témát
13: beszéljünk
12: váltunk.
13: Beszéljünk inkább az orosz választásokról, és azt, hogy mi történik utána. Hát eléggé erős a helyzet, drónháború, és hát...
12: De beszélhetünk ugye, legalább békeségekről is ehhez kapcsolódóan.
13: Hát békeségekről, illetve ugye ENSZ csúcsról, ami nagyon fontos, sok mindenki talál. Sok mindenkivel, és hát éppen ezért hívtuk Bendarzsevszky Anton külpolitikai elemzőt, a poszt-szovjet térség szakértőjét, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, hogy kicsit megágyazzunk ennek az egész beszélgetésnek. Jó reggelt, szervusz!
14: Szervusztok, jó reggelt!
12: Gondolom, senki nem lepődött meg a választási eredményen Oroszországban, kezdjük innen. Vagy volt benne bármi, ami esetleg meglepetést okozhatott?
14: Én nem gondoltam volna, hogy ennyire kozmetikázzák majd a számokat, mert a valós helyzet még, tehát legnyilvánvaló módon is más tükröz, mint ami a választás eredménye lett. Tehát, az előző választásokon a kormánypárt listás szavazása 49%-ot kapott 2021-ben, és akkor nem volt háború, nem volt üzemanyaghiány, nem volt kétszámjegyűhöz közelítő infláció, nem voltak ellátási problémák, tehát teljesen más volt a helyzet. Most pedig ugye 57,8%-ot kaptak a hivatalos adatok szerint, ami hát nem annyira tükrözi azt a helyzetet, ami kialakult az elmúlt 5 évben. Tehát én azt gondoltam, hogy Oroszországban kevert rendszer van, a mandátumok felét listáron, felét egyéni körzetekben rakják össze. És azt gondoltam, hogy listán majd ilyen 45% környéki eredményt fogunk látni, amivel ugyanúgy meg lett volna kétharmada a kormánypártnak, mert az egyéni mandátumokkal egyébként is behúzzák a szükséges számot. De hát nem, de nyilván egy demonstrálni kellett a hatalomnak, hogy a háború ellenére is a lakosság többsége mellettük van, és még jobb eredményt is elértek, mint az előző választásokon, tehát ez egy ilyen elvi kérdés.
12: Jó, tehát
14: volt.
12: Akkor ez valahol a választási eredmény, meg a listás százalék, az egy kommunikációs eszköz?
14: Persze, mindenképpen. Hát Vlagyimir Putyin ezek után azt mondhatja, hogy a lakosság többsége támogatja, a lakosság azt mondta a választásokon, hogy folytassa azt, amit eddig csinált, vagyis folytassa a háborút, és ez egy, hát nem felhatalmazás, mert ahogy ti is mondtátok, túl nagy tét nem volt, vagy meglepetés nem született, de mégis egészen ez egy ilyen legitimációs eszköz, és hogyha teszem azt, alacsonyabb az eredmény, mint az előző választásokon, akkor sokkal kevésbé tudta volna azt mondani Putyin, hogy minden rendben van, és a lakosság ugyanúgy támogatja, mert nyilván az egyfajta jelzés, hogy hát rontott az eredményen a kormánypárt, és itt valamilyen korrekcióra van szükség. Tehát ez mindenképpen egy kommunikációs eszköz Putyin kezébe.
12: Uh-huh. Oké. Sokan várják, vagy várták azt, hogy amint a választás lezajlik, akkor Putyin esetleg eszkalálhat. Akár úgy is, hogy ő is tudja, hogy már sokáig nem lehet húzni ezt a háborút, de hogy jobb feltételekkel közelíthet majd esetleg a békekötéshez, vagy a háború lezárásához. Ezzel párhuzamosan az elmúlt hónapokban, főleg a nyugati támogatók körében nőtt az optimizmus, amiatt, hogy elég sikeresnek tűntek az ukrán drón csapások, és a hátországot, az orosz hátországot, logisztikát talán a várakozásoknál sokkal jobban, kellemetlenül érintette, és meg tudta semmisteni, egy részét meg tudta nehezíteni a frontvonal ellátását ez a drónvonal, de erre is reagáltak az olaszok, és éppen tegnap olyan szakértőket olvastam, akik az ukránok helyzetét tartották nehezebbnek. Úgyhogy foglald össze, kérlek, hogy akkor most pontosan hol tartunk, milyenek az erőviszonyok, és hogy mennyire került közelebb a béke, belevéve azt is, hogy Donald Trump végre aláírta azt a törvényt, hogy szankcionálhatják az oroszokkal üzletelőket kőkemény vámokkal. Szóval nagyon sok minden történik most itt. Mi jön ki alul? Hol tartunk? Milyenek az esélyek leginkább a békére?
14: Nagyon sok kérdést csomagoltál be ebbe az egy kérdésbe. Úgy foglalnám össze, hogy Ukrajnának volt egy új stratégiája, ami többek között arra épült, hogy mennyiségben képessé váltak arra, hogy több drónt gyártsanak, és technológiában is történt egy szintugrás a különböző új dróntechnológiáknak köszönhetően, a mesterséges intelligenciának köszönhetően, gépilátásnak köszönhetően, és ezt az ukránok kihasználták, és a stratégia arról szólt a 2026 első felében, hogy nagyobb fájdalmat kell okozni az oroszoknak, az orosz hátországnak, és ezzel elérni azt, hogy az oroszok kompromisszumkészsége növekedjen, hogy az oroszok kénytelenek legyenek elfogadni valamilyen tárgyalási lehetőséget, mert nekik is fáj. Tehát ha nekik is kellően nagy károkat okoznak, ami ugye az elmúlt években elmaradt, tehát ez a fajta károkozás nem volt jellemző, leginkább az oroszok támadták az ukrán hátországot, és Ukrajna leginkább az Ukrajnával közvetlenül határos területekre volt képes csapást mérni, tehát kurszki és belgorodi területekre. És ez megváltozott, ez a katonai logika, és ennek nyilván azonnali hatása is lett az orosz gazdaságra. Ellátási problémák, magas infláció, üzemanyag problémák. Tehát jelenleg, hogyha egy moszkvai lakos, vagy egy nem tudom, rosszovi lakos fel kell, hogy töltse benzinne az autóját, akkor nem tud csak, hogy elmenni egy bármilyen benzinkútra, hanem most már erre kialakított applikációk vannak, és kinyitja az applikációt, és akkor megnézi, hogy esetleg hány kilométert kell menni, és hány órás sort kell kiállnia, hogy üzemanyaghoz jusson. Tehát most ez a realitás, ami nyilván tükröződött azon, hogy az oroszok, mármint az orosz társadalom, az orosz lakosság, hogyan érzékeli a háborút, és közvetlenül arra lett hatása, hogy egyre többen mondják azt, hogy legyen béke. Tehát most már a különböző mérések szerint 67%-a az orosz lakosságnak azt mondja, hogy be kell fejezni a harcokat, még úgy is, hogy Oroszország nem éri el a kívánt célokat. És nyilván erre épült az ukrán számítás, hogy az orosz társadalom belefárad, az orosz vezetés látja az okozott károkat, és majd hajlamosabb lesz békét kötni. De nem ez történt. Tehát az oroszok a tárgyalások helyett egy más stratégiát választottak, azt mondták, hogy ha ti ilyen nagy méretű károkat tudtok nekünk okozni, akkor mi is még jobban megpróbáljuk növelni az Ukrajnával szembeni csapásokat, támadásokat, és akkor mi is legalább ugyanekkora károkat okozunk megnézzük.
12: Mármint nem a frontvonalon, hanem ugyanúgy a hátországot érintő, ugye?
14: Ugyanúgy a hátországban, így van. És akkor megnézzük, ki bírja tovább. Ez lett az új orosz logika. És valamikor nagyjából augusztus óta az orosz támadások száma jelentősen növekedett, és ez azért volt komoly hatása Ukrajnára, mert Ukrajna időközben kifogyott a légvédelmi rakétákból. És ami normális esetben nem okozott volna akkor a problémát, mert egyszerűen hát Oroszország ugyanezt csinálta az elmúlt években, mint most, csak most tehát most még több rakétával, még több drónnal, de hát ezzel Ukrajna megtanult élni az elmúlt években is. Normális esetben 70-80%-os hatékonysággal el szokták fogni az orosz balisztikus rakétákat és cirkáló rakétákat. A drónokkal szemben pedig szintén megtanultak dolgozni, vannak most már elfogó drónok, vannak olyan technológiák, amelyek nagy arányal segítik semlegesíteni az orosz drónokat, de a légvédelmi rakéták elfogytak többek között az iráni háború miatt is, meg az elhúzódó háború miatt is. Egyszerűen nyugat nem képes legyártani annyit, amennyire szüksége lenne Ukrajnának. És ezt az oroszok most igyekszik kihasználni, a következő hónapokban nagyon nehéz lesz Ukrajna helyzete, közeledik a tél, az ukrán kritikus infrastruktúra nincs jó állapotban, és egyre több olyan orosz támadás van, amikor egyetlen egy rakétát sem képesek elfogni. Nem feltétlenül azért, mert már teljesen kifogytak, nulla a készlet, hanem azért, mert kénytelenek priorizálni. Ha látják, hogy az a rakéta esetleg milyen célpont felé megy, akkor azt mondhatják, hogy jó, akkor ezt most hagyjuk, és akkor inkább tartjuk a légvédelmi eszközöket az olyan célokkal szemben, amelyek esetleg fontosabbak, mint a másik cél. Tehát itt tartunk most, ezért nem látom valószínűnek, nem látom azt az optimizmust, hogy ebből hogyan lehetne béke, mert az oroszok nyilván ezt a helyzetet most próbálják kihasználni, és még jobb pozíciót szerezni a majd a jövőben esedékes tárgyalásokon.
13: Na, ha most ez egy nagyon érdekes, hogy amit mondasz a tárgyalások kapcsán, ugye elindult New Yorkban az ENSZ csúcs, és több nagy találkozó van, állítólag volt egy egészen konstruktív találkozó Donald Trump és a francia elnök között, hogy kicsit, hogy is mondjam, jobban arra lendítsék az amerikai vezetést, hogy nagyobb erővel próbáljon presszionálni, hogy ennek vége legyen. Nem úgy tűnik, mint hogyha ezt így nagyon akarnák Donald Trumpék.
14: Én nem gondolom, hogy itt az amerikaiak akaratán múlik ezt. Ők akarják, hát tavaly több év után.
13: Hát tudom, ilyen marketing szempontból akarják ezt, bocs, hogy így közbevágok, mert ezt úgy tűnik nekem, hogy Donald Trump ezt mindig így mondogatja, de olyan igazi erőfeszítéset nem látunk.
12: Hát azért elég komoly ez a szankció az oroszokkal üzletelő.
14: A szankcióknak az elfogadása, amit ugye Donald Trump másfél éven keresztül nem akarta elfogadni. Tehát ugye maga a szankciós kezdeményezés még hát azóta elhunyt republikánus szenátorhoz, Lindsey Grahamhez kapcsolódik, aki még tavaly áprilisban dolgozta ki, csak akkor sokkal keményebb szankciókkal, akkor 500%-os vámokat akart kivetni, ez azóta ugye 100%-ra módosul, de hát a 100%-os idővám is nagyon kemény lépés. És Donald Trump az elmúlt évben azt mondta, hogy azért nem akarja ő ezt elfogadni, mert hát elindultak a tárgyalások Oroszországgal, és hogyha Oroszország azt látja, hogy közben újabb szankciókat fogadnak el az amerikaiak velük szemben, akkor ez nyilván rontja a tárgyalási készséget, mert esélyt kell hagyni a tárgyalásoknak és a béke lehetőségének, mondta Trump. Tehát azzal, hogy ő végül ugye nyáron, azt hiszem júliusban hunyt el Lindsey Graham, és Trump ezután jelezte, hogy hát ő hajlandó elfogadni, hajlandó aláírni a szankciókat, fogadja el a kongresszus, és minden mehet tovább, csak ugye azért tartott ennyi ideig, mert aztán elment nyári szünetre a kongresszus. Tehát ugye ez pont azt jelzi, hogy Donald Trump eljutott arra a pontra, amikor azt mondja, hogy hát nem vezettek eredményre az eddigi tárgyalások, és valamit muszáj lépni Oroszországgal szemben.
13: Igen, ebben igazad van, csak hogy te is magad mondtad, hogy másfél évig nem akart elfogadni, tehát eljutottak addig arra a pontra, de csiga lassúsággal haladnak.
12: De most hát, legalább már megtörtént.
14: Ha nincs iráni háború, akkor én nagyon bizakodó voltam még idén évelején, hogy lesz valamilyen áttörés a tárgyalásokon. Tehát a 2026, tehát idei februárjára ilyen állandós út tárgyalások voltak a felek között, és már nem politikai delegációk vettek részt ezeken a tárgyalásokon, mint korábban. Tehát Oroszország részéről korábban a tárgyaló felett Vlagyimir Medinszky képviselte, akinek semmilyen politikai vagy hatalmi pozíciója nincs. Ő egy korábbi kulturális miniszter, aki egy olyan tankönyvrendszer dolgozott ki, amelyben többek között ugye Magyarország is úgy szerepel, vagy a magyar 56-os forradalom is úgy szerepel, mint egy fasiszta restaurációs kísérlet, és hát Ukrajnáról is úgy beszél, mint egy nem létező államról. Tehát, hogy egy ilyen emberrel nem lehetett nagyon tárgyalni, ez egy politikai fricska volt Oroszország részéről. És ez a fajta delegációs összetétel megváltozott, és valóban tartalmi emberek, például orosz nemzetbiztonsági szolgálatok vezető vettek részt a tárgyalásokon. Tehát én azt gondolom, hogy ott volt valódi esély az áttörés, és csak aztán jött az iráni háború, vagy hát jött ugye Donald Trump, megtámadta Iránt, és ezzel a tárgyalások teljesen megálltak. Tehát február vége óta nem voltak tárgyalások több mint fél éven keresztül.
12: Ha visszakanyarodunk a harci helyzethez, ha most az oroszok támadják Ukrajna gyenge pontját, és nincs elég védekező eszközük, úgymond, akkor ezzel emellett még lehet mozgósítás is, amit sokan valószínűsítettek a választás utánra, hogy akkor még a frontvonalra is több embert küldjenek, vagy akkor Oroszország most beérheti azzal, hogy így próbálja a télen az infrastruktúrát a legjobban rombolva a lakosságnak ismét a legkellemetlenebb pillanatokat okozva folytatni a háborút?
14: Hát lehet, hogy ebben bíznak, de azért már a háború 5. éve van, és minden évben ebben bízik Moszkva, hogy majd most olyan csapást mérnek az ukránokra, az ukrán kritikus infrastruktúrára, hogy a térre kényszeríti Ukrajnát, és azt mondják, hogy jó, elfogadjuk az orosz ultimátumot. De hogy az elmúlt években sem történt ez meg. Tehát ja, most még nehezebb helyzetben van Ukrajna, de nem gondolom, hogy majd pont most lesz rá olyan hatása, hogy elfogadják az orosz feltételeket. Szóval szerintem az oroszok sem erre számítanak. A valódi cél a Donbass maradék részének az elfoglalása, még Donyecki megyének még olyan 22-23%-a nincs orosz kézben, és ezt próbálják elfoglalni. A jelenlegi emberi élőerővel ez vagy nem lehetséges, vagy hosszú évekbe telhet még az oroszoknak, hogy ezt megtegyék. Tehát ahhoz, hogy valóban egy jóval gyorsabb eredményt érjenek el, ahhoz jóval több emberre lenne szükségük. Egy emberi élő erőbeli fölény kellene a fronton, ami jelenleg nincs meg. Tehát most van egy minimális orosz emberi fölény, amit Ukrajna részéről a drónok kompenzálják.
12: És egy sokszoros emberveszteség.
14: Így van, és mivel Oroszország támad, a támadónak mindig jóval nagyobb emberveszteége van, mint a védekezőnek. Tehát Oroszországnak több embert kell toboroznia hónapról hónapra, mint Ukrajnának. És ez az elmúlt hónapokban nincs meg. Az eddigi stratégia, ami arról szólt, hogy fizetünk sok pénzt az embereknek, csak hogy álljanak be katonának, ez egy éveken keresztül működött, főleg akkor, amikor bizonyos szintű sikerek voltak a fronton, és lehetett azt kommunikálni, hogy hát az orosz hadsereg halad előre, de onnantól kezdve, hogy ezek a sikerek elmaradtak, vagy megálltak, egyre kevesebben akarnak menni katonának, mert attól félnek, hogy
12: a veszteség nagy és haladás megszintesen.
14: Így van. Így van, tehát a mozgósításnak szerintem elég nagy az esélye, ha Vlagyimir Putyin gyors eredményeket akar.
13: Hát jó, köszönjük szépen, egy kicsit jobban látjuk tisztábban a helyzetet, nem marad más megint csak, mint a reménykedés.
12: Tudtunk lenni, de bízunk mindig a legjobban.
14: Elnézést, hogy az optimizmus egy kicsit
13: nem szerintem a tényekkel lehet leginkább gondolkodni. Köszönjük szépen, Anton, hogy rendelkezésre álltál.
12: Köszönjük ismét, szép napot.
13: Az elmúlt percekben Pendarzsevszky Antont hallottátok, aki külpolitikai elemző, a posztszovjet térség szakértője, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, és azt néztük, hogy az orosz választások után hogy áll most az ukrajnai háború és a geopolitikai helyzet, mire enged következtetni.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HV, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
6: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
6: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
6: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
6: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
6: Van hát. És nem félnek használni.
5: De miért?
6: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért.
4: Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 32 perc van, ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
9: Így van, és a változatosság kedvéért Kántor Endre.
8: Igen, kitartás, kedves hallgatók, van, aki most éppen még pihen egy kicsit, felkészül, mi pedig tartjuk a frontot.
9: Endre pedig külön kérvényt írt írásban, 5 példányban, indigóval, kézzel, hogy ő minden nap szeretne ezen a héten
8: menni
9: és szórakoztatni benneteket.
8: Már nagyon hiányoztatok, kedves
9: hallgatók. Nehezen, óriási viták után

0: be a stáb. A board megszavazta a Villás Reggeli Kft-ben, és engedélyeztük neki ezt a bravúrt. Úgyhogy, de hogy érzed magad a közepén?
1: Én abszolút jól érzem magam, fiatalos okay. vagyok, friss.
0: Helyes,
1: ha
0: helyes.
1: Az ember egyszer elkezd korán kelni, és utána csinálja 30 évig, akkor nagyon könnyű megszokni. Tehát én azt gondolom, hogy ez így jó működik.
0: A nyilvános táb legifjabb tagja az, aki a legjobban viseli, és a legszívesebben jelentkezik az ilyen feladatokra.
1: Egy-két éven ne rugozzunk. Egy-két éven ne rugozzunk.
0: Az is számít. Hidd el,
1: nem
0: az
1: számít.
0: Is, az is abszolút számít.
1: Fejben dől el, én azt mondom, hogy ki milyen fiatal. És ezt mutatják egyébként az adatok. Meg hát abban is fontos, hogy milyen mentális állapotban van az ember, hogy tartja a kapcsolatot a barátaival, milyen a szociális élete, mit tudom én, mit eszik, mit iszik, mennyit sportol, úgyhogy...
0: Csak hát ebből mi már viszonylag keveset mindig egymásnak panaszkodunk, hogy többet kéne, csak nehéz eljutni.
1: Igen,
0: oda,
1: igen, ez így van.
0: Igyekszünk. Valamit helyre kell, hogy tegyek, illetve a nagy bizakodásomnak a hát nem végkifejlett, mert még nincsenek vége. Valamikor a múlt hét elején talán nézegettem reménykedve, és el is mondtam reménykedve a vízállás jelentések alapján, hogy sőt, biztosan eléri 5-6 nap múlva a Duna szintje azt, amikor már lehet rajta hajózni. Én nyilván ezt a részét ismerem, tehát a személyszállítását, illetve a nyaralóhajók, szállodahajóknak amire szükségük van, ezek eléggé egyen kinézetű és súlyú és kapacitású hajók, és valóban ez történt, elérte fél napig, de miután mire elérte, addigra már látszott a következő napoknak az újabb vízszint csökkenése, és most viszont és nem jött le gyakorlatilag, tehát nem indult újra
1: de
0: egyáltalán.
1: Szép lecsorgás van.
0: Nem tudott újraindulni a forgalom, és most viszont megint vége láthatatlan. Tehát szeptember vége felé vagyunk, és vége láthatatlanul az van, hogy nem tudnak közlekedni. Tehát azt senki nem gondolta volna júliusban, hogy ez bőven az őszben nyúlóan, tehát most úgy tűnik, hogy október első feléig, és most eltűnt a csapadék a vízgyűjtőn, ami kevés van. Ugye ez egy olyan időszak, amikor egy része az már fölmarad a hegyen, mert már hóformájában hullik, és amúgy az évnek ezen a részén amúgy is csökkenés van a vízállásban
1: hát
0: általában.
1: Ami lecsorogna, azt megissza a hegy, mondjuk így.
0: Hát, így van. Úgyhogy
1: én nézegettem itt a Duna még mindig adatait.
0: Még nem látszik a vége ennek.
1: Figyelj,
0: totál
1: lapos az egész Ingolstadtnál, majdnem, hogy a legkisebb vízállásnál éppen, hogy egy pár centivel magasabb, ugyanúgy Oberndorfnál végig, tehát hogyha a felső szakaszt nézed, akkor semmi változás nincs.
0: Így
1: egy
0: van,
1: nagy
0: és,
1: lapos grafikon.
0: Tehát, illetve, hogy a rekordmélységbe úgy néz ki, hogy nem fog visszamenni, de ez még bőven messze van attól, hogy lehessen rajta például hajózni. Talán Paksot sem fogja bántani, tehát addig a szintig nem megy le, tehát ami a legdurvább volt, viszont az tényleg senki. Tehát a legpesszimistábbak sem gondolták, hogy gyakorlatilag az őszben mélyen belenyúlóan, legalább 3 hónapig gyakorlatilag itt minden leáll.
1: Hát itt van például Passau-Ilstadtnál 417 centi, ami azt jelenti, hogy a legkisebb vízás az 388 volt, tehát alig egy pár centi.
0: De ott még éppen lehet hajózni.
1: Igen, ott még lehet, igen.
0: Hát ugye azon a szakaszon ott a sok erőmű duzzasztja annyira, hogy ott nagyjából Bécs fölöttől azért el lehet menni Passauig. Vannak ott is időnként részek, ahol nem, de ott legalább megoldják a szolgáltatók kis hajócserével, meg kis buszozással, de ezen a szakaszon ilyen óriási nagy buszozással oldják meg. És ez egy tök érdekes dolog, hogy itt Budapestet illetően, miután ugye ez egyik fénypontja egy ilyen utazásnak, mondjuk egy távolról érkező turistának, mindenképp elhozzák őket, tehát a szállodai foglalásokban van egy növelő hatás. Mert ilyenkor nem az itt a Vigadó téren és környékén hegyekben álló hajókon, a saját hajókon alszanak az emberek, hanem emiatt megnőtt a szállodai foglalásoknak a száma Budapesten. Ugyanakkor van egy ellentétes hatás is, miután ők általában egy irányban mennek, és a Budapest elég sok útnak a kezdő vagy a végpontja, és akkor vagy ide repülnek, vagy innen repülnek, aztán vissza vagy tovább. Rá szoktak húzni, és pont ez jó a budapesti turizmusnak. Annyira népszerű a város, hogy vagy kiszállás után, vagy beszállás előtt azért néhány napot a turisták ráhúznak. Ezek viszont most így kiesnek. mert hogy akkor nem innen kezdenek, és változik a program, úgyhogy ilyen ellentétes hatás van, de simán lehet, hogy összességében még a pluszban elszállásolt, tehát hajóhelyet elszállásolt turisták, az a kimondottan csak és kizárólag a szállodai forgalomnak jót tesz, tehát egy csomó kiegészítő tevékenység viszont kiesik, amit egyértelműen és nagyon-nagyon negatív sajnos itt ezekre a szolgáltatókra nézve.
1: Na nézzük akkor a mai napi menetet. 23-a van tehát, és köszöntjük a névnaposok közül a Teklákat. Boldog névnapot, kedves Teklák! Még az Irusok, a Linák, a Linettek, az Őszikék is ünnepelnek, meg a Telmák, de a Tekla a fő névnap. Az évforduló naptárból böngészve azt mondja 1889. Ezt azért érdemes, ugye? Yamauchi Fusajiro megalapította a Nintendót. Nyilván nem olyan játékcégnek gondolta a Nintendót akkor, a Yamauchi Fusajiro úr, de 1889-es a Nintendo. Az, ugye az volt a neve, hogy vagy Nintendo Kabushiki Gaisha, és egy kézzel készített kártyák gyártására, ugye ezek a Hanafuda kártyák gyártására készítették, és abból nőtte ki magát a Nintendo. Nagyon izgalmas sztori egyébként. Aztán mi van még itt? Az első koncertjét adja az Omega Együttes a Műegyetem Hesz András téri kollégiumában 1962-ben ezen a napon. Bizonyám. Aztán bezárt a kapuit a 61 augusztusában megnyílt Budai Ifjúsági Park, ez 84-ben volt a fővárosi fiatalok nyári zenés szórakozó helye. A Budai Ifjúsági Park.
0: A legendás.
1: A legendás.
0: Igen, már értelemszerűen.
1: 84-ben.
0: Azzá vált. Születésnaposok.
1: Ó, micsoda szép sor van itt. Itt van Robert Bosch.
0: Azt hittem Oktáviánusszal
1: kezdem. Jó, hát kezdhetjük vele is.
0: Időszámítás előtt 63-ban állítólag ezen a napon született.
1: Augustus 10-e. Hát ez nem állítólag, ez teljesen jól dokumentált. Mi van? Mindig ezt mondjátok ti, hogy állítólag.
0: Tudom, mert hogy meg kell különböztetni, aki már eleve császárnak született, annak fölírták, annak pontosan lehet
1: tudni. Fölírták az Augustus Cézárnak
0: is szerintem. Akinek szegénynek született, és utána lett híres, annál bizonytalanok, annál nem tudhatjuk, hogy mikor Augustus született. De nála, ugye ez föl sem merül nyilván.
1: Octavianusnál, akit egyébként Kaiser. Nagyon érdekes ez a latin, hogy milyen lehetett a valós kiejtés, hát nem úgy, olyan, ahogy most mondjuk. Azt mondja, hogy 1861 Robert Bosch német gyáros, tőle idézzünk majd, és gyárosokból van magyar is, 1872 Richter Gedeon, vegyész, gyógyszergyáros. Aztán Gundel Károly, gasztronómiai szakíró és vendéglős 1883-ban ezen a napon. Ray Charles Robinson, akit a Robinsont elhagyta, és csak a két kereszt nevével futott, 1930-as születésű Romy Schneider. Érdekes, hogy Ray Charlesnál 8 évvel fiatalabb volt Romy Schneider. Rosemarie Magdalena Albach, osztrák születésű, francia színésznő. Kit mondjuk még? Julio.
0: 1943. Igen.
1: És hát valljuk be, hogyha az lenne a lakatlan szigeten a sorsot, hogy két CD-t találsz, vagy két lemezt, meg egy lemezjátszót, és az egyik az Julio Iglesias, a másik meg Enrique, akkor inkább a Julio-t hallgatnád.
0: Hát, hogy keresnék egy kötelet.
1: De Julio Iglesiasnak szerintem még vannak értéke, de Enrique az nem az én világom, valljuk be.
0: De azért nem hallgattad végig az összes albumát, hogy ezt nem, kijelenthess ezt, azért. Ezt szerintem megállapíthatjuk.
1: Igen, nem, ez így van.
0: Ellenben Bruce Springsteen esetében még ezt is elbírnám képzelni, bár az életmű az eléggé nagy,
1: gondolom,
0: meg vegyes, de összesen talán nem.
1: Valahogy az elején jobban
0: tetszett. Nekem egy kicsit egysíkú is. Ott akadtam el, amikor a 5. számánál, és azt éreztem, hogy ez tök ugyanaz.
1: Igen, van benne valami.
0: Amikor néhány albummal előre, néhány albummal később, és még mindig ugyanaz érzés fogott el.
1: Hát figyelj, a Born in the USA album azért az nagyon nagy hatású volt, és azért az nagyon feltette a pontot az íre. A 7. stúdióalbuma 1984-ben jelent meg a Főnöknek, The Boss, a beceneve.
0: Mikor talált Főnök? Akkor?
1: Hát azt nem tudom, mikor kapta a nevet. de ezt az összes ilyen Ródtól, meg milyen segédembertől kapta, hogy...
0: Én már így ismertem meg, tehát... Na, majd megnézzük, hogy mikor.
1: Majd kapta. Meg kell nézni a jó. 10 plusz 1 tényt Bruce Springsteenről, ami szerintem megjelenik ma. A neves zenei szakíró tollából.
0: Zenei és minden.
1: Zenei egyéb. És politikai.
0: És mindent érdemes olvasni.
1: Így van. Na, azt mondja,
0: ne beszéljünk rombuszokban, tehát Kert Attiláról van szó, tehát érdemes
1: Kert Attila, követni, nagyon jó ezek a 10 plusz 1 tények, így van. Horváth Marian, 6-szoros világbajnok és 2-szeres Európa-bajnok, párbajtőrvívó, sportkommentátor, és ezen a napon született, és Cseke Katinka, magyar színésznő is.
0: Természetesen óriási vita alakult ki, hogy ki legyen, ki szolgáltassa az első muzsikát.
1: Hát de várjál már, hogy kinek játsszuk ezt a muzsikát, mert nem Bruce Springsteennek játsszuk ezt a muzsikát, hanem elmondjuk, hogy a következő zenét egy születésnapostól játsszuk egy születésnaposnak, mert Fruzsi ma lett 14 éves. Egy kész hölgy, kérem Ilda. Szépen, Fruzsi, 14 éves, és nagyon-nagyon boldog születésnapot. Nem szabad izgulni a BIOS és a nyelvtandoga miatt, ezek tuti sikerülni fognak, főleg, hogyha valakinek születésnapja van, tehát van egy ilyen kis szerencse token még így mellé, úgyhogy nem szabad izgulni miatta, és ezt apa, anya és a tesó József Orsolya és Szonyika küldi neked, Frusi, nagyon boldog szülinapot.
0: És reméljük, örülni fogsz a következő dalnak, amely csak azért nem Julio, mert nincsen benne a gépben, és akkor energiát azért nem fektettünk a trollkodásba, hogy szerváljunk valamit, úgyhogy hát marad a főnök, ugye?
1: De menjen a főnök.
0: De melyik dal és miért?
1: Hát a No Surrender az egyik... Figyelj, az a lemez, az tényleg jól sikerült, ezt valljuk be őszintén. Akár szeretjük Bruce Springsteent, akár nem. Tehát ott szerintem, ha lehet csemegézni róla, akkor legalább 3-4-et tudok mondani, ami bármikor meg tudok adni. Ráadásul, ha album-oriented rocknak nézed, akkor az a típusú lemez, amit így az elejétől a végéig végig lehet hallgatni. Úgyhogy szerintem egy jó muzsika.
0: Na, tehát
1: 84.
0: Ede bácsi ajánlásával akkor jöjjön a főnök.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük a híreket, kávé helyett bőven van, az egyik a portfólió is ír róla. Moszkvában most ünnepelnek, Putyin megkapta, amit akart, ugye a cím semmit nem mond, de arról van szó benne, hogy Ukrajna külügyminisztere szégyenteljesnek és indokolatlannak nevezte, hogy az Európai Unió eltávolított két orosz oligarchát a szankciós listáról, de hát ugye nyilván ez a dolga az ukrán külügyminiszternek, miközben a másik oldalon az ENSZ csúcs révén is mennek a tárgyalások minden fél között, ugye Macron is járt Trumpnál, Zelenszky is, hogy mit lehetne csinálni most már. Miközben Donald Trump, ugye ő is székfoglalót mondott majdnem az ENSZ-be, ahol hogy is mondja, hogy fogalmazott ma reggel a Deutschlandfunk, hogy egy hosszú és terjengős beszédben sok mindenre kitért. Többek között elmondta, hogy nem, hogy Iránnak két lehetősége van, vagy egy nagy nemzet lesz belőle, vagy pedig komplett annihiláció várja őket. Tehát konkrétan megfenyegetett egy országot azzal, hogy kiírt mindenkit. Ez egy vicces, nem, amikor az ENSZ előtt beszél az ember. Aztán utána meg azt is elmondta, hogy átnevezés következik, még egy dolog, sőt, igazából már meg is történt az átnevezés. Átnevezte a mesterséges intelligenciát Donald Trump, és azt mondta, hogy Amerika innentől kezdve szuper intelligenciának fogja ezt hívni, mert az sokkal jobban illik rá. Azzal most ne foglalkozzunk, hogy ez a hajó már elment, tehát el vannak nevezve ezek a rendszerek, és ezzel mindenkit jól összekavar, de ezt már tudjuk Donald Trumpról.
3: A g7.hu, vagy egy telexen a g7 arról ír, hogy vajon, vagy azt vizsgálta meg a adatok alapján, hogy vajon a rászorultság is szerepet játszott, illetve az alapján osztották-e a különböző régiókban szét a pályázati pénzeket, és ez is benne van egyébként, de azért jellemzően nem erről szól a történet, ezt találták, illetve ezt mutatták ki. Azt nézték, hogy az országgyűlési képviselők befolyása valóban hatással volt arra, hogy hova kerülnek az uniós pénzek. A terület és településfejlesztési operatív programok és az Európai Szociális Alapból finanszírozott projektek alapján vizsgálták ezt meg, és térképekkel illusztrálva lehet megnézegetni. Van, ahol egyébként tetten érhető, de hát azért ennél valószínűleg jobban is lehetett volna elosztani a pénzeket, ez derül ki. Van friss közvéleménykutatás, a Medián az mindig érdekes, ugye ők voltak ismét a legpontosabbak a választások, a tavaszi választások idején, és most elég egyértelmű. -3 a Tisza, és +3 a Fidesz. Most először van az, hogy valóban, tehát nem a kisebb pártok jönnek följebb, amikor a Tisza túljutott a népszerűségének a csúcsán, hanem most egyértelműen már a Fidesz mászik vissza, tehát a -3, +3. Úgyhogy valószínűleg még nagyobb értelmetlen szócsaták és
2: hát figyelj, na valamiért az országjárást kell csinálni, tehát ezt figyelik folyamatosan, gondolom. Közben a 444-en olvasom, kártérítési pert indítottak Lázár János bizalmasának több mint 1 milliárdos ügylete miatt. Ugye a Flair kerti bútorokat is gyártó műanyagipari vállalatból tavaly szeptemberben szálltak ki az addig egy céglánc végén többségi tulajdonnal rendelkező magánszemélyek, és az így egyedül maradt tulajdonos, a Hodler Capital Kft. Másnap 1,3 milliárdos értéken vitte be a társaságot a Vertikál nevű tőzsdei cégbe. Ez az, amiről szó van nagyjából. És itt ugye a június 10-én közzétett konszolidált adatokat is előveszi a cég, amiből erről tudomást lehet szerezni, és lényegében ez az alapja ennek a kártérítési pernek.
3: Ezek a közvéleménykutatási adatok gazdaság szempontjából is érdekesek, illetve kifejezetten amiatt, engem azért izgat leginkább, hogy vajon így, hogy most elindult a szűkülés a két nagy, úgymond, hát között az egyik eléggé összetöpörölött nyilván, hogy bevállalják azokat az intézkedéseket, amiről azt gondoltuk, hogy a tök egyértelmű, hogy ilyen piactorzító, pocsi, senkinek nem jó, katasztrofális, populista intézkedések, de az ára is top, ami ráadásul minden, egyszerűen sikítottak ott, hogy hát infláció mélypontra esett, az élelmiszerinfláció negatív, vagy tolvonásra részrevétlenül, és nem csinálták meg.
2: Igen.
3: Tehát, hogy ezek most, amikor majd elkezdenek parázni, hogy jaj, most akkor csökken a népszerűségünk, akkor most hozzám elnek kell nyúlni. Hát ezt elmúlt napokban az is kiderült, hogy kimondotta, még egy újabb kedvezőtlen hatás van egyébként a forint erősödéssel párhuzamosan, hogy elkezdték az importtermékeket nagyobb előnyben részesíteni a kereskedők, mert azonban kisebbet buknak. Tehát ha ott olcsóbb, akkor már kevésbé számít az, hogy most magyar legyen a termék, hogy kiírjuk, hogy magyar terméket árulunk. Amíg így szépen veszik ki a zsebünkből a pénzt, akkor ha olcsóbb, akkor import. Tehát a hazai gyártók, termelők kezdtek el panaszkodni erre, tehát rég valószínűleg el kellett volna törölni már az elsők között. Na, hogy akkor most eddig nem nyúltak hozzá, akkor vajon most hozzá fognak-e nyúlni? Egy ilyen kérdés is fölmerül. Na jó, de ez majd
2: nézzük a tőzsdét.
3: Kevés az időnk, gyorsan tőzsdézzünk.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Hát
1: a rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Folytatom a sort, amit Gede kollega elkezdett, hogy mindig beleszólunk itt a lukba. De természetesen látszott a Budapest értéktőzsdén, hogy nem volt túl jó a hangulat. Azt mondja, hogy a Magyar Telekom 0,2%-os minusszal, a Richter 2,3%-os minusszal, a MOL 1,3%-os minusszal zárt, az OTP 0,8%-os minusszal, és alapvetően a negatív számok vannak túlsúlyban. Volt egy pár pozitívum, a Graphisoft Park 1%-os plusz, a Waberers 1%-os plusz, az MBH Bank 0,8%-os, a Cvak 1%, de alapvetően ezt lehet mondani. 1% körüli mínusz a Bux Indexben, és hát inkább ugye az iránykeresés jellemző, meg a lecsorgás, ahogy ez az iránykeresés jellemző volt az európai tőzsdékre is, mert a FTSE az 0,3%-os mínuszban zárt, a CAC-ra és a DAX viszont pluszban, nem túl nagyban, mert a napi negatív indítás után elindultak fölfelé, de nem tudtak nagyon erősen kitörni. Ellenben az Egyesült Államokban a NASDAQ és a NASDAQ 100-as új csúcsra ment megint, 0,4% plusz a NASDAQ-en, és a futures-ök is abszolút pluszban vannak, miközben az olajáron egy enyhe enyhülés látszik, a Brent és a crude
3: nem
2: egy...
3: is olyan enyhe, tehát most a napok óta
2: igazad esik. Van, 1%-nál nagyobb a Brentnél a mínusz, a crude-nál pedig majdnem 2%, és a Brent 98 dolláron most már stabilan 100 alatt, a crude pedig 88 dolláron van, hiszen napok a hormózi szorosnak egy ilyen...
3: Hát napok óta esik, és most az irániak tegnap bedobták, hogy Amerikától csak egy-két dolgot várnának el, és akkor nyitják a szorost, igen, és akkor erre bezuhant az olaj, ami abszolút jó hír volt.
2: Na, de mondok neked én szépet. Azon túl, hogy szuperintelligenciára nevezte át Donald Trump az AI-t, elkezd folyamatosan, most már 6 vagy 7 napja megy az AI részvényeknek a szárnyalása az amerikai piacon, és ez látszik egyébként a Kospiban is, Ázsiában, és a Nikkeire is elkezdett hatással lenni 1,4% plusz, de tudod, hogy kire van rossz hatással? Ez eszméletlen. Most már kezdik ilyen Muse hatásnak mondani, miután ugye az Amazonnak, a Metának a nagy modellje, az nagyon sikeressé teszi, úgy látszik, a céget. Azok a cégek kezdenek rosszul járni, akik alapvetően a vásárlói rutinokra, fogyasztói rutinokra építenek. Például utazási ügynökségek, bankok, olyan online kereskedők, akik arra építenek, hogy ez a bizonyos fogyasztói inercia, ami a rutinból hajtja a vásárlásokat, hiszen nem tudják az emberek, hogy alternatívák léteznek, olcsóbb alternatívák, na most ezeket kezdik el kikezdeni, diszruptálni ezek a modellek, hiszen ő meg fogja neked mondani, hogy van olcsóbb bankszámla, van olcsóbb utazási ajánlat, van olcsóbb ugyanolyan termék, és erre elkezdtek keresni az emberek, és ezeket a cégeket viszik le. Tehát az AI-nak megvan egy negatív hatása, nem csak pozitív a tőzsdén, bankok is, kérem
4: szépen.
2: De
4: ez már sokadik ilyen kör.
2: Ez már
4: többször előfordul, csak mindig újabb és újabb szektorokat találnak meg, akiket megüt az AI, és vesztesei lehetnek ennek a trendnek. De abban nincs változás, hogy ismét nagyon durván felülteljesítő a technológia.
2: Igen.
4: Nasdaq plusz 0,5%, S&P 0, a Dow Jones negatív. Tehát ennél jobban semmi nem. Napok óta, sőt, csak a hetek óta gyakorlatilag ezt látjuk. Teljesen szétszakadt az AI, és mindent az AI visz.
2: Igen.
4: Meg utolsó kérdés, illetve kiegészítés. A 4 blue chip között szerinted ki volt az 5. legnagyobb forgalmú papír a budapesti értéktőzsdén?
2: Ki volt?
4: Nem találnád ki. Mert hogy béta piacos pap, Wizzer.
2: Ne viccelj!
4: Nem is a budapesti tőzsdei jegyzet, vagy főjegyzési helyként számított papír. Ott olajár miatt most éppen vették, és olajár. Elég nagy tételbe kereskedik.
2: Értem.
4: Forintban is a Wizzert, a béta piaca, a bétnek a béta piacán jegyzett, amúgy a londoni ugye a fő piaca.
2: Még a Novo Nordiskot kell nézni, mert hogyha nem az AI-tól el akarunk távolodni és keresünk valami mást, mert most bejelentették, hogy belépnének a hajhullás elleni kezelések piacára. Úgyhogy ezek nagyon működnek, tudod?
4: Hát, kaptosnak most már össze-vissza az előző, hát, és már bukóvá vált, és akkor
2: ja,
4: most...
2: Ugye a elhízás elleni küzdelem óriásit ment ebben a szektorban.
4: De aztán a csodaszer az bukóvá vált.
2: És most a hajhullás. Úgyhogy ez jön. Novo Nordisk.
4: Teszteled?
2: Nekem már nincs remény.
4: Na, jön Andi a hírekkel.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői
5: az
1: napja.
5: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
5: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán is a Városhatártól, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárása kell majd készülni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gállért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, valamint az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornát javítanak, itt lezárták a félútpályát, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Kőbányán az Óhegy utcában a Szlávi utcánál vízvezetéket javítanak, a forgalom itt is egy sávban váltakozva halad. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni baleset miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
5: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Jön a vagyonadó, visszahozzák a katát. A kormánypárt elutasította a köztársasági elnök legfőbb ügyészi jelöltjét. Két új amerikai katonai bázis létesül Grönlandon. Élénk szél mellett van napos és felhős időszakok váltják egymást, délután 20 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Hamarosan érkeznek az új adópolitikai jogszabályok. Kövesdi Attila államtitkár a GKI konferenciáján jelezte, január 1-től az alacsony jövedelműek számára bevezetnek egy SZIA jóváírást, és visszahozzák a katát is. Ezen felül jön a vagyonadó. Az értékhatár 1 milliárd forint lesz, az e fölötti részre 1%-os adó vonatkozik, ismétlődően tehát nem egyszeri adó. Kiterjed majd a céges részesedésekre, ingatlanokra, itthoniakra és külföldiekre is. Érkezik majd a politikusok vagyonosodási vizsgálata is, ez nem csak az előző ciklus résztvevőire vonatkozik, hanem a jelenlegi országgyűlési képviselőkre is. A kormánypárt elutasította Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyészi jelöltjét, Szatmári Zoltánt, és új jelölt állítására kérte az államfőt. A háttérben vélhetően az áll, hogy Szatmári testvére gyanúsítottként érintett az úgynevezett aranykonvoj ügyben, írja a Portfólió. Az államfő azonban jelezte, kitart jelöltje Szatmári Zoltán mellett. A javaslattétel megtörtént, így a döntés már az országgyűlés feladata és felelőssége, jelezte a Sándor Palota. Tegnap soron kívüli véletlenszerű ellenőrzést tartottak az M1-es autópályán. Az MKIF által végzett munkák és a koncesziós szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését vizsgálták, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, 2 órával a vizsgálat előtt jelezték a koncesszornak az ellenőrzést, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy ők is részt vegyenek a helyszíni szemlén. A cég kommunikációs vezetője jogi lépéseket helyezett kilátásba, hogy az ott készült videókat nem hozhatják nyilvánosságra csak az ő jóváhagyásukkal, mondta a Vitézi. Megállapodás született Grönland kapcsán az Egyesült Államok és Dánia között. Az egyezményt az ENSZ közgyűlése idején írta alá New Yorkban Donald Trump és Mette Frederiksen. A dokumentum értelmében 2 új amerikai katonai bázis létesül Grönlandon, de megmarad a dán korona szuverenitása a világ legnagyobb szigete felett. Trump hónapok óta fenyeget gazdasági és katonai erővel, hogy meg akarja szerezni Grönlandot, stratégiai fontosságú elhelyezkedése és kritikus ásványkincsei miatt. Az egyezmény része lett, hogy NATO-n kívüli ország nem hozhat létre katonai létesítményt, illetve nem állomásoztathat a szigeten katonákat. A brit miniszterelnök szerint nem zárható ki, hogy Nagy-Britannia visszatérhet az EU-ba. Andy Burnham az ENSZ közgyűlésére érkezve nyilatkozott erről New Yorkban. Kiemelte, a blokkhoz való visszatéréssel kapcsolatos kérdések más napra esnek, most a régóta várt Egyesült Királyság és EU közti csúcs találkozó van fókuszban, ami már idén megtörténhet.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, többfelé lesz élénk, helyenként erős az északnyugati szél, délután 20 fokot mérünk majd.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
9: Ahol széles a spaletta.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: 7:11 van, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0 stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre, természetesen.
5: Nagyon sok szép üzenet, azt mondja, hogy meg érdekes üzenet, ugye Trumppal kapcsolatban nem elsőnek fenyegetett sajnos, valóban, csak hogy azt gondoltam, hogy itt az ENSZ közgyűlés előtt így azért mégiscsak egy ilyen az, hogy teljesen kiírtanak egy országot, azért az így még a Trumptól is erős. Azt mondja, hogy tudjátok, mi állítja meg a hajhullást? A padló, írja a tapasztalatból, kedves kollega. Ezen túl, sziasztok, a helyszín változik, micsoda fotó. A helyszín változik, a Millás jön velem. Még 2 nap digitális nomádság Tájföldről, aztán haza Bécsbe. Szép napot mindenkinek, írja Kati. Hát ez mondjuk így lehet dolgozni, egy ilyen
6: csodálatos helyen, igen, tengerpartról küldött képet hozzá.
5: Azt mondja, sziasztok, a 70-es években Bruce Springsteen szedte be a gázsit és osztotta szét a zenésztársak között, ezért kezdték el főnökömnek nevezni, írja Barna. Kitartás fogtechnikusok, hajrá! Azt mondja Redus, hogy a házunkban lakó taxis srác saját bevallása szerint napi 500-800 euróért jár ki Pozsonyba reggel 8-ra, és hoz egynapos városnézésre Pozsonyban ragadt hajózós turistákat. Géza hajkúja.
6: De hát az nem úgy érné meg, mármint az ott ragadtaknak, hogy ottani szolgáltatóval egyre túrt, mert itt ebben van akkor.
5: Hát nem tudom, hogy működik, lehet, hogy nincs annyi szolgáltató.
6: Ne, azért nem, mondjuk, kicsit furcsa ez nekem.
5: Hát figyelj, el akarnak jönni 4-en.
6: Aha, de akkor miért egy pesti taxist hívnak, miért nem Pozsonyból?
5: Hát nyilván ott az ottaniak fizetnek.
6: Vagy lehet, hogy már olyan sokan,
5: igen,
6: elfogynak a taxik, mert hogy itt, ugye, itt sokan, ez abszolút nincs benne a magyar köztudatban, de itt, ha jól emlékszem, ez több mint 500 000 emberről van szó. Tehát évente már, mint aki uh-huh. hajóval érkezik Budapestre, tehát a magyar turizmus szempontjából egy nagyon nagy számról van szó, csak abszolút radar alatt van igazából, nem nagyon foglalkozik velük. És nyilván, aki az iparágban érintett, meg akikhez mennek és költenek, azok tudják, de hogy annyira keveset, és ugye ez most ennek egy jó része kiesik, akár több 100 000 ember, hogyha most már 3 hónapja nem járnak a hajó. Illetve hát ugye jönnek, csak nem hajóval is, a kármentés folyik, erről beszéltünk. De ez érdekes, hogy miért lehetne, vagy miért szállhatna be ebbe a dologba a budapesti taxis, hogyha ők nem jönnek maguk. Egyébként a cégek megpróbálják megszervezni, mert ugye Budapest egyik fő látnivaló, tehát ezért is meglepődtem kicsit, hogy valaki egyénileg jön. Lát, hogy valakinek azt mondják, hogy akkor nem megyünk Budapestre.
5: Azt mondja Géza hajkúja, 4 darab tojás, ugyanaddig főztem mind. Az egyik lágy lett.
6: Na, én is jártam így. Egy nagyon-nagyon fontos és régi problémára tapintott rá Géza. Ha valakinek van rá megfelelő és hihető magyarázata, hogy miért különböznek a tojások, miért reagálnak ugyanarra a főzés időre másképp, akkor természetesen erre is kíváncsiak vagyunk.
5: Hát lehet, hogy mondjuk 3-at a hűtőből vett elő, vagy 1-et a hűtőből, 3-at meg nem.
6: Más tyúk tojta.
5: Az is lehet, így van.
6: De hogy attól miért lesz? Na, jó, oké. Valakinek a bármilyen, abszolút hiszékenyek vagyunk az én, bármilyen tudományosnak tűnő magyarázatot szerintem
5: el fogunk hinni. Én a tojásfőzés és a rizsfőzésben nem vagyok hiszékeny.
6: Ha nem.
5: Katona Csaba beszélgetése közben mi nem mondtuk ki, hogy kiről beszéltek? Hát egy csomószor kimondtuk. Hát még lehet, vicces is volt, hogy Rudolfot mondtunk Adolf helyett.
6: Hát lehet, hogy a közepén nem mondtuk ki, de az elején meg a végén, ahogy mindig, ott szerintem, ott biztos, hogy elhangzott. De ez egy tegnapi üzenet, vagy most vette észre a hallgató?
5: Most, tegnapi.
6: Jó, lehet, hogy a podcastban hallgatta, és akkor most tűnt fel neki, akkor viszont lehet, hogy valami hiba csúszott. Bár nekem, én úgy emlékszem, hogy ez alap, hogy és figyelünk rá. Hallgatóként én is sokszor járok úgy, természetesen más műsorokban, elsősorban más rádiókban. A Budapesti, hogy a végén sem hangzik el, hogy ki volt az interjú alany, és annál bosszantóbb nincs, amikor nem tudod meg, hogy vége a beszélgetésnek, elköszöntünk, szevasz, és fogalmad nincs, hogy ki volt a, aki mondjuk érdekelt volna, igen.
5: A budapesti taxis csak akkor vehet fel máshol utast, hogyha Budapestre hozza, egyébként az engedélyét kockáztatja.
6: De hogy ez oda-vissza működik, gondolom? Tehát, hogy Pozsonyból ide meg vissza Budapestre, vagy Budapestről, nem? Tehát akkor ez nyilván így működhet. De érdekes, hogyha ez Pozsonyból ekkora kereslet van erre a szolgáltatás.
5: Bogi megmondta, hogy az egyik kedden, a másik szerdán tojódott.
6: Na, oké.
5: Okay. Ennyi.
6: Jó. Jöhet a Budapest?
5: Jöhet.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát igen, úgy látszik, hogy fokozódik a helyzet. Befoglalták a csomagpontokat a budapesti hajléktalanok. Egyre több panasz érkezik.
6: Mármint amelyik így udvarban,
5: igen,
6: vagy zárt helyen vannak.
5: A futárcégeknek ugye a beltéri csomagautomaták előtereinek az állapotára panaszkodnak egyre többen. A nap 24 órájában nyitva tartó helyiségek egy részét ugyanis hajléktalan emberek használják életvitelszerűen. Ez több helyen higiéniai és biztonsági problémákat is okoz. Visszatérő gondot jelent a jelenség több kerületben is. A 7. kerületi Rózsa utcában, a 13. kerületben, valamint a 8. kerületi Fiumei úton található automaták környékéről is érkeztek lakossági panaszok. Ugye elsősorban higiéniára, és arra panaszkodnak, hogy sokszor nem lehet hozzáférni konkrétan fizikailag az automatákhoz. Egy hosszú cikk van a Blikkben erről, ami most itt teljesen véletlenszerűen reppent ide, de közben az önkormányzatra mutogatnak a futárcégek, a futárszolgálatra pedig az önkormányzatok. Úgyhogy nyilván a problémának a gyökere az ennél sokkal mélyebb, és valahogy ezt társadalmi szinten kéne kezelni, hogy megoldódjon, ugyanúgy, mint a közbiztonságot is, úgyhogy nem lehet ez nekem nem ilyen egyszerűen megoldható dolgok, ennek azért eléggé mély gyökerei vannak ezeknek.
6: Azt mondja, hogy egy 4 napos programsorozat lesz annak apropóján, hogy most következik 27-én a turizmus világnapja, és akkor a vizet a középpontba állítva, és a város értékeire fölhívva a figyelmet, szerveznek mindenféle sétákat és egyéb programokat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kereskedelmi tagozata szervezi a víztémjel közé csoportosítva 4 napon keresztül, úgyhogy azt ismerhetik meg a résztvevők, hogy a Duna és a víz jelenléte mit tesz hozzá Budapest arculatához, főváros vízháztartásáról való gondoskodásnak a fontosságára is próbálják felhívni a figyelmet. Bepillantást nyerhetnek a város látható és kevésbé látható rendszereibe, a vízzel, vízháztartással kapcsolatos rendszereibe, és például egy modern, karakteres szálloda életének születésével megismerkedhetnek, vagy akár az észak-pesti szennyvíztisztító telep történetével, tevékenységével. Érdemes rákeresni a program sorozatra, tehát ez most szerintem a hétvégén, itt a hétvégének a megnyújtásával. Igen, 24 és 27-e között, tehát holnaptól.
5: Na, tegnapi lezárásokkal kapcsolatban, és ugye a futóversenyekkel kapcsolatban egy érdekes hír. Budapestet a világ egyik legjobb sportvárosának választották. A Börszön 15. alkalommal rangsorolta a sportvárosokat. Elemzésében figyelembe vette a sportvezetők, a sportmédia képviselőinek, iparági szakértőknek a véleményét, valamint a hagyományos és közösségi médiában való megjelenést. 4 fő szempont alapján osztályozták a városokat, például, hogy nagy világversenyek, multisportesemények vagy népszerű sportágak világbajnokságán rendeznek-e. Azt nem látom itt a szempontok miatt, hogy ezt milyen pénzből teszik. Ugye például most nagyot megy az, hogy az atlétikai bajnokságra mennyi pénz ment el, és nagy kérdés, hogy ezt lehetett volna kicsit visszafogni közben egy ugyanolyan jó rendezvényt rendezni. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt Budapest is bekerült, a 15. lett, a magyar főváros előtt Chicago, mögötte Tokió található, New York, Párizs, Los Angeles így kezdődik, London, Madrid, Barcelona, Milánó, Lausanne, München, Manchester, Washington, Miami, Peking, Chicago, Budapest. Na, elmondtam 15-ig.
6: Okay.
5: Úgyhogy, és a 20. Las Vegas ebben a sorban.
6: Felvillant egy üzenet, amiben olyasmi volt, hogy olyan durva basszus orgánuma van a Gábornak, félek, hogy folytatódik, megnyitod nekem.
5: Ez úgy van.
6: Jaj,
5: ezt én is hallottam.
6: Mi lesz a vége?
5: Azt keresem 10 perce, hogy igen, hogy mi a laza a bal kocsijajtóba. Úgy, igen, ez így van. Egyre dörmögősebb vagy, a múltkor én is hallgattalak titeket az autóból, és meg is állapítottam, hogy egyre dörmögősebb vagy, ráadásul a mikrofonok úgy vannak beállítva, hogy ezt még felerősítik, és zúg minden.
6: De szóval, hogy folytatódik azért?
5: Mi,
6: hogy olyan durva basszus orgánum van Gábornak, hogy
5: azt keresi 10 perc, hogy mi a laza a bal kocsi ajtóban, úgy remeg neki.
6: Okay. Értem. Köszönjük szépen. Volt még valami fontos üzenet?
5: Sokkal fontosabb van.
6: Bekövetkezett az, amire a piac várt. Most próbálom kicsit följebb. Egyébként az énekkarban bariton voltam ám.
5: Igen?
6: Hát már amikor volt. Amikor sikerült annyi fiút összecsapulni.
5: Ahol a bárányok énekeltek.
6: Igen. De egyébként arra meg már nem emlékszem, hogyha nem volt bariton, akkor hol voltam. De mindegy, hát régen volt. Talán mindenki jobban is járt volna, ha én nem vagyok ott.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: kára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli.
2: Általában ki tudjuk bogarászni, vagy rá tudunk jönni a félreütött üzenetekből, hogy mire gondolt a hallgató, illetve a költő, de a Jón-tenger partján megtaláltam a 0,9 eurós Temek Eszlrösedzott ból.
3: Most megírja percet, szerintem
2: gondolkodunk edével, hogy mi lehet, de...
3: Nem tudunk rájönni.
2: Nem, ez majd sikerül dekódolni.
3: Mert dekódoljuk viszont az inflációs célt, ami levágva. Ennyi. Én dekódoltam. De akkor miért hívtad Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét?
2: Azért, hogy falazzunk Eihet, kedvenc kollégánk.
3: Jó, na.
2: Mondása után. Érdemes kicsit visszamenni. Várakozások között emlegettük az elmúlt hetekben, hogy a piacon azért van ilyen, hogy 3%-ról le fogják vinni majd 2,5-re. Inflációs jelentés is volt, kamatdöntés is volt, de hogy az inflációs célnak az elmozdítása a jegybank részéről, ami tegnap bekövetkezett, bejelentették, az miért érdekes, miért fontos nekünk egyáltalán az inflációs cél, úgyhogy ezekről szeretnénk megkérdezni. Elsősorban Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, sziasztok!
2: Ki találja ki ezt az inflációs célt, és mi célt szolgál?
4: Itt igazándiból az a lényege ennek, hogy legyen valamiféle keretrendszer a monetáris politikának, ami ezt tartja magát. Nyilván van nagyon sok megoldás a világban, ilyen valutatanács, meg rögzített árfolyamrendszer, meg az inflációs célkövetés rendszere. Ez ugye talán mondhatjuk, hogy ez egyik legrugalmasabb. Milyen egy kis nyitott gazdaságban azt is jelenti, hogy hát az árfolyam ingadozásoknak annak nem igazán tesz jót, pláne hogyha nem sikerül eltelni a célt, de volt olyan is hosszú időn keresztül, hogy például az MNB-nek sikerült célon tartani az inflációt. Úgyhogy igazándiból az egyik, hogy ez meghatároz egy keretrendszert, és hogy el tudjuk helyezni, hogy eddig 3% volt Magyarországon az inflációs cél, és ez az egész Európai Unióban a legmagasabb. De nyilván minél

0: az inflációs célkövetés, és akkor nyilván logikus ezt a 3%-ot közelíteni az Európai Központi Bank 2%-os céljához, és hát egyelőre Varga Mihály még ugye 2,5%-ot jelentett be, ez 2028. január 1-től lesz effektív, de hát nem lennék meglepve, hogyha egy újabb páros évben, mondjuk 2030-ban ez már csak 2% lenne, de nagyon előre szaladtunk. Uh-huh.
1: Tehát most igazából mi ennek a jelentősége most a piac szempontjából? Egyfajta megerősítés a jegybank részéről, hogy elkötelezettek vagyunk, bár ugye ez még nem jegybanki hatáskör, mondjuk az euró konvergencia elősegítése. Szóval szeretnénk a helyén kezelni, vagy pedig ha már elindultunk az úton, kihasználva azt, hogy most az infláció alacsony, akkor ezt meg lehetett lépni egy jelzés a piacoknak, vagy segíti önmagában azzal, hogy a jó hangulatot föntartja a jegybanknak a jelenlegi inflációs céljainak az elérését, az infláció alacsony tartását például.
0: Hogyha nem a szokásos jegybanki masszagot akarom mondani, már pedig nem, akkor azt mondom, hogy ez nem más, mint egy hitelességimport. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag azzal, hogy a jegybank elköteleződik egy alacsonyabb inflációs cél mellett, ezzel igazándiból azt a fajta hitelességet importál, hogy ez az egész euró bevezetési szándék, ez széles körű, itt a gazdaságpolitikai ágak között együttműködés van, és alapvetően ezzel lehet segíteni magát a konvergenciát is, hiszen ez egy önbeteljesítő jóslatként működik, ezt láttuk máshol is. Például mondjuk a Dél-Afrikai Köztársaság esetében, akik szintén megcsinálták még jóval-jóval korábban ezt az inflációs célkövetés vágását, vagy igazítását, ott 150 bázispontot, 1,5%-pontot vágtak akkor a célkövetéses rendszeren, hát egyből be is szakadtak a hosszú hozamok, ugye az adósságfinanszírozásnak igen-igen jót tesz. Tehát itt igazániból arról van szó, hogy ha hiteles egy jegybank, és hiteles a gazdaságpolitika, akkor egész egyszerűen a nemzetközi befektetői környezet azt mondja, hogy jó, hát akkor erre állunk arccal. Nyilván, hogyha alacsonyabb inflációs környezet van, ahhoz egy alacsonyabb nominális kamat környezet társul, és akkor jelentkezően maga a hozam görbe is lejjebb kerül, tehát olcsóbban lehet az államadósságot finanszírozni. Hát ez mondjuk a magyar gazdaság esetében egy jó hír, igen magas államadósság rátánk van, és hát van mit újra finanszírozni évről évre. Úgyhogy ez egyik legfontosabb dolog. A másik tényező pedig nyilván ez azt is jelenti, hogy még szigorúbb monetáris politika kell, még jobban oda kell figyelni arra, hogy mikor mit dönt a jegybank, és hát nem lehet felelőtlen döntéseket hozni, mert akkor a forint árfolyam az még jobban kileng, és innentől kezdve az még gyorsabban veszélybe hozza ennek a célnak az elérését. Szóval nagyon sok szempontból azt kell mondjam, hogy ez tényleg arról szól, hogy egyfajta pozitív békjó, fogalmazunk így, ami egész egyszerűen egy keretbe szorítja, még szűkebb keretbe szorítja a gazdaságpolitikai döntéshozókat.
1: Uh-huh. Oké, olyan nagy piaci reakció tegnap nem volt rá, ugye? Mert gondolom benne volt a várakozásokban is.
0: Be volt árazva, de azért így is a 10 éves állampapírhozam az egy ilyen 8 bázispontot lepottyant.
1: Aha, akkor az
0: miközben mindenhol máshol azt láttuk, hogy inkább ilyen stagnálás volt, vagy egy picit fölfelé mozdult. Azért ez nem mindegy ebben a környezetben. És egyébként Varga Mihály is tegnap kiemelte a sajtótájékoztatóján, hogy itt a hozam különbözetek akár a német államkötvényekhez képest, akár a lengyelekhez képest, hát igazán kedvezően alakulnak, és ez megint csak ez a fajta eurozóna csatlakozás terve általi hitelesség import, ez erről szól, most ezt próbáljuk meg meglovagolni, és hát addig kell ütni ezt a vasat, amíg forró, mert ebben a nagyon turbulens hát piaci környezetben, hát valószínűleg nem 3,65 körüli euróforint árfolyamról beszélgetnénk egy másik érában, hanem azt nézegetnénk, hogy akkor mikor nézzük a 4,50-est meg. Na most ehhez képest baromi jól állunk, úgyhogy tényleg 24 órán belül változik, vagy 24 percen belül, illetve nemrégiben itt magyar idő szerint hajnali órákban elhangzott, hogy akkor teljesen megsemmisíti Iránt, majd elhangzott nem sokra, hogy nagyon jó tárgyalást folytattunk. Na most egy ilyen világban ezért az olyan volatilis eszközök, mint a forint, az nagyon-nagyon megszenvedni ezeket. De most tök jó horgon működik ez az eurozóna sztori.
1: Uh-huh. Változtak-e a várakozások az évvégi kamatszinttel kapcsolatosan azáltal, hogy a

0: külföldön, de globális piacokon komoly hozamemelkedés volt, és ez egy kicsit behatárolja nyilván a kamatcsökkentési lehetőségeit. A magyar egybank még akkor is, hogyha az infláció kedvezően nagyon alacsonyan alakul. Tegnap várakozásoknak megfelelően nem volt kamatcsökkentés, leállt a vágással, 3 vágás után megállt a Nemzeti Bank. Mire számítasz a következő időszakra? Hova? Van-e még tér, vagy lehet-e még tér a további csökkentésre? Ennek milyen feltételei vannak?
1: Most 5,5%-on áll az MNB által meghatározott alapkamat, és hogyha körbenézzünk a piacon, akár a nagy befektetőházak, akár a piaci árazások, hát van itt minden, mint a búcsúban. Tehát konkrétan van, aki azt mondja, hogy nem lesz kamatvágása a következő fél egy évben, de lehet, hogy még tovább. Van, aki azt mondja, hogy egy kamatvágás belefér. Mi egyébként az ING Banknál azt mondjuk, hogy akár 2 kamatvágás is talán beleférhet, de mi is inkább hajlunk a felé, hogy ezért decemberben talán 1 inkább az, ami reális még, de nyilván ez kell az, hogy a geopolitika az rendeződjön, az energiárak lejjebb menjenek. Mi ezzel számolunk, hogyha itt véget ér az amerikai időközi választás, akkor utána azért valamiféle konszolidáció elkezdődhet, és akkor erre alapozzuk, hogy javul majd a piaci környezet, a kockázatvállalás hajlandóság, és akkor nyílik tér még egy kamatvágásra. De hát láttunk olyat is, hogy befektetők elkezdtek kamat emelést árazni, mondván hát ilyen energiárak mellett, és egy alacsonyabb inflációs cél mellett, ezt csak kamatemeléssel lehet megugrani. Hát azért ezzel nem teljesen értek egyet, mert én olyan jegybankot még nem láttam a világban, aki egy hormizi szorost megnyitna kamatemeléssel, már pedig ez itt az alapvető probléma, úgyhogy szerintem az nem fog megoldani semmit. Én azt gondolom, hogy látunk még, a következő 6 hónapban láthatunk még 2 kamatvágást, lehet, hogy 3-at is, hogyha a geopolitika kedvezően alakul, szóval van itt még tér a csökkentésre.
0: Még egy utolsó kérdés, amely valószínűleg egy hosszabb beszélgetést is megérne, talán a legfontosabb kérdés, de hogyha most röviden tudsz rá válaszolni, akkor azt megköszönjük. Szóval mekkora esélyt látsz arra, hogy rajta tud maradni az ország ezen a bizonyos euróhoz vezető mesdjén, mert hogy nem nagyon nyúltak a korábbi osztogató intézkedésekhez, mondjuk a korábbi kormánynak a saját ígéreteit is megpróbálja nyilván a legjobban megvalósítani a kormány, ez viszont ellentétben áll a költségvetési szigornak a követelményével, ami a 30-as évek elejére esedékes euró bevezetéssel járna. Szóval eddig tarthat ki a piacnak a bizalma, illetve hol van az első teszt, ahol ezt mondjuk már jobban megnézik, hogy akkor tényleg ez komolyan azon az ösvényen marad-e az ország, vagy pedig azért itt puhulás van?
1: Hát egy idézettel a Mandaluriból, this is the way, ennyi. Más opció nincsen.
2: Okay.
1: Tehát itt lehet nagyon sok mindenben gondolkozni, de abban a pillanatban, hogy mondjuk Kármán Andrásék egy icipicit is megremegnek, és azt mondják, hogy jó, hát mégsem gondoltok mi annyira komolyan ezt a költségvetési szigort, meg ezt az euróbevezetést, na abban a pillanatban omlik össze a magyar piac forintostól, államkötvényestől, mindennel. Tehát így gyakorlatilag betolattunk egy egyirányú utcába, és ezen végig kell menni. Tehát azt nem mondom, hogy be kell vezetni az eurót, erről lehet majd vitázni, de az nem kérdés, hogy azon az úton 2030-ig végig kell menni, hogy eljussunk odáig, hogy el lehessen érdemben gondolkozni arról, hogy be kell levezetni, vagy nem, mert egyébként teljesítjük a kritériumokat, és szerintem erről szól most a történet. Jusson köldék, hogy legyen végre egy érdemi vita, és ne úgy, mint az elmúlt 15-20 évben, amikor mindig megkérdeztek minket az euróbevezetésről, mindig elmondtuk az előnyét meg a hátrányt, és azt is hozzáfogtuk, hogy tökömeddő ez a vita, mert a közelében nem vagyunk a feltételeknek. Tehát jussunk el odáig, hogy teljesítsük a feltételeket, és akkor utána lehet beszélgetni, de szerintem ez itt egy ilyen pozitív önbeteljesítő jóslatként fog tudni működni, és ebből kiugrani viszont nem nagyon lehet, ezt itt már végig kell csinálni, úgyhogy kell a szigor, kell az, hogy lejjebb húzzuk, vagy tartósan lassan tartsuk az inflációt, lejjebb jöjjenek hozamok, lejjebb jöjjenek a kamatok. Itt gyakorlatilag ez fogja tudni összetartani ezt a rendszert annyira, hogy a magyar gazdaság azért szerintem össze tudja szedni magát, és visszáll egy olyan fenntartható növekedési pályára, meg fejlődési pályára összességében, amit hát azért elhagytunk mondjuk egy jó 10-15 évvel ezelőtt.
2: Oké. Okay. Hát így legyen. Egyenes beszéd volt, az most már csak azon gondolkodom, hogy ebbe a sztoriba ki a grogu, de értettem az idézetet. Jól van, oké. Okay. Köszönöm, köszönjük szépen a beszélgetést, érdekes volt.
1: Szép napot,
0: szép
1: nektek,
0: napot, jó munkát.
1: Sziasztok.
0: Hello.
2: Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője beszélt először arról, hogy mi ez az inflációs célvágás, illetve hogy mit jelent az az út, ami a euró bevezetés kritériumainak a teljesítése jelent.
0: Nem tudom, láttad-e a videót a Trafalgar térről?
2: Nem.
0: Ahol egy utcazenész nyomott egy Coldplay dalt, és egy ilyen egy beállt mellé egy csávó énekelgetni, csak a legvégén, amikor már úgy tiszta hanggal én szólt az ének, akkor derült ki, hogy hát ez nem más, mint Chris Martin, szól a Coldplay énekese. És én már öreg vagyok, és már nagyon szkeptikus, úgyhogy mindenben megrendezettséget sejtek, de
2: igen,
0: itt valahogy nekem mégis képes vagyok elhinni,
2: hogy spontán,
0: spontán jelenet volt, és tényleg nagyon jó az a videó, és egyébként még róla pont el is hiszem, hogy ha arra sétál, és meg lehet egy ilyet, oda megy, és akkor neki áll énekel, és akkor saját nagy slágerét veszi. Ezért
2: ez már előfordult egy párszor.
0: Igen, jó, igen, és elő fordulhat, szóval lesz majd egy Coldplay, és viszont fölkínálom akkor neked a lehetőséget, hogy akkor melyik legyen, a paradicsom vagy a vekkerek.
2: Majd azt megbeszéljük, most annyit szeretnék mondani, hogy a nagy kalabriai körön megtalálta a kedves hallgató a Jón-tenger partján a 0,9 eurós káfé eszpresszót. Ez volt az az üzenet, igen, aminek úgy örült, hogy temek, ez az eszpresszó volt az a szó, a remek.
0: Igen, igen, igen. Tehát
2: a teme, az egy a euró temek, alatti eszpresszóról van szó.
0: Igen, tehát a temek az a remek eszpresszó, úgyhogy ez is kiderült, amire rájöhettünk volna.
3: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
4: Helyzetjelentés az emberiségről. A magyar gasztronómia, a Kárpátok konyha művészetének koronagyémántja az őrölt piros paprika. Mind tudjuk, hogy már Árpád, Előd, Ond és Koncsebében is ott lapult. Tass, a paprikát húba töhötöm! Elnézést, gyerek vagyok, kicsúszott.
5: Hujá!
4: Na szóval, a paprika ősi fűszerünk, az összes turista azért jár ide, mert tudja, hogy a mákos tésztát is zsíron tinsztelt hagymán és piros paprikán indítja. Ez vagyunk mi, ez tesz minket azzá, akik vagyunk.
5: Piros arany, gulyás krém. Ham-ham.
4: Nos, a helyzet az, hogy ugyan Kolumbusz, ha jó orvosa, tényleg behozta a cuccot 1494-ben, tehát remek királyunk Dobzse László, Laci konyhájában, simán ehetett volna egy kolbászt, ennek ellenére az első paprikás recept csak 1780 körül bukkant fel.
6: A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
4: Ezután egyáltalán nem jött divatba, mert a paprikát Európában dísznövénynek tartották. Nem tartozik szorosan ide, csak a hülyeség algoritmust erősíti, hogy amikor Kepler kiszámította a bolygón keringési idejét, azt meg azért szerették, mert pontosabb horoszkópokat lehetett készíteni. Ugrok vissza, valamiért a paprika csak az 1900-as évek elején lesz sláger, amikor valaki kiszárította és megőrölte. 1920 táján berobbant, és nem volt zserbó se paprika nélkül. Ez odáig fajult, hogy 1934-ben kormányrendelettel kellett beavatkozni a magyar paprika túltermelési válságba. Szóval jó ősi fűszerünk nekünk ez. 100 éves. Rohan az idő.
7: Zsebrádió!
8: Napközi. 15-15-kor.
9: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
10: 50-50.
11: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.

0: Jegyek budapestpark.hu.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
3: Millás reggeli.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e? Mobilról-e? Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
1: Na és a stúdióban itt van velünk Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok!
1: És ugye minden páros héten itt leszel velünk ősszel, tematikus sorozat keretén belül, aminek a témája a külföldi terjeszkedés. Úgyhogy beszéljünk először arról, hogy milyen volt a nyár, az utazás a témánk.
2: Igen, a külföldi az a tavalyi program volt. Most a szolgáltatásokat vesszük sorban. Az utazás szempontból nem jobb vagy rosszabb volt a nyár, más nyár volt. A számok első ránézésre akár unalmasnak is tűnhetnek. Júliusban KSH alapján 2,5 millió vendég fordult meg a magyar szálláshelyeken, tehát gyakorlatilag ugyanannyi, mint egy éve. A bevétel viszont majdnem 6%-kal nőtt, összesen 148 milliárd forintra. Egy képpel élve ugyanannyian ültek le az asztalhoz, drágább volt a menü, és a magyar vendég pedig hamarabb felállt.
1: Hát, de ez nem hangzik így elsőre túl jónak.
2: Alapvetően vegyes a kép, ugye mi hirdetés oldalról látjuk ezt a képet. Hoztam egy adatot az egyik utazás közvetítő partnerünktől. Szerintem ez az egyik legbeszédesebb szám. 2 év alatt változatlan hirdetési költés mellett harmadával kevesebb látogatót tudtak behozni a weboldalukra, tehát hogy ugyanaz a büdzsé ment ki, 3-ból 2 ember érkezett meg belőle.
1: Ha. Hogyha a nyarat nézzük, akkor mit tehetnek máshogy azok, akik a szolgáltatásaikat akarják hát kínálni, eladni lényegében?
3: Igen, ugye a hirdetési oldalról hogy néz ki mindezik?
2: Igen, hogy hirdetés után értsük meg a mögötte lévő trendeket. Alapvetően a magyar utazási kereslet 2 külön pályára állt. Tehát az egyik a külföldi út, oda mennek a vásárlók, utána ment a hirdető is, illetve a nagy szolgáltatók is, nagy foglalási platformok, légitársaságok, nemzetközi közvetítők.
3: Csak külföldiek, magyarok is mindenki?
2: Igen, igen, csak egy kis példa, 5 év alatt a duplájára ment egy kattintására digitális hirdetési térben, 31 forintról ugye 68 forintra. És például ugye ezt lekövette a kereslet is, mondjuk egy dubrovnikos út, a Budapest-Dubrovnik repülőjáratok megjelentek, és meg sokszorozódtak egyébként a két légitársaság által is. A másik pedig...
3: Hát nyilván, mert eddig nem volt, most meg van, akkor az érthető, nem?
2: Igen, de hogy heti több járat is megjelent. A másik pedig a belföldi szállás. Ugye ugyanezen 5 év alatt itt alig mozdultak a hirdetési árak. Itt azt látjuk, hogy az aukció igazából egy tünet. Mi a trendeket a kattintási árak fellemozgásával hónapokkal hamarabb látjuk, mint ahogy a szálláshelyek könyvelésében ez megjelenne. És akkor ugye hova ment a vevő? 2 irányba, kifelé és rövidebbre, még egyszer összefoglalva, tehát kifelé az egyik magyarázata az euró, tehát évelején az euró-forint átváltási kurzus, évelején még 384 forint volt egy euró, nyár elejére 354 lett, tehát 8%-kal felértékelődött a fizetőeszközünk. Ez egy azonnali kedvezmény, amiért ugye nem kell tenni semmit. És látszik is, Horvátországban az első fél évben 8%-kal több éjszakát töltöttek a magyarok. És a másik trend pedig a rövidebbre. Itthon többen jöttek, de kevesebb éjszakára. Ennek nemzetközileg neve is van, egyébként mikroutazásnak hívják. 1-3 nap, legfeljebb 2 óra útra, nem egy magyar jelenség.
1: Igen, ezt megfigyeltem, hogy ez kezd divatos lenni itthon is, ahelyett, hogy hosszú szabadságokat vennének ki az emberek, sok kicsit vesznek ki bizonyos emberek.
3: De csak befelé működött, vagy kifelé magyarok részéről is ez a mikro dolog, ezt nem egészen értettem.
2: Ugye ez a rövidebb utazásokra tipikusabb, tehát hogy a rövidebb külföldi, vagy nagyon közel lévő külföldi utakra lehet még, tehát 1-3 nap miatt csak...
3: Értem, logikus. De hogy a magyarok is így mennek külföldre, egyre inkább, vagy csak a hozzánk a beutazó turizmus megy ebbe az irányba?
2: Ja, alapvetően Magyarországon is megjelent ez a jelenség. Egyébként a hazai turisztikai szakértői becslés szerint, ehhez még társul egy összezsugorodott döntési időablak. Tehát a régi trend szerint februárban lefoglaltunk 2 hetes nyaralást, ebből elmozdultunk afelé, hogy csütörtök este döntjük el a hosszú hétvégét.
3: Aha, Hát igen, egy hosszú hétvégénél ott mondjuk, hogyha nem kell időbe foglalni saját autóval mész, és mondjuk csak egy szállás a kérdés olyan helyen, ahol mindig van még, akkor miért is kellene mondjuk akkor
2: igen, és ugye nemzetközi kitekintők kapcsán, mi tegnap megnéztük az idei Google keresési adatokat, egyfőre vetítve kikeres többet a külföldi utazásra, repülőjegyre, utazási csomagra, last minute ajánlatra, és azt láttuk, hogy az Európai Unió 27 országából a 25. helyen állunk, mi magyarok, mögöttünk csak a szlovák és a román van.
3: Tehát mi keresünk a legkevesebbet majdnem gyakorlatilag?
2: Az egyfőre jutó keresés, a Google keresések, utazás releváns Google keresésekről beszélünk. Aha. Tehát, hogy ez ugye nem csupán pénzkérdés, könnyű lenne elintézni azzal, hogy mekkora a pénztárca. Egy összehasonlítás, például a lengyel és a horvát vendég nem keres sokkal többet, mint a magyar, mondjuk egyfőre jutó éves kosárban 8-16%-kal, mégis másfélszer annyiszor keresnek rá utazásra, tehát nem pénztárca hiányzik, hanem a szokás. Tehát náluk az utazás beépült a mindennapokba, nálunk még mindig inkább egy esemény.
1: Uh-huh. Egy magyar szálláshelynek mi a dolga ezekkel az adatokkal?
3: Igen, hogy ezek tenni? Alapján igen, hogy tud előrelépni, vagy hogy tudja ezeket kihasználni?
2: Igen, ugye alapvetően két irány van. Az első a meglévő vendég felé való fordulás. Tehát ha látogatószámot már nem lehet megvenni, már pedig a mi adatunk pont ezt mutatja, hogy egyre nehezebb, akkor az egyetlen olcsó forgalmi forrás az, aki egyszer már itt volt. Magyar szálláshelyek nagy része ül egy komoly vendégadat vagyonon, amit legtöbbször nem használ. Tehát tudja, ki járt nála, mikor, mennyiért, és mégsem szól neki soha többet. Tehát összefoglalva, amellett, hogy folyamatosan tinderezünk az új vendégekért, kezdjünk el azokkal is foglalkozni, akik már voltak nálunk. Ez az első irány.
3: Ezt annyira egyértelműnek tűnne, meg tök logikusnak, és tényleg gyakorlatilag senki nem használja. Nem csak magyarok egyébként. Ez miért van egyébként? Vagy ez túl sokba kerülne? Vagy nehéz visszatérő vendéget? De azt gondolom országon belül aztán főleg a legkönnyebb, tehát mindig a világ végén, mert egyszer jár az ember, akkor nem fogja az összes vendégét újra bombázni üzenetekkel, de hogy mondjuk a belföldiek se. Ez tök furcsa.
2: Ugye ez az, ahol bejön a digitalizációs háttérrendszerek is a képbe. Egyébként, tehát, hogy ezt már kockás fizetből papírról nagyon nehéz lenne automatizálni, skálázni. Itt már rendszereket kell építeni mögé, és ez nem minden esetben éri meg, vagy nem is minden esetben van meg a know-how, de haladunk afelé. A másik út pedig, ha már digitális, akkor saját digitális értékesítés. Ma a magyar szálláshelyek jelentős része közvetítőn keresztül értékesít, főleg a kisebbek, ugye, tipikusan. Tehát amíg tudatosítani kell, hogy amíg a foglalás máshol történik, addig az árésünkről is más dönt. Tehát ugyanaz a mondat, mint amit a gyártókereskedőknek szoktunk mondani, hogy aki az értéklánc végét nem birtokolja, az a saját árazását sem birtokolja.
3: A közvetítők most is ilyen 15-20%-ot is levesznek? A körül van? Vagy azért jutalékok máshova kerültek? Nem tudom, erről van a információ.
2: Tipikusan ugye van a nagy amerikai Booking, vagy a magyar igen. régiós nagy, a szállás.hu, ami most már egy lengyel csoportnak a tagja. Alapvetően ezekben a sávokban mozgunk, aha. amit felítettél.
3: Továbbra is. Jó. Akkor zárásként, igen. mit vigyen haza a döntéshozó mindebből? Igen, aki mondjuk ezt így hallotta és elgondolkodott.
2: Összegezve egy képet és egy mondatot, a kép az, hogy a vendég nem tülten, ként irányba mozdult, térben kifelé, a tenger felé, és időben pedig rövidebbre. A mondat pedig, aki januárban várja a nyári vendéget, az lemarad, a csütörtök este dől el a hétvége, szem előtt kell lenni folyamatosan az egész évben.
3: Ma milyen nap van?
1: Még csak szerda, úgyhogy még holnapig lehet ezzel várni.
3: Holnapig kőkeményen rá kell feküdni, és akkor még a hétvégén jöttnek a vendégek.
1: A hazai ötcsillagos szállodák folyamatosan küldik az e-maileket a törzs vendégeknek, írja István.
3: Aha. Úgyhogy... akkor ott azért van erre figyelem, meg vannak törzsutas dolgok is, bár nem annyira népszerűek talán, mint korábban. Na, elgondolkodtunk.
1: Laci, ezen, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt.
2: Köszönöm szépen, eredményes napot kívánok.
1: Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere volt itt a stúdióban velünk.
0: Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
1: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, és mi pedig addig átolvassuk az üzeneteket. Igen, van itt bőven, amire lehet. A tojásfőzést egy gyorsat. Nagyobb volt az egyik, indukciós főzőlapon közvetlenül a főzőlap felett lévő rész jobban forr, vagy kilógott az egyik a vízből, vagy pedig egész egyszerűen, hogyha hideg volt a tojás, vagy máskor tojták, valóban más a tulajdonság. Úgyhogy ennyi.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
0: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Szeptember 25-én történelmi évfordulók jegyében indítja hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikusok. Kovács János vezényletével a MÜPA-ban hallhatják Kósa György Mohát szimfóniájának ősbemutatóját, Pusker Júlia szólójával Bartók első hegedű versenyét és Hunyadi címmel Sugár Rezső monumentális hősi énekét. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt, több mint 122 ezer milliárdos pénzügyi vagyonnal rendelkezik a lakosság. Donald Trump támogatja a dízel export tilalom bevezetését. Élénk szél mellett ma napos és felhős időszakok váltják egymást, délután 20 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt és 6 másik embert. A HVG értesülései szerint hivatali visszaélés miatt folyik eljárás a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke ellen. A büntető eljárás a jegybank feljelentése nyomán indult el, miután kiderült, hogy az intézmény korábbi vezetése hatósági eljárásokkal zsarolhatta meg az Erste Bankot. Az MNB ügyben tegnap házkutatásokat is tartottak, amelyek az ATV információi szerint Matolcsi környezetéhez köthető köröknél zajlottak, amint egy 300 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt. Nem a pénz hiányzik a magyar gazdaságból, hanem az a mechanizmus, amely a már felhalmozott megtakarításokat valódi növekedéssé alakítaná. Erről beszélt Oszkó Péter a GKI konferenciáján. A befektetési szakember szerint a magyar lakosság több mint 122 ezer milliárd forintnyi pénzügyi vagyonnal rendelkezik, ennek jelentős része azonban készpénzben, bankbetétekben vagy állampapírokban áll, miközben csak töredéke jut közvetlenül a vállalatokhoz és a tőkepiacra. Tavaly 226 ezer ember változtatott állandó lakcímet, településeken belül pedig 191 ezer ember költözött. A költözési útvonalak középpontja továbbra is Budapest, elsősorban a fiataloknak és az egyedülállóknak. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 9 óra után. A jövőben nem lesznek 1000 milliárdosan túlárazott projektek vagy 35 éves koncessziók, az így felszabaduló forrásokat a kormány zöldebb és megbízhatóbb energiarendszerek megteremtésére költeti majd, közölte az energetikai miniszter. Kapitány István a G7 konferenciáján hozzátette, a földgáz és kőolajellátásban diverzifikálni kell a beszerzéseket, mert jelenleg a földgáz importunk 80, a kőolaj importunk 90%-a egy helyről származik. Közben a Parlament Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban lobbizott, hogy az Egyesült Államok ne szabjon ki büntető intézkedéseket az orosz nyersolaj további vásárlása miatt. Hajdú Márton arra próbálja rávenni az amerikai képviselőket, hogy hazánk átmeneti időszakra mentesüljön a büntető intézkedések alól. Donald Trump támogatja a dízelexport tilalom bevezetését. A kormányzat egyelőre vizsgálja, hogy teljes vagy részleges korlátozás lenne célra vezetőbb, hogy megfékezze az elszálló energiaárakat. Az amerikai elnök azelőtt beszélt erről, hogy találkozott volna az ukrán elnökkel. Trump és Zelenszky egyébként megvitatta az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, többfelé lesz élénk, helyenként erős az északnyugati szél, délután 20 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
0: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt mindenkinek, szép napot, ez a Millás reggeli továbbra is, itt a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
5: És Kántor Endrével.
4: Kedves hallgatókkal, akik igen aktívak, például azt írja nekünk Zoli Gödről, ez a Viberre érkezett, 0636 98 0 98 0, ugyanez az SMS és a WhatsApp is, hogy füredi szálloda szombat reggel, tegnap még volt szoba 35 000-ért, ma ugyanaz 44 000, dinamikus árazás, engem ezzel elvesztett örökre a magyar szállodaipar, majd megyek külföldre, írja ő, zavarja, hogy ilyen dinamikusan változnak az árak. Pont a Füred az például egy ilyen kirívó dolog, rengeteg konferenciát rendeznek ott, most is van a hét, a múlt héten is volt folyamatosan, és nagyon sokan foglalnak be hirtelen utolsó pillanatban, úgyhogy változnak.
5: Nem magyar szállodaipari sajátosság, hát külföldön is dinamikus árazás van, tehát ezek mindenütt. Szállodáknál elsősorban érdekes, hogy szállodáknak, illetve szálloda láncoknak erre már megvennek a legmodernebb eszközöket, alkalmazzák, nyilván minél nagyobbak annál inkább, és automatizált rendszereket az árazásra, tehát a digitális árazás, dinamikus árazásra. Tök jó. Ahol meg azt gondolnád, hogy egyszerű, mert kezelek egy vagy két apartmant, vagy csak kiadom Airbnb-n a sajátomat, ott meg sokkal rugalmatlanabb a rendszer. Néha azt gondolnám, hogy hát ez most marha drága, senki nem veszi ki, nagyrészt nincs kiadva, akkor majd leviszi az árat, és nem. Valaki viszont igen. Úgyhogy ilyen last minute-be, ha nem ragaszkodunk ahhoz a bizonyos szállodához, más meg valószínűleg leviszi az árat. Úgyhogy én ebben nem látok problémát, vagy érdemes magunk javára fordítani, ha már ez a dinamikus árazás így elterjedt nekem ez a
4: az utazással kapcsolatban, mert a magyar hatékony. Nem cseszünk el időt feleslegesen, írja Prehumán, ugye, hogy rövid időre utaznak az emberek mikroutazásokra. Hát ez nem magyar specifikum, most kezd itthon is elterjedni.
5: De te is mondtál el egy érdekes példát, hogy igen, tudsz egy olyan dolgozói közösséget, ahol nyáron sem mennek egy hétre, meg két hétre,
4: hanem egyre inkább.
5: Hanem megnyúzott hosszú hétvégékre minden második héten, ünnik csütörtöktől keddig. És egy ötnapos kirándulás, mit tudom én, akár Szarajevó, Mosztár vonalon, amit bőven belefér.
4: Hát négy nap is jó Szarajevó, Mosztár, így van.
5: De volt, hogy Ausztriában is
4: Stájerország, igen. Uh-huh. Két éjszakás kalandokat, és akkor mondjuk így az egész nyár összerakódik, akkor mondjuk, hogy belegondolsz, mondjuk egy 10 nap, Szabi, az elnyúlik 5 hétre. Tehát akkor végül egész nyáron utazik valaki.
5: Jó, de azért valamennyi dolgozol is közepén.
4: Igen, dolgozol is, nem mindenhol tudják ezt megcsinálni. Hogy
5: ne, persze, hogy nem ez munkakörtől
4: igen,
5: is
4: igen, munkakörtől, meg a lehetőségektől
5: hát
4: is.
5: Hát meg egy idő után lehet, hogy a home office-hoz hasonlóan a munkáltatók mondják azt, hogy nem eléggé hatékony így már a kedves munkavállaló, tehát azért lehet, hogy ilyen korlátozás is belép, hogyha ez nagyon elterjed, nem tudom.
4: Nem lehet, hogy összemossák az üzleti utakkal? 1-3 nap az üzleti út is lehet, de ezek a mikroutazások tényleg kezdtek elterjedni. Na, viszont a bizalomról lesz szó a következőkben.
5: És válásról.
4: Kár, hogy bemondtad, de igen, igen, arról is.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
4: És aki nem látta volna a Millás reggeli Facebook oldalán a bejegyzést, nagyon ajánlom olvasásra, kezd már szép irodalmi, Margó díjas műveket kiengedni dokumentum szerkesztőjéből a következő vendégünk, aki a Makrancos Trust néven írt egy elemzést, mélyen szántó műelemzést, a dráma tematikai univerzumának centrumában a házasság, a hatalom és a vagyon egymásba fonódó ontológiája áll, amelyben a szerző bravúrosan ötvözi a romantikát a vagyontervezéssel, és szerencsére itt van ez a szerző velünk a vonalban, dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggelt!
6: Sziasztok!
4: Hát kérem szépen, ugye arról van szó, hogy példának induljunk ki az amerikai tőzsdeguru John Overdeck válásából. A híre hamar elterjedt ugye a bulvár sajtóban, mert több milliárdos vagyon felosztásáról van szó, és ugye a házaspár nem kötött házassági szerződést.
6: Így van, elkövették ezt a hibát, de hogyha esetleg valamelyik hallgató nem ismerné John Overdecket és a vállalkozását, neki érdemes elmondani, hogy ez a Two Sigma nevezetű cég, amely New York-i technológiai és adatvezérelt befektetési vállalkozásnak minősül, tehát különféle matematikai modellekkel és algoritmusokkal szervezik meg a befektetést, természetesen mesterséges intelligenciával kombinálva, és ez egy elég értékes cég, hiszen több mint 80 milliárd dollárt kezel, több mint 1500 alkalmazottja van, és a weboldaluk tanúsága szerint több száz petabájtnyi adatot dolgoznak fel. És hát John Overdeck az egyik tulajdonos ennek a vállalkozásnak, és úgy alakult, hogy közel 25 évnyi házasság után elválnak az útjai feleségével, Lorával, van három gyermekük is, és egy picit alászálljunk a bulvár purgatóriumba. Nem tudjuk biztosan, de az a pletyka, hogy a válás körül természetesen van egy szerelmi mellékszál is. Johnnak már volt kapcsolata a gyerekek vívóedzőjével, amit ő maga csak randizásként apostrofált, és azt állította a bíróságon, hogy nem volt szexuális kapcsolat köztük. Még mesztelenül se látták egymást akkoriban. Ezt Laura nem fogadta el, ezért a vívóedzőnő pedig beperelte az majdani ex-feleséget rágalmazás miatt, és hát nem kicsi a tét.
4: Mi volt a rágalmazás, hogy dry humping történt, és akkor az is...
6: Szeretőnek minősítette.
4: Értem.
6: És hogy ő még nem volt akkoriban szerető, csak randizgattak, tehát ez a hivatalos álláspont. Okay. Erről próbálják meggyőzni a bíróságot. Viszont nagy a tét, ugyanis a feleség nem pénzt szeretne kapni, hanem azt mondta, hogy ő 35%-os részesedést szeretne kapni a férjének a cégéből, ami több mint 6 milliárd dollárt ér, ezzel szemben a férj pedig közel 700 millió dollárral akarja az asszonynak kiszúrni a szemét. Az asszony ezt nem akarja elfogadni, úgyhogy most a cégért megy a küzdelem.
4: Aha. Ezt hogy számolta ki ezt a 35%-ot? Talán matematikus?
6: Hát nem tudjuk, algoritmusokkal foglalkozik a cég, úgyhogy lehet, hogy lefuttattak a rendszeren.
4: Az lehet.
6: És a képlet ezt dobta ki. Uh-huh.
5: És volt valami papírjuk? Vagy a vagyont, ugye most gondolom az számít, hogy a vagyont ők eddig hol tartották, ha már házassági szerződés nem volt, és a vagyon a házasságok idején keletkezett.
6: Hát igen, ez egy öreg hiba volt, hogy nem kötöttek ilyen szerződést egymással, viszont ezzel szemben nagyon sok trustot, meg alapítványt hoztak létre az Egyesült Államokban. Ezeknek az eredeti célja az volt, hogy a generációs vagyonváltást megoldják sikeresen, öröklési adóknak a tervezete, meg természetesen a gyerekek jövőjének a biztosítása volt. Tehát rendelkeztek alapítvánnyal is, ami inkább közérdekű cél volt, és családi célokra hoztak létre bizalmi vagyonkezelési struktúrát. És a probléma onnan adódik, hogy New Jersey-ben hoztak létre először bizalmi vagyonkezelési struktúrát, amit az egyszerűség kedvéért továbbiakban trustnak fogok nevezni, és egyszer csak úgy döntöttek, hogy ezt átalakítják egy Wyoming-i trusttá. Ezt mondhatnánk azt, hogy ezt a trustot migrálták, vagy áthelyezték egy másik államba. Egyébként imádom az amerikai szakkifejezéseket, ők ezt úgy nevezik, hogy a trustot dekantálták. Tehát igazi fröccspartit. Igazi fröccspartit csináltak a bizalmi vagyonkezelők. Úgyhogy leegyszerűsítve a meglévő trustnak a vagyonát egy új trustba töltötték át. Viszont az új trustnak a szabályai eltértek a régitől. És az új trustnak a szabályai szerint, ha nettalántán válás történik, akkor a feleség megszűnik a továbbiakban kedvezményezetnek lenni. Tehát egy pozícióvesztéssel jár ebben a bizalmi vagyonkezelési struktúrában, hogyha a feleség elválik, és innentől fogva nem jogosult semmilyen juttatásra kezelt vagyonból. És a mostani vitának az az egyik kulcsmotívuma, tehát, hogy a feleség kiesik a pixisből, ezáltal viszont az asszony pedig arra hivatkozik, hogy az a dekantálás során nem kapott megfelelő tájékoztatást arról, hogy válás esetén megváltozna a pozíciója.
5: Úgyhogy hát ezt valószínűsíthetjük, mert akkor nem ment volna bele a dologba. Tehát ezt csak így feltételezzük, nem?
6: Hát igen, egy izgalmas kérdés ebben az egész sztoriban, hogyha az asszony aláírta a dokumentumokat, akkor hát reklamációt nem fogadunk el a kasszától való távozás után.
4: Hát ennek vannak viszont érdekes magyar vonatkozásai is ilyen ügyeknek, de igen, értem.
6: Tehát az asszony arra hivatkozik, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást arról, hogy az új trustoknak megváltoznak a feltételei, és kikerül a kedvezményezettek közül. Ugyanakkor a férj meg arra hivatkozik, hogy hát ő aláírta a papírokat, akkor az asszony azzal vágott vissza, hogy neki csak azt mondták, hogy itt adózási szempontból szükséges ez a változás. És van egy nagyon különleges pikáns elem ebben a sztoriban, ugyanis Laura azt állítja, hogy az ügyvédi iroda őt is, meg a férjét is közös ügyfélként kezelte, miközben az ügyvédi iroda később azt mondta, hogy ó, hát ők csak a férjet tekintették mindvégig ügyfélnek, a feleség nem minősült annak, tehát nem kellett, hogy külön a feleséget tájékoztassák ezekről a körülményekről. És a bírósági iratokban...
5: Bocsáss meg, ők közösen voltak benne ebben a transzban, az eredetiben, amit átmigráltak, vagy átdekantáltak, tehát ugye ez... az alapi szituáció az volt, hogy ez közös, együtt vannak ezek szerint benne.
6: Így van, viszont a feleségnek az ügyvéd csapata arra hivatkozik, hogy itt nem egyszerűen csak az a kérdés, hogy aláírta-e a feleség ezeket a dokumentumokat, hanem hogy az aláírást milyen információk birtokában valósította meg, illetve milyen jogi képviselet mellett történt ez az egész. Úgyhogy ők arra hivatkoznak, hogy hát itt bizony az ügyvédi iroda, aki intézte ezeket a dokumentumokat, nem kezelte ügyfélként a feleséget, és nem tette eleget a tájékoztatási kötelezettségének, és ő fél információk alapján írta alá ezt a dokumentumot.
5: Laikusként azt gondolhatja az ember, hogy igen, tehát ha tudta volna, hogy teljesen eltérő feltételek vannak a másik államban a trustnál, és ez annyira eltérő és annyira kedvezőtlen, hogy épp ezt az ember nem ír egy ilyet alá. Tehát mondjuk ezt feltételezhetjük laikusként. Na de jogilag, hogy néz ki a történet? Milyenek az esélyei?
6: Hát meglátjuk, hogy mi lesz a történetnek a vége, de hogyha házassági vagyonjogi szempontból közelítjük meg a kérdést, az szerintem mindenféleképpen egy üzenet, hogy önmagában az a körülmény, hogy valamit beteszünk bizalmi vagyonkezelésbe, akár Magyarországon, akár az Egyesült Államokban, az nem jelenti azt, hogy itt felülírtuk azonnal a házassági vagyonjogi szabályokat. Tehát egy olyan tiszta helyzetet kell előtte teremteni, hogy biztonságot tudjon nyújtani a bizalmi vagyonkezelés. Tehát ez ideális esetben úgy kellene, hogy kinézzen, hogy kötünk egy házassági vagyonjogi szerződést, vagy ezt követően mind a két fél külön-külön bizalmi vagyonkezelésbe helyezi a vagyonát, és innentől fogva nem merül fel semmilyen probléma. Jelen ügyben az is nehezítette ezt az egész helyzetet, hogy az életközösség fennállása alatt keletkezett a vagyonnak a jelentős része. De Magyarországon is nagyon sok válási ügy van, abból kifolyólag, hogy rendben, hogy valami a külön vagyonon volt, de az életközösség fennállása alatt a külön vagyonnak a hozamának egy részére is igényt tartott a másik házastárs válás esetén. Úgyhogy ezért önmagában nem volt rossz ötlet, hogy ezt elkülönítették, viszont teljesen egymástól is el kell volna különíteni a vagyonelemeket, és mindezt előzetesen megspékelni egy ilyen házassági vagyonjogi szerződéssel,
4: ahol mind a két fél pontosan tudja, hogy mi a szituáció, mi történik bizonyos esetekben. Hát ugye amerikai sztori nyilván, de mondtad magyar vonatkozó, tehát mondtad, hogy, hogy itthon is.
5: Általános igen, azért, igen.
4: Nem tudom, hogy általános, hogy mennyire ugrik rá az amerikai jog erre, mert azért, hogy egy ilyen milliárdos ügyről van szó, elhúzódik egy jó pár évig is talán, de hónapokig biztos, azért itt valakinek is több százmillió üti a markát, aki tanácsolgat közben.
6: Hát de nem véletlenül van Magyarországon is az a körülmény, hogy rendkívüli módon elhúzódnak a vállóperek. Van egy kedves vállóperes bírónő ismerősöm, én kérdeztem tőle, hogy mi volt a rekordügy, amit tárgyalt, és itt persze nem csak első fokon történt az ügy, tehát már utána fellebbiteli fórumon is mentek tovább, viszont mondta, hogy 17 évnél jár az ügy, de még nincs vége. Hát és ez... természetesen céges üzletrész, és sok minden benne volt ebben a csomagban, és hát egyik fél sem akart engedni a másiknak, ráadásul, hogyha kötnek is egymással, ezt ugye úgy szoktuk nevezni egy hétköznapi nyelven, hogy külön vagyoni szerződést, akkor abban az esetben is gyakran mondják, hogy tulajdonképpen évente nem ártana egy mérleget készíteni arról, hiszen valamit eladnak belőle, valamit közösen vásárolnak, tehát ezt le kéne tudni vezetni, igen, utána később egy vállóperben, amikor arra kerül a sor, hogy fűrészelik a hitvesi ágyat, és osztozkodásra kerül sor.
4: Nagyon érdekes a sztori. Köszönjük szépen.
5: És akkor mi legyen a sorrend tanulságként? Tehát a házassági szerződés, azt gondolom minden, ha most van vagyon, nincs vagyon, lesz vagyon, nyilván nem tudhatjuk még.
6: Igen, ráadásul itt a közép-kelet-európai kultúrkörben ez nincs benne szervesen. Uh-huh. Tehát még Nyugat-Európában ez teljesen egyértelmű, hogy kötnek ilyet a házasulandó felek. Magyarországon ez egyelőre még mondjuk azt, hogy szájhúzogatásra adhatok ott, hogyha ezt felveti valamelyik fél, tehát ne, eleve nem, is meg nem, kéne ugrani.
5: Nem szeretsz eléggé, ha ilyet akarsz kötni.
4: Szegény.
6: Igen. Tehát ez nehéz tálalni Magyarországon, meg itt Közép-Kelet-Európában ez a jellemző. És miután megtörtént ez, és van tényleg olyan vagyon, ami már igényli azt, hogy elkülönítsük és biztonságba helyezzük, akkor a legtisztább az, hogyha mindegyik fél a külön vagyonát, amiről megállapodtak, egy bizalmi vagyonkezelési struktúrába helyezi, és akkor innentől fogva nem lesz vitás az sem, hogy mi keletkezett a külön vagyonban hozamként, hiszen a bizalmi vagyonkezelésnek is van saját mérlege, ott nyilván lehet tartani, és hogyha tényleg sajnos bekövetkezik az a körülmény, hogy külön mennek a felek, akkor egy teljesen tiszta helyzetet lehet eredményezni.
5: És maga a cég részesedés, mondjuk amiből a fő vagyon származik, a sikerre visznek egy céget, amely közösen benne vannak, az is bepakolható a bizalmi vagyonkezelésbe, vagy ezeket a céges struktúrákat azért külön is lehet.
6: Céges üzletrészt, ingatlant, követelést, és még lehetne hosszasan sorolni, hogy mi mindent, akár egy kerékpárt is bizalmi vagyonkezelésbe lehet tenni, tehát nincs ilyen jellegű megkötés, viszont azt mindenféleképpen érdemes hangsúlyozni ezeknél a struktúráknál, hogy egy tiszta helyzetből érdemes kiindulni, tehát hogyha van egy házaspár, és van már egy meglévő cég, és utána teszik bizalmi vagyonkezelésbe a céget, akkor az vita tárgya lehet. Viszont, hogyha tisztázták házasság előtt, hogy ez a férnek a cége, és ezt követően helyezik bizalmi vagyonkezelésbe, akkor megoldódik ez a kérdés. Vagy, ne talán megállapodhatnak a házasság előtt is, hogy bizonyos rész a cégből az asszonyt illeti, akkor ezt is tudják előre tisztázni. Tehát érdemes ezt transzparens módon kezelni, bármilyen meglepős, hiszen általában mindenki úgy gondolja, hogy ezekben a házassági vagyonjogi ügyekben minél kevesebbet tud a másik fél, annál jobb. Persze van az a pont, amikor már elmérgesedik a viszony és ez előny, de amikor még fiatal a szerelem, akkor érdemes ezt transzparens módon kirakni, és elkülöníteni ezeket a vagyonokat.
4: Igen, nagyon érdekes téma volt. Köszönjük szépen, Csaba. És még egyszer ajánlom az írományodat, amit posztoltunk a Millás reggeli Facebook oldalára. Igaz, hogy ajánlónak szántad, de azért tényleg élvezetes olvasni, úgyhogy köszönjük azt is.
6: Hamarosan megjelenik a Vagyontervezési Labirintus című könyvünknek a második kiadvány, úgyhogy majd akkor mindenféleképpen küldök egy példányt, hogy továbbiakban is tudni élvezni ezeket a sorokat.
4: Igen, igen. Köszi szépen, további jó munkát, szép napot.
6: Nektek is, sziasztok.
4: Szervusz. Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója beszélt.
5: Azért mindig azon gondolkodom, most nyilván túllépve a szakmai részén, tehát az emberi oldalra, hogy ez a vagyonnal egyenesen arányos, hogy nem tudnak az emberek embernek maradni, és megbeszélni, és leülni, nem. És megegyezni, és ekkora harcokat kell vívni az irgalmatlan összegekért. Tehát mondjuk, nekem sikerült, megegyeznem, nem volt semmi gond általában, hogy mindenkivel, válások

0: ha véletlenül az történne, hogy a fiatalabb asszonyra lecserélésével a vagyonnal együtt távozik a férj boldogan, az asszony meg ott maradna vagyon nélkül, miközben ő azért hozzátette a részét. Tehát ez mondjuk az általános kép.
1: Jó, hogy a milliárd dollároknál az tényleg annyira sokkal fájdalmasabb, egy milliárd dollárnál mondjuk azt mondani, hogy drágám, oké, akkor felezzünk. És
0: hát
1: akkor azt
0: azért... szerintem nem mondja, hogy drágám, oké, miután lecserélte egy fiatalabbra, és éveken keresztül jó, akkor csalta. Tehát azért ez így elég erős.
1: De... Nyilván nem drágámozik, de oké.
0: De van ilyen benne, hogy a vállás az egók rajta, harca, hogy... van ilyen benne, biztos. De én szerintem nincsen két ugyanolyan.
1: De hogy ez a vagyon párhuzamosan egyre nehezebb és durvább?
0: Tehát, hát ha abba gondolsz, hogy...
1: Ezen gondolkodtam,
0: abba gondolsz, hogy
1: kicsinél könnyebb megegyezni.
0: Ha abba gondolsz, hogy szeretné, hogy érezze a fájdalmat, és azt azért kárpótolja a másik félt, mondjuk a vagyon, akkor igen.
1: Hát jó, ezt sem fogjuk megfejteni, valószínűleg ahány ember, ahány eset, annyi példa, csak azért túl sok ilyen irgalmatlan nagy vagyonok mentén kialakult perpatvarról.
0: A szerződéseket akkor kötjük, hallunk, amikor még jóban vagyunk, arra az időre, amikor majd rosszban leszünk.
1: Igen.
0: Köszönjük szépen, jó összefoglalta.
2: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
0: Millás reggeli.
6: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
7: 1861-ben ezen a napon született Robert Bosch, német gyáros, aki egyébként 1942-ben hunyt el. Lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy gépészetet tanult Robert Bosch, és az Egyesült Államokba utazott, ahol Thomas Edison alatt dolgozott mérnökként. És később pedig Nagy-Britanniában dolgozott, és utána tért haza Németországba. Ő fejlesztette ki az első jól használható nagy feszültségű gyújtógyertyát a belső égésű motorokhoz. És nagyon érdekes, tehát nem csak ugye gyáros, hanem feltalálóként is ismert emberről van szó, illetve unokaöccse a későbbi Nobel-díjas kémikus Karl Bosch, tehát az egész család azért jól letette a névjegyét. Egyébként nagyon ismert róla, hogy nagyon támogatta a dolgozók jólétét. Tehát ő az egyik első német iparos, aki bevezette a gyáraiban a 8 órás munkanapokat. Uh-huh. Tehát nem az, hogy ki facsarni mindenkit, és egyébként ehhez kötődik a...
8: Van, akitől hiteltelenül hangzolálnak a következő idézetek.
7: Mondjuk el mind a kettőt?
8: Igen, elmondhatjuk.
7: Szerintem jó egyébként, igen. Aha. Szóval két idézetünk van, az egyik az, hogy inkább pénzt veszítek, mint bizalmat. Az ígéreteim szentsége, a termékeimbe vetett hit és az adott szavam mindig többet ért számomra, mint a bizonytalan nyereség. Na és a másik?
8: Ő tényleg így gondolkodott
7: állítani. Na mondd a másikat, uh-huh. Akkor te.
8: Nem azért fizetek jól a munkásaimnak, mert sok pénzem van, hanem azért van sok pénzem, mert jól fizetem a munkásaimat. Ami hogy azért fogom, de ez nem mindig működik így, sőt, ritkán működik így. De ő tényleg így gondolta, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez mindig bejönne, és minden cégnél ezt próbálnák meg. Ennél nyilván sokkal bonyolultabb a történet, de minden esetre nagyon jól hangzik, és jó lenne, hogyha a hozzáállás az alapvetően.
7: És az előző témához.
8: Ez lenne a hozzáállás, és ha mondjuk azok nyernék el jutalmukat, akik így állnak hozzá, ez tök jó lenne, csak az ezer dologtól függ, és persze nem ilyen egyszerű.
7: És még egyszer akkor visszatérve az előző témához, írja a kedves hallgató, nőtársaimnak mondom, ne menjenek bele naivan a házasságba, azt feltételezve, hogy az ő érdeküket figyelembe fogják mindig venni. Én nagy árat fizettem a naivitásomért, most már kötnék házassági szerződést, az tuti. Ez szerintem jó, hogy ezt írta, biztos, kedves hallgató.
8: Szinte biztos, hogy általában, hogy többször fordul elő, hogy nők érzik így, de nem kell ezt sem teljesen leegyszerűsíteni.
7: Ezt akartam mondani.
8: Mert hogy én fordítva is ismerek jó pár történetet.
7: Figyelj, igen. Az a lényeg, hogy jó, hogy megírta, szerintem, és ki lehet bővíteni arra, hogy gyakorlatilag mindenkinek vonatkozik
8: ez. Legegyszerűbb. És az nem bizalomhiány, tényleg nem bizalomhiány.
7: A válás az egók harca, és egy másik olyan hozzászólás volt, ami azt írta, vagy azt mondta, hogy minél nagyobb a vagyon, annál jobban fáj egy egység elvesztése, a sima nagyszámok törvénye. Közben felértékelődhet az az érzés, hogy én ehhez többet tettem hozzá, és az valószínű sima kognitív torzítás.
8: Lehet, igen.
7: Igen, érdekes.

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Na hát, sok érdekes üzenet érkezett, ezeket majd később megtárgyaljuk, most azonban teljesen mással szeretnénk foglalkozni, mégpedig idén is lesz kutatók éjszakája, ugye ez most már két évtizedes múltra visszatekintő őszi tudományfesztivál, és szeptember 25-én és 26-án több száz helyszínen várják a tudomány iránt érdeklődőket, éppen ezért mi a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövetével beszélgetünk Sági Stellával, a immunológussal, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves nézőket is.
1: Megakadtam, bocsánat, itt a névnél, mert hogy Stella vagy Stella, hogy...
2: Jó, Stella, köszönöm szépen, igen, egy kicsit zavaró tud lenni, Stella, szeretem, köszönöm szépen, okay, nagyon okay. Kedves.
1: Szuper. Na, nézzük meg akkor ezt, hogy a kutatók éjszakáján mire lehet számítani. Nagyon izgalmas dologról van szó.
2: Igen, igen, ahogy már említette is, több mint 200 intézmény köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák, egyetemek, sőt innovatív vállalatok is megnyitják a kapuikat a látogatók előtt. Ez már egy két évtizedes őszi tudományfesztivál, szeptember 25-én éjszaka délután, és szeptember 26-án délelőtt több száz helyszínen várják a tudomány iránt érdeklődőket. Nagyon látványos bemutatókkal, kísérletekkel, előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal, tehát akár, hogyha valakit érdekel minimálisan a tudomány, ez egy nagyon jó családos program is, a gyerekek is imádják ezeket, előadásokra is be lehet ülni, kísérleteket nézni, sőt, elvégezni is lehet, tehát mindenkinek, akár családoknak is, akár fiataloknak is ajánlom, akik érdeklődnek bármilyen tudományos irány iránt.
1: Tehát ez tényleg azt jelenti, mondjuk, hogy egy valamelyik laborba be lehet menni, vagy egy cégnek az egyik ilyen kutatásfejlesztési részlegébe, és akkor ott kísérletezni?
2: Igen, például hozunk nagyon szívesen példákat, akár Budapesten, például az ELTE természettudományos karán, délután 4-től 10 óráig folyamatos interaktív fizikai kísérletek lesznek, extrém hideg, tűz, mechanikai elektromosság, akkor például az Ericsson vállalat is a kiberbiztonsági szabadulószobát csinál, ami egy interaktív játék. A Semmelweis Egyetemen DNS molekulát nyújtanak meg lézercsipesszel, de természetesen vidéken is számtalan program van.
1: DNS molekulát nyújtanak meg lézercsipesszel?
2: Igen, ez lényegében...
3: Itt van a szemeid előtt, Endre, hogy ez hogy történik?
1: Ez nagyon tetszik. Lehet, hogy ez a legkisebb dolog, amit biztos kivetítőn kell követni, de akkor is jó pofa.
2: Igen, igen, nagyon, és ahogy szeretném elmondani, hogy ez nem csak budapesti program, tehát vidéken is vannak ilyen kiemelt program lehetőségek. Szegeden például a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont sejtkivágás ollóhelyet lézerrel címmel hirdet meg, Nyíregyházi Egyetem kutatók éjszakája is van, robotok, drónok, fizikai, kémiai kísérletek, tehát nagyon látványos programok vannak, akár a fővárosban, akár vidéken. Is.
1: Most azt néztem itt az oldalon, ugye a kutatókészakája.hu-ra kell rákeresni, és az nagyon tetszett nekem, hogy a programkeresőben rögtön van egy olyan opció, hogy ha valaki mondjuk nem tud személyesen elmenni, de nagyon érdeklődik, akkor van egy jó pár olyan program, amit személyesen és online, illetve csak online lehet követni. Gondolom, vannak olyan laborok, ahol nem engednek be senkit, de megmutatják szívesen, hogy mivel foglalkoznak.
2: Igen, és köszönöm szépen, hogy ezt kiemeltem, mert ez is akár, vagy akár, hogyha valaki nem tud fizikailag ott lenni egy előadáson, mondjuk azzal is be tud csatlakozni, tehát akár egy vidéki lakost érdekel egy budapesti előadás, akkor tényleg vannak ilyen lehetőségek, tehát fizikailag se kell feltétlen ott lenni. Persze a kísérleteknél érdekesebb azért, hogyha ott van az ember.
1: Nyilván, persze, és mondjuk az is érdekes, hogy külön kiemeltük ugye a fizikát, a természettudományokat, de nem csak ez van itt, mert itt például olvasom, hogy kortársunk Spinoza Heidegger szemüvegén keresztül azért ez egy nagyon izgalmas sztori. Tehát a bölcsészet is ide kerül, vagy a visszautasíthatatlan ajánlat, egy bűnügyi történet, mint társadalmi panoráma Balzactól Scorsese-ig. Ilyen programokat is lehet nézni.
2: Igen, tehát rendkívül sokszínű, és tényleg, aki akármilyen érdeklődési köre van, az embernek szerintem legalább egy programot találhat magának.
3: Uh-huh. Ugye nem titkolt célja az eseménynek az, hogy kedvet csináljon fiatalok számára a tudományos pályához. Ebben segíthet az elmúlt évek tapasztalataiból, látszik, hogy ebben érhettünk el eredményeket esetleg?
2: Szerintem igen, és alapvetően én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, hiszen a fiatalok agya az olyan, mint egy szivacs. Minden tudást beszív magába, és minél hamarabb kell az ő érdeklődésüket felkelteni a tudományok iránt, hogy lássák, hogy milyen érdekes és izgalmas világ ez, hiszen a világnak mindig is szüksége volt az új gondolkodókra, az új innovátorokra, az új fejlesztőkre, és minél hamarabb találkoznak, minél fiatalabb korban találkoznak, akár a fizikával, biológiával, kémiával, vagy akár egy filozófiai, történelmi vonallal is, és megfogja őket. Onnantól kezdve nem fog bennük felmerülni, hogy mivel is foglalkozzak, hiszen már találkoztam azzal, amivel szeretnék.
1: Az a gond, hogy nekem ilyen FOMO élményem van, itt nézem az oldalt, és már tudom, hogy ki fogok hagyni egy csomó mindent, ami viszont nagyon érdekel.
3: Tehát itt,
1: Figyelj, rögtön az első oldalon találtam legalább ötöt. Például itt van a legendás lények és filozófiájuk, hogy vajon miért foglalkozott Newton sárkányokkal és Leibniz unikornisokkal a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemben, aztán, hogy miért jó, hogy nem sikerült a dolgozatod, a kudarc, mint tanítómester, tök jó sztorik vannak, vagy a nyelvi, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont a mai AI korban előhozza ezt a zseniális sztorit, hogy a publikációk feldolgozásának lehetősége egy nyelvmodellektől mit várunk. Szóval én azt gondolom, hogy itt aztán tényleg el kell ezt kezdeni böngészni elég gyorsan.
2: Igen, igen, igen, még van idő azért 25-ig, ugyebár, de lassan itt van, minél több helyre érdemes szerintem ellátogatni, mert tényleg minden évben hatalmas sikert aratnak ezek a programok.
3: A Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövetei közül kikkel találkozhatnak az érdeklődők? Stella például hol lesz?
2: Stella nem fog sajnos idén semmilyen kísérletet elvégezni, ugyanis nem leszek a Budapesten, a Semmelweis Egyetemen, ahol amúgy dolgozok. Uh-huh. Viszont szeretnék kettő nagykövetet, a Pap Esztert és a Boncsalovszky Balázst kiemelni. Ők már Dabason kutatók éjszakája előéjszakáján is részt fognak venni. Az ETTEL egy interaktív fizikai és természettudományos kísérlet sorozattal készül, ETTEL egy fizikus. A Boncsalovszky Balázs pedig szintén beszélni fog Dabason. Ő a 21. századi élelmiszeripari folyamatok és innovációval foglalkozik, illetve Balázs pénteken a MATÉ-n fog három programmal szerepelni az Élelmiszertudományi Egyetemen. 4 órától digitális érzékszervi minősítés, hogyan lehet modern digitális eszközökkel vizsgálni az érzékelést és a fogyasztói reakciókat. Ez lényegében VR szemüveg is lesz, tehát nagyon izgalmas ez is. 5-től a Balázs élelmiszeripari innovációkról fog beszélni, illetve 6 órától merj többet lenni, mint aki tegnap voltál. Egy ilyen személyes tudományos kommunikációs előadást fog a saját életútjáról tartani.
3: Uh-huh. Regisztráció szükséges? A programokon részvételhez?
2: Van olyan, ezeknél a programoknál kifejezetten most nem tudom megmondani, de vannak olyan programok, igen, ahol van, limitálva van természetesen, hogy mennyi ember mehet. Ez változó lehet, akár egy labor méretétől és az előadó teremtől függően. Ezt érdemes megnézni interneten mindenféleképpen, de nagyon szuper a weboldal, és könnyen el lehet rajta tájékozódni.
3: Okay.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a kis ízelítőt. Szerintem, hogy ha elkezdjük böngészni a kutatók éjszakájápontot, akkor találunk programokat. Nagyon sok sikert akkor a rendezvényhez.
2: Köszönjük szépen! Szép napot!
1: Sági Stellával, immunológussal beszéltünk, aki a Magyar Tudomány Éve tudományos nagykövete, és a Kutatók Éjszakája program sorozatról végülis nevezhetjük, így erről van szó.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Kutatók éjszakájához a tojásfőzés tudományos alapjai. 2000 méter felett ne akarjatok tojást főzni. Sose lesz kemény. Alacsonyabb a forráspont, sokkal lassabban fő meg. Egyébként...
3: azt, amit erre nem gondoltam volna.
1: Kuktak el. Én voltam huzamosabb ideig ilyen magasan, és az, hogy mondjuk fölmész a negyedik emeletre, az rögtön megérzed az első alkalommal. Úgyhogy a másik az, hogy hiába van 28 fok, úgy érzed, mintha 20 fok lenne, tehát hiába süt a nap. És az, hogy kuktak el minden háztartásba, különben egy levest nem tudsz megfőzni normálisan. Tehát az biztos. Egy babgulyást meg aztán pláne. Uh-huh. Úgyhogy tojás nem próbáltam szerintem kuktában, de lehet, hogy az túl sok lenne neki, de szerintem meg lehet egyébként főzni, csak nehéz. De mondjuk egy ilyen kempingeszközökkel, kempinggázzal, na az úgy már az kihívás. Normál háztartásban szerintem működik. Különben Mexico Citybe se, az nem tudom, milyen magasan van Mexico City, de magasan van szerintem. Sem működne a kemény tojás sztori. Én szerintem a kedves hallgató ilyen kemping felszereléssel mondta, úgyhogy...
3: Nekem az egy nagy élmény volt, illetve hát egy meglepetés, nem számoltam vele, hogy te ide, Tenerifén, hegy, és oké, hogy a tengerpartról indultunk, és fölmentünk, azt hiszem, 1600-ig, 1800-ig, vagy talán nem, még nem, 2000 fölött van már a bázis, ahonnan a felvonó fölvisz a hegynek a úgymond a lábához, ahonnan túrázva tudod az utolsó néhány száz métert fölfelé megtenni, de mi úgy gondoltuk, hogy az drága lesz nekünk, úgyhogy föltúrázunk már a felvonó lábától, és már majdnem a tetején voltunk, amikor így utólag rekonstruáltuk, hogy elkezdtünk hülyeségeket beszélni. Nem, mert tényleg totál észrevétlenül hegyi beteg tudsz lenni, és már lefele jövet kezdtük, hogy te mit is mondtál ott? És te nekem nem tűnt fel, hogy ekkora baromságok a... Nagyon-nagyon érdekes tapasztalat volt. Nagyon hirtelen mentünk fel tényleg a tengerszintről, úgyhogy sok minden érdekes történik az ember, hogyha csak így nagyon gyorsan nagy magasságot ugrik. Tehát még ilyen helyeken is, ahova egy mezei turistaként simán el tudsz jutni, és mondjuk népszerű úti cél, akár úgy is, hogy mondjuk nem túrázol, mert fölvisz a felvonó. Igen, ez nagyon emlékevetes maradt.
1: Nagyon vicceset ír a kedves hallgató. A házasság attribútumai alapján felek tanúk, írásbeliség, stb. Már önmagában is tekinthető egy szerződésnek, nem lenne nagy kunszt egy kötelező záradék beiktatása. Legfeljebb az ünnep fényét egy kicsit megtörné, amikor az anyakönyvvezető után a közjegyző is előlépne egy pezsgős pohárral. Jó, okay. Hát nem így, de egyébként tényleg. De önmagában már ugye az a polgári szertartás az nem, tehát hogy a nyilván anyakönyvvezető válogatja, de van, amikor egy kicsit olyan túlhivatalosnak tűnik, meg olyan bürokratikusnak, úgyhogy persze ott lehet. És aláírták a házassági szerződést, igen. Oké, szuper, köszönjük
3: volt
1: szépen.
3: Volt egy ötlet, valamiért a hallgató csalódott bennem, azt még elő kell keresni, hogy mi volt az.
1: Hát az rengeteg dolog lehet, úgyhogy szerintem azt...
3: Ezt majd a hírek alatt akkor megnézzük.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
4: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és Újpesten a Nádor utcában a Hárfa utcánál. A 96-os és a 220-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Továbbra is torlódásra kell készülni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton szakaszonként, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a Városközpont felé, a Szél-Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól déli irányban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szabadsághídtól a Lánchídig, illetve a Margit hídtól szintén a Lánchíd felé, a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, a nyugati téri felüljáron befelé, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Rákóczi úton a Baross tértől. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától a Viola utcát lezárták a Mester utca előtti szakaszon. Siling Zsolt, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Akár 5000 emberre is kiterjedhet a vagyonosodási vizsgálat. 12 milliárd forintos tanácsadói megbízás is volt az előző honvédelmi tárcánál. Rendkívül veszélyes hurrikán alakult ki Mexikó közelében. Élénk szél mellett ma napos és felhős időszakok váltják egymást, 20 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Társadalmi egyeztetésen van a vagyonosodási vizsgálat bevezetéséről szóló törvénycsomag tervezete. A pénzügyminisztérium javaslata szerint a NAV egyedi kockázatelemzési eljárást fog folytatni a politikusok és a közvetlen hozzátartozóik körében. A vizsgálat akár 5000 emberre is kiterjedhet. A törvénytervezet azt is előírja, hogy azoknak a nevét is közzéteszik 90 napra, akiknél minimum 5 millió forintos adóhiányt találnak. A legfőbb ügyész helyettese őt különböző ügyben három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az országgyűlésnél. Magyar Péter ellen lopás gyanúja miatt indulna eljárás, miután az ügyészség szerint 2024-ben elvette egy férfi telefonját és a Dunába dobta. Sesták Miklós KDNP-s képviselő ellen hivatali vesztegetés elfogadásának büntette és más bűncselekmények miatt folytatnának nyomozást a Volánbusz ügyben. Hankó Balázs fideszes miniszter ellen pedig hűtlen kezelés bűncselekménye miatt nyomoznának az NKA ügyben. Súlyos pénzügyi válságba kerültek a magyar gazdák. Az 5 millió hektárnyi művelt területből eddig csaknem másfél millióra jelentettek be kárt a gazdák, de a bejelentések jelentős része még csak ezután várható, közölte a Magosz főtitkára. Az aszálykár miatt az eddig nettó exportőrnek számító Magyarország idén kukorica behozatalra szorul, miközben a termelők tartalékai teljesen kimerültek, így a túlélés érdekében drasztikus költségcsökkentésre kényszerülnek. Luxus kiadások voltak a korábbi honvédelmi tárcánál. Ruszin-Szendi Romulus bejelentése szerint az előző időszak beszerzései között szerepelnek több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások, luxus autó és egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízás. Ezért ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapos gyanújával tesznek feljelentést. Rendkívül veszélyes hurrikán alakult ki Mexikó közelében. A kutatók 285 km/h széllökéseket is mértek a viharban, ami az El Niño által felmelegített óceáni vizekből táplálkozik, írja a BBC. A Póló névre keresztelt hurrikán várhatóan nem fog közvetlenül partot érni, de heves esőzéseket okozhat Mexikó délnyugati partvidékén. Saját tévét indított Donald Trump. A csatorna a nap 24 órájában ad hírt az elnök eredményeiről. Trump korábban többek között a CNN-t és a Politikót is kitiltotta a Fehérházból, amire válaszul más tévécsatornák is megtagadták a közvetítést. Trump korábban többször vádolta azzal az újságírókat, hogy hamis híreket közölnek róla, illetve hogy nem foglalkoznak eredményeivel, érdemei szerint, emeli ki az Index.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, számottevő csapadék nem várható, többfelé lesz élénk, helyenként erős az északnyugati szél, 20 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre.
3: És a kedves hallgatók több fórumon is érdeklődnek. Azt mondja, hogy amikor én Amerikában a Mesa Verde nemzeti parkban voltam, az én utitársaim is sok hülyeséget beszéltek. Igaz, elég sok whisky fogyott azon az estén. Azaz kb. 2000-2500 méteren van, ugye, de szerintem a whisky volt az oka. Lehet, hogy nem kellett volna magunkkal vinni Jose-t meg Jacket. A Jose Cuervo az tequila, de mindegy. De értjük, meg Jacket. Persze. Igen, vicces hozzászólás ehhez. És
4: na, megkaptam, hogy Bunkó vagy Bugsy.
3: Most nem akarod elengedni?
4: Nem, csak gyorsan válaszolok rá.
3: Ne etesd a trollt.
4: Nem troll. Nem troll. A fölvetés...
3: Mi az, hogy nem troll, de troll? Ide, tehát tele van olyan töltettel, ami elhomályosítja a mondani valót, tehát hogyha én azt javaslom a kedves hallgatónak, hogy ha be akarsz állni a tartalomgyártásba olyan módon, hogy előre tudjunk menni, akkor ne rakjon bele olyan dolgokat, amik inkább ilyen személyeskedések, mert ez fölösleges. Különben a többi az lehet, hogy jó. Tehát, hogy például...
4: Én most kikerülöm a személyeskedést.
3: Akkor került ki, legyél... Emelkedj fölül.
4: Az a problémája, hogy a munkavállaló megbecsülve érzi magát, akkor leírt és szívesen dolgozik. Senki nem mondta, hogy nem. Itt ennyiről van szó, a problémája az, hogy én az absztrakt gondolkodás annyit megkívánna, hogy ebbe a képletben ne keverd bele az, mi van, ha tényezőt. És fontos, hogy a tisztességesen viselkedj az embertársaiddal, a családjokkal,
3: pont egy ilyen üzenetnél, értem, ahol ezt fogalmazza meg, miért ír bele olyanokat, hogy csak, hogy te is értsd, meg
4: és
3: hogy bunkó vagy.
4: Tilosú, most lépjünk túl ezen. Én csak annyit mondtam, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha ez valóban így lenne. Az idézet az aranyköpés rovatban arról szólt, hogy nagyon fontos az embereknek megbecsülni, megfizetni, mint munkáltató, és ő ezért is lett sikeres. Én csak azt mondtam, hogy nagyon jó lenne, hogyha ilyen egyszerűen a történet, de ennél a történet azért bonyolultabb, és miután elég sokat láttam olyat a környezetemben is, dolgoztam is olyan helyen, ahol ez lett volna az alapelv, de mondjuk addig élt, ameddig az első problémák jöttek, akár külső tényező okozta mondjuk a válságot, akár éppen a menedzsmentnek az elhibázott döntései. Egy idő után volt, aki rögtön egyből, volt, aki kicsit később, amikor már nem volt más megoldás, azonnal fölrúgta ezt az alapelvet, és a munkavállalókon akart spórolni, és akkor sok minden elromlott, de ugye az Aldiról sokat beszélgetünk, hogy a gondban levő vállalat, most például a munkatársak facsarásával, meg a nyilván a minőség további rombolásával próbál túlélni, és ez is egy megkérdőjelező dolog. Én csak azt mondtam, hogy tök jó lenne, hogyha ez valóban így lenne, de ez nem egyedüli út a sikerhez. Örülnénk, ha mindenki betartaná, nincs ebben semmi véleménykülönbség, csak sokszor hoznak ezzel ellentétes döntéseket olyan cégvezetők is, akik ezt amúgy fontosnak tartanák elméletben, de aztán úgy érzik, hogy rákényszerülnek arra, hogy ezt fölrúgják. Ennyi volt részemről csak a kiegészítésehez.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
3: És itt van velünk a vonalban mai szakértőnk, Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggelt, hello!
5: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
3: Vektorokat fogunk nézni.
4: És nézzük, hogy igen, követik-e az árak a vektorokat. Na most ezzel kicsit jobban az
3: jó, a legjellemzőbb költözési irányokat és ennek a lakáspiaci következményeit nézzük meg. Budapest leghűségesebb kerülete is megvan.
5: Igen, ez nagyon jó, hogy hozzátettétek a vektorok után, mert így néhány hallgatót meg tudtunk menteni azok közül, akik eltekerték volna a rádiót, mert ez a kettő nehéz párhuzamba állítani ezt a kettőt az ingatlan piaccal, de valójában egyébként pont, hogy a költözések azok az legnagyobb mozgatórugója a lakásáraknak is. Ugye minden évben a KSH közé teszi a költözési irányokat települések között, illetve településeken belül, és ebből nagyon érdekes képeket lehet kirajzolni, meg mintázatokat. Vannak benne kevéssé meglepő dolgok, például az, hogy a egyre dráguló lakásárak szempontjából emelkedő, dráguló tendenciát mutató nagyvárosokból a lakosság kiért szorul az agglomerációs, szuburbanizációs övezeteibe ezeknek a nagyvárosoknak, ahol alacsonyabb árszinten lehet ingatlant vásárolni, de hogyha egy picit a számok mögé nézünk, akkor egész meglepő fordulatokra is bukkanhatunk. Az alapján egyébként nem egy csúcsé volt a 2025, hogy összesen 417 ezeren változtattak állandó lakhelyet az országon belül. Most ugye itt a országon kívülre költözők, meg az külföldről beköltözőket itt ebből a képből kihagyjuk, de ez 10%-kal kevesebb, mint 2024-ben. És ami szerintem az egyik legfőbb megállapítás az, hogy Budapest nélkül nincsen költözési térkép, mert hogy olyan szinten dominálja Budapest a költözések irányát, hogyha az egyes ilyen járások között behúzzuk a vektorokat, hogy ki hova, honnan hova költözött, akkor a top 34 költözési irány valamelyik végpontja Budapest. Szóval ez azért ez elég durva.
4: És miből van több? Ki vagy be? Tehát vidékről Budapest, Budapestről meg agglomeráció a fő irány, ugye ezt nagyjából tudjuk.
5: Igen, ez nagyon érdekes látni, hogy amikor Budapesten drasztikusan emelkednek az árak, akkor valahogy mindig megcsappan Budapest lakossága, és most egy picit jobban a számok mögé néztünk, mert ez egy ilyen közhelynek is számíthat az ingatlan piacon. 2024-ben például, meg 2023-ban csak 500 fővel csökkent Budapest lakossága a költözések miatt, de ez most közel 4000 főre emelkedett ez a mínusz, és ennek nem is az a legfőbb oka, hogy többen költöznek ki, mert egyébként Budapestről körülbelül évente 30 ezeren költöznek ki, és Budapestre meg 25 ezeren költöznek be. A nagyobb budapesti mínusz legfőbb oka az, hogy a vidékről érkező utánpótlás mondjuk úgy, hogy megcsapant, vagy alacsonyabb fordulatszámon pörög, mert hogy olyan brutális drágulás ment végbe a fővárosban, ez az évi 20-25%-os áremelkedés, ugye az év különböző szakaiban ez megfigyelhető volt, hogy ez egész egyszerűen megakadályozta, hogy beköltözzenek Budapestre, és egyébként főként érdekes módon van egy generációs különbség, tehát főként a fiatalok, tehát a 20-as éveikben járó korosztály az, aki beköltözik Budapestre, meg egyébként most már a nagyvárosokba, szinte Budapesten elszívják a terepet az olyan 100 és 300 ezer lakosságszám közötti nagyvárosok, mint Győr, Debrecen, Miskolc, vagy éppen Szeged, és ez a 20-as korosztály inkább a nagyvárosokba beköltözik, és 30-34 éves kornál van egy fordulópont, amikor olyan családi állapotba kerülnek, akik megházasodnak, gyermekeket vállalnak, vagy gyermekek születnek, és nagyobb ingatlanra van szükség, akkor ezt meg már nem tudják finanszírozni a drágább lokációnak számító nagyvárosokban, és ezért kiszorulnak a külsőbb kerületekbe, vagy adott esetben a kerületet, a fővárosi táblát elhagyva az agglomerációs településekbe. Aha,
4: itt a statisztika az a lakcímbejelentések alapján készül, ugye? Tehát ha valaki följön Albiba, és akár többen is mennek mondjuk az évek folyamán, vagy kisebb helyen elférnek, de fontosnak tartják, hogy Budapesten lakjanak, akkor ez a budapesti lakosok számát növeli. Ellenben, hogyha kiköltözik egy család értelemszerűen, mert mondjuk bővül a család, igen, ahogy mondtál, 30 éves kor föl a családalapítás, gyerekek és zöldebre vágynak, akkor ugye ez meg csökkenti. Ugye? Tehát ez a lakcímkártyák, lakcímbejelentések alapján készülő statisztika.
5: Igen, és azon belül is az állandó lakcímváltozás. Mert egyébként az ideiglenes meg tartózkodási cím az véleményes, hogy annak mi lett a motivációja, de viszont az állandó lakcímváltozás azért az jobban összekapcsolható a lakáspiaci adásvételekkel is. És egyébként a statisztikák, például a lakásárak és a top ilyen költözési desztinációk között egy ilyen magyarázó változóként is szolgálnak, meg eredményváltozóként is, tehát ez a kettő hat egymásra. Tehát magyarul, ahol magasabbak a lakásárak, onnan nyilván kiszorul a lakosság egy része, tehát az megmagyarázza, hogy miért az a kiinduló pontja a költözéseknek, viszont ahova meg sokan költöznek, ott meg nagyobb tempóban emelkednek a lakásárak. Tehát igazából most kis túlzással, hogyha valamelyik település vagy régió érintett nagy számban a költözésekkel, akkor ott előbb-utóbb drágák lesznek a lakások.
4: Uh-huh. Hogy néz ez ki most egyébként a főváros és az agglomeráció esetében? Tehát ezek a változások látszanak a lakás árakon? Illetve ahol mondjuk az agglomeráció érdekes, mert oda csak kiköltözés van, hogyha jól értem, tehát onnan azért befele nem. Tehát oké, Pesten mondjuk, ha nem is pariban van, de hogy közelíti egymást a beköltözők, illetve a kiköltözők aránya, most már több a kiköltöző, de elvileg az agglomerációban ez alapján kellene leginkább nőniük az áraknak. Ezt azért talán nem tapasztaltuk, ugye? Tehát azért nem Pest megye volt mondjuk a leginkább növekvő lakásárral büszkélkedő régió.
5: Lassabb volt a pesti lakásdrágulás tempója, mint a budapesti. Egyébként ugye ez is az egyik fő motivátora, meg indok a kiköltözésnek, de egyébként azért azt csak így árnyalta megjegyzem, hogy Budapestről Pest megyébe 16.500 fő költözött ki, viszont Pest megyéből Budapestre közel 10.000-en költöztek vissza úgy, hogy összesen 25.000-en költöztek be a fővárosba. Tehát gyakorlatilag a fővárosba máshonnan beköltözők több mint harmadát azt Pest megye adja. Tehát ez gyakorlatilag azt is mutatja, hogy van egy oda-vissza irány. Tehát most már gyakorlatilag kezd felnőni egy olyan generáció, akiknek a szülei még a 90-es években költöztek ki az agglomerációba. Ők viszont ugye így a 20-as éveikbe lépve már inkább a nagyvárosi életre vágynak, tehát ők már nem annyira érzik az agglomerációs lét áldásos részét, inkább teherként tekintenek erre, és akkor igyekeznek beköltözni a nagyvárosokba, és így Budapestre is. És az, ami nagyon érdekes, hogy ha a top 10 költözési irányokat nézzük, akkor van a top 10-ben három olyan mondjuk járási és budapesti irány, tehát a Gödöllő Budapest, az Érd Budapest és a Sziget-Szent Miklós Budapest, ami pont, hogy Budapestre irányul, az összes többi a top 10-ben az mind Budapestről kifelé. És egyébként itt azért körvonalazódnak azok a lokációk, amik ilyen népszerűnek számítanak, tehát ez a Gödöllői járás, Sziget-Szent Miklós, Érd, Budakeszi, Szentendre, ezek a top települések és környékek, ahova költöznek az emberek, és mivel ugye, ahogy említettétek itt azért, már évek óta tart egy tempós áremelkedés, ezért gyakorlatilag az agglomerációs településeknek is kialakul egy közvetlen agglomerációja, tehát aki mondjuk nem találja meg a számítását Szentendrén, Gödöllőn, Dunakeszin, Érden, vagy mit, Budaörsön, akkor egyel távolabbi, vagy egyel kisebb települése, vagy egy a közeli kisebb települése költözik, és egyébként ez abban is tetten érhető, hogy a főleg itt a 30 éves korosztály, aki egyébként a gerincét adja a költözőknek, tehát a 30-as éveiben járó korosztály, többségében 2-5000 fős kis településekre költözik országos viszonylatban.
3: Hát azért itt látszik a költözés, kiköltözésnek a legnagyobb célpontja, hogyha nem nézzük Pest megyét, akkor Fejér megye, ott brutálisan megemelkedett.
4: Azt hagyján, hogy Fejér megye, de nekem azt is említette tegnap, először nem tudtam, hogy mennyire komolyan, aztán mondtad, hogy igen, hogy hát a Balaton is szinte már az agglomeráció részévé kezd válni, tehát abszolút.
3: Hát ez egy régi folyamat, nem?
4: Igen, de hogy gyorsul.
5: Igen, és egyébként ebben az a durva, hogy hát Fejér megye nyilván itt kulcsszerepet játszik a Velencei tó, amit már sokan temettek itt a nyáron, szinte szó szerint betemettek, de azért látszik, hogy ez még egy nagyon komoly vonzerő, főleg a fővárosból kiindulva, de ami tényleg durva az az, hogy az országban kb. Egyedülálló az, hogy a Balaton parti járások, ez a hét balatoni járás, több mint 1300, vagy 1200 fővel bővült a lakosság száma költözések eredményeként, és ennek a költözési többletnek a 80%-át Budapest és Pest megye adta. Szóval azért ez azért szerintem durva, mert ez már gyakorlatilag számokkal alátámasztja az, hogy a Balaton az Budapest agglomerációs övezetéként is funkcionál, és ennek van egy olyan következménye, hogy aki a Balaton partján született és ott nőtt föl, esetleg akik onnan hallgatnak minket, ez lehet, hogy a saját bőrükön is érzik, ők már nem tudnak a partmenti sávban ingatlant vásárolni, mert a kiköltözések a miatt annyira megemelt.
3: Igen. De folyamatosan igen. Tele van minden gyűjtmentel, most már több a gyűjtment, mint a benszülött mindenhol, hogy ezt a sok költözést tekintve. A Vissza a Velencei túra az nagyon érdekes, mert lehetett azt gondolni, egy ilyen hirtelen következtetést levonni, hogy a kiszáradó tó is ugye ez a problematika, ez lenyomja az ingatlan árakat, de a kiköltözések miatt meg ez pont ellentétes irányú elmozdulás történt.
5: Így van, és ugye van még egy csavar a történetben, hogy itt most nagyon kihegyeztük ezt az egészet Budapestre, az a Velencei tó térsége, az Székesfehérvárnak is egy vonzás között, tehát kapja a két ilyen agglomerációs kiköltözési hullámot, és aki pont emiatt mondjuk az olcsóbb ingatlanok miatt választana más várost, vagy más település lakhelyéül, annak igazából kis túlzással mindegy is, hogy most mennyit tud fürdeni a tóban, vagy mennyit nem, mert ez egy ilyen nice to have feature valószínűleg az ő szemükben, egy szép környék, egy kis plusz, de nem attól teszik függővé, hogy mekkora a vízmélység, hogy most kiköltözzenek oda, vagy sem. És ez egyébként egy kicsit meg is nyugtathatja a velencei tavikedélyeket abból a szempontból, hogy a lakáspiac meg emiatt nem nagyon fog kiszáradni, még hogyha a tónak más is lesz a sorsa.
4: Tehát az stabil? Tehát ott lakók általában azért azt gondolják, hogy ezt vagy az időjárás, vagy a klíma, vagy a kormány, vagy az állam valahogy megoldják, és velencei tó lesz, és népszerű lesz? Tehát ott nem látszik semmi az ingatlan piacon?
3: Bocs, Gábor, de szerintem nem feltétlenül van ilyen szoros köze, amit mondott az előbb a Laci is, hogy nice to have, de hogy egész egyszerűen a közlekedés viszonylag jó, közel van mind Székesfehérvárhoz, mind Budapesthez, és a kínálat az meg nem olyan extra nagy. Vannak eladó ingatlanok, de nem olyan extra nagy.
5: Igen, ezek kis települések, tehát itt a lakásállomány nem túl nagy. Egyébként egy pár évvel ezelőtt még egész komoly lakásfejlesztési projektek indultak a velencei tó térségében.
3: Igen, van is, igen.
5: És ezeket mind könnyen tudták értékesíteni a fejlesztők, tehát van rá igény. És ez abból a szempontból érdekes lehet, hogy ez mondjuk nincs olyan szoros összefüggésben a tó minőségével, mint ahogy ezt elsőre feltételeznek.
4: Aha, a Balatonhoz még egy kérdés. Az, hogy a Pest megyéből, Budapestről kiköltözők oda tartanak, látszik az árakon életelemben, hogy például nagyobb az áremelkedés, meg több a tranzakció a Keleti-medencében, Budapesthez közeli részeken, mint távolabb esetleg, vagy több a fejlesztés? Tehát ilyen hatásokat látni?
5: Abszolút, ez már egy régi lemez a Balaton partján, hogy a Keleti-medence árszintjei azok jóval magasabbak, talán az északi parton Tihany és Füred, ami kiemelkedő, tehát Tihanyban már évek óta 1,8-1,9 millió forint az átlagos négyzetméter ár, és Füred is zárkózik föl hozzá, déli parton pedig hát ugye Siófok, az egy nagyon komoly erőt képvisel árazás szempontjából, és ahogy haladunk a Keleti-medencébe, ott a medence irányába, ott egyre megfizethetőbb ingatlanárakkal találkozhatunk. Ott gyakorlatilag már szinte a határmenti régiók azok, amik táplálják a keresletet, tehát ebből a szempontból az a rész már közelebb van az ország nyugati végéhez, mint Budapesthez, de összességében ez abszolút látszik az árakon, úgyhogy még ha akkor is, hogyha a Covid éveihez képest csúcsnál alacsonyabb a dinamika, amit a lakásárakban és a tranzakciószámokban látunk, de ez is egy stabil utánpótlási lehetőséget jelent a Balaton ingatlan piac számára. És egyébként itt a lakásárakkal összefüggésben azért az fontos elmondani, hogy ha most megint visszatérünk Budapest közvetlen agglomerációs övezetéhez, gyakorlatilag 1,9-szeres a szorzó mondjuk egy budapesti, meg egy Pest megyei ingatlan ára között átlagosan. Vagy most 1,6-os a szorzó, a Pest megyei falvaknál pedig 1,9-szeres, tehát magyarul ugyanannyi pénzből közel másfél vagy kétszer akkor a lakást tudok vásárolni, és ezért ez egy nagyon-nagyon fontos motiváció a lakásvásárlók számára, amikor a következő otthonukat keresik.
4: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, közben eszembe jutott még egy kérdés, de utána az időnk elfogyott. Arra kérnélek, hogy ha meg tudnátok nézni, vagy valamikor beszélgethetünk arról, érdekelne egy olyan térkép, ahol mondjuk be lehetne rajzolni Budapest agglomerációjában, hogy hol van az egymilliós határ. Tehát az egymilliós négyzetméter, de lehet, hogy ez nem egy, de gondolom, hogy kívül van. Tehát meddig kell elmennem keletre, nyugatra, délre, bár

0: ugye van egy ilyen méretgazdaságossági csökkenő tendencia, hogy minél nagyobb az alapterület, annál magasabb a négyzetméter ár, míg mondjuk kisebb társasházi lakásokból keveset találsz relatíve az agglomerációs övezetben. Tehát ez mindenképpen egy érdekes kérdéskör, de abszolút meg tudjuk ezt csinálni, úgyhogy beszélgethetünk majd róla.
1: Oké. Hát nagyon szépen köszönjük akkor a mostanit, és akkor folytatjuk hamarosan. Várjuk az ingatlan piaci híreket. Köszi szépen. Szép napot és jó munkát. Balogh László volt tehát a vendégünk, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
2: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádiókafé DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
3: Párizst és Máté szalkát az köti össze, hogy mindkét városban ugyanakkor indult meg az áramszolgáltatás. A Kossuth utca sarkán látható az a villanyoszlop, ami minden erre járult emlékeztet. Ez az a hely, ahol az elektromos közvilágítás először fényt hozott az utcákra Magyarországon. Hogy ezt jól megjegyezzük, nem csak az egykori lámpaoszlopot, hanem a Szalkai Schwarz ház friss ropogós villamosítás történeti kiállítását is megnézhetjük. A példaértékűen felújított Kossuth utca épp mostanában kezd újra fogalommá válni Máté szalkán. A kellemes, árnyas sétányon állt eddig is a Szatmár Múzeum és híres kocsi gyűjteménye. Most azonban kulturális negyed alakul ebben az utcában, ami Bíró Lajos művész ikonikus szobrával kezdődik. A mécses tartó fiú egyben a város szimbóluma is lett. És a fény történetével kapcsolatos érdekességeket megosztó utcai kiállításokban folytatódik. A szintén Kossuth utcai zsinagóga falán nem csak 6, hanem 5 ágú csillagokat is találunk. A Hollywood Boulevard híres sétányának mintájára készített 2 plaketten Adolf Cukor és Tony Curtis neve szerepel. Mindkettőjüknek köze volt Máté szalkához. Ha kiszabadulunk a Kossuth utca bűvöletéből, bőven találunk még különleges épületeket Máté szalkán. Máté szalka kellemes kiinduló pontja lehet a környéknek. Szatmár is Berek felfedezésének és a

0: határon túli kirándulásoknak is.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
2: Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Ciber Ákos elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Na hát úgy látom, hogy optimizmus a budapesti értéktőzsdén, legalábbis kevesebb a negatív papír, mint a pozitív. Bár a MOL, én úgy láttam legutóbb, ott még bizonytalanság van, de minden mást zöldben tapasztaltunk. Változott a helyzet azóta?
4: Alapvetőleg, ahogy mondtad, egy pozitív hangulatú a mai kereskedés, pozitív hangulatban kezdődött meg a mai kereskedés. Én itt most, ahogy mondtad, a MOL-ban és a Magyar Telekomban látok iránykeresést, itt változik most az árfolyam mind a pozitív, mind a negatív tartomány között, még az OTP és a Richter pedig egy határozottabb emelkedésben van, az előbbi 3,5%-os pluszban, az utóbbi pedig egy 4,5%-os pluszban, de összességében emelkedik a hazai értéktős, de a BUX Index 150.692 ponton áll jelenleg, ez egy 2%-os emelkedés, és a forgalom már az 1 milliárd forintot közelíti meg.
3: Minek köszönhető ez a tegnapi amerikai teljesítmény, az fele más volt, mert az AI szektort meghúzták, meg a chipgyártókat, de úgy alapvetően nem teljesített jól az amerikai piac.
4: Pontosan, ilyenkor én minkor azt szokatlanul tapasztalatunk, hogyha az Egyesült Államokban, főleg ott a hagyományosabb iparágokkal kapcsolatban, tehát nem a technológiai szektorból eredően itt egy negatívabb szentiment alakul ki, azért az általában inkább egy kedvezően szokott lecsapni Európában, és ezen felül is Magyarországon is. Itt azért egy előny szokott lenni a BUX Indexben, hogy jelentősebb túlsúlyban vannak azért a defenzívabb tekinthető papírok, és ez azért általában ilyenkor felülteljesítőbb is szokott lenni a hazai tőzsde. Azért a Richternek az a pozitívabb teljesítmény, és inkább annak tulajdonképpen, hogy inkább egy defenzívebb papírnak tekinthető, de akár az OTP-ről, vagy pedig a Magyar Telekomról is ez mondható el. Uh-huh. De alapvetőleg Európában is inkább egy pozitív hangulat látható, tehát is egy 2-3-5%-os pluszban vannak az indexek. Ez alól az egyetlen kivétel most, ahogy látom, a DAX, ahol negatív tartományban folyik most a kereskedés.
5: Uh-huh. Várható valami fontos adat ma, ami piacmozgató lehet?
4: A mai napon makroadatok szempontjából nem igazán, most már a nap folyamán BMI adatok fognak érkezni, azért ezek mozgathatják az árfolyamokat, főleg a devizárfolyamokat, de kivel mehet esemény, ma leginkább a Metának az esti konferenciája lesz, igaz? Azért ma a héten eddig is a Metának volt tulajdonítható ez a nagyobb csökkenés, vagyis hát vegyesebb hangulata az amerikai tőzsdéken.
5: Aha, illetve hát a Metaféle mesterséges intelligencia és az ahhoz kapcsolódó.
3: Azoknak meg az emelkedése, igen. Igen. Csökkenés is, neki volt betudható meg az emelkedés is. Érdekes.
4: Igen.
5: Forint hogyan reagált a jegybanki döntésekre?
4: Forint inkább pozitívan reagált a jegybanki bejelentésre, főleg az inflációsának a módosítására is. Most az árfolyam éppenséggel 362,9 forinton áll az euróval szemben, míg a dollárral szemben pedig 317,6 forinttal. Habár itt a reggeli órákban egy enyhe gyengülés volt látható, itt az euró esetében 8-10 forintos gyengülés volt, a dollár esetében pedig egy bő 1 forintos gyengülés.
5: Nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát neked is.
3: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük szépen!
5: Ciber Ákos elemző mondta el, hogy mi újság a tőzsdén, illetve a devizapiacon.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Miért pusztulnak a fák? Ez a kérdésünk, ugye ezt többször tesszük fel, de most arról beszélgetünk, hogy a Mecsekerdő ZRT szerint figyelmeztető jel, hogy a hanyatlás egyre több fát érint, és már az összefüggő lombkoronát veszélyezteti. Különösen feltűnő egy 315 hektáros erdőtömb déli és délnyugati fekvésű meredek, gyakran köves hegyoldalain. Tehát, hogy a mecsekben lévő fákról beszélgetünk most Partos Kálmánnal, aki a Mecsekerdő ZRT termelési vezérigazgató helyettese.
2: Jó reggelt!
3: Jó napot! Jó reggelt, vagy jó napot kívánok!
1: Jó napot, igen! Mit lehet elmondani a fákról általában a mecsekben? Ugye elég sok helyen látunk aggasztó jeleket, már augusztusban úgy nézett ki a táj sok helyen, minthogyha késő ősz lenne.
3: Igen, hát ezt a jelenséget, ezt a környezeti hatásokat azt az erdő nem titkolja, ő a lomb színének váltásával jelzi ki, tulajdonképpen tudatosítja felünk ezt az állapotába történő változást. Én azt gondolom, hogy mi miatt történik ez, az azzal indokolható, hogy rendkívül extrém. Ugye ezt itt élő helyi lakosként is megerősíthetjük, illetve szerintem önök is ezt érzékelhetik, vagy a rádióhallgatók is ezt érzékelhetik, hogy nagyon extrém, hosszú, száraz és csapadékmentes időszakok halmaza volt ez a 26-os év. Itt beszélhetünk például az El Niño, egy globális jelenségnek a magyarországi vagy Kárpát-medencei leképződéséről is. Uh-huh. Tehát ezt a hatást látjuk a fákon, nem érezték jól magukat ebben a környezetben.
2: Hát amiről most beszélünk, ez egyszeri jelenség, ez kimondottan az idejévre vonatkozik, vagy azért ez látható már úgymond középtávon az elmúlt években is, illetve teljes egészében összefüggésben van az adott évnek a csapadék mennyiségével, vagy azért egy szélesebb folyamatról van szó, és másokok is ott vannak a háttérben?
3: Én azt gondolom, hogy mindig a szakterületen maradva én erdészként definiálom magamat, tehát itt kitekintve azt gondolom, hogy mi az erdei élőhely, aminek a fenntartásában, aminek a gondozásában dolgozunk, ott azt a feladatot rója ránk, hogy figyeljük az alany tulajdonképpen az erdőnek az állapotát. Tehát mi erdészként ugye hosszú termelési ciklusokban gondolkozunk, és emiatt ezt az idősort, hogy objektíven lehessen látni, egy-egy ilyen mintaterületen egy monitoring jellegű, egy megfigyelés jellegű, rövidebb, hosszabb távú megfigyeléseket végzünk tulajdonképpen. Ez az egyik kérdésre a válasz, tehát hogy itt a folyamat az most rövid vagy hosszú távú, azt gondolom, hogy a mi vizsgálati területünkről vonatkozóan, amiről a megjelent anyagba hírtattunk, ebben a 315 hektárnyi keretmecseknyi területen, ahol dr. Molnár Dénes kollégánk vizsgálja ezt a területet, azt mondjuk, hogy a tendencia aként azonosítható, hogy egy nagyon lassú, de egy romló helyzet éri el az erdőket, ami klímateherrel elég nehezen tudnak megküzdeni. Tehát ezt látjuk így a hosszú távú megfigyelési dolgaink elemzéseként.
2: Az egyértelmű, vagy máshol is látható, hogy a meredekebb hegyoldalakban és a köves talajon vannak rosszabb állapotban a fák, és akkor ide kapcsolódó kérdés, hogy a lombkorona, ami látványos laikusoknak is, ott látszik ez, illetve van probléma, hogy a gyökérzetnél is nagyok a gondok.
3: Én azt gondolom, hogy a kérdésének az első felére úgy tudnék válaszolni, hogy a gazdálkodási területünk, ami most, ha kicsit bővítjük, ez egy több mint 55 ezer hektárnyi erdőterületet jelent, ez egy rendkívül mozaikos felépítésű. A mozaikosság alatt azt értem, hogy csak a talaj összetételét, vagy mi ezt termőhelyének mondjuk, ezekben vannak jó termőhelyeink, ahol nem köves, hanem mély talaj, rendkívül gazdag, jó vízellátottságú talaj. Egészen odáig szegmentálva ezeket a kis mozaikokat, hegycsúcs felé érve, hogy nagyon lecsökken a termőréteg vastagsága, megjelenik benne ez a köves frakció, vagy esetleg el is tűnik, és már zömében köves rész található, mint erdőnek talajú szolgáló termőhely. Na most ezeket egy vízbetárolási probléma, az tulajdonképpen sokkal érzékenyebben érinti. Ez alatt azt értem, hogy nincs az a vastag termőréteg közeg ezeken a köves, hegyes és délnyugati oldalakon, ami évről évre fel tud töltődni. Ez részben kapacitás hiány is, részben pedig a lehulló csapadék mennyiségeknek az egyre inkább csökkenő, vagy nagyon hektikus trendje. Mert lehet az is, hogy nem csökkenő, hanem villámárvíz, vagy villámcsapadék, vagy ilyen villámdózisú lehulló csapadék mennyiség van, ami ezekről meredek oldalakról mondjuk le tud folyni. Tehát itt van egy csapadék, egy bejövő csökkenő vízmennyiségi rendszer, ami egy tárolási képességében limitált köves-sziklás területeken koncentrálódva, ugye egy rendkívül extrém helyzet elé állítja a fákat.
1: És ugye ez most extrém módon jelentkezett 2026-ban, de nézzünk egy hosszabb távot, akkor mi az egyértelmű trend, mondjuk egy ilyen 10-15 éves távot?
3: Én azt gondolom, hogy mondjuk 15 éves távot nézzük, akkor mi ilyenkor a meteorológiai állomásaink mérési adatsorára támaszkodva, és azok adatainak elemzéséről tudnék nyilatkozni. Azt látjuk, hogy az átlagok azok változnak, ez nem mutat semmit igazából, hanem hogy hőmérsékleti adati trendek, mondjuk a szűkítve nyári hónapoknak a közép hőmérsékletei azok emelkednek. Tehát ezek már egy-másfél fokosak, illetve a meteorológiai szolgálatok adataira, a Hungaromet adataira, illetve a felbontott térképre támaszkodva tudom azt mondani, hogy a mecsek az a magyarországi tájakon belül extrém módon melegszik. Tehát ezt így egy ilyen hőtérképen úgy lehet látni, hogy ilyen 2,3-2,4-8 fokosok azok a hőmérséklet eltérések, ami az utóbbi 10-20 év adat sorában a bázis induló évhez képest a mostani években megmutatkozik. Tehát egy emelkedésről van szó, és ez már több fokos. Egy nyári középhőmérsékletben, egy évibe is már megjelenik egy másfél-két fokos emelkedés.
2: Hogy tud erre,
3: ez nagyon soknak számít.
2: Hogy tud erre reagálni az erdészet, illetve az erdőművelés? Tehát a más
1: fatípusok
2: kellenek majd a következő váltáskor? Vagy hogyan készülnek? Nyilván az időjáráson is befolyásuk.
3: Nincs így van, tehát hogy igen, ezt a kötöttséget ezt felismerve mi már régóta ezért figyeljük a monitoring adatokat, amik a monitoring adatokból az erdő jelzései, az pedig egy erdő egészségi állapot vagy egy vitalitás jelző reakciót váltanak ki. És akkor mi ezt megpróbáltuk összekötni helyi lokális leírásokkal, megfigyelésekkel, illetve a modern technika által nyújtott lehetőségeket, a távérzékeléseket, a műhold adatokból történő elemzéseket is használjuk nagy területen. Ezeket a változásokat ugye szegmentálni tudjuk az előző év hasonló időszakához képest, az előző 10 év hasonló időszakához képest. Itt a Moody's műholdaknak a közzétett feldolgozott vegetációs indexet jelző adataira gondolok. Tehát magyarul azt jelenti, hogyha jó az index, tehát egy egyhez közeli érték, az erdő szép zöld, működik, egészséges, éli az életét. Ha ez az indexnek a mutatója lezuhan, mondjuk egy ilyen fél, háromnegyedes értékre, tehát félig, akkor azt jelenti, hogy akadozik a zöld élet, a fotoszintézise, és egészségügyi problémái vannak. Tehát nagyon egyszerű mutató, és nagyon jól leképezhető, nagy területen látható. Most a kérdés második része ugye arra vonatkozik, hogy mit tud tenni egy helyi szakember. Ott az a felelőssége megvan az erdőkezelőnek, vagy egy erdőgazdálkodónak, hogy ezt a meglévő rendkívül nagy genetikai változatosságot rejtő populációt ugye úgy tartsa meg egyedeibe, hogy adaptálja, vagy fölkészítse erre a klímaváltozásra. Mi nekünk a javaslatunk ebből a szempontból egy ilyen állomány szerkezeti aktív kezelés, amiből mondjuk egy egyszintes, egykorú szerkezetű erdőből létre lehetne hozni egy szintezett, egy kicsit lazább korona szerkezetű erdőt, figyelve arra, hogy a belső állomány klíma ne bomoljon nagyon meg, ne legyen drasztikus változás, de ezzel segítve egy fajlagos területen lévő faállomány vízfelhasználását. Tehát csökken a darabszám, kevesebb vízfelhasználás lehet egy bizonyos tolerancia határok között. A másik eszközünk egy aktív erdőgazdálkodási tevékenység keretében, aminek a lényeg az tulajdonképpen, hogy olyan ajánlat legyen, hogy ezek a bükkösök, ezek nem önmagában egyszer csak sok hatásszerűen elpusztulnak, és a helyükön semmi más nincs, hanem a felújulás folyamatában, a megújulás folyamatában lehetne gyorsan, illetve lassabb módszerekkel segíteni abban, hogy egy szárassághoz jobban adaptálódott helyi honos fafajainknak az elegye jelenjen meg egy területen. Tehát ezt azt úgy értem, úgy kellene értelmezni, hogy a bükkös egy viszonylag zárt, ugye ez a kép van meg most a társadalomban, vagy talán hallgatók előtt is, hogy egy zárt, nagyon nagy élőfakészlettel bíró, nagyon magas egyenes törzseknek a homogén szerkezetét nyújtó erdőkép. Ebben elegyek is vannak, dél-dunántúli erdeink itt a Mecsekerdő ZRT területén, ez egy rendkívül jó helyzetben vannak ahhoz képest, hogy sokkal elegyesebbek, mint az ország többi erdeje. Tehát megvannak már a déli pozíciónk, a déli kitettségünk révén, vagy déli elhelyezkedésünk révén a szárazságtűrő fafajink is, mint például az ezüst hársal elegyesebbek ezek az erdők. A csertölgyel, egy szárazságtűrőbbel elegyesebbek ezek az erdők. Virágos kőriseink vannak, gyümölcseink vannak, gyümölcseikből a barkóca, berkenye, cseresznye, körte, ezek a fafajokkal elegyes erdeink vannak. Ezt az eleget kell megtartani, megőrizni, és kicsit növelni a következő megújuló erdő ciklusban. És akkor ezáltal egy nedvességigényes, hűvös, sok csapadékhoz alkalmazkodó vász szerkezet lazul egy kicsit fel, és egy szárazságtűrőbb fafajokból álló, de még ezt az erdő karakterét megtartó összetételű újulat, egy jövő erdeje tudna keletkezni. Tehát ez az aktív tevékenység, amiben mi gondolkodunk, és ami stratégiai célul tűztük ki.
1: Aha. Hát reméljük, hogy összejön, jó, és sikerül, mert szomorúan nézzük azt, hogy mi történik az erdeinkben. Köszönjük az információkat, sok sikert mindehez.
3: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, viszont hallásra, szép napot kívánok önöknek.
2: Viszont kívánjuk.
1: Partos Kálmán, a Mecsekerdő ZRT termelési vezérigazgató helyettese beszélt arról, hogy mi zajlik a mecsekben.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: Volt egy papír, ami szintén pozitívan kezdett a budapesti értéktőzsdén, de azóta hirtelen lefordult. Most már több mint 1,3%-os mínuszban jár a Cvak Unicum ZRT papírja. Ugye kicsi a forgalom benne, ki is került a BUX kosárból nemrég, viszont egy rossz hírt közölt a társaság, ami hozzájárult ehhez a hirtelen negatívumhoz, mégpedig azt, hogy nem sikerült megállapodni a DGO-val, és ezzel lényegében egy fontos tendert vesztett el a társaság. Ugye a DGO csoport magyarországi forgalmazói tendere volt ez, amit korábban birtokoltak, és ezért január 1-től már nem a Cvak értékesíti a nemzetközi italgyártó termékeit, ami azt jelenti, hogy a következő üzleti évtől minimum 15%-os eredménycsökkenést okozhat ez a cégnek, és az azt jelenti, hogy új márkákat kell bevonni, de közben a DGO-nak a brendjei között azért jelentős és kedvelt brendek vannak, vagy márkák, úgyhogy ez nem túl jó hír a Cvaktól.
2: Ezzel kell búcsúznunk.
1: Ez a vége? Fuss el véle?
2: Hát nézd az órára.
1: Oh, jön Czoller Andi.
2: De nem kell sokat pihenned. Ja. Holnap reggel a szeretettel ismét.
1: Holnap várunk. Reggel nagyon fontos reggel lesz, mert megyünk kitelepülni. Úgyhogy azt fogjuk dúdolgatni reggel a Gabennal, hogy repül a bálna, de nem, csak mi repülünk oda, ott leszünk benn az ITBN-en a Millás reggeli, úgyhogy a Konica Minolta együttműködésével ott a stand mellett, és onnan fogjuk csinálni az adást, úgyhogy lehet integetni, ha jöttök az ITBN-re holnap.
2: Várunk nagy szeretettel. Sziasztok. Mindenkit, addig is hallgassátok a Rádiókafét, és mi holnap reggel, ahogy mondtuk, folytatjuk. Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
5: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövid listás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk! Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
5: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a 13. kerületi Újpalotai úton a Kámfor utca közelében. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. A Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontjában továbbra sem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott figyelemmel, a környéken lelassult a haladás. Továbbra is erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Ferenc körúton a Mester utcától az Üllői útig, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Tököli úton a Baross térnél és tovább a Rákóczi úton. A Pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell majd készülni. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornát javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Schilling Zsolt, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory, memory, memory, memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt, feljelentést tett az ukrán pénzszállítók ügyvédje az Arany konvoj ügyben. Az amerikai elnök azzal fenyeget, hogy megsemmisíti Iránt, ha nem sikerül megállapodni. Élénk szél mellett ma napos és felhős időszakok váltják egymást, délután 20 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsi Györgyöt és 6 másik embert. A HVG értesülése szerint hivatali visszaélés miatt folyik eljárás a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke ellen. Az MNB ügyben tegnap házkutatásokat is tartottak, amelyek az ATV információi szerint Matolcsi környezetéhez köthető köröknél zajlottak. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntető feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédiroda. A feljelentés alapján dr. Fürkpál Zsolt az ATV-ben tett nyilatkozata és a legfőbb ügyészség által indított fegyelmi eljárásban tett részletes írásos vallomása jelentette. Fürkpál volt főügyész azt mondta az interjúban, a legfőbb ügyészségen közölték vele, hogy bizonyos ügyekben ki ellen nyomozhatnak, kiket nem hallgathatnak ki és milyen irányt követhet a nyomozásuk. Egyre több hajléktalan húzza meg magát a főváros csomagautomatáinál. A nap 24 órájában nyitva tartó helységek egy részét életvitelszerűen használják az otthontalanok, írta meg a Blick. A 7. kerületi Rózsa utcában, a 13. kerületben, valamint a 8. kerületi Fiumei úton található automaták környékéről is érkeztek lakossági panaszok. A környéken élők elsősorban a kellemetlen szagokra, a szennyezett környezetre is arra panaszkodnak, hogy az automatákhoz sokszor nehezen lehet hozzáférni. Az önkormányzatok és a futárcégek egymásra mutogatnak az ügyben. A Magyar Állam fizette a másfél hete Budapesten tartott első atlétikai világdöntő 10 millió dolláros rekorddíj alapját, és további 5 millió dolláros rendezési jogdíját is. Vagyis összesen mintegy 4,7 milliárd forint közpénzt kellett átutalni a verseny megrendezéséért. A Telexhez eljutott 2024-es szerződés szerint ezért cserébe a rendezőfél kapta a jegybevételeket, valamint a szponzori és közvetítési jogokból származó bevételek nagyobb részét. Az amerikai elnök azzal fenyegetőzik, hogy megsemmisítheti Iránt, ha nem sikerül megállapodni a háború lezárásáról. Az ENSZ közgyűlésén tartott beszédében azt mondta, ha lesz megállapodás, akkor újraépíti az országot, ha nem, tönkreteszi, hogy esélyük se legyen soha többi embereket és országokat gyilkolni. Az iráni fegyveres erők válaszul jelezték, készek arra, hogy még súlyosabb csapásokat mérjenek támadóikra. Közben Steve Witkoff az Egyesült Államok közel-keleti megbízottja szerint órákig tárgyalt a két ország delegációja.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Holnap megnövekszik a felhőzet, de záporokra csak délután este számíthatunk, elsősorban északnyugaton. Élénk lesz a nyugati szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 17-23 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mióta David Fincher az 1999-es Harcosok klubja zárójelenetében felhasználta a Pixies Where is my mind című felvételét, a filmesek gyakran nyúlnak az alternatív rock 1988-as alapkövéhez, vagy annak feldolgozásaihoz, ha személyiségzavaros vagy egyéb mentális betegségben szenvedő karaktereket ábrázolnak. Így tettek többek közt az Álomháború, a Hátrahagyottak vagy az Eleven Core alkotói. A Pixar kivételesen nem Pixies trackkel érzékeltette Szenilla állapotát a Némó nyomában és a Szenilla nyomában című animációs moziaiban, holott ha valakik, hát ők igazán megtehették volna, hiszen az eredeti dal egy bolond halról szól. A szám szerzője Black Francis búvárkodott, miközben egy apró, veszélytelen, de nem egészen komplett halacska végigkövette őt, és állandóan neki ütközött a víz alatt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Amikor a zene a kontextus, akkor nem kell arra számítani, hogy a szavaknak ugyanaz lesz a jelentésük, mint a hétköznapi beszédben vagy a szótárakban, mondta Kurt Cobain.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A dzsungel könyve medvéjéről nevezte el magát az új-zélandi Balu Brigada zenekar. Eredetileg angolosan két óval, Baluként írták a nevüket, de tartottak tőle, hogy a Disney beperli őket, ezért okos megoldást eszeltek ki, az U betűvel. Igaz, a trükközésben nem vették figyelembe, hogy így meg a karakter hivatalos magyar írásmódját bitorolják, de ne jogászkodjunk. Minden esetre a klasszikus 1967-es rajzfilm Baluja nem tudna mit kezdeni a csapat 24-es dalával, a So Cold-dal. Már eleve az olyan hideg problémáját nem értené a tűzforró dzsungel kellős közepén. Valószínűleg megpróbálna ráénekelni néhány dubi-dubit az indie rockos gitárriffekre, de hamar rájönne, hogy ez bizony nem az az egy-két jó falat zenei világa.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
1: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
4: Ilyet én is tudok festeni.
3: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádiókafé DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot

0: Hallottatok a Rádió Cafén.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Nirvana Smells Like Teen Spirit című forradalmi szövegűnek hitt 91-es dala valójában egy dezodorról szól, a szerző tudta nélkül. A legenda szerint Kurt Cobain jó barátja, a Bikini Kill punk csapat énekesnője, Kathleen Hanna, nem éppen színjózan állapotban filctollal felírta a Nirvana frontember hálószobájának falára, hogy Kurt Smells Like Teen Spirit. Azaz Kurtnek olyan illata van, mint a Teen Spiritnek. Cobainnek megtetszett a lázadó szelleműnek és teenisnek tűnő mondat, bár fogalma sem volt róla, hogy a Teen Spirit egy dezodor márka, és erre utal zenész ismerőse. A félreértés grunge klasszikust szült. 2013-ban a Setenta Latin Soul-ként értelmezte újra a dezodoros dalt, bár fogalmunk sincs róla, a francia együttes tagjainak milyen illata van.

0: Japan. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Sokan hiszik úgy a mai napig, hogy a Stuck in the Middle with You Bob Dylan száma. Pedig nem. A dalt Joe Egan és Jerry Rafferty szerezte, és a Steelers Wheel adta elő 1972-ben. A dalból számos cover verzió született, de csak azután, hogy a világ Quentin Tarantino első moziának, a Kutyaszorító Bannak köszönhetően újra felfedezte magának.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brazil rapper Marcello D2 a dél-amerikai hip-hop szintér nemzetközileg is legelismertebb alakja. Több helyi zenekarral dolgozott, mielőtt 1998-ban szóló karrierbe kezdett. Stílusában az amerikai gyökerű ritmizálás a szamba lüktetésével keveredik. Foglalkoztatott vendégművészként szerepelt Sergio Mendes albumain, 2007-ben pedig fellépett a Live Earth rendezvények Rio de Janeiro-i koncertjén.

0: Sziasztok, Betonfi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és a helyetekben egyébként én azért sűrű hallgatnám. Csók.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Pincér! Pincér!
3: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
1: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Jön a vagyonadó, visszahozzák a katát, akár 5000 emberre is kiterjedhet a vagyonosodási vizsgálat. Két új amerikai katonai bázis létesül Grönlandon. Holnap több lesz felettünk a felhő, de csapadék csak délután lehet. Hajnalban akár 1 fokot is mérhetünk, napközben pedig 17-23 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hamarosan érkeznek az új adópolitikai szabályok. Kövesdi Attila államtitkár a GKI konferenciáján jelezte, január 1-től az alacsony jövedelműek számára bevezetnek egy SZIA jóváírást, és visszahozzák a katát is. Ezen felül jön a vagyonadó. Az értékhatár 1 milliárd forint lesz, az e fölötti részre 1%-os adó vonatkozik, ismétlődően, tehát nem egyszeri adó, kiterjed majd a céges részesedésekre, ingatlanokra, itthoniakra és külföldiekre is. Társadalmi egyeztetésre került a vagyonosodási vizsgálat bevezetéséről szóló törvénycsomag tervezete. A javaslat értelmében a NAV egyedi kockázatelemzéssel tárja majd fel a politikusok és hozzátartozóik adózási anomáliáit a vagyon eltitkolás megelőzése érdekében. A vizsgálat akár 5000 emberre is kiterjedhet. A tervezet szerint azoknak a nevét is közzéteszik 90 napra, akiknél minimum 5 millió forintos adóhiányt találnak. Tegnap soron kívüli véletlenszerű ellenőrzést indítottak az M1-es autópályán. Az MKIF által végzett munkák és a koncesziós szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését vizsgálták, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a vizsgálat előtt 2 órával jelezték a koncesszornak az ellenőrzést, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy ők is részt vegyenek a helyszíni szemlén. A cég kommunikációs vezetője jogi lépéseket helyezett kilátásba, hogy az ott készült videókat csak az ő jóváhagyásukkal lehet nyilvánosságra hozni. Megállapodás született Grönland kapcsán az Egyesült Államok és Dánia között. Az egyezményt az ENSZ közgyűlése idején írta alá New Yorkban Donald Trump és Mette Frederiksen. A dokumentum értelmében 2 új amerikai katonai bázis létesül Grönlandon, de megmarad a dán korona szuverenitása a világ legnagyobb szigete fölött. Trump hónapok óta fenyeget gazdasági és katonai erővel, hogy meg akarja szerezni Grönlandot, stratégiai fontosságú elhelyezkedése és kritikus ásványkincsei miatt. Az egyezmény része lett az is, hogy NATO-n kívüli ország nem hozhat létre katonai létesítményt, illetve nem állomásoztathat a szigeten katonákat. A brit miniszterelnök szerint nem zárható ki, hogy Nagy-Britannia visszatérhet az EU-ba. Andy Burnham az ENSZ közgyűlésére érkezve nyilatkozott erről New Yorkban. Kiemelte, a blokkhoz való visszatéréssel kapcsolatos kérdések más napra esnek, most a régóta várt Egyesült Királyság és EU közötti csúcs találkozó van fókuszban, ami még idén megtörténhet.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap megnövekszik a felhőzet, de záporokra csak délután este számíthatunk, elsősorban északnyugaton. Élénk lesz a nyugati szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 17-23 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Vendégeim Pekler Zalán, Európa bajnok és kétszeres olimpikon sportlövő, és Nagy Szabolcs, az Él a Zene kezdeményezés főszervezője, akiket köszöntök, sziasztok!
3: Hello, hello!
4: Szia!
2: És most párhuzamosan lesz egy valamilyen kis életút, illetve az, hogy ez az életút hogyan kapcsolódik a magyar zenéhez, hiszen szeptember 26-a az Él a Zene napja, ami azt jelenti, hogy szállodák, benzinkutakon, üzletekben, jelen esetben a mi rádiónkban is, de lehet, hogy más médiumok részéről is, az a vállalás, hogy egész nap csak magyar zene szól.
3: Uh-huh, így van.
2: És ez annak idején a te ötleted volt.
3: Igen, ez még Covid idején született ez az ötlet, egy teljesen hétköznapi élethelyzetből, amikor egy zuglói hipermarketben bevásároltam, és arra lettem figyelmes, hogy csak korunk amerikai popzenéje szól. És akkor arra gondoltam, milyen jó lenne, hogyha itt magyar zenék is szólhatnának, és nekem egyébként is van is egy ilyen vállalásom a Füles Bagoly alapítványommal, hogy segítjük a magyar zenét, és megkerestem háttérzene szolgáltatókat, ugye ők azok, akik gondoskodnak arról, hogy a boltokban, meg különböző helyeken a háttérben zenék szóljanak, hogy csináljunk már egy olyan napot, amin csak magyar zene szól. Akkor a nagy többség azt mondta, hogy jó ötlet, csináljuk, és nagyjából így ennyire egyszerű volt ennek a története. Nyilván a megszervezése már nem annyira, meg idővel azért ez kibővült, ahogy említetted is, például a Rádió Café is csatlakozott, meg egy csomó médium, és akkor ezen a napon kizárólag magyar zenék szólnak, meg sok-sok sporteseményen is, mérkőzések előtt, után, meg a szünetében.
2: Ez is viszonylag új, ha lehet azt mondani, 2 évre visszamenőleg, hogy vannak nagykövetek, és hogy sportolónak, legalábbis az én műsoromban, szerintem tavaly a Póta Georgina volt, tehát kifejezetten sportolót kérünk meg a nagykövetek közül, hogy jöjjön el, és meséljen a saját maga zenéhez kapcsolódó viszonyáról.
3: Igen, tehát korábban is már jelen volt az élezenében, az élezene kezdeményezésben a sportvonal. Magyar Kajakkenu Szövetségnek köszönhetően a Szegedi Világkupán aznap, amikor az élezene volt, akkor magyar zene szólt, meg a Tour de Hongrin is szervezők csatlakoztak oly módon, hogy aznap, amikor élezene volt, akkor magyar zene szólt, de hogy tavaly lett ez a sportvonal sokkal jobban kibővítve, tavaly csomó futballmérkőzésen is szólt magyar zene. Most ugye az van, hogy amikor van a magyar zene, akkor éppen nincsen forduló az NB1-ben a válogatott szünet miatt, viszont sok kézilabda mérkőzésen, meg hoki mérkőzésen, meg vízilabda mérkőzésen magyar zene szólt. És mert tavaly is az, ugye kezdetek óta vannak nagykövetek, eleinte zenében alkotók, zenei előadók voltak a nagykövetek, ismert énekesek, zenészek, és akkor így adott volt, hogy ha már a sportvonal ennyire jelen van, akkor legyenek magyar sportolók, magyar ismert sportolók a nagykövetek. Ahogy említetted, ez már tavaly is így volt, és idén is a Szemerei Zsófia magyar kézilabda válogatottnak, illetve Győri Audi Etókácénak a kapusa, meg a Pignicki Fanni VB bronzérmes ritmikus sportgimnasztikázó, meg a Takács Boglárka, aki minden idők leggyorsabb magyar női futója, és a Zalán, Pekler Zalán, aki itt ül mellettem, ő pedig sportlövő, Európa bajnok sportlövő, és a Zalánról meg időközben így kiderült, hogy imádja a zenét, meg sportolás közben is hallgat zenét, meg magyar zenéket, és így abszolút beleillett ebbe a kezdeményezésbe.
2: Abszolút, és akkor most szemtől szembe meg kell nekem magyarázni, hogy 26 évesen hogy lehet Korda Györgyre edzeni, amivel engem kikészítettél, de él a zene kezdeményezésbe, ez nem úgy tök jó.
1: Igen, úgy gondolom egyébként a sportlevészet, ez nagyon passzol Korda Gyuri bácsinak a azon száma, amit ugye említettem, ha nem vagyok ideges, fő a nyugalom, mert egyébként ezt az elvet követjük az edzéseken is, hogy az idegességet a lehető legnagyobb mértékben próbáljuk kizárni, és a nyugalomra próbálunk összpontosítani. És egyébként az edzéseink közben hallgatott zenék is, annak többsége azt sugározza, hogy nyugalom, nyugalom, és a pörgőzenéket...
2: Ne remegjen a kezed.
1: Igen, mert ha pörgőzenéket hallgatunk, akkor nyilván azért ez a púzus számot kicsit felviszi, és hát nálunk, ha már 5-10-zel megnő a púzusunk, akkor az már olyan 100 millimétereket tud eredményezni, ami esetleg azt jelenteni, hogy nem lenne jó az edzésmunka, nem lenne jó az eredmény, és hát nyilván próbáljuk a zavaró tényezőket redukálni, de Korda Gyuri bácsit hallgatva nincsen zavaró tényező.
2: Okay. Ez egy nagyon felkészült és tudományosan megalapozott válasz, nem fog belekötni. Kiborulásomat tartom, de ugyanakkor megértem. És akkor ezzel tulajdonképpen rá is mehetünk egy kicsit a te sztoridra. Ugye 8-9 éves korod, vagy 9 éves
1: igen, 9.
2: korba derült ki, hogy te mutatsz érdeklődést a lövészet iránt, ugye? Ez egy kedves történet.
1: Igen, abszolút 9 éves koromban hát nagyon nagy érdeklődést mutattam a lövészet iránt, és ez abban tornyosult, hogy én a nagyszüleimnél, hát ott volt egy légpuska, de ez egy nagyon kezdetleges légpuska volt, tehát nem a precizitásáról volt híres, de én rengeteget használtam, és mindenféle tárgyra lövöldöztem a kertben. Először mondjuk egy sörös dobozra, aztán emeltük a tétet, és mondjuk egy kupakra, és ez odáig fajult ez a dolog, hogy a legeslegvégén már egy kukorizaszemet is le tudtam lőni, és ekkor meg nyilván kiderült, hogy van is affinitásom is van a sporthoz, és szerencsére volt egy ismerősünk, aki a komáromi sportlövő szakosztályban sportolóként volt jelen, és akkor tudtuk azt, hogy ha én oda kerülök, akkor nagyon jó szakmai kezekbe is kerülök, tehát szerencsés helyzetem volt, hogy én komáromiként szerettem meg a sportlövészetet, hiszen a komáromi sportlövészet az évtizedekre nyúlik vissza, és számos nagy sportlövőt neveltek abba a szakosztályba, úgyhogy jó helyre kerültem, és egyből tudtam, hogy ez a sport, ez nagyon tetszik, nagyon szeretem művelni, és látszott az, hogy tehetségem is van benne, úgyhogy hát nagyon örülök, hogy lekerültem oda.
2: Na, akkor mondd el, Léci, hogy így ezt a laikus hallgató velem együtt, tehát, hogy megértsük, mi a sportlövészet. Mit jelent, mik a szabályai, mit kell tartani, mivel, milyen fegyverrel?
1: Ja, alapvetően én egyébként egy puskás sportlövő vagyok, úgyhogy a puskás perspektívát próbálom most így felvázolni. Egyébként
2: a puska hosszú cső.
1: Így van, igen, és ezt 10 és 50 méterre használjuk, ezek az olimpiai számaink, és hát egyébként egy nagyon nyugodt és nagyon monoton sport, hogyha lehet ezt mondani, hiszen kívülről ugye az látszik, hogy folyamatosan ugyanazt a mozdulatsort csináljuk előről, és újra előről, és újra előről. Minden egyes lövésnél egyszer megtöltjük a fegyvert, és véghez visszük ugye azt a mozdulatsort, ami egy jó lövéshez vezet. Lehet akár kicsit unalmas is külső szemed, de belülről ez egy hatalmas harc, mert ahogy mondtam, ugye a 100 milliméterekért dolgozunk, hogy az utolsó kis finom mozgás is egy jó lövést eredményezzem.
2: Szerintem kívülről egyébként ugyanez a feszültség megélhető, hogyha én drukkolok neked.
1: Versenyszituációban igen. Edzésen nem feltétlenül,
2: hát de edzésben kevésbé nézegetünk.
1: Igen, de versenyen nagyon jól tud kinézni egyébként, hogyha jól van közvetítve. Szerencsére most már egyre jobban közvetítik a versenyinket, és akár egy laikus szemmel néző közönség is azt tudja mondani, hogy ez egy nagyon izgalmas és nagyon jó sport, és egyébként ezt érezzük, mert egyre több sportlövő jelenik meg a lőtereken, és egyre több gyerek szeretné kipróbálni, aminek hát felettébe örülünk, mert kellenek az új vetélytársak nekünk is. És ez egy ugye egyéni sport, egyébként én a lövészet előtt fociztam is, úgyhogy volt tapasztalatom abban is. Nyilván nekem akkor ez kiskoromban nagy váltás volt, meg akkor a sportlövedzőm is azt mondta, hogy na hát ez a focista nem fog tudni megállni egy helybe
2: órákon
1: keresztül.
2: Na és például neked ott kellett választani? Tehát eljött az a pillanat, amikor el kellett dönteni, mert ez egy tényleg két nagyon különböző sport, nagyon különböző teljesítményt és állóképességet és felkészülést és energiát igényel. Mi ez, ami e felé vitt?
1: Igen, 14 éves koromra értem el odáig, hogy akkor meg kellett hozni azt a döntést, hogy melyik sportot is szeretném választani. Hát egyébként ekkora nyilván az is megalapozta a döntés, hogy melyikben van több tehetségem, melyikben vagyok jobb, de azért az érzelmek döntöttek, és a sportlövészetet 14 éves koromban jobban szerettem. Egyszerűen minden edzést imádtam. Nyilván egyébként a focit is, de valahogy azt éreztem, hogy ebben az egyéni sportágban kicsit otthonosabban mozgok, és akkor meghoztam azt a döntést, hogy akkor lerakom a focicipőt, és ez annak érdekében született meg, mert én szerettem volna nagy eredményeket elérni sportlövészetben, és nyilván azért ezt úgy nem lehet megtenni, hogyha az ember egyszerre több sportot űz, egyfelé kell irányítani a fókuszt, és hát egyébként ez azt is jelenti, hogy már 14 éves koromban azért elég céltudatos voltam, de hát ilyen nevelést is kaptam, meg egyébként a sportlövő szakosztályban is folyamatosan ezt mondták, hogy igenis fiatalon is már ilyen céltudatosnak kell lenni annak érdekében, hogy az ember mondjuk a világ legjobbja legyen egy adott területen.
2: Oké, és akkor mi az, hogy ott egy kicsit elakadtunk, hogy az edzés kívülről lehet, hogy unalmas, ugyanaz a mozdulatsor, oké, de hogy mik azok, mik a szabályok, mi az, amit nektek ebbe bele kell tenni?
1: Hát egyébként egy verseny az úgy néz ki, például egy 10 méteres verseny, 60 lövést kell leadnunk 1 óra 15 perc alatt, ugye 75 percünk van ezt a 60 lövést elvégezni, és mindenki a saját tempójába csinálhatja, hogyha valaki esetleg egyébként gyorsabb lövő, az megcsinálhatja 25 perc alatt is, de valaki egyébként végighúzza ezt a 75 percet.
2: És hányszor kell ezt megtölteni?
1: Hát, hogy minden egyes lövésnél 60-szor, igen.
2: Tehát ez egy töltény per lövés.
1: Igen, így van, úgyhogy...
2: Nincs el, hogy betárazol.
1: Nincs, minden egyes lövést újra kell tölteni, és ugye mindig ugyanazt a mozdulatsort kell szinte már automata módon elvégezni, mert egyébként már több tízezerszer, százezerszer leadtunk lövést, és egyébként az agyunk már tudja, hogy mit kell csinálni. A legjobb taktika egyébként egy verseny, hogyha ilyen autópilóta módba kapcsolunk, és kikapcsoljuk az összes érzelmet és gondolatot, és hagyjuk azt, hogy a testünk elvégezze azt a mozdulatsort, amit már százezerszer megcsinált. Hogyha az agyunk bekapcsol, és bele szeretnénk szólni ebbe a jól megtanult mechanizmusba, akkor szoktak általában jönni a hibák.
2: Ó, aha, tehát ezt így be lehet tréningezni rá a testet. Na igen. És hogyan? Aki ezt a sportot űzi, mi az edzés folyamat?
1: Rengeteg lövést le kell adni, tehát nagyon sokat kell edzeni.
2: Oké, de azt bírni kell.
1: Meg van fizikai edzésünk, igen. 2-3 erőnléti edzésünk is van nekem is egy erőnléti edzőm, de emellett a fizikai felkészülés mellett tehát elengedhetetlen az, hogy sportpszichológusra is dolgozzunk együtt, mert nyilván, amikor az ember egy olyan téthelyzetbe kerül, hogy mondjuk elér egy olimpiára, akkor azért nyilván nem olyan könnyű kikapcsolni az érzelmeket, meg a gondolatokat, de erre is nagyon jól fel lehet készülni, hogy kinek mi a jól bevált módszer egy ilyen szituációra, és akkor évekig gyakoroljuk egyébként ezt, még akár még a légzés technikákat is, és nagyon-nagyon összetett egy dolog ez.
2: Igen, de ha jól értem, akkor tulajdonképpen azt tanuljátok meg, hogy hogyan üresítsétek úgy ki magatokat, hogy csak azt a nem tudom hány méterre lévő célt lássátok, és semmi se zavarja meg az idegrendszert, a mozdulatot, a gondolatot, és ebből adódóan mindent is. Ez egy jó nagy kihívás, szerintem egyre nagyobb kihívás jelen világban. Még akkor is, hogyha ebben valószínűleg az edzés közben elszigeteltek vagytok.
1: Igen, ez hatalmas kihívás, de hát ezt szeretjük, ezt csináljuk, és...
2: De érzékeled, hogy nehezebb? Mint mondjuk 10 éve?
1: Igen. Nyilván azért egyre felgyorsultabb világban igen. élünk, és a mindennapokban, meg a versenyeken is hát rengeteg inger, meg dolog éri az embert. Nyilván ezeket egyre nehezebb kizárni, de a maga a felkészülésünk is próbál adaptálódni ez az újfajta világhoz, hogyha lehet így mondani, és próbálunk olyan technikákat behozni, amik a mai adott körülményekre fel tudnak készíteni.
2: Tehát mondhatjuk azt, hogy fejlődik a sportág folyamatosan.
1: Igen, minden téren.
2: Oké, és mekkora rá az érdeklődés? Mert mondtad, hogy örültök a fiataloknak.
1: Volt pár olyan évünk, amikor azért csapant a fiatal sportlövők létszáma a versenyeken, ezt azért éreztük, viszont most szerintem egy olyan tendencia mutatkozik meg, hogy igenis nő folyamatosan a fiatalok száma. És az utolsó olimpián nagyon nagyot ment ugye ez a török sportlövő, aki ugye pisztős egyébként, de nagyon eladta a mi sportágunkat, tehát rengeteg emberhez eljutott az, hogy ez egy tök izgalmas és megközelíthető sport, és ezáltal egyébként sokak lejöttek a lőtére, meg egyébként Major Veronika ugye bronzérmet nyert Párizsban, és hát hogyha egy fiatal gyerek azt látja, hogy olimpiára mégis el lehet jutni ebbe a sportba, akkor nyilván több motivációt érez magában, hogy esetleg elkezdje.
2: Hát igen, mindig el kell a jó cégér mindennek, és én azt látom, hogy a sportokban, mozgásformákban is, gondoljunk csak mindenféle tévéműsorra, ami annó a táncot eladta, és így tovább, és így tovább. Tehát mindig kell valami, ami miatt ráfókuszál a nagy közönség, és elkezdődik a megközelíthetőséget, talán ez, amit te is mondasz, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ez mégiscsak közel lehet menni ehhez a sporthoz, az olyan érdekes, nekem is egy távolinak tűnik. Tehát én is azt gondolom, hogy valami misztikus valami.
1: Igen, igen, de az ember, hogyha kipróbálja, akkor azért sokkal fogyaszthatóbbá válik az emberek szemébe, meg hát mindenki, tényleg javaslom azt, mert nem csak az, hogy ez egy nagyon remek sport, nagyon összetett, hanem nekem egyébként nagyon sokat segített a személyiségemnek az alakulásában is, mert már nagyon fiatalon olyan dolgokat tudtam megtapasztalni, hogy például hogyan tudok 2 órán keresztül folyamatosan egy dologra koncentrálni. És például, amikor én egyetemista voltam, akkor ez egy olyan fajta előny volt számomra, hogy mondjuk 2 óra alatt egy tananyagot sokkal jobban fel tudtam dolgozni, mert akkor az összes fókuszomat oda tudtam irányítani.
2: Érdekes, nekem az is bennem van, hogy ilyen erkölcsi rendet is teremt, meg etikai rendet az ember fejében, mert hát azért mégiscsak egy olyan eszközről beszélünk, amivel emberéletet ki lehet oltani.
1: Igen, abszolút, meg egyébként nagyon szigorú szabályok szerint edzhetünk és versenyezhetünk is, nyilván amiatt, hogy azért mégiscsak fegyverekről van szó, és hát ugye már egyébként az edzők már nagyon fiatalon a sportolók fejébe ezt belenevelik, hogy akkor itt, amikor a lőállásba állsz, akkor ez nem egy játék, hanem ez egy sport, és egy komoly eszköz van a kezedben, amire igenis nagyon oda kell figyelni, és ez meg egy olyan fegyelmet tanít a gyerekeknek, amit meg az életben majd tudnak kamatoztatni.
2: Egyébként az, hogy balesetmentes legyen, teljesen balesetmentes, ahhoz vannak különleges, betartandó szabályok, amik nektek a hétköznapokban is ott vannak?
1: Nem mondanám. Egyébként olyan szabályokat kell nekünk top versenyzőknek is követni, ami például, hogyha az ember lemegy egy vidéki lőtérre, ugyanazokkal a szabályokkal fog találkozni. Ezek ilyen általános szabályok, hogy például a fegyvercsőve merre nézhet, amikor a lőállásban vagy azon kívül tartózkodunk. Ezek fontosak, be kell tartani, és egyébként hát lekopoghatom, de nagyon-nagyon kevés a baleset, mert pont azért, mert mindenki azért betartja ezeket a szabályokat.
2: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, és az apropónk az egyébként az Él a Zene nap, ami szeptember 26-án lesz, és amihez a Rádió Café is csatlakozott, ami azt jelenti, hogy azon a napon csak is kizárólag magyar zenék szólnak majd, és ennek az egésznek a kezdeményezője Nagy Szabolcs, az egyik vendégem, illetve Pekler Zalán, akit most hallhattatok. Ő Európa-bajnok és 2-szeres olimpikon sportlövő, és a nagykövete ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést, zene és feles információk után maradjatok ti is.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
4: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
4: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
5: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
6: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
7: A man is super.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
8: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN2026.
10: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
9: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman.
11: Van gerebjéd?
9: Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor. Vendégeim Pekler Zalán, Európa bajnok és kétszeres olimpikon sportlövő, és Nagy Szabolcs, az Éla Zene kezdeményezés főszervezője. Az Éla Zene az idén 5. alkalommal lesz megrendezve, szeptember 26-án, ami azt jelenti, hogy rengeteg helyen, bevásárlóközpontokban, üzletekben, sporteseményeken, különböző médiumoknál, nálunk itt a Rádió Cafén is csak magyar zene szól, hiszen van annyi magyar zene, hogy kitölti az egész napot akár, és miért is ne ezt promotáljuk, vagy miért is ne erre szórakozzunk, vagy érezzük jól magunkat azon a napon. Tehát ez szeptember 26-án lesz, és ennek a kezdeményezésnek az egyik nagykövete Pekler Zalán, aki elárulta, hogy sokszor edzenek zenére, és aki itt volt velünk, hallhatta, aki nem, annak elmondom, hogy nagyon fontos, hogy olyan zenét hallgassatok, ugye azt mondtad, ami nyugalomban tart, ami nem emeli a pulzust, vagy aminek gondolom olyan a szövege, a mondandója azt sugalmazza, hogy rendbe tudod magad tartani tőle, és nem vonja el semmi a figyelmedet, és te itt Korda Gyuri bácsit idehoztad. Oké, megbocsátható, sajnos nem tudom kihagyni, de közben meg mekkora dolog, 26 éves vagy, ő meg 126, és még mindig zenél. Szóval, hogy az, hogy van átjárás a generációk között, illetve azt hiszem Jude Law, amit még te nagyon szeretsz.
2: Igen, igen.
1: Szóval, hogy van innen is, onnan is, és hogy használjátok ezt az edzésen is, de jó, nem akarom én ezt, remélem, hogy nem, tehát nem rossz szándékkal karikírozom ezt a dolgot, szerintem ez amúgy tényleg vicces. És beszéltünk egy kicsit a sportlövészetről, a szabályairól, és most azt kérdezem, hogy nyilván van fegyvered magadnak. Van ilyen, hogy kedvenc fegyvered?
2: Nem igazán egyébként. Minden fegyveremet ugyanúgy szeretem. Nincs sok egyébként, egy 5 darab van a saját szekrényemben. Nyilván hát egy páncél szekrényben vannak ezek a fegyverek.
1: És van különbség köztük?
2: Hát van, persze. Valamiket a 10 méteres versenyekre használjuk, valamiket meg ugye az 50 méteres versenyre. Egyébként saját magam szórakoztatásából nem tartok fegyvert, bár egyébként most pont tervezek majd beszerezni egyet, mert tényleg annyira szeretem a lövés.

0: művészet minden aspektusát, hogy szeretnék kipróbálni más vonalakat is.
1: Na például mit?
0: Hát most egy vadászfegyver beszerzésén gondolkozom.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy egy sportlövőben nem, tehát nem születik meg egyszer csak az, hogy nagyobb távon, hosszú távon, nyilván nem arra gondolok, hogy vadászni akarsz, de hát értem, szóval, hogy nyíljon a tér.
0: Igen, most pont ebből a korszakból értem, hogy elkezdett nyílni ez a bizonyos tér, meg egyébként egy nagyon jó sportbarátom, Péni István, ő vadászik is, és hát ő is megszeretette velem ezt a vonalat, úgyhogy nagy valószínűséggel fogok csatlakozni majd hozzá, mind hosszú távú lövészetben is, meg mind pedig akár egy vadászatban majd.
1: Na jó, hát térjünk vissza akkor a zenéhez, illetve az él a zenéhez. Szabolcs, te még mesélj nekem arról, hogy mit gondolsz, hogy ez az, tehát az, hogy ötödik évben van ilyen, hogy él a zene, ez ugye már hagyomány, mondhatjuk, tehát hogy sikerült ezzel hagyományt teremteni. Mit gondolsz, hogy ezzel a magyar zene presztízse emelkedik-e? Vagy az ismertsége, népszerűsítése, vagy a mi elköteleződésünk, mit jelent ez?
2: Szerintem az eredménye az, bár nagy kipűen hangozhat, de van eredménye, és az szerintem több rétegű. Egyrészt ugye azért indult a Covid idején, mert akkor volt az az időszak, amikor nem voltak koncertek, meg fesztiválok, meg különböző rendezvények. Akkor lehetett olvasni olyan kommenteket, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, ahelyett, hogy zenélnél, mint hogyha az nem munka lenne. Aki egyébként meg ilyen kommentelt, az nyilván hallgatott zenét nagyon sok helyen, esküvőn is, meg egyéb helyszíneken. Szóval, hogy ez egy ilyen köszönetnyilvánításnak indult ez az egész, tehát hogy tök jó, hogy vagytok, igaz, hogy most háttérbe szorultatok, de szuper, hogy alkottok, és hogy zenéket írtok, és hogy ez a jövőben is történjen így, és ez a fő üzenet, ez így nem változott. Aztán nézhetjük olyan aspektusból is, hogy akiknek a zenéi alkotásai bekerülnek mondjuk a háttérzene szolgáltatókhoz, meg a sporteseményekhez, meg az eddigi tapasztalat az, hogy elég sok zene aztán a háttérzene szolgáltatóknál benn is ragad, amik az Él a Zene napján bekerültek. Ennek van egy jogdíj bevétele is, tehát hogy így anyagi forrást is jelenthet zenészeknek. Illetve korábban már hoztam példaként, de elmondom itt is, hogy van például Debrecenben a Virágkarnevál, ami arról szól, hogy egy napon keresztül ott gyönyörködünk abban, hogy milyen szép építményeket készítettek virágból, és nem feltétlenül arról, hogy akkor most vásároljál több virágot, vagy mit tudom én, még nagyobb csokrot anyák napjára, hanem hogy van egy klassz nap, amikor lehet ezeket nézni. Itt meg van egy klassz nap, amikor lehet tök jó magyar zenéket hallgatni. Tehát, hogyha bemész egy boltba, akkor esélye van arra, hogy olyan magyar kedvencek hangoznak el, amiket te szeretsz. És akkor emellett még van egy olyan aspektusa is, azt hiszem ez a negyedik, hogy azért mégiscsak van ennek egy ilyen népszerűsítő hatása, tehát hogy bemész valahol, hallasz valami zenét, előkapod a telefont, és az apoddal lecsekkolod, hogy ez milyen zene, mi ez a zene, aztán utána hallgatod tovább. Tehát, hogy ez egy ilyen sokrétű szerintem.
1: Igen, ilyen értemben ismeretterjesztő is.
2: Ja.
1: Zalán, neked még más területeken, mármint az életed más területei, nem tudom, kikapcsolódás, szórakozás, ott milyen zenei irányzat vagy stílus, amit te szeretsz, ami neked megjelenik?
0: Hát szoktam egyébként azt mondani, hogy zenével kelek és zenével fekszem, mert reggel a zene az az első dolog, ami kis motivációt ad arra, hogy akkor el is kezdjem ezt a hosszú napot. Este meg a zene az utolsó dolog, ami megnyugtat mondjuk egy alvás előtt, és pont ezáltal nagyon-nagyon széles a repertoár, tehát hogyha hazai számokat is nézünk, hát egész hiszen a 60-as évekig visszamegy az én zenekedvelésem, de a mai mainstream új előadókat is nagyon kedvelem.
1: De jó, ezt én úgy szeretem, amikor egy fiatalnak van ismerete így a régi zenészek.
0: Hát ezt a családomnak köszönhetem, főleg édesapámnak, ő nagyon megszeretette velem a régi zenéket és a magyar zenéket. És
1: onnan mit?
0: Hát rengeteget tudok mondani, mondjuk például én nagyon szeretem egyébként a Piramist, nagyon szeretem a V-motorok, akkor Edda műveket, hát és napestig tudnám sorolni.
1: Akkor ezzel úgy tűnik, hogy gyerekkorodban ezzel körbe voltál véve.
0: Abszolút. Hát apukám általában úgy szokott elmesélni egy történetet, hogy mindig hozzácsatol esetleg valami zeneszámot. És akkor nekem mondjuk kiskoromban sokkal könnyebb volt elképzelni egy történetet, hogyha közben azt a zenét ismerem, és akkor úgy adott egy alaphangulat a történetnek, úgyhogy ezt én is magammal hoztam, és én is szeretném majd átadni ezt a fajta zene szeretetet a kisfiamnak, aki egyébként most másfél éves, úgyhogy nem sokára majd elkezdhetem adagolni neki a slágereket.
1: Hát meg ez milyen jó oktatás, meg magyarázat az életre, hogyha valamit így ezen keresztül mesélsz el, hiszen a zenék azok folyamatosan az életet mutatják be.
0: Igen, és rengeteg érzelmet adnak át szerintem, és sokkal jobban meg tudunk élni érzelmeket egy-egy zenével. Tehát, hogyha szomorú az ember, és meghallgat egy szomorúbb zenét, akkor még jobban letargiába esik, de ennek ez a varázsa, ez a szépsége.
1: Na és van neked olyan, akár ezekből a régiekből, akár bármelyik magyar zenéből, ami valamit jelentett, nem tudom én, kamasz korodban, akár egy szerelmet, vagy egy csalódást, és aztán megváltozik a jelentése most, mert lehet, hogy kapcsolódik egy győzelemhez, vagy egy eseményhez, vagy akár családodhoz, bármihez.
0: Hát, hogyha mondanom kell egyet, most egy visszatérek akkor az Eddára, hogy álmodtam egy világot, ezt egyébként mindig én kis motivációs dologként szoktam hallgatni, de egyébként a V-motorok, akkor egy angyallány, egyébként az meg szerintem rengeteg érzelmet ad át, és hogyha meg, ha meg bulizni kell, akkor meg Piramis kóbor angyal, az aztán meg el tudja indítani az embert akkor, úgyhogy van minden, igen.
1: De jó, akkor csomó mindent őrizel ezzel kapcsolatban.
0: Igen.
1: És az edzéseken pedig furcsa módon pont az kell, hogy nyugtasson.
0: Igen, és általában azért nem ilyen egyszerű az edzéseken a zeneválasztás, mert ugye általában többen edzünk egy helyen, és akkor ilyenkor mindig konszenzusra kell jutni, hogy akkor milyen zenéket is választhat az ember, hogy nyilván én sem akarom azt, hogy mondjuk az én zeneválasztásommal másokat zavarjak, úgyhogy ott is azért figyelni kell arra, hogy akkor mi az a zene, ami mindenkinek megfelelő és jó.
1: Ez azért jó, mert hogy szerintem egyre inkább rá vagyunk arra függve, hogy mindenki fogja a saját magáét, bedugja a fülébe, és így közlekedik a világban, jön, megy, nem feltétlenül osztja meg, hiszen élvezheti, amit akar, és nem kell másra tekintettel lenni. Ebben ugye benne van a közösségérzés is.
0: Igen, abszolút. Szerintem azért sokkal jobb így, hogyha ha együtt csináljuk a dolgokat. Meg egyébként...
1: Ahhoz egy együtt élmény fog tapadni.
0: Hát lehet ezt mondani, egy hajóban nevezünk amúgy is. Mindannyian azért dolgozunk, hogy lehetőleg jobb sportlövők legyünk, és tényleg az ilyen apróságok meg nagyon sokat tudnak hozzáadni az előrehaladáshoz.
1: Miért vállaltad, hogy nagykövete leszel az Él a Zene napnak, bár az most már egyértelmű, hogy a zene nagyon fontos számodra?
0: Egyébként tavaly megkeresett már Szabolcs ezzel kapcsolatban, csak akkor hát egy nehéz időszakban voltunk, akkor volt fél éves a kisfiam, és volt egy elég kemény alvásregresszió, tehát nem nagyon pihent a család, akkor mondtam neki, hogy ezt most nem tudom vállalni, viszont lelkére kötöttem, hogy jövőre keressem meg mindenképpen, mert ugye nyilván felvázolta nekem azt, hogy miről is szól ez a kezdeményezés, nekem nagyon szimpatikus volt ez, mert én is a mindennapjaimban egyébként azt vettem észre, nyilván sportársakon meg barátokon keresztül, hogy egyre kevesebb magyar zenét hallgatnak az emberek, holott én magam pedig nagyon-nagyon szeretem őket, és tetszett a kezdeményezés, és az ilyen dolgok mellé pedig mindig teljes válszélességgel oda tudok állni, hiszen önazonos dolog ez számomra.
1: Szabolcs, te akiket idén megkerestél, és nyugodtan mondd el, hogy kik azok, akik most ebben ott vannak, miért rájuk esett a választásod?
2: A Zalán mellett még hárman mondtak igent a nagykövetségi feladatokra. Ugye ez annyit jelent, hogy lényegében a social és sajtókommunikációban nagy szerepet vállalnak. Szemerei Zsófia Győri kézilabda klubnak, Győri Audio KC-nak a kapusa, illetve a magyar válogatottnak is. A Pignicki Fanny, ő VB bronzérmes ritmikus sportgimnasztikázó, és Takács Boglárka lényegében a leggyorsabb, minden idők leggyorsabb magyar női futója, illetve Zalán. Mindenhol megvan a maga története, Zalánt tehát az Alán esetében az az, hogy ez is egy ilyen hétköznapi sztori, csak hogy pár évvel ezelőtt hevertem a kanapén, éppen így csillesztem ebéd után, és távkapcsolót nyomkodtam, és belefutottam egy sportlövő versenybe. Én egyébként nem vagyok a sportlövészetnek a nagy ismerője és követője, hanem itt történt az, hogy lényegében megfertőzöttem, tehát rányomtam erre a sporteseményre, és akkor azt láttam, hogy ott egy magyar srác teljes nyugalommal és magabiztossággal lő és lenyomja a mezőn. Nem tudom egyébként, hogy ez melyik verseny lehet, tehát nyilván Zalánról beszélek, és akkor szóltam a feleségem, hogy figyelj, itt egy magyar srác, és így oda néz, mit művel. És akkor egy idő után már teljes családot beszippantott, elkezdtünk szurkolni. Tehát ott ültünk a tévé előtt, és szurkoltunk Zalánnak. És akkor én akkor magamban elraktároztam Zalánt, hogy valami kapcsán biztosan szeretném majd keresni, együttműködni vele, valami közös dolgot csinálni, mert engem ott lenyűgözött. És akkor jött ez az él a zene történet évekkel később, jött ez a sportvonal, és akkor, ahogy említette is, tavaly rácsörögtem, de akkor említett okok miatt nemet mondott, idén pedig igen, tehát így történt.
1: Tehát magyarán megjegyezted, hogy te meg ezt
2: abszolút.
1: A fiút...
2: Megjegyeztem egyszer, ezt a fiút.
1: Ezt a fiút szeretnéd egyszer bevonni ebbe, és, és így is lesz.
2: Vagy nem feltétlenül ebbe, hanem valamibe. Valamibe. Tehát valami közöset csináljunk
1: valamikor. Valami mindenképpen, mert valami olyat művelt.
2: Aha.
1: Na, hát szuper. Akkor most ez lett az első körben. Én meg nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, mert szerintem az idei él a zenérhez csináltunk kedvet, illetve tulajdonképpen én azt gondolom, hogy befogadóként csak az a lényeg, hogy ezen a napon azt vesszük majd észre, hogy csak magyar zenét hallunk, és ebben valószínűleg mindenkinek megvan a maga kedvence, meg amit szeret, és akkor ez olyan, hogy népszerűsítjük, kiállunk a saját nemzetünk dalai mellett, és a saját anyanyelvünkön hallgatunk zenét. Ez tök jó.
2: Ennyi? Tök jól összefoglaltad.
1: A szeptember 26-a él a zene, és a vendégeim voltak Pekler Zalán, Európa bajnok és kétszeres olimpikon sportlövő. Róla egy kicsit többet is megtudtunk, köszi szépen. És Nagy Szabolcs, az él a zene főszervezője. Neked is köszönöm.
2: Mi is köszi.
0: Köszönjük szépen.
1: És ezzel a pontjókor már a véget ért, és ne felejtsétek, szeptember 26-án a Rádió Café is csatlakozik. Egész nap magyar zene lesz. Most pedig szép napot mindenkinek, sziasztok!
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Indítsd az Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivált Bogi koncertjével. Szeptember 24-én az Ócsai Református Műemléktemplomban. Jegyek ócsaműfász.hu.
6: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. Egyedülálló 360 fokos panoráma. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Év végére elkészülhet a magyar oktatás stratégiája. Az Európai Bizottság javasolja, hogy szüntessék meg a magyar feltételességi jogállamisági eljárást. Feltörték az FBI rendszerét, gyakorlatilag az összes ügynök adatait megszerezték. Holnap több lesz felettünk a felhő, de csapadék csak délután lehet. Hajnalban akár 1 fokot is mérhetünk, napközben pedig 17-23 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Év végére elkészülhet a magyar oktatás stratégiája. Ennek része lesz az oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégia is. Lannert Judit oktatási miniszter közösségi oldalán azt írta, új nemzeti alaptantervet dolgoznak ki, amit alapos előkészítés és kipróbálás után élesítenek. Átfogó szövegértésfejlesztési programot is indítanak, amiben majd kiemelt figyelmet fordítanak a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az Európai Bizottság javasolta, hogy szüntessék meg a magyar feltételességi jogállamisági eljárást, ha ezt a tagállami kormányok is megszavazzák, 4,2 milliárd forintnyi befagyasztott támogatáshoz nyílik meg az út. A modellváltó egyetemek is teljesen hozzáférhetnek az uniós programok, köztük az Erasmus Plus oktatási cserék és a Horizont Európa kutatási együttműködések forrásaihoz, írja a Telex. Nem a pénz hiányzik a magyar gazdaságból, hanem az a mechanizmus, amely a már felhalmozott megtakarításokat valódi növekedéssé alakítaná. Erről beszélt Oszkó Péter a GKI konferenciáján. A befektetési szakember szerint a magyar lakosság több mint 122 ezer milliárd forintnyi pénzügyi vagyonnal rendelkezik, ennek csak töredéke jut közvetlenül a vállalatokhoz és a tőkepiacra. Hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett büntető feljelentést ismeretlen tettes ellen az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda. A feljelentés alapját dr. Fürth Pál Zsolt, Az ATV-ben tett nyilatkozata és a legfőbb ügyészség által indított fegyelmi eljárásban tett részletes írásos vallomása jelentette. Fürcht korábban azt állította, a legfőbb ügyészség megszabta, merre haladhat a nyomozás, az ügyészség azonban ezt cáfolta. Rendkívüli ülésen egyeztetnek a kormány gazdasági, pénzügyi és közlekedési vezetői a fuvarozók érdekképviseleteivel szeptember 29-én. A találkozó célja a közúti áru- és személyszállítási ágazat romló gazdasági helyzetének áttekintése, valamint a lehetséges és gyorsan végrehajtható kormányzati beavatkozások feltérképezése. Feltörték az FBI rendszerét. A Shiny Hunters hacker csoport hatalmas mennyiségű adatot lopott el jelenlegi és volt FBI alkalmazottakról, illetve olyanokról is, akik állásra pályáztak az ügynökségnél. A megszerzett adatok között szerepel az FBI ügynökök neve, lakcíme, telefonszáma, de még a házastársaikra vonatkozó információk is, írja a Reuters. A szövetségi nyomozó iroda annyit közölt, hogy vizsgálja az ügyet.
0: Időjárás a Rádiókafén.
7: Holnap megnövekszik a felhőzet, de záporokra csak délután este számíthatunk, elsősorban északnyugaton. Élénk lesz a nyugati szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 17-23 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén.
8: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

shoulder bearer of hope, strong, steady, silent motion.

régler. Mil bæri hann þó sferð.

0: vendéglő, rajta a kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Az a szép zöld gyerek. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyere.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e Dürer kert, Superman és Nafta.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Szabadlábon védekezhet Matolcsy György, év végére elkészülhet a magyar oktatás stratégiája, Ukrajna készen áll az Oroszországgal kötendő energetikai fegyverszünetre. Holnap több felhő lesz felettünk, de csapadék csak délután lehet, hajnalban akár 1 fokot is mérhetünk, napközben pedig 17-23 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szabadlábon védekezhet Matolcsy György, írja a Telex. Tegnap 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként a Nemzeti Nyomozó Irodánál, köztük Matolcsy Györgyöt, akivel szemben a HVG értesülései szerint hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. Az MNB ügyben tegnap házkutatásokat is tartottak, amelyek az ATV információi szerint Matolcsy környezetéhez köthető köröknél zajlottak. Év végére elkészülhet a magyar oktatás stratégiája, ennek része lesz az oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégia is. Lannert Judit oktatási miniszter közösségi oldalán azt írta, új nemzeti alaptantervet dolgoznak ki, amit alapos előkészítés és kipróbálás után élesítenek. Átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, amiben kiemelt figyelmet fordítanak a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az Európai Bizottság javasolta, hogy szüntessék meg a magyar feltételességi jogállamisági eljárást. Ha a tagállami kormányok ezt megszavazzák, 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott támogatáshoz nyílik meg az út. A modellváltó egyetemek is hozzáférhetnek az uniós programok, köztük az Erasmus Plus oktatási cserék és a Horizont Európa kutatási együttműködések forrásaihoz, írja a Telex. Feljelentést tett az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Arany konvoj ügyben. Fürcht Pál a tévés nyilatkozat alapján tettek feljelentést, és kezdeményezték a volt főügyész meghallgatását is. Luxus kiadások voltak a korábbi honvédelmi tárcánál. Ruszin Szendi Romulus bejelentése szerint az előző időszak beszerzései között szerepelnek több 10 milliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások, luxusautó és egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízás. Ezért ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapos gyanújával tesznek feljelentést. Ukrajna készen áll az Oroszországgal kötendő energetikai fegyverszünet bármilyen formájára, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök hajlandó az orosz elnökkel is találkozni, és biztos abban, hogy az amerikai elnök segít a konfliktus tél előtti lezárásában. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky az ENSZ közgyűlés helyszínén megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot. Megállapodás született Grönland kapcsán az Egyesült Államok és Dánia között. Az egyezményt az ENSZ közgyűlés idején írták alá Donald Trump, illetve Mette Frederiksen. A dokumentum értelmében két új amerikai katonai bázis létesül Grönlandon, de marad a dán korona szuverenitása a világ legnagyobb szigete felett.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Holnap megnövekszik a felhőzet, de záporokra csak délután este számíthatunk, majd elsősorban északnyugaton. Élénk lesz a nyugati szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 17-23 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 23-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
2: Zene.
1: Idén is több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól szeptember 26-án, az Él a zene kezdeményezésnek köszönhetően. A tavalyi évhez hasonlóan, de jóval nagyobb számban sporteseményeken, köztük kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzéseken is hazai zenészek szerzeményei hangzanak el. Az Él a zene egyik nagykövetét, Szemerei Zsófit, a magyar kézilabda válogatott és a győri Audi Eto KC kapusát hallják.
3: Azt túlzás mondani, hogy DJ-zek, én szoktam nyomni a zenét így a mérkőzések, illetve edzések előtt, után. Úgyhogy igen, így szeretem azért megkérdezni a lányokat ilyenkor, hogy milyen zenét szeretnének hallgatni, és akkor igyekszem alkalmazkodni mindenkihez. Szerintem elengedhetetlen egy szimpla hétköznaphoz is, hogy zene legyen. Én tényleg egy szimpla otthoni léthez is, akár csak egy kis tanulás mellé, takarításhoz is mindig bekapcsolom a rádiót, és igyekszem ilyenkor tényleg minél tarkábban hallgatni a zenéket, tehát nem mindig csak a mai slágereket hallgatom. Tényleg azért mérkőzések előtt, illetve edzések előtt azért szerintem nagyban hozzá tud járulni egy sportolónak ahhoz, hogy minél jobban fel tudjon pörögni és rá tudjon hangolódni a mérkőzésre. Mivel heti két mérkőzést játszunk így az évközben a bajnokságba, illetve a bajnokok ligájában, a válogatottal pedig világversenyen 3 naponta játszunk meccset, így nem is egy kimondott lejátszási lista szokott lenni, hanem sokkal több mint 10 lejátszási lista van a telefonomon, és tényleg próbálom ezeket mindig úgymond keverve lejátszani, hogy ne legyen az, hogy ráunjunk egyszer se. Én meg kimondottan igazából olyan megszokott számaim nem szoktak lenni mérkőzések előtt, mindig amihez kedvem van, vagy amit így a hangulatom kíván, azt szoktam benyomni. Mérkőzések után a válogatottnál alapjáraton nálunk szokás szokott lenni, hogy mulató zenéket, illetve magyar zenéket szoktunk mindig hallgatni, illetve a meccsek előtt is azért vannak olyan napok vagy helyzetek, hogy magyar számokat szoktak kérni a lányok. Szerintem a magyar számoknál is már rengeteg fajta megtalálható, azért az Azariának köszönhetően egy teljesen másfajta stílusú zene jött be szerintem így Magyarországra, de én azért egy kicsit hazaszólok, ha azt mondom, hogy a Nauton Familia szerintem az egy örök, így, hogy apukámnak az a testvére, a Végvári Ádám az énekes, azért mondtam, hogy hazaszólok mellettük, de tényleg nagyon szeretem a Follow the Flow-tól elkezdve a Bagosi Brothers Company, nagyon sok rétű szerintem most már a magyar slágerek is. Nálunk úgy szokott lenni a válogatottnál, hogy amíg be nem jön a vezetőedző, és még csak öltözködünk, akkor általában külföldi zenék szólnak, és mielőtt a vova jön be az öltözőbe, azelőtt van nekünk egy csapatzenénk, egy magyar zene, és azt szoktuk benyomni. Az már a vovának is egy ilyen babona, tehát hogy anélkül, hogyha nem hallja meg kívülről, akkor ő be se jön az öltözőbe. Illetve miután kimegy, még szokott lenni egy 10 perc, negyed óránk ilyenkor, mielőtt még kimegyünk a pályára elkezdeni bemelegíteni, és abban a negyed órában általában csak magyar zenék szoktak szólni, úgyhogy igen, ilyenkor azért az tud adni egy kis löketet. Azért, amikor az olimpiára kijutottunk, és tényleg csapatostól ment a Nádaházon teteje, ezek a tipikus régi magyar zenéket azért nagyon szeretjük ilyenkor mérkőzések után hallgatni, hogyha jó a hangulat, és tényleg igényli a csapat, akkor azért lassabb is a készülődés, mert ilyenkor megy a bulizás is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A fény városa, Hollywood bölcsője. Párizst és Máté Szalkát az köti össze, hogy mindkét városban ugyanakkor indult meg az áramszolgáltatás. Itt, Kelet-Magyarországon 1888-ban gyulladtak ki az első utcai lámpák fényei, itt állt a mai Magyarország első villamosított lakóháza is. Úgy tudjuk, Schwarz Moore, iparos vállalkozót, az 1880-as párizsi világkiállításon nyűgözte le az áramfejlesztő dinamó, és mint leleményes vállalkozó rögtön azon kezdett gondolkodni, hogy ez neki milyen jó lenne. A Kossuth utca sarkán látható az a villanyoszlop, ami minden erre járót emlékeztet. Ez az a hely, ahol az elektromos közvilágítás először fényt hozott az utcákra Magyarországon. Hogy ezt jól megjegyezzük, nem csak az egykori lámpaoszlopot, hanem a Szalkai Schwarz ház friss ropogós villamosítás történeti kiállítását is megnézhetjük. A példaértékűen felújított Kossuth utca épp mostanában kezd újra fogalommá válni Máté Szalkán. A kellemes, árnyas sétányon állt eddig is a Szatmár Múzeum és híres kocsi gyűjteménye. Most azonban kulturális negyed alakul ebben az utcában, ami Bíró Lajos művész ikonikus szobrával kezdődik. A mécses tartófiú egyben a város szimbóluma is lett. És a fény történetével kapcsolatos érdekességeket megosztó utcai kiállításokban folytatódik. A szintén Kossuth utcai zsinagóga falán nem csak 6, hanem 5 ágú csillagokat is találunk. A Hollywood Boulevard híres sétányának mintájára készített 2 plaketten Adolf Cukor és Tony Curtis neve szerepel. Mindkettőjüknek köze volt Máté Szalkához. Cukor Adolf Máté Szalkáról indult szerencsét próbálni a tengeren túlra, $25 a kabátja bélésébe varva. Majd ő lett nem csak a máig működő Paramount Pictures, hanem az egész hollywoodi filmgyártás és stúdiókultúra megalapítója. Sétáljunk csak tovább a Kossuth utcán, a Vadonatúj mozi is a nagy stúdió alapító nevét viseli. A mozi előcsarnokában elcsodálkozhatunk a filmtörténetben szerepet játszó honfitársaink hosszú listáján. Ezt végigolvasva úgy tűnik, magyarok nélkül nem lett volna Hollywood. A városban kereste gyökereit, megfordult itt Tony Curtis, akinek szülei Máté Szalkáról vándoroltak ki New York Citybe. Ő már ott született, Schwarz Bernát néven. A Szalkai Schwarz ház Tony Curtis emlékszobájában eredeti, a színész óriáshoz kötődő relikviák és egy remek kiállítás eleveníti fel életútját. Az emléktárgyak egyenesen Tony Curtis özvegyétől érkeztek, de a család más módon is kapcsolódik Máté Szalkához. 2021 nyarán Jamie Lee Curtis az elsők között nézte meg apja emlékkiállítását, és a szomszédos zsinagógára is kíváncsi volt. A Szalkai Schwarz házban egy kedves és szívet melengető baba kiállítás is nyílt. Így ide betévedve bőven kapunk 3 különböző témában is élményt és információt. Ha kiszabadulunk a Kossuth utca bűvöletéből, bőven találunk még különleges épületeket Máté Szalkán. A pár lépésre álló, látványos Csizmadia palotában a békebeli időket idéző könyvtár, a kissé távolabbi, magyaros szecessziós egykori megyeházán ma a Szentpéteri Kulturális Központ működik. Máté Szalka kellemes kiinduló pontja lehet a környéknek, Szatmár és Berek felfedezésének és a határon túli kirándulásoknak is. 20 kilométerre található a román, 40 kilométerre az ukrán határátkelő.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: É o 16 tonelás.
1: Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az énekes, gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté. A zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa, szókimondó dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunkról mindig kimondani.

0: Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírály. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A 2006-ban alakult sivatagi rockot játszó algériai Imarhan zenekar nevének jelentése azok, akikkel törődöm. 2015-ös Tábort kislemezük is a testvériesség fontosságáról szól a széthúzó társaságokkal szemben. Mivel mégiscsak egy afrikai együttesről beszélünk, ne lepődjünk meg rajta, hogy az általános globális szintű mondani való mellett helyi jellegzetességek is szóba kerülnek. Példának okáért a dal címe is egy hatalmas piacot takar, ahol rendszeresen összegyűlik a tuareg közösség. Illetve a dalszövegben 8 alkalommal is megkérdezik, mi történik az egy pupu tevék társaságával, amikor bealkonyul.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Igazi zenész családba született Finley Quay, az angol énekes gitáros édesapja ismert zongorista volt, és testvérei is különböző hangszereken professzionálisan játszanak. Finley iskolai tanulmányait nem fejezte be. Zenei karrierje előtt dolgozott automosóban, halsütödében, illetve egy színpadi állvány technikával foglalkozó cégnél is. A 74-ben született zenész számára a 90-es évek legvégén jött el az első áttörés. Maverick a Strike című lemeze néhány hét alatt sok tízezres példányszámban kelt el, és egy Brit Awards zenei díjat is magával hozott. A következő években gyakran lépett fel jótékonysági hangversenyeken. Az AIDS elleni küzdelem és az ezzel párhuzamosan zajló tudatos szexuális gondolkodás egyik élharcosa. Legtöbbször eddig az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában lépett színpadra, fesztiválokon, de kisebb zenei klubokban is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Joe Torres énekes színész Elvis Presley két filmjében is szerepelt a 60-as évek közepén. Egyetlen lemezét, amely a mai napig a latin bugaló stílus alapvetése, 1968-ban jelentette meg.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem a vasárnapod, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Akár 5000 emberre is kiterjedhet a vagyonosodási vizsgálat. 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja az Európai Bizottság. Emberiesség elleni bűncselekménynek minősülhet a drogszállító hajók elleni amerikai csapássorozat. Holnap több felhő lesz felettünk, de csapadék csak délután lehet. Hajnalban akár 1 fokot is mérhetünk, napközben pedig 17-23 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Megjelent a kormány honlapján a vagyonosodási vizsgálat bevezetéséről szóló törvénycsomag tervezete. A társadalmi egyeztetés szeptember 30-áig tart, utána kerülhet a parlament elé. A javaslat értelmében a NAV egyedi kockázat elemzéssel tárja majd fel a politikusok és hozzátartozóik adózási anomáliáit a vagyon eltitkolás megelőzése érdekében. A vizsgálat akár 5000 emberre is kiterjedhet. A tervezet szerint azoknak a nevét is közzéteszik 90 napra, akiknél minimum 5 millió forintos adóhiányt találnak. Összesen 4,2 milliárd euró, azaz mintegy 1524 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadítását javasolja az Európai Bizottság. A testület ugyanis úgy értékeli, hogy Magyarország az elmúlt időszakban teljesítette azokat a korrupció ellenes és átláthatósági szabályokat, amik hiánya miatt 2022. decemberében blokkolták ezeket a forrásokat. Ha a tagállamok megszavazzák a bizottság javaslatát, a magyar hallgatók és kutatók újra hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizon Europe programokhoz is. A szeptember 1-től érvényes új nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség érinti többek között a fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket és piaci árusokat. A NAV egyelőre nem bírságol, inkább segíti a vállalkozókat az új rendszer használatában, de érdemes mielőbb megismerni a szabályokat. Az érintettek egy rövid közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, közölte az adóhatóság. Az ENSZ szerint emberiesség elleni bűncselekménynek minősülhet a drogszállító hajók elleni amerikai csapássorozat. Jelentésük szerint a hajók egyetlen esetben sem indítottak fegyveres támadást az Egyesült Államok ellen, így az ilyen támadások sorozatos bírósági eljárás nélküli kivégzésnek minősülnek, amelyek megsértik az élethez való jogot. 2025. szeptembere óta a Karibi térségben, illetve a Csendes-óceán nemzetközi vizein legalább 68 amerikai légitámadás történt, amelyek során több mint 220 ember vesztette életét. Feltörték az FBI rendszerét. A Shiny Hunters hacker csoport hatalmas mennyiségű adatot lopott el olyanokról, akik állásra pályáztak az ügynökségnél, illetve akik csak az alkalmazottjai voltak az FBI-nak. A megszerzett adatok között szerepel az ügynökök neve, lakcíme, telefonszáma, de a házas társaikra vonatkozó információk is, írja a Reuters. A szövetségi nyomozóiroda annyit közölt, hogy vizsgálja az ügyet.
0: Időjárás a Rádiókafén.
4: Holnap megnövekszik a felhőzet, de záporokra csak délután este számíthatunk majd elsősorban északnyugaton. Élénk lesz a nyugati szél. kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 17-23 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádió Cafén.
2: A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport. És

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Szép napot, ez itt a Business Lunch, a Rádiókafé és a Marketing Média marketinggal, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsora. A mikrofonnál Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a marketing és média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
2: Szia, sziasztok, üdvözlöm én is a hallgatókat!
1: És a mai műsorban a mesterséges intelligencia térnyerését, valamint az ezzel járó üzleti, társadalmi és biztonsági kihívásokat járjuk körül. A mesterséges intelligencia néhány év alatt a sci-fi ígéretéből a mindennapi működésünk szinte láthatatlan motorjává vált. Használjuk munkára, információszerzésre, a döntéseink előkészítésére, miközben sokszor azt sem tudjuk pontosan, hogy mi történik a háttérben, akár az adatainkkal, és milyen új kockázatoknak tesszük ki magunkat. De mai vendégünkkel arról beszélgetünk, hogy hogyan alakítja át az AI a vállalatok, a lakosság és az állami szereplők működését, miként változtatja meg a döntéshozatalt és a munka világát, illetve milyen kiberbiztonsági, etikai és társadalmi kérdéseket fed fel, és hát Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő tart ma velünk. Artúr, örülök, hogy itt vagy.
3: Örülök én is, köszönöm szépen a meghívást.
1: És akkor vágjunk is bele, ami itt ennek kapcsán egyből eszembe jut, hogy a mesterséges intelligencia elképesztő tempóban fejlődik, azt sem mondhatjuk, hogy hónapról hónapra, mert hogy napról napra újra kell értékelnünk, hogy hol tartunk. Mi most a helyzet, mennyire épült már be az AI a vállalatok, illetve a hétköznapi felhasználók mindennapi működésébe, egyáltalán az életünkbe?
3: Ez azért is érdekes kérdés, mert sok szempontból már szerintem többen unják, hogy a mesterséges intelligencia még mindig téma, mindenhol valahogy erre vezetődik le a kérdés. Ráadásul azt tapasztalom, hogy amíg bizonyos területeken óriási ütemben halad előre, és kb. Minden nap van valami újdonság, olyan szinti képzeljétek el, hogy a modellek tekintetében naponta több új, tehát nem egy, hanem több új modell mutatkozik be. Ha pedig levetítjük ezt az ezekből származtatott további modellek számára, akkor már ilyen havi ezres darabszámokról beszélünk. Tehát egy egészen megdöbbentő méret és mennyiség és tempó. Miközben a másik oldalon meg azt érzékelik mondjuk a nagyvállalatoknál, vagy esetleg több más szervezetnél, hogy megpróbálnak valamilyen AI megoldást bevezetni, és ez nem egészen úgy performál, vagy teljesít, ahogy ezt elvárnák. Miközben van egy másik ilyen nagyon diszonáns jelenség, hogy ugyanakkor viszont nagyon sokan otthon a saját AI eszközükkel meg marha jól haladnak előre. Tehát, minthogyha valahogy egy ilyen fura helyzetbe került volna ez az egész, és már a tech óriások vezetői is arról beszélnek, hogy ők látják azt a képességet, ami az AI-ban benne van, ezt a felhasználóiknak egy jelentős része ki is tudja szedni belőle, de mégis úgy tűnik, hogy mondjuk a vállalati felhasználás, meg akár az állami felhasználás, az sokkal lassabban alkalmazkodik ehhez az új környezethez, mint például a lakossági, vagy, és akkor itt nyitnék egy pici zárójelet, mondjuk a lakossági és a kisvállalkozási szint, akik közül nekem is az ismeretségi körömben és a tágabb üzleti ismeretségi körömben is rengeteg olyan ember van, akinek nagyságrenddel növekedett meg a képessége, tempója a saját közép-kisvállalkozásában az AI miatt. Tehát egy nagyon furcsa, ilyen hullámzó teljesítményt látunk, vagy hullámzó eredményt látunk, és akkor még egy utolsó gondolat ez, hogy érdekes módon volt egy nagyon jól ezt a jelenséget már korán megfogalmazó tanulmány, Itzen Molik fogalmazta azt meg, hogy még talán 2023-ban, hogy az AI az valójában nem egy ilyen lineáris vonal mentén, vagy egy általunk könnyen felismerető vonal mentén okos, vagy képes különböző dolgok teljesítésére, hanem egy ilyen hullámos vonal ez. Tehát valamiben sokkal jobb, mint amit mi eddig tudtunk, valamiben meg érdekes módon nem annyira jó, mint amire számítottak rá, de ez a hullámos vonal ez úgy tűnik, hogy bizonyos helyeken, mint például egy kisvállalkozásnál egy ilyen nagy lendülést okoz, de mondjuk egy nagy vállalatnál, ahol rengeteg egyéb paraméter fogja még vissza a fejlődést, ott meg nem biztos, hogy minden esetben beváltja ezt az ígéretet, amit úgy eredetileg gondoltak, hogy fog.
1: Hát igen, mindenképpen egy érdekes ellentmondás, amiről beszélsz, meg hogy egy picit ilyen megfoghatatlan az egész. Korábban beszélgettünk arról, hogy te napi szinten nagyon sokat foglalkozol a mesterséges intelligenciával, gyakorlatilag rajta tartod ennek az ütőerén a kezedet. Hány órát, hány percet jelent ez az életedben, hogy ne maradj le?
3: ez egy szörnyű kérdés, bármint a kérdés szuper, csak az eredménye szörnyű, hogy hát ez nekem ilyen napi 2-4 óra. Uh-huh. Körülbelül, és már most azt érzem, hogy ez kevés. Tehát még rá kellene tolni, és azt hiszem, hogy az én esetem az jól mutatja, és szerintem más is hasonló cipőben jár, amikor azt érzi az ember, azt a jelenséget jól mutatja, amikor azt érzi az ember, hogy bizony ezek a cuccok, ezek minimum gyorsabbak, de bizonyos szempontból okosabbak is. És amikor mondjuk ma reggel is volt egy műsor, amiben szerepeltem, és ott is az volt, hogy tulajdonképpen egymásnak magyaráztuk a technológiát a kollégákkal, de valójában ezeket a magyarázatokat mindenki megtalálja az AI-ban. Tehát ha érdekli, akkor tulajdonképpen ezt tudja használni, vagy mondok egy másik példát, van olyan ismerősöm, aki nulla programozási tudással már számítógépes játékot fejleszt gyakorlatilag 2 hónapja, és majdnem olyan minőséget gyárt, mint amit valaki 10 éves tudással mondjuk, és nem is egy ember, hanem mondjuk egy kisebb csapat. Tehát, hogy itt én azt érzem, hogy borzasztó intenzív és gyors ez a fejlődés, ami valahol kipuposodik, ugye ez a hullámos vonal, valahol pedig mindenféle körülmények hatására, ami nem biztos, hogy csak technológiai, pedig egy kicsit hátrábban.
2: Azon gondolkoztam, hogy lehet-e a fejlődésnek bizonyos szakaszait megállapítani? Tehát ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy nagyon gyorsan fejlődik, de hogy vannak-e olyan szakaszok, hogy most már itt tartunk, most már ezt is tudja, vagy pedig értelmetlen erről beszélni?
3: Nem, abszolút van. Az látható volt, hogy amikor ugye volt ez a ChatGPT pillanat, ami csak bizonyos embereknek volt ilyen, mondjuk az átlag közönségnek volt ilyen pillanat, mert már az azt megelőző években is lehetett látni ezt a trendet. Ez annyira így volt, képzeljétek el, hogy 22-ben, ugye ez november, ha jól emlékszem, akkor jött ki a ChatGPT.
2: Bocsánat, Juditnak igaza volt, mert
1: igen, mert itt a műsor előtt beszéltünk, hogy 22 az ilyen szempontból az életünket teljesen megváltoztatta.
3: Igen,
1: a
3: igen,
1: hétköznapi ember életét.
3: Így van, és az én eseményem, az informatikai biztonság napja, az szeptember végén van. És szeptember végén, szeptember 20-valahányadikán emlékszem, hogy Achillesszel voltunk, aki most ugye a MOL-nak az innovációs meg AI vezetője, ültünk a színpadon, és csináltunk egy olyan kísérletet, hogy bevontuk a GPT-t, 3.valahányast, ami akkor még annyi volt, ugye az OpenAI-nak az akkori modellje, bevontuk egy beszélgetésbe. Még nem a ChatGPT-vel, mert arról még nem tudtunk, hogy az lesz. Hanem egy beszélgetésbe bevontuk a színpadon, és a beszélgetésnek adtunk egy hangot is, és úgy nézett ki a dolog, hogy mi beszéltünk, és ezekre reagált az AI. Gyakorlatilag csináltunk egy ChatGPT-t a színpadon. És rá pár hónappal jött ki maga a ChatGPT. Ez egy ilyen pillanat volt valóban, és egy kicsit így meg is előztük a korunkat ezzel. Viszont, amit ebből ki akarok hozni, az, hogy attól a pillanattól fogva az emberek elkezdtek az iránt érdeklődni, és egyébként a vállalatokra is igaz, kisvállalkozásokra, meg az államra is, hogy ezzel a cuccal mit lehet megcsinálni. És sorba jöttek a meglepetések, egyébként a kutatóknak is, meg a fejlesztőknek is, hogy nézd, ezt is meg lehet vele csinálni, meg nem is gondoltuk volna, hogy erre is képes. Szerintem a következő pillanatok azok voltak, és most nem darabolnám ennyire föl, csak visszaigazolnám, hogy teljesen jogos vagy valid volt a kérdésed, hogy jöttek azok, szerintem egy nagyon komoly lépés volt, amikor multimodálissá váltak ezek a modellek, tehát képeket tudtak értelmezni, majd képeket tudtak csinálni, hangot tudtak értelmezni, hangot tudtak csinálni, és így tovább. Tehát az összes olyan modalitást, amiben az emberek amúgy vannak, vagy amit most is csinálunk, hogy egymással hangban beszélgetünk például, ezeket már tudták kezelni, és szerintem ami egy fontos ilyen stáció, és ebben járunk most, illetve ezek körül járunk, az egyik az ágensszerű működés, ez az önálló működés, ez az automata működés, hogy elindul valami, és folyamatosan megy, nem kell megvárni az eredményét, és így tovább. És ami még egy ilyen fontos dolog, és ennek is már nagyon a mélyében járunk, az pedig ez az úgynevezett eszközhasználat. Tehát az, hogy úgy, mint ahogy egy valódi ember, ez a rendszer is hozzá tud nyúlni eszközökhez, és ha valami ez nem ért, akkor fogja ezt használni. És ha jobban megnézitek, ez tulajdonképpen kirajzol egy embert. Az embert, aki többféle módon tud kommunikálni, az ember, aki eszközöket tud használni, az ember, aki akkor is nekiáll valaminek, és nem hagyja abba a munkát, amíg be nem fejezte, és aztán emberek csoportja, vagyis ágensek csoportja, tökében nem történik más, mint ami egyébként is szokott, lemásoljuk az embert, a természetet, és valami olyasmit akarunk csinálni, az az igazán meglepő szerintem ebben, és ettől lehet ez ilyen ütős, hogy eddig ezeket a kognitív képességeket, amiket most tud az AI, és egyre jobban tudja, ezek idáig nem voltak műsoron. Idáig az izomzatunk volt műsoron, meg az, hogy milyen jól csinálunk meg egy feladatot, hogy milyen gyorsan, tehát az Excel tábla, mondjuk ha már ilyen kognitív folyamatot nézünk, meg a könyvelő szoftver, az nem kezdett filozofálgatni, meg nem kezdett magától megoldani feladatokat, hanem abban beleírtunk valamit, ezt neki számolta. Na, ez változott szerintem.
1: Egyébként észrevesszük egyáltalán, hogy mikor vagyunk annak a határán, hogy a használat az biztonságos, vagy már veszélyeztet minket?
3: Az az igazság, hogy ugye, ha már itt a stációkról beszélünk, szépen lassan beérkeztünk abba az időszakba, amikor már nem feladatokat adunk ezeknek a rendszereknek olyan szempontból, hogy lebontjuk elemi lépésekre, hanem célokat határozunk meg.
1: És sokszor átengedjük a döntést.
3: Így van, ez valójában döntések sorozata. Egyébként munkatársaink is ezt csináljuk a bárkivel, akikkel együtt dolgozunk, akikkel együtt élünk, azok is azt csinálják, mert magas szinten fogalmazunk meg feladatokat. Nyilván a vidd le a szemetet az egy egyszerűbb dolog, de mondjuk az, hogy legyen tiszta a lakás, az már egy bonyolultabb dolog. És ezért szerintem minél magasabb szinten fogalmazunk meg egy feladatot, annál nagyobb önállósággal kell rendelkezzen az AI ahhoz, hogy ezt végrehajtsa. És ezért, ahogy mondtátok is, egyre több dolgot átengedünk döntésben, vagy mondjuk úgy, hogy hasonlóan, mint ahogy a hadsereg is elkezdett használni automatizmust, ugye voltak ezek a stációk, hogy ez a man in the loop, man at the loop, man on the loop, ugye, hogy hol van az ember a folyamatban, hogy benne van, tehát megáll a folyamat, ha az ember nem dönt valamit, vagy csak felügyeli a folyamatot, vagy csak jóvá hagyja, vagy mondjuk már csak megnézi, hogy jól csinálta-e, mint egy felügyelő. És jobban belegondoltok, amikor egymással dolgozunk, akkor is így megy a dolog. Valakit megkérünk valamire, hogy csináljon meg egy feladatot, látjuk, hogy így elemi feladatot tud, akkor rábízunk egy nagyobbat, aztán ha azt is jól csinálja, ötször egy idő után már meg se kérdezzük, hanem csak így mondjuk neki, hogy tedd a dolgod. Na, ugyanez van az AI-jal is, és így válik egyébként mindenféle elemben egyre inkább részévé a mindennek. Persze az Európai Unióban lévő törvény az jelenleg tiltja azt, hogy igazán kritikus folyamatokba bekerüljön, de nekem az a jóslatom, hogy egyre több ilyen kritikus infrastruktúrában is egyre mélyebbre integráljuk majd ezeket a elemibb és nagyobb ilyen AI elemeket, és innentől kezdve az a kérdés, hogy biztonságos-e, az több szinten felmerül, ott, ahol a döntéseket hozza, ott, ahol azt kérdezzük, hogy mi alapján végezel bizonyos feladatokat, és ami nagyon érdekes, nem akarnám túl filozofálni, mert ez az egyik kedvenc témaköröm, de hogy ami miatt ez izgalmas, hogy valójában, amikor egy embernek, ahogy az előbb mondtam, odaadunk egy feladatot, ott is azért bízunk meg benne, mert már úgy többször beszélgettünk, olyan normálisnak tűnik, igaz? Meg, hogy ilyen norma rendszerben úgy nagyjából ugyanabban gondolkodik, ugyanazt a nyelvet beszéljük, valószínűleg ez se biztos, valószínű. Szóval, hogy az AI-nál is ez van, hogy valójában akkor bízunk meg benne, hogyha hasonlóan csinál dolgokat, mint ahogy mi azt elképzeltük, hogy fog csinálni, és ezért az átláthatóságon, az elmagyarázhatóságon, transzparencia, stb. Komoly hangsúly van, és ezt egyébként a törvények is megkövetelnék. A kérdés csak az, hogy tényleg átlátjuk-e, és ennek meg az a válasz, hogy nem teljesen, meg nem mindig.
2: Ezzel azt akarod mondani, hogy ez egy folyamat, tehát, hogy mondjuk elkezdek dolgozni valamilyen AI asszisztenssel, és egyre jobban meg fogok benne bízni, amikor látom azt, hogy egyre több jó választ ad mondjuk nekem?
3: Ez biztosan így van, és szerintem nagyon sok ember tapasztalta már ezt meg a saját működésében is, még lehet, hogy nem is dolgozik vele, csak egyszerűen végeznek el, ha nem is feladatokat, nem egyszer rábíz dolgokat, hogy mondjál recepteket, segíts innen eljutni oda, találd ki, hogy mit tudom én, mikor lenne a legalkalmasabb egy utazás, vagy honnan tudnék ilyen meg a papucsot venni, vagy ilyen kerítés.
1: De hát itt azért nem olyan nagy a kockázat, tehát azért azt tegyük hozzá.
3: Hát attól
1: ezeknél
3: függ.
1: A kérdéseknél.
3: Persze,
1: tehát egy hamis
3: van.
1: Biztonságérzetet adhat azért a komolyabb döntéseknél, akár vállalati szinten, vagy kormányzati szinten.
3: Én nem mondanám, hogy hamis ez a biztonságérzet, inkább én azt mondanám, hogy megszokunk egyfajta képességet ezektől a rendszerektől, és abban lehet probléma, hogyha ezt a képességet projektáljuk más dolgokra is, amiben nem biztos, hogy van ilyen képessége. Mm. Azt kell látni ezeknél a rendszereknél, hogy kicsit olyan úgy működnek ezek neurális hálózatok, mint egy ilyen vizsgázó diák, aki arra van kényszerítve, hogy muszáj mondania valamit. És ebből szokott lenni a probléma, hogy miután muszáj mondania valamit, ezért, hogyha nem jut eszébe az adott válasz, akkor valamit kitalál. Ez egy ismert jelenség, szerintem mindannyian vizsgáztunk
1: már. Halucináció, ugye? Amit
3: valami tapasztalunk. Igen, de ezt egyre jobban csökkentik. Nyilván, és mondjuk úgy, hogy megvan engedve az AI-nak már, hogy nemet mondjon, meg olyan dolgokat mondjon, hogy hát ebben nem vagyok teljesen biztos, annak ellenére, hogy a működése meg a tréningje az nem erre, nem e felé vinné. Tehát igen, ki tud alakulni ez a hamis biztonságérzet, de ez olyasmi lesz, mint amilyet egy jó kollégával szemben is úgymond kialakíthatunk, hogy én azt gondoltam, hogy ő ezt is meg tudja csinálni, aztán kiderült, hogy ja, mégsem tudta megcsinálni.
2: Többször felhoztad a kolléga hasonlatot, és pont ezt szerettem volna visszahozni, hogy a kollégákat is szoktuk ellenőrizni, hogy milyen, van-e valamilyen ajánlás, hogy egyébként hogyan lenne érdemes az AI-t csekkolni?
3: Uh-huh. Nagyon sok és eltérő megoldás van erre, ez a helyzettől függ, a feladattól függ. A legfontosabb szerintem mindig az, és ez talán egy olyan hiba, amit sokan elkövetnek, amikor ilyen AI projekteket terveznek, vagy bevezetnek, hogy nem táplálják meg megfelelő mennyiségű adattal, és nem győződnek meg róla, hogy az AI biztosan ezekbe az adatokból dolgozik-e. Tehát nagyobb teret engednek neki, mozgásteret engednek neki, mert kényelmesnek tűnik, meg olyan szépen fogalmaz meg jókat, úgy tűnik, hogy jókat mond. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy hiba, így az ez egyik módja annak, hogy az ember ellenőrizze. A másik módja az, hogy kell ezekkel a rendszerekkel különböző terveket, elképzeléseket iratni. Ha már említetted a kolléga ellenőrzését, ez is egy módszer, igaz? Amikor azt mondjuk neki, hogy mielőtt elkezdesz valamit dolgozni, mutasd meg, hogy mit szeretnél csinálni. És hogyha látjuk azt, hogy ez valami értelmes irányba megy, akkor el lehet engedni, és időnként ránézni, hogy éppen mit csinálsz, és hogyan csinálja. Ugyanígy vannak olyan technikák, például más AI rendszerek használatával, amiben vissza lehet ellenőriztetni dolgokat egy-egy AI rendszerrel, tehát akár egymást is kérdezgethetik. Ugyanígy egyébként a különböző ilyen ellenőrzési audit technikákban is vannak ehhez hasonló dolgok, de az a helyzet, hogy nagyon sok tekintetben ezeken most dolgozik még a piac, és ilyen szempontból az én eredeti szakmám, a kiberbiztonsági szakma is egy pici lépés követésben, vagy lépés hátrányban van, mert nem tudnám nektek megállás nélkül sorolni a különböző szabványokat és audit módszertanokat, amivel ezeket a nagyon gyorsan változó és szuper, vagy legalábbis nagyon intelligens AI rendszereket ellenőrizni lehet.
1: Igen, egy nagyon érdekes kérdés, hogy milyen új készségekre lesz szükségünk ahhoz, hogy ne csupán használni tudjuk az AI-t, hanem ellenőrizni, illetve kritikusan értékelni is, és azt gondolom, hogy folytassuk innen. Egy rövid szünetet tartunk, majd innen megyünk tovább Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértővel. A szünet után én azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk a mesterséges intelligencia biztonsági kockázatairól, az adataink védelméről, valamint az emberi felelősség kérdéseiről is. Úgyhogy hamarosan innen folytatjuk, maradjatok velünk továbbra is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádiókafé DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia? Business Lounge. Hallgasd a marketing és média magazin inspiráló beszélgetéseit a szakma legjobbjaival minden második szerdán délután 2-től Kutasi Judittal a Rádiókafén.
4: A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Már is folytatjuk a Business Lunch-ot, a mikrofonnál Kutas Judit, illetve itt van Ritter Tamás is velünk a stúdióban. Vendégünk pedig a mai műsorban továbbra is Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakértő, akivel eddig arról beszélgetünk, hogy hogyan épül be a mesterséges intelligencia a mindennapi működésünkbe, a vállalati működésbe, hogyan befolyásolja a döntéseinket, illetve hát, hogy azt is pedzegettük, hogy milyen új készségek, milyen új tudás szükséges ahhoz, hogy ezt jól használjuk. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ha azt mondjuk, hogy kockázat, akkor mennyire vagyunk tisztában a kockázatokkal szerinted, Artúr?
2: Az igazság, hogy miután én 30 éve foglalkozom kiberbiztonsággal, az az illúzióm, hogy majd az emberek így föleszmélnek, hogy vannak kockázatok, és ezekkel nekik foglalkozniuk kellene, ez már szerte foszlott. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ember egy alapvetően pozitív ilyen funkció, bekapcsoló, kicsit ilyen életigenlő, feladatmegoldó, kíváncsi üzemmódban működik, és ennek az az eredménye, hogy egy csomó olyan kockázattal nem foglalkozik, ami ellenkező irányba mutat. Nem véletlen, hogy az emberiségek egy jelentős része nem biztonsági őr, meg rendőr, meg mindenféle egyéb. Tehát szerintem ennek ez az alapvető oka, és ezért én már nem is gondolom azt, hogy a legtöbb ember kiberbiztonsági kockázatokban gondolkodik, amikor az AI-jal kommunikál, viszont ettől még a problémák ott vannak. Ezek több rétűek, ez nagyon érdekes terület, mert hogy van egyfajta olyan kockázat, ami teljesen logikusnak tűnik, és talán először eszünkbe jut, hogy milyen adatokhoz fér hozzá a mesterséges intelligencia, mit kezd vele, és aztán ennek mi lesz a hatása. Ez azért izgalmas, mert idáig ugye mindenféle adatbázisokban, meg algoritmusokban dolgoztunk fel adatokat, és ott sem volt könnyű követni őket, hogy mi hova kerül, mi történik vele. Gondoljunk csak a közösségi médiára, meg annak a profilozó és egyéb képességeire, hogy ott sem teljesen értjük, hogy lehet hagyományos, ha úgy tetszik, algoritmikus technológiákkal odáig eljutni, hogy már előbb tudja a közösségi platform, hogy én mit akarok holnap enni, meg venni, mint én magam. Na most ezt nyugodtan felszorozhatjátok akár 100-zal vagy 1000-rel. A neurális hálózatok így működnek, tehát oda bekerül egy információ, akkor azok lényegesen összetettebben, úgy tetszik, gondolkodnak erről a dologról, mert hogy a tanításuk során eleve már úgy épülnek fel, hogy nagyon sok fogalom és tartalom közötti összefüggést ismernek, és ezeket egyszerre tudják kezelni, vagy legalábbis nagyon gyorsan tudják kezelni, hasonlóan az emberhez. Tehát, amikor biztonsági kockázatokról beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy az oda berakott adat, tehát az AI-nak odaadott információ, az a mi történik az AI-ban. Ezt mennyire értjük, hogy ott mi történik, és hát ezzel vannak gondok, tehát nem teljesen tiszta, hogy mi történik egy ilyen adattal, hogy lesz az A adatból B adat. Matematikailag lekövethető, de a gyakorlatban ezek a rendszerek annyira összetettek, hogy nem biztos, hogy erre mindig tudjuk a megfelelő választ. És akkor van ez a fajta, hogy mit kezd az adatunkkal az AI, hova azt oda betettük, akkor azzal mi történik ott, és így tovább. És van a másik kockázat, ilyen nagy gombócokba gondolkodva, az pedig az, hogy maga az AI milyen kockázati tényezőket tud létrehozni. Például azáltal, hogy olyan nagy tudása van mondjuk az informatikai rendszerekről, hogy fel tud törni ilyen rendszereket. Ugye most az elmúlt fél évnek a legnagyobb felismerései az átlagember számára, sőt szerintem sok szakember számára is az volt, hogy na hát, hogyha jól tud programozni a mesterséges intelligencia, akkor jól tud feltörni rendszereket. Hát persze, hogy jól tud feltörni rendszereket, mert ismeri a hibáikat. És akkor a következő kérdés, hogy ennek a kettőnek a kombinációjából mit csinál, vagy mondjuk mit csinálnak azok a bűnözői körök, akik a világ harmadik legnagyobb GDP termelik problémákból, meg kockázatból, meg támadásokból, és ezért egy óriási jó bizniszt, a kiberbűnözés bizniszét működtetik, gyakran állami szinten, vagy állami támogatással. Na ezek az adatokból, meg az automatizációból olyan extra kockázatokat állítanak elő, amiből viszont már geopolitikai problémák, tényezők is lesznek, tehát nem csak ott, ahol a hadsereg használja a kibertámadásokat, hanem ott is, ahol mondjuk ezt már a hackerek csinálják. És innen következik számomra, ha így még egy absztrakció szinten följebb lépetek, a dolognak az ellátási láncokra és a szuverenitásra gyakorolt hatása, mert ha jobban belegondoltok, hogyha ma egy hacker képes megállítani mondjuk Ausztráliának a logisztikai rendszerét a hajózásban,

0: egy hétre, úgyhogy kb. A fél Ausztrália nem működött egy hétig, vagy ugye ezt elmondhatnám az USA-ban, mondjuk a benzinellátásról és így tovább, vagy bankrendszerről Észtországban. Szóval, hogyha ezt egyébként hackerek meg tudják valósítani, akkor el tudjátok képzelni, hogy ugyanennek az automatizált verziója, ami magasabb szinten old meg feladatokat, ez a menj és törjél föl sok rendszert nevű parancs, kicsit leegyszerűsítve, de hogyha ezt az AI ilyen minőségben tudja csinálni, vagy ennél sokkal jobb minőségben tudja csinálni, ez viszont már olyan kockázatokat hordoz, ami túlmutat ezeken a milyen adat van benne, vagy milyen képességei vannak kérdésben, és világpolitikai, geopolitikai tényező lesz egy ellátási lánc kockáztatása miatt.
1: Lehet ennek egyébként határt szabni? Kiberbiztonsági szakértőként hogyan értetted? Lehet ezeket a kockázatokat valahogy minimalizálni? Mert említetted a 4 évvel ezelőtti rendezvényeteket, de hát ugye minden évben összeültek a szakmával. Beszéltek erről, hogy mit lehet tenni?
0: Persze. Folyamatosan erről beszélünk, és azt is meg kell mondjam őszintén, hogy még az én szakmámban is éveken át egy kicsit az volt a hangulat, hogy ugyan már ez az AI, ez egy ilyen hype, hogy el fog majd múlni, meg hát úgyse teljesíti azt, amit ígérnek, meg hát úgyis rengeteg energiát visz, majd ezt egyszer biztos lekapcsolja valaki. Ehhez képest pedig pár hónappal ezelőtt kijöttek azok a modellek, amik több ezer olyan sérülékenység, sőt 10 000 olyan sérülékenységet találtak rendszerekben, amelyeket eddig még senki nem fedezett föl, voltak köztük 10-20 éve a rendszerekben lévő hibák, milliószor tesztelték őket, mégsem találták meg, de az AI megtalálta. Tehát ezekről nem csak, hogy beszélünk, hanem én folyamatosan szirénázok. Képzeljétek el, hogy 2017-ben volt az első olyan ITBN, ahol már AI téma volt, tehát majdnem 10 évvel ezelőtt már elővettük, akkor tényleg korán volt ez, de már akkor is lehetett látni, hogy ha ez elindul, akkor ennek a nem is a vége, de egy bizonyos ponton már nagyon meg fog szaladni, tehát ez tök nyilvánvaló volt, és utána folyamatosan elővettük ezeket a témákat, és most arra odáig jutottunk, hogy már beszélni fogunk a honvédelmi miniszterrel, erről beszélni fogunk rengeteg államtitkárral, innovációs, mesterséges intelligenciával foglalkozó területekkel, rendvédelem témájával, és ezekről mind magas állami szinten is jönnek az eseményre, és erről beszélgetünk, meg hát itt van a piac, aki megoldásokat kell, hogy szállítson, itt vannak az auditorok, akiktől várjuk, meg a kockázatelemzők, hogy ezeket felmérjék, amit itt tőlem is kérdeztek ezeket a kockázatokat, akkor itt vannak az EU-val való kapcsolódásaink, lesznek olyan beszélgetések, ahol például arról azt a megoldást keressük, hogy ez hogyan kapcsolódik ez a szuverenitás kérdés össze Magyarország szerepével, mondjuk az EU-ban. Miben legyünk mi jobbak? Lehet, hogy pont ebben kellene jobbak lennünk, tök jó hackereink vannak. Lehet, hogy ez a mi útunk, hogy mi legyünk ennek a biztonságnak a megvalósítója, azért marha messze vagyunk, de a lényeg az, hogy igen, ezekről folyamatosan beszélgetünk minden évben, több 1000-1500-2000 ember, és most egyébként a Bálnában leszünk, ami külön izgalmas terület, és sok szálon kötődik a honvédelemhez.
2: Egyébként te hogy látod, hogy Magyarországon ez a védelmi fejlettség, ez milyen szinten van? Nyilván tökéletes soha nem tud lenni, ezt értem, de...
0: Hát nézd, azután, ami a külügyminisztériumban, meg az államkincstárban, meg még itt sorolhatnám, hogy mi minden helyeken történt, meg a Kréta rendszerben, meg a EST-ben, meg a... és így tovább, és így tovább. Szerintem nem mondhatjuk azt, hogy jól áll a magyar kiberbiztonság.
1: Van még feladat, igen, kiberbiztonság terén.
0: Hát hogy ne lenne? Tehát ezeket mind meg kell csinálni, viszont azt hiszem, hogy az a lényeg, hogy hogyan állunk hozzá. És hogyha már azt mondtuk, hogy elmagyarázható kell legyen az AI meg transzparens, akkor azt is ki kell szerintem mondanunk, hogy nem milyen köldök nézegetve, hanem előre tekintve, de igenis hasonló módon kell kommunikálnunk. Például az incidensek nyilvánosságra hozatala az egy ilyen téma, minden évben visszajön az ITBN-en. Én 10 sok évvel ezelőtt Hollandiában már nagyon jó példákat láttam erre, ahol például az állam, a hacker közösségek, a jogászok, az újságírók, azok megegyeztek abban, hogy mit csinálunk akkor, ha incidenssel találkozunk. Nem dugjuk el, nem próbálunk meg úgy csinálni, mint hogyha nem létezne, nem beszélünk mellé, nem hallgatunk, nem fenyegetőzünk jogásszal, meg rendőrrel, hanem megpróbáljuk közösen megoldani a problémát. Na és hát azért most tudjátok, sok témában van ez a műsorszám, hogy kellően önreflexív-e a társadalmunk, meg az emberek, és vajon tök érdekes, hogy az AI-tól elvárjuk azt, hogy hát ne legyen túlságosan kedves hozzánk, csak amennyire kell, meg legyen kritikus, meg adjon visszajelzést, de csak olyat adjon, amilyet nem tudom micsoda. Ehhez képest az emberektől meg nem várjuk ezt el. Szerintem mi emberek is kell, hogy tanuljunk ezekből a dolgokból, és pont ezért érdekes, hogy itt az AI meg a kiberbiztonság kapcsán is előkerül ez, hogy Magyarország ebben hogyan áll. Rengeteg feladat van, és nem csak az, hogy szabályozzunk, mert azt egyébként tök jól tudunk, hanem az is, hogy tényleg szembenézzünk magunkkal, meg megnevezzük azt, hogy ki miért felelős, meg mondjuk egy kicsit talán a saját felelősünket is keressük dolgokban, ne csak szakértsünk más problémájában. De azt hiszem, hogy ez kimutat a kiberbiztonságból, ezt más területekre is el lehetne mondani.
2: Tehát, hogy azt mondod, hogyha esetleg mégis megtámadtak minket, vagy ellopták az adatainkat, akkor egyébként ne szégyeljük, és hogy azt arról beszéljünk, mert hogy az lehet, hogy példa lehet másnak.
0: Abszolút kell róla beszélni. De abszolút jól értetted, igen, kell róla beszélni, mert mindenkit feltörnek, tehát iszonyat, tehát el is említettem, hogy olyan üzletté vált ez a dolog, teljes iparágak épültek rá, képzeljétek el, hogy a hacker világban, a kiberbűnözői világban kiszervezett szolgáltatásként nyújtják a támadási képességet más hackereknek, vagy más támadóknak, és minőségbiztosító rendszerek vannak, ügyfélszolgálatok vannak, versenyeznek egymással a különböző szervezetek, ki tud jobb feltörő rendszereket csinálni, és erre most még rápakoljuk az AI-t is. Tehát egy ilyen szervezettségű és ilyen nagy biznisszel szemben szerintem csak összefogással, meg őszinteséggel lehet fellépni. Az ITBN-en is ezt csináljuk mindig, idén pont ezért hívjuk seregszemlének, mert azt várjuk, hogy mindenki itt legyen. Viszont ez csak őszintén lehet, mert ha mindenki oda megy azzal, hogy majd más valaki megoldja, ugye? Ez nem lesz megoldás. Szerintem csak így lehet végeredményre jutni, és persze kicsit most elsodródtunk itt az AI-tól, de ha jobban belegondoltok, minden olyan tulajdonság, amit az elején mondtunk az AI-ról, hogy ez csapatban hogyan dolgozik, saját magával folyamatosan fejlődik, megold, magas szinten fogalmazunk meg problémát, és azt lebontja elemekre, tervet ír róla, végrehajtja, stb. Na, hát így kellene az embereknek is működni tulajdonképpen.
1: Igen, hát jól értem, akkor vannak sürgető etikai dilemmák, van sürgető szabályozási igény, hogy az AI fejlődését ne bénítsuk meg, de közben az emberek biztonságát meg a jogait se rendeljük alá a technológiai versenynek.
0: Ezt nagyon jól látod, pontosan ez egy ilyen feladat. Talán azt még hozzátenném, hogy most itt ostorozgatom magunkat, mint embereket, hogy miten lassan haladunk, viszont amit most az előbb mondtál, az egy olyan probléma halmaz, amit az emberiség soha nem tudott rendesen megoldani. És ennél szerintem nem kisebb, hanem hasonlóan nagy, de hogy is mondjam, hétköznapinak tűnő feladatok, mint például a klíma problémák, a túlnépesedés, a háborúk, a stb. Még ebben se tudtuk ezt megoldani. Na hát akkor az AI-ban, ami ilyen tempót diktál, nekem vannak komoly kételjeim, hogy ezt a tempót tudjuk el majd tartani, de muszáj lesz. És azt is hozzá kell tennem, hogy egy csomó olyan etikai probléma, dilemma, kérdés merül fel, amire már eddig is kellett volna megoldást találnunk, és ha belegondoltuk, a világon van több mint 30 különböző norma kategória, meg rendszer, tehát most mi beszélgetünk egy európai, nyugati civilizációs oldalról, mondjuk az Európai Unióban, de nem minden az Európai Unió. Jelenleg az USA meg Kína vezeti az AI fejlesztést, amit ők normának gondolnak, mondjuk az USA-ban a fejlesztést, a kapitalizmust, az üzlet mindenek fölött, meg az ember élet mindenek fölött gondolkodást, Kínában máshogy gondolkodnak erről, és most jelenleg ez a két csapat tolja ezeket a fejlesztéseket, tehát igenis ezeket az etikai dilemmák mellett olyan komoly gazdasági, meg geopolitikai válaszokat kell találnunk az EU-ban, amik nagyon embert próbálóak. Tehát ez nem egy egyszerű, sem gazdaságilag, sem emberileg, sem politikailag, nem egy egyszerű kérdés.
1: Egy rövid záró kérdésre maradt időnk, és mondtad, hogy mindenkit feltörnek meg, hogy már iparágak épülnek mindenre, de hogyha visszatérünk az egyén szintjére, mi az az információ, amit te mondjuk semmiképpen nem adnál meg egy AI rendszer?
0: Most megfogtál, mert én azt gondolom, hogy szinte mindegy, hogy én erre most mit mondok, hogy én mit adnék meg mit nem adnék meg, előbb-utóbb minden információt megadunk az AI-nak. Egyszerűen azért, mert azt érzem, hogy, és azt fogja érezni az ember, hogy egyre jobban segít neki, például amikor a Google meg az OpenAI szinte egyszerre jelenti be azt, hogy itt van az egészségügyi alkalmazás, amiben már fel tudod tölteni az összes adatodat. Én is, amikor kijöttem legutóbb az orvostól, és láttam az EKG-mat, mit csináltam először, persze kitakartam a nevemet, rutinból.
1: De azért jól megkérdezted, hogy...
0: Hát persze, hogy megkérdeztem. Hát persze. És ha jobban megnézitek, már kezd előállni az a helyzet, amikor mondjuk a vállalati döntésekben már nem biztos, hogy a tanácsadót hívja először az ügyvezető, hanem megkérdezi az AI-tól. A mentális kérdésekben second opinion a pszichológus. Most már lassacskán kezd az orvos is egy picit ilyesmi területre tévedni, vagy kerülni, hogy...
1: Jogi kérdések is sorolhatnánk.
0: Az jogi kérdés, és a többi a könyvelés, a stb. Édesanyám 77 éves, egy iPad-del és egy két AI-jal felszerelve, már nem nagyon kérdezi meg az ügyvédet. Uh-huh. Egyszer-kétszer a könyvelőt, meg ilyesmit. Hát, látod, de haladunk előre. Szóval szerintem ez nem azt jelenti, hogy én most azt mondom, hogy mindent töltsünk fel, én csak azt gondolom, hogy kellő odafigyeléssel, megfelelő AI kiválasztásával és ügyes saját megfontolások berakásával szerintem nagyon sok adat föltölthető az AI-ba, de mondjuk fizessünk előre, nézzük meg a különböző ígéreteket, hogy mit mondanak az AI, fejlesztjük azzal kapcsolatban. Például, hogy csak mondok egy példát, mondjuk a Google Workspace-be alattfutó Gemini-nál az az ígéret, hogy azt nem használják mondjuk semmilyen tréningezésre és hasonlókra, tehát ezekre azért érdemes odafigyelni, hogy mondjuk, ha valamit nem akarunk föltenni, amire úgy gondoljuk, hogy nem tartozik másra, akkor nézzük meg, hogy melyik AI mit ígér ezzel kapcsolatban, hogy melyik fejlesztő mit ígér.
1: Folytassuk majd legközelebb innen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, mert hogy egyébként rengeteg témát ad még ez a terület. Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő volt ma a Business Lunch vendége. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: És hát ez volt akkor ma a Business Lunch. Ritter Tamással együtt köszönjük, hogy velünk tartottatok. Találkozunk két hét múlva. Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói Etmedia, Mastercard, TV2 csoport. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
6: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
7: Puh, rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. Három tárgyalásom lesz ma.
8: Nekem 10.
7: Mennyi?
5: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Szabadlábon védekezhet Matolcsy György, év végére elkészülhet a magyar oktatás stratégiája. Ukrajna készen áll az Oroszországgal kötendő energetikai fegyverszünetre. Holnap több felhő lesz felettünk, de csapadék csak délután lehet. Hajnalban akár 1 fokot is mérhetünk, napközben pedig 17-23 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Szabadlábon védekezhet Matolcsy György, írja a Telex. Tegnap 7 embert hallgattak ki gyanúsítottként a Nemzeti Nyomozó Irodánál, köztük Matolcsy Györgyöt, akivel szemben a HVG értesülései szerint hivatali visszaélés miatt folyik eljárás. Az MNB ügyben tegnap házkutatásokat is tartottak, amelyek az ATV információi szerint Matolcsy környezetéhez köthető köröknél zajlottak. Év végére elkészülhet a magyar oktatás stratégiája, ennek része lesz az oktatási és képzési mesterséges intelligencia stratégia is. Lannert Judit oktatási miniszter közösségi oldalán azt írta, új nemzeti alaptantervet dolgoznak ki, amit alapos előkészítés és kipróbálás után élesítenek. Átfogó szövegértés fejlesztési programot is indítanak, amiben kiemelt figyelmet fordítanak a nehézségek korai felismerésére és a célzott segítségre. Az Európai Bizottság javasolta, hogy szüntessék meg a magyar feltételességi jogállamisági eljárást. Ha a tagállami kormányok ezt megszavazzák, 4,2 milliárd eurónyi befagyasztott támogatáshoz nyílik meg az út. A modellváltó egyetemek is hozzáférhetnek az uniós programok, köztük az Erasmus Plus oktatási cserék és a Horizont Európa kutatási együttműködések forrásaihoz, írja a Telex. Feljelentést tett az ukrán pénzszállítók ügyvédje aranykonvoj ügyben. Fürcht Pál a tévés nyilatkozat alapján tettek feljelentést, és kezdeményezték a volt főügyész meghallgatását is. Luxus kiadások voltak a korábbi honvédelmi tárcánál. Ruszinszendi Romulus bejelentése szerint az előző időszak beszerzései között szerepelnek több tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák, vadászatbiztosítások, luxusautó és egy angol céggel kötött mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízás. Ezért ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapos gyanújával tesznek feljelentést. Ukrajna készen áll az Oroszországgal kötendő energetikai fegyverszünet bármilyen formájára, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök hajlandó az orosz elnökkel is találkozni, és biztos abban, hogy az amerikai elnök segít a konfliktus tél előtti lezárásában. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky az ENSZ közgyűlés helyszínén megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot. Megállapodás született Grönland kapcsán az Egyesült Államok és Dánia között. Az egyezményt az ENSZ közgyűlés idején írták alá Donald Trump, illetve Mette Frederiksen. A dokumentum értelmében két új amerikai katonai bázis létesül Grönlandon, de marad a dán korona szuverenitása a világ legnagyobb szigete felett.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Holnap megnövekszik a felhőzet, de záporokra csak délután este számíthatunk, majd elsősorban északnyugaton. Érénk lesz a nyugati szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 17-23 fokot mérünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: 1, 2, 3, 4. Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
4: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
5: Pincér! Pincér!
6: Igen, mit parancsol?
5: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nem fér el a targonca a raklapoktól!
8: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
9: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
10: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
11: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
12: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman.
13: Van gerebjéd?
12: Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszos api melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Amit most mondani fogok, az esetleg megrázó lehet, úgyhogy kérem a kedves szülőket, hogy nagyon figyeljenek oda a gyermekeikre. Mindenki vegyen egy nagy levegőt, beszív. Kifúj. Ja. Tessék kapaszkodni. Mondom. Nem volt mindig számítógép. Képzeljétek, okos telefon se volt mindig, de ez kutyafüle. Még Minecraft se volt mindig. Ezeket mind fel kellett találni. Ezek közül az egyik legfontosabb, az operációs rendszerek kifejlesztése volt.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Operációs rendszer. Operációs rendszernek nevezzük a számítástechnikában a számítógépeknek azt az alapprogramját, mely közvetlenül kezeli a hardvert, vagyis magát a gépet, és egy egységes környezetet biztosít a számítógépen futtatandó alkalmazásoknak, vagyis programoknak. Operációs rendszer nélkül a számítógép, vagy az okostelefon csak egy gép lenne, ami még rendesen villogni sem tud. Az operációs rendszernek semmi köze az operációt végző orvosokhoz, és az operaházhoz sem.
1: 1983. november 10-én a Microsoft nevű vállalat kiadta az első Windows nevű operációs rendszert, amivel forradalmasította a számítástechnikai piacot, és valójában az átlag emberek számára is elérhetővé és főleg érthetővé tette az egész ügyet. Addig a számítógépet nagyon kevesen tudták használni, mert ahhoz, hogy bármihez is lehessen vele kezdeni, elég komoly szöveges parancsokat kellett neki adni, hogy bármire lehessen használni. De ez a Windows kinyitotta az ablakot.
0: Viccelődünk, apuka, viccelődünk!
1: A Windows azt tudta, és tudja még ma is, hogy mondjuk egy egér segítségével, vagy már akár az ujjunkkal meg tudjunk nyitni mindenféle alkalmazásokat, anélkül, hogy be kelljen gépelni bármit. Ezt úgy hívják, hogy grafikus felhasználói felület. Akkora siker lett, hogy a mai napig a Windowsnak köszönhetően a kitalálója Bill Gates a világ egyik leggazdagabb embere. Na, álljunk meg egy szóra. Azért a dolognak van egy kis szépséghibája, hogy a grafikus felhasználói felületet, meg az egeret, szóval az egész cuccot nem ő, hanem egy Steve Jobs nevű pacák találta ki. Csak neki volt egy mániája, az, hogy csak az ő számítógépein lehessen használni. Amiket úgy hívnak, hogy Macintosh vagy Apple, tudjátok, a harapott almás termékek. Viszont a Bill Gates, a Windowsos csávó, azt mondta, hogy bárki, akinek bármilyen számítógépe van, használhassa ezt a Windows-t olcsón. Így sokkal, de sokkal több emberhez jutott el, mint az almás gépek kitalálója, ezért lett nagyon, de nagyon hamar népszerű. De a mai napig a számítógépeken ez a két nagy cég versenyez. Mert azóta se találtak ki ezeknél a bizonyos grafikus felületeknél ügyesebb és praktikusabb cuccot. Minden esetre az érdekes, hogy miért ezek az emberek lettek a világ leggazdagabbjai. Csak most előzte be őket ez a Teslás fickó.

0: Zsebrádió. Hallgass a sorok között.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Szeptember 20-án született két megjegyzésre méltó férfi, az egyikük Peter Mitterhofer, a másik Bicskei Tibor. Színész. A Mitterhofer úr német asztalos mester volt, asztalos. És ő építette az első nagyfigyi, nem asztalt, nem szekrény, nem szekrénysort, nem fiókot, nem ajtót. Írógépet. Fogalmam sincs, hogy egy asztalosnak, aki fűrészelni tud, hogy jut eszébe írógépet csinálni, de mindenképpen véssétek az eszetekbe, hogy az írógép az egyik legfontosabb dolog a világon, mert mióta van írógép, nem kell egyesével írni a könyveket, és még egy, mindenki tud írni könyvet.
3: Wow!
2: Bizony, az írógép kell az irodalomhoz, a filmhez, mindenhez kell. Szóval fontos. Tudom, hogy tudjátok, hogy a Gutenberg már nyomtatott, és a felnőttek természetesen tévesen úgy gondolják, hogy a Gutenberg úr találta föl, a könyvnyomtatást pedig ez nem igaz. A Gutenberg előtt már sok-sok évvel nyomtattak mindenfelé a világon. A Gutenberg az úgynevezett kereskedelmi célú könyvnyomtatásban volt az első. Bizony. Bibliákat nyomtatott, amiket el akartak adni jó drágán. Egyszer kiszámoltuk itt a zsebében, hogy egy igazi Gutenberg Biblia, amiből nagyon-nagyon kevés maradt a világon, minden betűje 2 millió forintot ér ma a műtárgypiacon. Persze nem illik kivágni. Nem az egész könyv 2 millió, egyetlen betű benne.
3: Megáll az eszem!
2: Bizony. A másik férfi valójában számomra nagyon izgalmas, de szeretném, ha megismernétek, Bicskei Tibornak hívják, és színész volt. Mindig láttam gyerekkoromban, de miután mindig undokokat játszott, ezért féltem tőle. Egyszer aztán volt egy Kántor című sorozat, amiben egy farkaskutya nyomozott egy mérsékelten okos rendőrrel, és a Bicskei Tibor ebben is bűnöző volt, de akkor megszerettem örökre, és a szívembe zártam, mert bűnözőként aktatáskában hordta az újságpapírba tekert disznótorost a barátnőjének. Bizony, volt nála egy ilyen nagyon menő ilyen irodista ilyen aktatáska, és újságpapírba csomagolt hurka volt benne. Akkoriban az aktatáska és a disznótoros is hiányzik volt. Az aktatáska nem tudom miért, sőt a disznótoros se tudom, mert akkor még nem voltak ezek az evőforradalmak, hogy a disznótoros nem jó, mert zsíros. Mert mint tudjuk, a disznótorosban az a jó, hogy zsíros. Lényeg, hogy kezdetben féltem ettől a pacáktól, láttam, mert mindig undok volt a filmekben is, gonosz. De a disznótorosos aktatáska miatt, meg hogy ajándékba vitte aktatáskában a hurkát a barátnőjének, megkedveltem, ebből azt a következtetést vontam le, hogy nem kell egy életre megutálni az ellenszenves felnőtteket, mert lehet, hogy jön egy pillanat, amikor megszeretjük őket.
3: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
4: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
5: léggitárszóló.
4: Az 5 legbiztosabb jele, hogy egy
5: léggitárszóló
4: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: Előtte nagyon pontosan be kell hangolni a léghúrokat.
4: 2.
5: Fontos, hogy erősen meg kell markolni a légpengetőt.
4: 3.
5: A léggitár pozíciójának pontos megtartása az egész szám alatt fontos. Csípjönél mélyebbre ne engedd, mert úgy még borneói készhosszabbító gyógyteával sem lehet rendesen lefogni a bundokat.
4: 4.
5: Mesztelenül is lehet légitározni, de akkor hagyománytisztelet okán csak Benkő Dániel számokat illik játszani.
4: 5.
5: A jó léggitáros pontosan olyan hülye arcot vág léggitár szólózás közben, amilyet a dal megkíván.
4: 6.
5: Bár a léggitározás nem igazi gitározás, de a csajok, akik rajonganak érte, azok nagyon is igaziak. Úgyhogy mindig légy résen.
4: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
3: Mi?
4: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Híganyag, higany. Levegőjég, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
1: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
2: Motto.
3: Csak a kiválasztottak élhetik le az életüket úgy, hogy a magyar Mici Mackót olvasták. Mert aki angolul olvasta, az nem tudja, mi van a magyar verzióban, és fordítva.
1: A nap műtárgya
3: Mici Mackó. Cambridge-ben például fogalmuk sincs, mit jelent a Mici, pedig még híres egyetemük is van. Nem mellesleg nagyon ritka, hogy egy életen keresztül rajongunk valakiért, akiről az első pillanatban kiderül, hogy egy komplett idióta. Hogy érthetőbb legyen, Mici Mackó az egy szőrös Forrest Gump, nem csak gyerekeknek. Az, hogy az ember a magyar verziót olvassa, vagy a külföldit, az mindenképpen erősíti a kulturális sokszínűséget. Van erre latin kifejezés is, de ez most nem fontos. A két verzió, bár köszönő viszonyban van egymással, mint például részemről mondjunk mancsot, de magyarul az eredetihez képest mégiscsak egy jelentősen önálló mű született. Karinti Frigyes nevéhez kötődik a fordítás minősége, de ez annyira igaz, mint amennyire Komár László írta Nem én vagyok a cukros bácsi című dalt. A Winnie the Pooh-t Karinti Emilia fordította angolról. Karinti Frigyes gatyába rázta, főleg irodalmilag, hogy a magyar gyerekek számára is élvezhető és szórakoztató legyen, mert például a szülinapi pinyátá ismeretlen a számukra, de a torta mindenkinek megvan 7 gyertyával. Winnie the Pooh, hát ez tényleg nem hangzik valami jó magyarul. Karinti keresett hát egy megfelelő nevet, így lett Winnie-ből Mici Mackó. A sztoriban az az elképesztően bájos, hogy Karinti Emiliát otthon Micinek becézték. A főhős, már a Mici, eredetileg az író kisfiának, Christopher Robinnak, vagyis Robert Gidának volt a játék mackója, mint a regény többi szereplője is. Ettől az az erős gyanú támadhat bennünk, hogyha valaki egy egyke gyerek játékairól ír történetet, akkor valószínűleg ő maga is egyke volt, és nem volt túl sok élő barátja. Tehát legyárt a szobájában egy képzeletbeli világot a játékaival. Legóval is megy, és abból is lehet filmet csinálni. Gyakran előfordul az ilyesmi, de a Mici Mackó sokkal messzebb ment, mivel csodásan leírja a jelentősebb lélektani rendellenességeket. Minden figura olyan szintű pszichológiai zavarral küzd, hogy simán castingolhatták volna őket egy pszichiátriai osztályról is. Mici Mackó egy sima hiperaktív figyelemszavaros medve, vagyis ADHD-s. Malacka hordozza a kényszeres szorongást, bagoly súlyos diszlexiás, füles, kórosan depressziós, tigris hiperaktív, stb. Ez persze megkönnyíti a szülők dolgát, mert isteni érzés meseolvasás közben magunkban találgatni, hogy a saját

0: tették rá erre a kedves kis medvére. De az biztos, hogy aki a Disney sorozatokból ismeri, annak fogalma sincs az eredeti Miciről. A mese olyan dolog, amiben a főszereplő, például a legkisebb királyfi, teljesít egy lehetetlennek tűnő küldetést, és valami csoda segítségével jön a happy end. Na, a Mici Mackóban nincs semmilyen meseszerű elem. Nincs happy end, nincsenek csodák, sárkányok és varázslat, még egy nyamvat elefánt sincs benne valójában. És mégis ez az egyik legbájosabb mese ever. És akik olvasták, azok egy életre megjegyzik, hogy tralala, tralala, tralala, tralala, prit, prit, prit.
1: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, híveitől kapott tiszteletnevén Mahatma Gandhi, 1930. április 6-án felemelt egy darab sót, és azt mondta, ezzel megrendítem a brit birodalom alapjait. És meg is rendítette.
2: Hűha!
1: Ez a Gandhi úr egy gazdag családból származó ügyvéd volt, aki puccos öltönyben parádézott Angliában, és a vonaton az első osztályon utazott, amíg nem egyszer csak egy mogorva ellenőr Dél-Afrikában, ahová dolgozni ment, át nem parancsolta a harmadosztályra, ahol a legszegényebbek és a színesbőrűek utaztak.
2: Nem áll!
1: Na ezen teljesen kiborult, és dühében elhatározta, hogy már pedig ő megváltoztatja a világot. Az ilyen nagy gondolatok általában így születnek. Elég ritka az olyan eset, amikor valaki boldogan éldegél, és a meleg szobában, a fotelben, unalmában a ceruzáját rákcsálva kiötli a nagy világ megváltó ötletet. Na, ez a Gandhi bárhová ment, ott angolok voltak, és zsarnokoskodtak az indiaiak felett.
3: A helyzet komoly, Freddy fogoly!
1: Gandhi úr azt mondta, hogy amíg az angolok haza nem mennek Indiából, addig ott nem nagyon lehet rendet csinálni. De persze az angoloknak eszébe sem volt hazamenni, mert Indiából egy csomó pénzt tudtak hazavinni, és eszükben sem volt erről lemondani. Ezért mindenféle módszereket kellett kitalálni, hogy hogyan lehet őket elzavarni. Hiába voltak az indiaiak sokkal többen, mint a britek, de nekik sokkal jobb fegyvereik voltak, és erőszakosabban is viselkedtek, ezért harcolni nem lett volna okos és célra törő. Ezért ez a Gandhi úr kitalálta a passzív rezisztenciát, vagyis az ellenállást, ami azt jelenti, hogy nem csinálnak semmi olyat, amit az angolok akarnak tőlük, tehát nem fogadnak szót.
2: Hűha!
1: Például kitalálta, hogy nem fog ruhát vásárolni, mert csak az angoloktól lehetett, hanem saját maga fogja egy rokkán el.

0: készíteni a saját ruháját, és erre buzdította az indiaiakat is. És onnantól fogva csak a saját maga szőtte kis nadrágban meg lepedőben járt. Meg szandában.
1: Húzd meg jobban, menj el a munka, addig van mindenki húzza.
2: Mi lesz, ha nagy leszel?
3: Szövőnő. A szövőnő a szövőgyárban, a szövőgépen dolgozó munkásnő. A szövőgépben különböző szőtteseket állítanak elő. A szőttesek alapanyagok szerint lehetnek kender, len, pamut és gyapjú szőttesek. A gyapjú állati, míg a kender, a len és a pamut növényi eredetű alapanyag. Vannak országok, ahol felhasználják a kecske vagy akár a lába szőrét is szőttesek készítésére. A szőttes története összefonódik a civilizáció történetével. Mindig, minden korban, minden földrészen szőttek és szőni fognak a szövőnők, legyen az ruhanemű, vagy szőnyeg, vagy akár egy képzőművészeti alkotás.

0: És amikor Gandhi már híres ember volt, és sokan figyeltek rá, akkor ha valamit nem úgy csináltak az emberek meg az angolok, ahogy azt ő gondolta, akkor éhség sztrájkba kezdett. Az éhség sztrájk azt jelenti, hogy addig, amíg nem teljesítik a követelésedet, addig nem eszel semmit.
1: Sztrájk!
0: Az nem éhség sztrájk, ha nem eszed meg a spenótot, meg a pacalos körömpörköltet, az egyszerűen csak jó ízlés. Az a sztrájk, ha nem eszed meg sem a reggelit, sem az ebédet, sem a vacsorát, de még csokit sem. Mondjuk addig, amíg a szüleid tök igazságtalanul nem engednek el a Kántor Zoliékkal focizni, vagy amíg nem engednek játszani a Lego Star Wars-szal, az oké. Ha azért éhség sztrájkolsz, mert akarsz egy pónit meg egy űrhajót, az csak akkor lehet sikeres, ha az apukád az Elon Musk, de különben simán hülyeség. A sztrájk egy nagyon okos trükk, amivel a hatalmasokat meg lehet tréfálni. Az éhség sztrájktól meg jól le lehet fogyni. Szóval, ha koplalni akarsz, kezdjél el nem enni, és ha kérdezik, hogy mit csinálsz, csak mondd azt, hogy éhség sztrájkolsz a bálnákért.
1: Gyűlölöm a sóskát! Zsebsztrájk!
0: Indiában például csak az angolok kereskedhettek sóval, pedig az minden tengerparton megterem. Úgyhogy ez a Gandhi úr odasétált sok ezer indiaival a tengerhez, és azt mondta, hogy minek vegyünk sót az angoloktól, mikor itt van elég, és akkor sót nyalogattak ingyen a parton. Szóval ez a Gandhi úr sztrájkolt, meg nem evett, és okosakat mondott, aminek az lett a vége, hogy az angolok meg végül hazamentek Indiából.
1: Basta, basta!
0: Később Gandhiról elneveztek egy híres infra nevű DJ-t, és az indiaiak teljesen elfoglalták Angliát. Ülj csak be egy taxiba Londonban.
2: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three,
0: a következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrot két fő étkezés között.
4: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: A stúdióban itt van velünk Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt kívánok!
5: És ugye minden páros héten itt leszel velünk ősszel, tematikus sorozat keretén belül, aminek a témája a külföldi terjeszkedés. Úgyhogy beszéljünk először arról, hogy milyen volt a nyár, az utazás a témánk.
6: Igen, a külföldi az a tavalyi program volt. Most a szolgáltatásokat vesszük sorban. Az utazás szempontból nem jobb vagy rosszabb volt a nyár, más nyár volt. A számok első ránézésre akár unalmasnak is tűnhetnek. Júliusban KSH alapján 2,5 millió vendég fordult meg a magyar szálláshelyeken, tehát ez gyakorlatilag ugyanannyi, mint egy éve. A bevétel viszont majdnem 6%-kal nőtt, összesen 148 milliárd forintra. Egy képpel élve ugyanannyian ültek le az asztalhoz, drágább volt a menü, és a magyar vendég pedig hamarabb felállt.
5: Hát, de ez nem hangzik így elsőre túl jónak.
6: Alapvetően vegyes a kép, ugye mi hirdetés oldalról látjuk ezt a képet. Hoztam egy adatot az egyik utazás közvetítő partnerünktől. Szerintem ez az egyik legbeszédesebb szám. Két év alatt változatlan hirdetési költés mellett harmadával kevesebb látogatót tudtak behozni a weboldalukra, tehát hogy ugyanaz a büdzsé ment ki, háromból két ember érkezett meg belőle.
5: Ha. Hogyha a nyarat nézzük, akkor mit tehetnek máshogy azok, akik a szolgáltatásaikat akarják hát kínálni, eladni lényegében?
6: Igen, ugye
7: a hirdetési oldalról hogy néz ki mindez?
6: Igen, hogy hirdetés után értsük meg a mögötte lévő trendeket. Alapvetően a magyar utazási kereslet két külön pályára állt. Tehát az egyik a külföldi út, oda mennek a vásárlók, utánuk ment a hirdető is, illetve nagy szolgáltatók is, nagy foglalási platformok, légitársaságok, nemzetközi közvetítők.
7: Csak külföldiek, magyarok is mindenki?
6: Igen, csak egy kis példa, 5 év alatt a duplájára ment egy kattintására digitális hirdetési térben, 31 forintról ugye 68 forintra. És például ugye ezt lekövette a kereslet is, mondjuk egy dubrovnikos út, a Budapest-Dubrovnik repülőjáratok megjelentek és megsokszorozódtak egyébként a két légitársaság által, és a másik pedig...
7: Hát nyilván, mert eddig nem volt, most megvan, akkor az érthető, nem?
6: Igen, de hogy heti több járat is megjelent. A másik pedig a belföldi szállás, ugye ugyanezen 5 év alatt itt alig mozdultak a hirdetési árak, itt azt látjuk, hogy az aukció igazából egy tünet. Mi a trendeket a kattintási árak fellemozgásával hónapokkal hamarabb látjuk, mint ahogy a szálláshelyek könyvelésében ez megjelenne. És akkor ugye hova ment a vevő? Két irányba, kifelé és rövidebbre, még egyszer összefoglalva, tehát kifelé az egyik magyarázata az euró, tehát évelején az euró-forint átváltási kurzus, évelején még 384 forint volt egy euró, nyár elejére 354 lett, tehát 8%-kal felértékelődött a fizetőeszközünk. Ez egy azonnali kedvezmény, amiért ugye nem kell tenni semmit. És látszik is, Horvátországban az első fél évben 8%-kal több éjszakát töltöttek a magyarok. És a másik trend pedig a rövidebbre. Itthon többen jöttek, de kevesebb éjszakára. Ennek nemzetközileg neve is van, egyébként mikroutazásnak hívják. Egy-három nap, legfeljebb 2 óra útra, nem egy magyar jelenség.
5: Igen, ezt megfigyeltem, hogy ez kezd divatos lenni itthon is, ahelyett, hogy hosszú szabadságokat vennének ki az emberek, sok kicsit vesznek ki bizonyos emberek.
7: De csak befelé működött, vagy kifelé a magyarok részéről is ez a mikro dolog, ezt nem egészen értettem.
6: Ugye ez a rövidebb utazásokra tipikusabb, tehát hogy a rövidebb külföldi, vagy nagyon közel lévő külföldi utakra lehet még, tehát egy-három nap miatt csak.
7: Értem, logikus. De hogy a magyarok is így mennek külföldre, egyre inkább, vagy csak a hozzánk a beutazó turizmus megy ebbe az irányba.
6: Ja, alapvetően Magyarországon is megjelent ez a jelenség. Egyébként a hazai turisztikai szakértői becslés szerint ehhez még társul egy összezsugarodott döntési időablak. Tehát a régi trend szerint februárban lefoglaltunk kéthetes nyaralást, ebből elmozdultunk afelé, hogy csütörtök este döntjük el a hosszú hétvégét.
7: Aha. Hát igen, egy hosszú hétvégénél ott mondjuk, hogyha nem kell időbe foglalni, saját autóval mész, és mondjuk csak egy szállás a kérdés olyan helyen, ahol mindig van még, akkor miért is kellene mondjuk akkor?
6: Igen, és ugye nemzetközi kitekintők kapcsán, mi tegnap megnéztük az idei Google keresési adatokat, egyfőre vetítve kikeres többet a külföldi utazásra, repülőjegyre, utazási csomagra, last minute ajánlatra, és azt láttuk, hogy az Európai Unió 27 országában a 25. helyen állunk mi magyarok, mögöttünk csak a szlovák és a román van.
7: Tehát mi keresünk a legkevesebbet majdnem gyakorlatilag?
6: Az egyfőre jutó keresés, Google keresések, utazás releváns Google keresésekről beszélünk. Aha. Tehát hogy ez ugye nem csupán pénzkérdés, könnyű lenne elintézni azzal, hogy mekkora a pénztárca. Egy összehasonlítás, például a lengyel és a horvát vendég nem keres sokkal többet, mint a magyar, mondjuk egy egyfőre jutó éves kosárban 8-16%-kal, mégis másfélszer annyiszor keresnek rá utazásra, tehát nem pénztárca hiányzik, hanem a szokás. Tehát náluk az utazás beépült a mindennapokba, nálunk még mindig inkább egy esemény.
5: Uh-huh. Egy magyar szálláshelynek mi a dolga ezekkel az adatokkal?
7: Igen, hogy ezek tenni? Alapján igen, hogy tud előrelépni, vagy hogy tud ezeket kihasználni?
6: Igen, ugye alapvetően két irány van. Az első a meglévő vendég felé való fordulás. Tehát ha látogatószámot már nem lehet megvenni, már pedig a mi adatunk pont ezt mutatja, hogy egyre nehezebb, akkor az egyetlen olcsó forgalmi forrás az, aki egyszer már itt volt. Magyar szálláshelyek nagy része ül egy komoly vendégadat vagyonon, amit legtöbbször nem használ. Tehát tudja, ki járt nála, mikor, mennyiért, és mégsem szól neki soha többet. Tehát összefoglalva, amellett, hogy folyamatosan tinderezünk az új vendégekért, kezdjünk el azokkal is foglalkozni, akik már voltak nálunk. Ez az első irány.
7: Ez annyira egyértelműnek tűnne, meg tök logikusnak, és tényleg gyakorlatilag senki nem használja. Nem csak magyarok egyébként. Ez miért van egyébként? Vagy ez túl sokba kerülne? Vagy nehéz visszatérő vendéget? De azt gondolom országon belül aztán főleg a legkönnyebb, tehát mindig a világ végén, mert egyszer jár az ember, akkor nem fogja az összes vendégét újra bombázni üzenetekkel, de hogy mondjuk a belföldiek se. Ez tök furcsa.
6: Ugye ez az, ahol bejön a digitalizációs háttérrendszerek is a képbe. Egyébként, tehát hogy ezt már kockás fizetből papírról nagyon nehéz lenne automatizálni, skálázni. Itt már rendszereket kell építeni mögé, és ez nem minden esetben éri meg, vagy nem is minden esetben van meg a know-how, de haladunk afelé. A másik út pedig, ha már digitális, akkor saját digitális értékesítés. Ma a magyar szálláshelyek jelentős része közvetítőn keresztül értékesít, főleg a kisebbek, ugye, tipikusan. Tehát amíg tudatosítani kell, hogy amíg a foglalás máshol történik, addig az árésünkről is más dönt. Tehát ugyanaz a mondat, mint amit a gyártókereskedőknek szoktunk mondani, hogy aki az értéklánc végét nem birtokolja, az a saját árazását sem birtokolja.
7: A közvetítők most is ilyen 15-20%-ot is levesznek? A körül van? Vagy azért jutalékok máshova kerültek? Nem tudom, erről van-e információ.
6: Tipikusan ugye van a nagy amerikai Booking, vagy a magyar régiós nagy a szállás.hu, ami most már egy lengyel csoportnak a tagja. Alapvetően ezekben a sávokban mozgunk, amit említettél.
7: Továbbra is. Jó, akkor zárásként, igen, mit vigyene haza a döntéshozó mindebből, igen, aki mondjuk ezt így hallotta és elgondolkodott?
6: Összegezve egy képet és egy mondatot, a kép az, hogy a vendég nem tülten, ként irányba mozdult, térben kifelé, a tenger felé, és időben pedig rövidebbre. A mondat pedig, aki januárban várja a nyári vendéget, az lemarad, ma csütörtök este dől el a hétvége, szem előtt kell lenni folyamatosan az egész évben.
7: Ma milyen nap van?
5: Még csak szerda, úgyhogy még holnapig lehet ezzel várni.
7: Holnapig kőkeményen rá kell feküdni, és akkor még a hétvégén jöttnek a vendégek.
5: A hazai ötcsillagos szállodák folyamatosan küldik az e-maileket a törzs vendégeknek, írja István.
7: Aha. Úgyhogy... akkor ott azért van erre figyelem, meg vannak törzsutas dolgok is, bár nem annyira népszerűek talán, mint korábban. Na, elgondolkodtunk.
5: Laci, ezen is. Nagyon köszönjük szépen, köszönjük, izgalmas volt.
6: Köszönöm szépen, eredményes napot kívánok.
5: Szabó László, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere volt itt a stúdióban velünk.
4: Belát nagyon éhes.
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon. Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De kivédi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át. A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
8: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
9: Nekem 10.
8: Mennyi?
0: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
10: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset miatt pótlóbusz jár a 62-es, a 62A és a 69-es villamos helyett. Rákospalota MÁV telep és a Nagy Lajos Király útja Czobor utca között. Az 5-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szintén baleset miatt akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Szilágyi Dezső tér közelében. Akadozik a haladás a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, továbbá a Rákóczi úton mindkét irányban, a Kiskörúton szintén mindkét irányban, az Asztóriához közeledve. Az Üllői úton ugyancsak mindkét irányban a Nagykörút előtt, továbbá a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként. Lassulást tapasztalhatnak a Margit körúton is mindkét irányban, és erősödik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. Egybefüggő a sor a budai alsórakparton a Margit hídtól dél felé és a Petőfi hídtól északi irányban, a Döbrentei térig, a pesti alsórakparton is lassú az előrejutás a Szent István parktól dél felé és az Erzsébet hídtól északra a Lánchídig. Varga Etele, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
12: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Akár 5000 emberre is kiterjedhet a vagyonosodási vizsgálat. 4,2 milliárd euró uniós forrás felszabadítását javasolja az Európai Bizottság. Emberiesség elleni bűncselekménynek minősülhet a drogszállító hajók elleni amerikai csapássorozat. Holnap több felhő lesz felettünk, de csapadék csak délután lehet. Hajnalban akár 1 fokot is mérhetünk, napközben pedig 17-23 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Megjelent a kormány honlapján a vagyonosodási vizsgálat bevezetéséről szóló törvénycsomag tervezete. A társadalmi egyeztetés szeptember 30-áig tart, utána kerülhet a parlament elé. A javaslat értelmében a NAV egyedi kockázat elemzéssel tárja majd fel a politikusok és hozzátartozóik adózási anomáliáit a vagyon eltitkolás megelőzése érdekében. A vizsgálat akár 5000 emberre is kiterjedhet. A tervezet szerint azoknak a nevét is közzéteszik 90 napra, akiknél minimum 5 millió forintos adóhiányt találnak. Összesen 4,2 milliárd euró, azaz mintegy 1524 milliárd forintnyi uniós forrás felszabadítását javasolja az Európai Bizottság. A testület ugyanis úgy értékeli, hogy Magyarország az elmúlt időszakban teljesítette azokat a korrupció ellenes és átláthatósági szabályokat, amik hiánya miatt 2022. decemberében blokkolták ezeket a forrásokat. Ha a tagállamok megszavazzák a bizottság javaslatát, a magyar hallgatók és kutatók újra hozzáférhetnek az Erasmus Plus és a Horizon Europe programokhoz is. A szeptember 1-től érvényes új nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség érinti többek között a fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket és piaci árusokat. A NAV egyelőre nem bírságol, inkább segíti a vállalkozókat az új rendszer használatában, de érdemes mielőbb megismerni a szabályokat. Az érintettek egy rövid közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR kód pedig egyenesen a NAV e-nyugta oldalára vezet, közölte az adóhatóság. Az ENSZ szerint emberiesség elleni bűncselekménynek minősülhet a drogszállító hajók elleni amerikai csapássorozat. Jelentésük szerint a hajók egyetlen esetben sem indítottak fegyveres támadást az Egyesült Államok ellen, így az ilyen támadások sorozatos bírósági eljárás nélküli kivégzésnek minősülnek, amelyek megsértik az élethez való jogot. 2025. szeptembere óta a Karibi térségben, illetve a Csendes-óceán nemzetközi vizein legalább 68 amerikai légitámadás történt, amelyek során több mint 220 ember vesztette életét. Feltörték az FBI rendszerét. A Shiny Hunters hacker csoport hatalmas mennyiségű adatot lopott el olyanokról, akik állásra pályáztak az ügynökségnél, illetve akik csak az alkalmazottjai voltak az FBI-nak. A megszerzett adatok között szerepel az ügynökök neve, lakcíme, telefonszáma, de a házastársaikra vonatkozó információk is, írja a Reuters. A szövetségi nyomozóiroda annyit közölt, hogy vizsgálja az ügyet.
12: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Holnap megnövekszik a felhőzet, de záporokra csak délután este számíthatunk majd elsősorban északnyugaton. Érénk lesz a nyugati szél. Kora reggelre 1 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 17-23 fokot mérünk majd.
12: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
9: Nagyon szép délután, sziasztok! Winkler Nórát látom magammal szemben a mikrofon mögött, ezen a csodálatos napon itt szeptember végén, és nem fogom elszavalni, megígérem.
14: Amit?
9: Ha nyomást helyeznél rám, akkor sem tenném azt, hogy elszavalom, ellenben. Lassan 4 éve ülünk itt egymással szemben, hetente, lassan mondom, még nem az, tehát hogy még ne állulj el, hogy még már 4 éve.
14: Ilyen értelemben lassan, hogy még csak 2?
9: Hanem még egyszer nem ütöttem fel azzal az adást. Nem kezdtem el még sohasem úgy, ahogyan emberek között illenék, hogyha egymással szemben leülnek, hogy megkérdezik egymást, hogy hogyan vannak.
14: Jó, de kedves.
9: Mivel a hallgatókat nem tudjuk egyenként, ezért most általánosságban fogok kapni egy ilyen képet, hogy hogy vantok.
14: Szerbusz. És kedves hallgatók, én pedig Mahán Csetvei Frigyessel és csodálatos bordó színű designer szemüveg keretével ülök szemben. Kedves kérdésedre válaszolva, egész jól, ősziesen, de?
9: Ezzel elvágtad gyorsan a fonalát annak, hogy elkezdtettük volna sokkal izgalmasabban is a műsort, mert hogy így egy hosszú tirádába csapsz bele, hogy hogyan és miképpen is lesz szofisztikálva, elmondod.
14: Elegendőek-e a napok arra, hogy végezzek a teendőim listájával? Erről például...
9: Mi foglalkoztat? mi lesz a mai témánk, hiszen erről lett volna szó, de a dramaturgia az lett volna, hogy akkor te így rácsapódsz, és akkor egyből el is mondod, mert hogy profi módon műsort vezetsz, életvezetési tanácsokat is adsz, még mielőtt belecsapsz. És elmondod.
14: Akkor, átveszem akkor a szót, hogy emlékeztessen ez a dolog, amit csinálunk, egy szórakoztató rádióműsorra. Tehát, amikre ma számíthattok tőlünk. Színházba voltam tegnap este, és ezt szeretném elmondani. Ezzel összefüggésben nem érzem magam nagyon kipihentnek, de szuper volt, amit láttam, majd elmondom. Egyébként is nagyon erős hét van mögöttem. Hétvégén táján voltunk a Kerekdom Fesztiválon, ahol körülbelül 2 millió emberrel beszélgettem és találkoztam. Azt megelőzően pedig az Örkény Színházban a Eszterházi Irodalmi Díj díjazottját jelentettük be, és az is egy nagyon jó kis este volt. A lemez, fizikai lemez, az egy visszatérő...
9: Hanglemez, nem 64-es varos, hanem hanglemez. Hát annyiféle lemez van, lehet ez...
14: Jó, de mondjuk ebben a kontextusban, hogy vidéken... vagyok egy rádióban, az emberek, a hallgatóink szerintem sejtik, hogy itt ilyen típusú lemez. Értem, hogy nálatok vidéken, ahol minden
9: mindenféle lemezek vannak.
14: Sufni tuningolás megy, ott mást jelent ez a szó, hogy lemez, de ami emelkedett kulturális kontextusunkban, feltétlenül bakelit. Na, szóval, hogy a bakelit az egy visszatérő motivum lesz a mai beszélgetéseink sorozatában. A Matchmakerbe egy olyan szép borítót választottam, mármint hogy maga a borító nem különösen érdekes, de az a nő, aki a közepén ül, az nekem nagyon. Fritzi írt egy csodálatosat a heti Substackjében Kuba kapcsán, és ilyesmik, te?
9: Doppler effektusban szervedek, de majd ebbe is. De nem az a Doppler effektus, amire te gondolsz egyből, hanem ennek megágyazok majd, hiszen ő egy regényhős, egy három rész, most már egy trilógiát olvasok el Erlend Löe könyvéből, és akkor majd, ha odaérünk kronológiában, akkor biztos fogok erről beszélni, ha hagysz. Mert azért sok...
14: Erről szeretnék valamit mondani. A
9: igen?
14: Hagyás.
9: Aha. Már most?
14: Nem, később.
9: Jó, akkor felütésként rögtön kockás pólós gitárosok jönnek, mert hogy a hétvégén lesz nálunk lent Móron a pincében a Soros Lemezklubunk, amely arról szól, hogy megadjuk a módját, ez is lehetne az a motto, amit a hátamba tetováltatok, hogy adjuk meg az életnek a módját, és ahhoz hozzá tartozik, hogy leülünk és zenét hallgatunk, amely lemezekről érkezik a látogatókhoz, hozzá méltó tételeket kóstolunk, és egyáltalán néhány emberrel egy térben 2-3 órán keresztül együtt vagyunk, és szót váltunk. És ennek a szeptember végének most az lesz a tematikája, hogy valamiből azért elinduljunk, mert azért kell egy ilyen a lejtő meglökése a dolgoknak, és azt találtam ki, hogy olyan gitárzenéket fogok majd mutogatni, amelyek egyrészt kevésbé ismertek itt Magyarországon, másrészt pedig azért van ennek egy ilyen lassúsága, van nekik egy ilyen lassúságuk, amely jellemző lehet akár így a szeptember végére, tehát az őszre, és a Mojave 3 zenekar, amely úgy van írva, mint a sivatag, tehát a Mojave sivatag, és egy hármas, mert egy trióról beszélünk. A 2000-es években dolgoztak ők sokat együtt, és a Slow Dive zenekarból váltak ki. Amikor a Slow Dive-ról kiderült Angliából, hogy nem lesz még egyszer akkora kassza siker, mint amit gondoltak elejében, a 90-es évek legelején, hogy lesz majd, akkor a zenészek azt gondolták, jó, akkor lelépnek a városból, és Amerikába, az Egyesült Államokba olyan helyre költöznek, ahol igazából csak a préri farkasok és a kaktuszok szurkálják őket össze. Ehhez kellett ugye ez a bizonyos sapka, amely itt Magyarországon is nagyon hód, és viszonylag kevés kamionoson látom ezeket a sapkákat, annál több hipster naturborászon, de ez nem változtat semmit annak értékén, hogy ezek a muzsikák nagyon jók, én szeretem őket, és a Mojave 3 zenekar Big Star Baby, tehát a rólad is írtak egy dalt, képzeld el, ez 2006-ban. Na ez lesz majd hallható, ha valakinek van kedve Móra lejönni és zenét hallgatni, meg inni, akkor még írhat nekünk a pincének az oldalára, és akkor talán még be tudjuk szuszakolni.

0: azt mondtad, hogy adjuk meg a módját, és csatlakozni tudok, hiszen gyakorlatilag ugyanezt mondtuk el hétvégén táján a Kerekdomb Fesztiválon, ahol tartottunk a Petivel közösen, kétszer is megcsináltuk szombaton.
1: Életednek párjáról beszélünk, aki nem Topor Tünde. Hogy egyszerűen fogalmaz, és érthetően, mert nincs idő itt arra kibontani, hogy minden pici részletét megértse a hallgató, de akkor legalább jó, így közelítettünk.
0: Így tulajdonképpen.
1: Egy dobász neveket.
0: Jó, igazad van. Igazad van. Na, szóval két alkalommal tartottuk meg szombaton, délelőtt és délután azt az előadást, aminek az volt az alapötlete, hogy mutassuk meg a borokat, amiket a pincészet csinál, a Somszög.
1: De ez csak így úrfelmutatásként oda tették?
0: Nem.
1: Ja, meg is lehetett kóstolni.
0: Igen.
1: Na, akkor ne úgy mondom, úgy mutassuk.
0: Két tételt választott ki a Peti. Egy szamorodnit és egy furmintot. És nekem az volt a lehetőségem, hogy mellé válogassak képeket, meg történeteket, úgyhogy egy csomó albumunkat levittem a lakásból tájára. Ilyenkor a mi kertünk az egy fesztivál helyszín, ami egy ilyen szinteltolásos kert, és az alsó szintjén van, amin a múltkor annyira röhögtél, hogy a gyerekprogramok ott vannak, oda kitelepülnek ilyen nagyon helyes mindenféle játék lehetőség, és akkor ott lent topzódnak a kisgyerekek a közepesen fáradt szüleikkel. Fent pedig, a kert fenti részében ott van egy csomó asztal, az összes amink van, az összes szék amink van, és akkor ott lehet ülni, egyébként is napközben jönnek az emberek, esznek, isznak, dumcsiznak, de erre az előadásra meg akkor nagyon sokan eljönnek. A legprofibb fesztivállátogatók hordozható székekkel jönnek, tudod, ezek a kinyitható horgász székek, azt is imádom. Van, aki plédeket hoz, mert azért ugye elég hamar beteltek a székek. Na, és pont arról beszéltünk, hogy mennyire, tehát hogy sok mindent lehet mondani, de a legnagyobb alapvetés az az, hogy igyekezni a sima életet és az általunk fogyasztott dolgokat egy minőségben tartani. Tehát, hogy azt az időt, amit itt töltesz a Földön, azt az összes létező formájában megpróbálni valami egységes minőségben tartani, és hogy nyilván ilyenek a borok, és a borok kapcsán az időről volt szó, az ilyen lassan telő időről, meg az időzítésről is. És akkor a szamorodni, amit a Peti mondta, hogy az elején egy ilyen harsány és buta keverék volt, és akkor idővel várakozással hogyan lett egyre harmonikusabb, és akkor én abból nagyon jól tudtam kötni, hogy például a cukor az milyen fontos, a cukornak az aránya egy borban, és hogy a képekben is keresed azt, szereted azt, aminek van egy édes tónusa, hogy érzelmileg édes, amit látsz. De amint édeskés kezd lenni, vagy amint így elcsúszik a gicsbe, azt már nem kéred. És hogy az arányok nagyon fontosak, meg erről, hogy van olyan, hogy egy bor, amit végül imádsz és szeretsz, annak van egy olyan szakasz, ami nem annyira jó, hogy egy nagyon jó életműben is tök felszabadító azt látni, hogy vannak nem jó korszakok. Azért felszabadító, mert szerintem az fontos, hogy értsd, hogy azért, mert van egy művész, és az egy másik tartományába mozog a dolgoknak, meg valami tehetség által képes úgy a vele megtörtént életet lepárolni, hogy ez neked is élmény lesz rögtön is, meg 100 év múlva is, de attól ő még egy ugyanolyan hétköznapi ember is, mint te magad, tehát ahogy neked is vannak kevésbé sikerültebb napjaid vagy időszakaid, úgy neki is, és ez egyébként a képzőművészetén is tetten érhető. Szóval, hogy két tételt kóstoltunk végig, nagyon sokat beszéltünk róla, mutogattam az albumokat, és akkor ahogy nálatok is, tehát hogy lemegy a programnak a hivatalos része, és akkor mindenki még úgy marad, meg mesél, meg kérdez, meg kér még bort, meg megkóstolja, meg egy millió története van, de ami miatt szintén gondoltam rátok, az az, hogy van egy ilyen 2,5 napnyi intenzív, mert ez egy fesztivál, és mi nem ezt csináljuk full time-ba, mint ti, de hogy ott van a imádott kisgyerekünk, nálatok is, és nálunk is, akinek ez kevésbé vonzó program, hogy egy csomó vadidegen ember ücsörög a kertbe, a szülei végtelen időnek tűnő időt beszélnek a borokról, és azt szeretné, hogy valaki foglalkozzon vele. Na, hogy ez nagyon kemény volt, ez 2,5 napig ebbe egyensúlyozni, hogy ne úgy legyél a gyereked, hogy állandóan rászólsz, hogy léci most nem, meg tényleg nem látod, hogy nem, mert nem látja, meg nem is érdekli. Kit érdekel egy 6 éves gyereket? Hol érdekel, hogy vadidegen emberek bort akarnak kóstolni, amit az apukája csinál? Szóval ő szeretne tollaslabdázni a kertben, ahova le se tudja tenni a lábát, mert tele van emberekkel. Na, szóval hogy ez nagyon kemény ebben így egyensúlyt tartani.
1: Egy igen tudok erre ráküldeni.
0: A technikáidra lennék kíváncsi, hiszen pár év forba vagytok, hogy szoktátok lekötni a pannát olyankor, amikor mind a ketten beszéltek, vagy mind a ketten teljesen el vagytok itt temetkezve a feladatokban.
1: Ja, van egy ilyen időstruktúránk, amit behoztunk, egy beosztás, hogy ki mettől meddig tartott, vagy ez most már azért egy éve megváltozott. Tehát ő most már, a kislányunk el van akár 2,5 órát anélkül, hogy hozzá fel kéne rohannunk a pincébe, vagy megnézni, hogy mi történik, de előtte ez semmi másképpen nem ment, hogy ettől eddig te figyelsz rá, te szórakoztatod, te játszol vele, innentől pedig más. Itt az a szépsége ennek most már visszafelé, hogy az egódat vissza kell szorítani talán nullára is, és amit elhatározta, hogy te majd ezt közlöd a közönséggel, és majd ciporkázó gondolataidat átadod, abból lehetséges, hogy nem lesz semmi. Volt olyan
0: mármint,
1: alkalom
0: mit,
1: is.
0: Mit mond ezzel a közönségnek?
1: Ami így benned van azzal kapcsolatban, hogy zene, vagy borok, uh-huh, vagy uh-huh, az egészről, vagy a kérdésekre uh-huh próbálsz válaszolni. Volt olyan eseményünk, amikor a Kriszti teljes egészében kimaradt az élményből, mert hogy az volt a feladat, hogy átadjon tárgyakat, mondjuk ezeket a lemezeket, amelyeket készítünk a vendégeknek. És ezt egy olyan pozícióba tette, hogy semmit nem látott a koncertből, semmit nem érzékelt abból, hogy mi zajlik különben ezen a helyszínen, és aztán mikor vége lett, beszéltük meg, hogy akkor jövőre cserélünk, mert az mégsem lehet az, hogy mindenestől elmenjen mellett ez az élmény. Úgyhogy egészen addig a pontig, amíg a kislányunk már nem olyan önálló, hogy ő maga is jön-megy. Hát ez volt csak, hogy beosztottuk az időnket.
0: Jó, és még egy, amire eszembe jutottam. Végigment a zene nálunk, és amit már nagyon sokszor mondtam neked, meg már nagyon sokszor éltem meg, és nyilván aki most ezt hallgatja is, ismeri ezt az érzést, hogy amikor úgy már tényleg nagyon úgy érzed, hogy elfogytak így az energiáid, de még nagyon sok kell, meg még van előtted egy teljes nap, és van egy csomó ember, aki azért jön, hogy itt legyen, és beszéljen veled. Tehát te nem ülhetsz ott, mint egy ilyen lekókat zombi, hanem egy normális, helyes nőként kell funkcionálni, hogy micsoda erőt lehet kivenni abból, hogy keresel egy zenét, ami elkezd így vinni a véredet, és így bepörgetni a vérkeringésedet, és újra vissza csatolni az életbe, az egyszerűen imádni való.
1: B.B. Rose, egy amerikai soul funk előadó, 32 éves, olyan hangja van, hogy megpusztulsz tőle. Tehát tényleg, amikor először hallottam, ez hogy ilyen fiatalon. És 2 évvel ezelőtt kiadott egy albumot a kedvenc kanadai jazzistáinkkal, a Bad Bad Not Good.
0: Jaj!
1: Ők voltak a producerei annak a lemeznek, amelynek Slow Burn a címe. Pont mint egy jó bor, azt hiszem, hogy szépen lassan megéri, kialakul, vagy egy személyiség, ami az évtizedek során eljut valahova, és aztán pedig hát majd lesz valamilyen. Szóval Baby Rose-ként, Jasmine Rose úgy leírva a neve, hogyha valaki az állampolgárságának utána szeretne menni, tehát a Baby Rose csak a művész neve, és ez a Slow Burn című dal.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Podcaster, a Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Minden végpont számít. A legtöbb vállalat tudja, hogyan védje szervereit és hálózatát. De ki védi azokat a végpontokat, amelyeken nap mint nap érzékeny adatok haladnak át? A Konica Minolta a nyomtatási környezet rejtett kockázatairól és a Print Security fontosságáról tart előadást az ITBN konferencián. Szeptember 24-én a Bálna Honvédelmi Központban. Jelentkezzen Print Security felmérésre és NIS 2 konzultációra a Konica Minolta Security Lounge-on. Minden végpont számít. konicaminolta.hu/ITBN 2026.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a 2-es számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. 2-es számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Nem szoktál ilyenkor nagyon kíváncsi lenni, hogy ugyanez a hang, ami neki van, és ami nagyon passzol ehhez a minden máshoz, ami a zene körülötte, az egyébként hogy működne egy totális másfajta zenei környezetben?
6: A csomó ilyesmire van példa különben, hogy egy fiatal előadó, akinek hangi adottságai szuperek, mondjuk összeállnak DJ-kkel, vagy elektronikus zenei producerekkel, fogok erre majd példát mutatni nem sokára, és ott feltűnik, és megkapja a lehetőséget utána, hogy saját dalokat vegyen föl egyet-kettőt, majd később, hogyha kerül mellé olyan producer, vagy nagy isten, mint a Baby Rose esetében, saját dalokat tud írni, hogy annak a publikálási lehetősége merüljön föl, ugyanis ellentétben azzal, amit Magyarországon történik, hogy gyakorlatilag bárki bármilyen pénzt tud szerezni az államtól ahhoz, hogy publikáljon, a fejletlen...
5: De most már ezeket multitőben rakosgasd.
6: Nem rakod.
5: Szerintem de.
6: Abszolút nem rakosgatom, és nem is akarok erről ebben a műsorban vitatkozni veled, mert
5: egyébként
6: ez hosszú lenne. Egyébként sem szeretek senkivel sem vitatkozni. Szóval külföldön ez úgy megy, hogy ez egy iszonyú nagy meló, meg szenvedés, meg verseny. Egyáltalán odáig eljutni, hogy akár csak hogy ezt a hangot hallottuk, egyetlen dalt felvehessen, és valaki abba pénzt tegyen, hogy abból egy videót készítsen, vagy abból aztán egy kis lemez születhessen. Ne adj Isten.
5: De várj. Úgy írod le a magyar zenecsinálós viszonyokat, mint hogyha Zürichben lennénk az éves bónusz kiosztás heteiben, amikor nem tudom, hogy térdig jársz az euróban, szóval szerintem nem az van, hogy itthon állati könnyű valakinek elindulni, meg nem is a piacra való betörés kérdezte, hanem az, hogy van valakinek egy hang, nem tudom, karaktere, ami ebben, amit most meghallgattunk, nagyon passzent, nagyon otthonos neki ez a zenei környezet, és hogy kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk fel kellene énekelni egy David Bowie-t, vagy nem tudom mit, akkor megváltozna-e ez a kicsit ilyen füstös tónus, hogy mint egy színésznő, hogy tud-e nagyon nagy tartományokat bejátszani a hangjával?
6: Szerintem nem, neki ez van, és ehhez passzol, de visszatérve még egy mondatot azért szeretnék, Zürichben jóval nehezebb kiadni bármit, mint Budapesten.
5: Jó. Azt akartam neked mesélni, hogy megnéztem a Monspartház című előadást, ami egy lakásszínházi előadás. Monspart Sarolta és Feledi Péter házassága, illetve inkább a Monspart történet, de ami nagyon különlegessé tette, hogy ez az ő egykori lakásukban nézhető előadás, az ő tárgyaik, az ő bútoraik, az ő érmeik, a könyvtáruk a mindenük között.
6: Hogy biztosan tudja mindenki, hogy ki volt Monspart Sarolta és Feledi Péter, szerinted?
5: Feledi Péter a televíziózás hőskorának volt egy nagyon fontos alakja, újságíró műsorvezető, az Ablak című műsor. Többek közt az Ablak című műsorból lehetett ismerni. Az ő felesége volt Monspart Sarolta, aki tájékozódási futásban volt Magyarországon, nem hogy a legjobb, hanem hogy a világban.
6: Az első magyar tájékozódási futó. Igen. Világbajnok, aki egy súlyos betegség után lett az, aki azt hiszem kulancs csípés volt.
5: Igen. Ebben a történetben egyébként ez is részletesen kiderül, hogy milyen kanyarok voltak ebben a azt mondta, hogy ő neki rengeteg, tehát őt imádták a kullancsok, és amikor itt terepen futott, akkor utána így söpörte le magáról az zuhanyzóba, és volt egy darab, ami
6: fertőzött volt.
5: Ami fertőzött volt, és ott is voltak ilyen orvosi rossz ötletek, amik mentén aztán ez ennyire súlyos lett az ő esetében. De amitől őrületesen erős, a Péter Fibori játsza a Saroltát, és ugye a Bronka József a Feledi Pétert, és lakásszínház, nagyon közel

0: apróságokból bontakozik ki az ő házasságuknak a dinamikája. Ketten írták ezt a darabot, a Tasnádi István és a Durica Katarina, aki a menye a Monspart Saroltának. Ebből a házasságból született Feledi Botond, akit külpolitikai szakértőként imád a fél ország, és az ő felesége, a Durica Katarina író, nagyon-nagyon jó regények szerzője, és ahogy a most már nem lakott lakást pakolták ki, és döntöttek a tárgyakról, hogy mi legyen vele, úgy a Katarinának lett egy ötlete, hogy mi lenne, hogyha valahogy ezt a történetet itt így meg lehetne formálni. Azt hiszem, hogy még egyszer vagy kétszer lesz ebben a környezetben, és utána átköltözik a Jurányiba, a nagy színháztérbe. Nagyon-nagyon ajánlom, mert egyrészt benne van a korszak, a Feledi révén is, tehát az egész rendszerváltás, kicsit így a világpolitika per magyarországi viszonyok, benne van az ő házasságuknak a dinamikája, benne van ennek a két ambiciózus embernek a saját karrierje, meg az a szeretet, ami őket vitte. Kézzed, de volt benne egy olyan mozdulatot, majdnem elsírtam magad. Több ponton azt érzed, vagy hogy majdnem elsírod magad, vagy hogy effektíve el is sírod magad. De van egy pont, amikor azt jelenítik meg, hogy mennyire szeretett élni ez a két ember, és hogy micsoda bulik voltak náluk, hogy micsoda ilyen minden hétvégén ott volt náluk a félváros, imádott táncolni a Saci, ahogy a darabban hívják, és a Feledi is, és oda megy egy abronka a lemezjátszóhoz, és elővesz egy Bonnie M lemezt, amit én emlékszem, hogy a szüleimnek is megvolt ez a Bonnie M lemez, és ahogy kiveszi, így az alkarjával, a kabátjával így áttörli. Na, és képzeld el, én ott már nem sírtam, én ezt a mozdulatot nem láttam, csak gyerekkoromban. Tehát megvan, hogy az apu előveszi a lemezt, és egy kicsit így áttörli, megnézi, és ráteszi, és akkor ráadásul pont egy Boniem, amire emlékszem, hogy ott nálunk is micsoda táncolások, meg bulizások voltak, szóval nagyon-nagyon-nagyon ajánlom. Nagyon erős, és sok ponton irtózatosan vicces, és nagyon inspiráló, amilyen ez a nő, és hogyha az ember ki tud jönni abból, hogy amit így a varázsa a színháznak, hogy tulajdonképpen abba a történetben vagy, és néha, amikor ki tudsz ebből lépni, és tudod látni, hogy hogyan dolgozik ez a két színész, hogyan hozza létre ilyen erőteljesen ezt a két karaktert, az fantasztikus, és közben azt mesélték, hogy mindig, mikor megkérdetik az előadásokat, akkor elég hamar elkelnek rá a jegyek, de párat megtartanak a családtagoknak, tehát a Feledi család jön, hogy megnézze. És azt mesélte utána a Bori, hiszen ez úgy van előadva, mintha vendégségbe érkeznél az ő lakásukba, ki vannak téve üdítők, ilyen régi módi szendvicsek piros arannyal, boros poharak, bor, mintha Feledi Péter kérdezgeti, hogy kinek töltsön, hányan fognak inni, kik jöttek kocsival, tehát hogy nagyon sok ponton így tényleg úgy érzed, hogy vendégségbe vagy náluk, hiszen vendégségbe vagy egy olyan lakásban, ami tele van az ő egykori tárgyaikkal, és ők egymást Péternek és Sacinak hívják, és azt mesélte a Bori a végén, hogy amikor a Feledi családból mennek haza, akkor igaziból úgy köszönnek el tőlük, hogy na jó, Sacikám, szia, megyünk, mondják Péter Fiborinak, a színésznőnek. Tehát van valami teljesen mágikus behúzás ebbe a történetbe. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt látni.
1: Hát most Pasparolta, szerintem, ha most élne, akkor ő ilyen longevity Instagram mi influencer lenne, mert én emlékszem gyerekkoromban, hogy ő azért vitte hátán a mozgás kultúra terjesztését, nagyon. Felvilágosítást, a futás örömét. Ugye nagyon sok fiatalnak szerintem ő példakép is volt, és még annyi, hogy a második tájfutó világbajnok nő Magyarország színeiben Olá Katalin volt, aki pedig abban a gimnáziumban járt, egy évvel fölöttem, ahova én is, és ha jól tévedek, akkor most már Sarolta volt akkor a szövetségi kapitány a futóknál, a hosszú távfutóknak, vagy tájfutóknak, úgyhogy több ponton érintkezik ez a történet, és aki a 70-es, 80-as években volt fiatal, vagy még a 90-es években is, mert akkor is még nagyon

0: sokat lehetett most vacsaroltával találkozni a televízióban, a rádióban, akkor az igazán emlékezhet rá, erre az egészre, másrészt, hogyha hátterét meg azért kevesen tudják, mert hogy azért mégis ez egy családi történet, ha jól veszem ki a szavaidból.
1: De nagyon szépen kiderül a család története belőle.
0: Most akkor egy példa arra, amit a zenei példa, amiről az előbb beszéltünk, hogy egy énekes nő, Jake Hawkes, aki számos díjat kapott fiatal kora ellenére, és ilyen nagyon nagy sztárnak számít a Szigetországban, tényleg remek lemezeket adott ki, már legalább kettőt, csatlakozott Bonobóhoz. Bonobó itt Magyarországon is szerintem jól ismert, hiszen a 90-es évektől sokat DJ-zett abban a világban, amelyet mi is nagyon szeretünk Budapesten. Ő egy brit producer, aki a trip-hopból indult, de aztán egy nagyon híres lemezkiadónál, a Ninja Tune-nál kötött ki, és ott publikálja már évente, két évente, ahogy jönnek a lemezeket. Elektronikus tánczene, egy kicsit lassabb, én igazából neo-soulnak hívnám, ha mindenképpen kellene valamit mondanom róla, de Bonobónak az a lényeges, és az üzenet az, új lemeze van, mindenkinek ajánlom, Always on Your Side, ez a dal címe.

0: A lemezről beszéltünk, a bakelitről beszéltünk, és nekem már évek óta azért volt egy ilyen hiányérzetem, hogy hogyan tudnék még nagyobb bizniszt előcsalni abból, hogy van egyfajta új hullám itt ezeknél a hanglemezeknél, egy vásárlói igény, amit alig-alig lehet kielégíteni. Ugyanis a legnagyobb probléma a bakelit lemezeknél, a vinyileknél az, hogy nagyon kevés ilyen prés üzem létezik, hiszen ez egy 50-es évekbeli technológia, azóta persze újítottak, meg mókoltak rajta, meg modernizálták, de azért a 10 évvel ezelőtt még az a 10-15 présgép működött, ami 50 évvel ezelőtt is. És hol máshol, mint Angliában jutott egy élelmes vállalkozónak eszébe az, hogy ő bizony segít a nehézségeken, és hogy nem biztos, hogy csak nagyon drágáért lehet hanglemezeket előállítani. Ő bizony sufni tuninggal valahonnan szertett egy 70 évvel ezelőtt készült présgépre, és körül építette az ő kis iparágát, hiszen szinte 360 fokban képes volt előállítani minden a bakelit lemezek eladásához szükséges részt. Azaz.
1: De várj, nem értem. Tehát vannak a prések, amik megcsinálják a lemezt, és ő azzal az eredeti gondolattal lépett színre, hogy neki van egy prése, ami megcsinálja a lemezt?
0: Nem, azzal az eredeti gondolattal lépett színre, ami a hiányból következik, hogy a hiány pótolva...
1: Kevés van?
0: Így van.
1: Na de akkor az az ő novum, ő úgy járul hozzá ehhez a terephez, hogy neki is van? Ővel ez a sztori?
0: Nem. Hagy mondjam végig.
1: Jó, de nem lehet érteni.
0: Ez nem olyan, hogy egy perc alatt minden részletét a ködből előrángatom.
1: Én azt és...
0: Na, ez a rohanás. Ez ellen küzdök. Mert
1: azt
0: ebben
1: látom,
0: vagyunk, hogy rögtön azonnal.
1: Tart egy ideje ez a történet, és még nem értem, hogy ez az ember a sufniába mit tuningol ezen a történeten.
0: Akkor végül elmondom visszafelé. Megszületett az ítélet egy 2 éves per nyomán, 2,5 év letöltendőt kapott az angol fiatalember, aki hamis lemezeket, bakelit lemezeket állított elő, több 100 000 példányban, mindenkinek, akinél úgy sejtette, hogy piacképes árucikke van, de egyrészt nagyon drágáért adják el, mert limitált kiadású szériák azért most már 40-50 fontba is tudnak kerülni. Nem megyek ennél beljebb, de tényleg
1: maiak,
0: van.
1: Vagy...
0: Mindenféle.
1: Aha.
0: Régiek, újak. Van olyan híres mai előadó, például Kendrick Lamar, aki elkövette azt a hibát, hogy 2015-ben adta ki a nagyon sikeres lemezét, de bakeliten nem, eltelt 7 év, amíg megszületett a hivatalos bakelit, 7 évig pedig a piacot etetni kellett. Kendrick Lamar nem hivatalos lemezekkel, és ez az ember az ő kis segédeivel, kettő is volt, kibérelt egy londoni helységet, 3 emeletes teszem hozzá, és ami a legnehezebb feladatot, és az, arra még nem találtam forrást, hogy hogyan tudta előállítani, tudom itt a technológiában most már, hogy van egy nyomó, egy mesterlemez, amit elő kell állítani a masterből, amit megkap a kiadóktól a gyár, azt a mesterlemezt, amely alapjául szolgál az összes lemez elkészítésének. Tehát, hogy te kiadsz egy lemezt, akkor azt úgy tudod megcsinálni, hogy előtte a Hollandiába vagy Lengyelországra ezt a bizonyos ezüstből készült nyomó korongó mesterlemezt előállítják, és onnan a présgép már tudja ezeket, ahogy beállítod, annyi kópiába előállítani. Tehát ő a mesterlemezeket is elő tudta maga.
1: Ó! Oh.
0: Bizonyán. Aztán...
1: És 2,5 évet kapon?
0: Csak. Csak. Mert hogy illegális hanglemez... De, ja, és aztán honlapot készített hozzá, meglettek a csatornák, ahogy ő árulta, ahol hozzá lehetett jutni ezekhez. Ahogy mondják, a források rettenetes minőségben, tehát azért az nem volt, hogy ezek nagyon rossz minőségű lezek. A hangzásuk nem is közelített ahhoz, hát hiszen nem volt meg a mesterlemezhez szükséges master, hanem úgy,
1: csinálni.
0: Hogy egy CD-ről vagy valahonnan lemásolta a hangfájlokat, abból készített egy mesterlemezt, és azt nyomta rá bakelitre.
1: Mit, hogy tudott ő ilyen időn keresztül ebben a bizniszben működni, amikor ma az érdeklődik a bakelit lemez iránt, aki olyan, mint te, Tehát aki tényleg a zenét szereti, és nem a Spotify-on akarja hallgatni, hanem azt a delikát élményt, hogy otthon fizikai formába felteszi.
0: Ez egy idealizált kép, ez nincs így. Vajon miért lehet eladni 10 forintos parizert a 10.000 forintos helyett?
1: Igen, de nem tudod kivinni a gurmé fesztiválra a 10 forintos parizert, már pedig szerintem ez egy nis piac, aki a bakelitet veszi.
0: Simán ki tudom vinni, egész addig még meg nem kóstolja valaki, nem fog kiderülni. Viszont 10 forintért lehet kapni. Érted? Tehát amíg van...
1: Vannak aki... fenntartásaim, de értem.
0: Ne, ez csak a szőrözés. Ha valaki ajándékba szeretne neked egy Jay-Z lemezt vásárolni, és a neten szembe jön vele 5000 forintért, meg 250.000 forintért, akkor melyiket fogja megvásárolni? Te nálad fog kiderülni.
1: Nagyon hirtelen a kérdés. Több időre van szükségem, hogy átgondoljam.
0: Ráadásul van egy kimutatás, hogy azok közül, akik bakelitet vásárolnak, körülbelül csak a 10% hallgatja meg, a többinek ott van kibontatlanul a polcon.
1: Jaj, de vicces. Akkor viszont ez tényleg
0: tehát
1: egy
0: ez
1: nagy
0: le van,
1: piac.
0: Ez okay. Így van. Ez egy olyan piac, amit érdemes meglovagolni, és nincs egyedül az az ember. Úgyhogy nagyon észnél lenni, csak azt mondom, bizonyos, biztos forrásokból vásárolni ilyesmit, például a mi lemezboltunkból, mert ott én magam válogatom, és a kiadóktól magam hozom ezeket a lemezeket, de csak úgy az interneten bármi, tehát a Temuról ne vegyetek, légy szíves, ha egy mód van rá, mert simán Jangce falu mellett állítják folyamatosan elő az összes Jay-Z lemezt, ha már az ő példájával dobálóztam itt. És akkor most jól jön ez a Hansen fiú, akit mindenki csak backként ismer, és az új lemeze, ami egyetlen középtempós dalt sem tartalmaz, ebből biztos, hogy tudjátok, hogy csak lassúak vannak rajta, viszont nagyon szépek. Úgyhogy a Ride Lonesome című új backlemezről, amit mindenkinek nagyon ajánl, gyönyörű szép album, csodálatos dalokkal, ismerkedjünk meg közösen egyel, amit én tegnap fedeztem föl.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
5: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton kifelé a Villányi út előtt. Sávlezárásra és jelentős torlódásra kell emiatt számítani. Szintén baleset okoz fennakadást továbbra is a budai alsórakparton a Szilágyi Dezső tér közelében. A Margit hídtól délfelé és a Rákóczi hídtól északra egybefüggő a sor, illetve a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalról is nehéz lehajtani a Petőfi hídnál a budai alsórakpartra. A pesti alsórakpart is csak lassan járható a Szent István parktól déli irányban és az Erzsébet hídtól észak felé a Lánchídig. Ugyancsak lassan járható mindkét irányban az Üllői út a Nagykörút előtt, a Lehel utca is telített kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomóponthoz közeledve számítsanak lassulásra, a Rákóczi úton is erős a forgalom mindkét irányban, ahogyan a Kiskörúton úgy szintén, az Asztóriáig. A pesti alsórakparton megszűnt az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégi napokon a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Változás a javító intézeteknél. Ismét kötelező az orvoskamarai tagság. Újraindítás előtt a Dunai finomító. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Máshová kerülnek a javító intézetek, ismét a gyermekvédelmi rendszer részei lesznek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot megszavazta az országgyűlés. Az indoklás szerint, bár a javító intézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézményeket tavaly decemberben vonták a büntetés végrehajtás irányítása alá. 2023 után ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak. Visszaállította azt az országgyűlés, miután a többség megszavazta a jogszabálymódosítást a kormány kezdeményezésére. Az érintetteknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába a felvételüket. Teljes kapacitáson termelhet a MOL 100 halombattai finomítója. Befejezték a tavaly őszi tűzesetben megsérült üzem építési munkálatait. A helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből a pénzből elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították az érintett berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. Figyeljünk az értékeinkre az őszi fesztiválokon is. Az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben sem veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva.
7: Fontos könnyítés, új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az információkat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Kellemes kora őszi időnk van, csapadék nem valószínű. A szelet élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul, míg késő estére 12-13 fok köré hűl le a levegő. Holnap az ország nagy része fölött erősen megnövekszik a felhőzet, több tájegységünkön is kialakulhatnak záporok. 17-23 fokot mutathatnak a hőmérők. Pénteken a napsütést több-kevesebb felhő zavarhatja meg. Szombaton száraz, derűs idő ígérkezik.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Matchmaker. Nesta lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
8: Két dolgot is mondtál a lemez bakelites, hamisítós, börtönben végzős történetben. Volt két kifejezés, amiről eszembe jutott, hogy pénteken mi meg a Scaparelli estet tartjuk tündémmel, aki nem a Peti, tehát a tünde, topor tünde, és az egyik ez a hamisítás volt, mert nekem nagyon érdekes volt ebben a történetben, hogy valahogy mint szerintem nagyon sok mindenről, jelenségekről az a tévképzetünk van, hogy ezek olyan modern dolgok, és ezek a mi időnkben alakultak ki. Az a pulóver, ami a Scaparellit tulajdonképpen felrakta ebbe az egész divat térképre, és ahonnan ez a hihetetlen sikertörténete végre el tudott indulni, az egy olyan fekete-fehér kézzel kötött pulóver volt, ami főhelyen volt a Victoria and Albert kiállításon, miközben egy ilyen puritánabb darab ahhoz képest, hogy ott milyen estéik, meg cipők, meg táskák, meg ilyen hihetetlenül díszített mellények voltak. Tehát, hogy ez egy anyagában, ez egy gyapjú pulóver, mondom, kézzel kötve, fekete-fehér színű, és maradt egy ilyen fehér masni. És az volt benne a truváj és a totálisan eredeti őrület, hogy a masni az nem egy rákötött anyagból készült masni volt, mit ránézésre azt hiszed, hogy ez egy háromdimenziós masni rajta, de nem, ez meg volt kötve mintaként, de hogy úgy oda kellett nézned ötször, hogy megértsd ma is, és akkor is. És csodás történet, ahogy ő ezt marketingelte, mert amit nagyon külön lehet benne bírni, az, ez a képessége, meg érzéke arra, hogy így felépítette önmagát, és a saját sztoriát erősítette, vitte, tehát ez a self-branding, ami ma egy nagyon létező valami, azt ő készségszinten ösztönösen tudta. Szóval, hogy elment egy olyan vacsorára, ahova meghívtak nagy divatüzletek vásárlóit. Ugye, a vásárlókat tudod, aki dönt arról, hogy mik jönnek be abba a három emeletes szupersztorba, és mik lesznek a polcokon, ezek az emberek voltak ott, hogy megnézzenek több márkának a, nem tudom, kis mini divat bemutatóját, és mielőtt elkezdődött volna az esemény, ez a Schiaparelli, aki kínosan ügyelt mindig arra, hogy pontosan érkezzen mindenhova, erre az egy alkalomra egy 10 perces késést iktatott be saját magának, hogy amikor már mindenki ül a terembe, neki végig kelljen jönnie ebbe a pulóverbe. És akkor mindenki felkapta a tekintetét, na, elkésett ez a Schiaparelli, oké, de mi van rajta? És akkor így néztek, hogy egy ilyen masnis pulcsi. És akkor mindenki visszanézett ötször, hogy de ez rajta van ez a masni, vagy ez hogy kerül oda, vagy mi van ezzel a masnival? Na, és ez ott ettől totál megőrültek, és elkezdtek nagy számba vásárolni tőle. De ami érdekes volt nekem a sok-sok érdekesben, az az, hogy mennyire jelen volt már akkor is ez az azonnali koppintás, és hogy hogy kellett ezeknek a divattervezőknek már akkor arra figyelni, hogy ne menjen ki idő előtt az ő ötletük a magazinokba, a piacra, a nem tudom hova, hanem hogy legyen egy kis laufjuk, hogy amikor már a nagyvevőik látják, hogy létezik ez a termék, le tudják gyártani kellő mennyiségbe, és eljutatni a polcokra, mielőtt a nagyon fürgén működő koppintók siserehada, nyilván leegyszerűsítve, lebutítva, de gyorsban megcsinálja. Akkor a Schiaparelli nagyon sok képzőművésszel dolgozott együtt, és köztük volt egy Meret Oppenheim nevű nő, akinek a leghíresebb tárgya a szürrealizmushoz tartozik, egy ilyen nagyon kecses kis kávés csésze, amiben ha belenézel, állatszőrrel van kompletten kidekorálva. És ő csinált a Schiaparelli háznak egy olyan karkötőt, ami egy ilyen nagyon szép, azt hiszem, hogy ilyen ezüst vagy aranyra, nem emlékszem, de hogy szőrrel van borítva. És ma olvastam reggel a visszaemlékezéseit, hogy ő mennyire oda volt képzőművészként, hogy a Schiaparellivel dolgozhatott, mert ez egy azonnali és gyors bevétel volt számára, és megcsinálta, csinált belőle pár darabot, de mint írja, utána nem rendeltek, véletlenül azért, mert nagyon hamar megcsinálták a nagyon olcsó kopiait az ő artist darabjainak. Tehát, hogy tudod, szeretnéd azt gondolni, hogy ezek ilyen mostanában kialakult genyóságok, hogy mindent azonnal lekoppintanak, és negyedáron, mint a haverod, aki végül börtönbe jutott. Tehát a sztoridban volt a koppintott lemezeivel, de hogy ez mindig volt, és hogy tényleg 4 perc múlva már megszülettek a tizedáron kínált alternatívák.
9: Igen, és hogy ez már a matchmaker rovatunknak a bevezetése volt, mert hogy Joyce Moreno-t, hát 3 borítót küldök mindig a Nórának, és az első, amit rögtön gyorsan kiválasztott, amikor ez a folyamat sokkal lassabb, de én ezt betudom a Nóra életvezetési problémáinak, hogy mennyi dolga van.
8: Nem szóval problémáim vannak, hanem megoldásaim.
9: Oké, a megoldásainak. Szóval a most már 70-es évei végén járó Joyce Moreno Rio de Janeiro-ban, amikor a bossa nova az első baby step-eket tette meg, és elindult a világhír felé, és Carlos Antonio Jobim megalkotta a nagyon híres Girl from Ipanema-t, akkor mindenki azon nyomban, és akkor itt vissza is tudok csatolni neked ahhoz, hogy gyors koppintásokba az összes zenész a földön elkezdett bossa novát játszani, a legnagyobb amerikai jazz ikonoktól az éppen Tito érában szenvedő jugoszláv popzenészekig mindenki bossa novát nyomott, mert hogy az volt a kor szellem, és voltak olyanok is, akik nem tágítottak, és egy teljes karriert, egy életművet szenteltek ennek a stílusnak, és egy londoni kiadó gondozza a Joyce Moreno legújabb albumát, és erről fogunk egy gyönyörű szép, hát igazából ez már bossa nova jazz lesz, de hát azért bőven van benne szamba, meg nagyon sok minden, meg egy teljes élet, és anélkül lesz ez egy párját ritkítóan szép darab, majd meghalljátok, hogy nincs benne igazából szöveg, hanem egyfajta éneklési stílusa, ami Joyce Moreno-ra jellemző, és ez a férjével együtt rakták össze, akivel már 50 éve folyamatosan tudnak úgy együtt dolgozni, hogy azért két zenész egó nem mindig jut arra, hogy jobb együtt, mint nem külön.
8: Először nem is jutott eszembe, van, hogy ránézek, és rögtön tudom, hogy mi a kép, de most igaziból ez a nő fogott meg, aki a fotón, a borítón, nem is tudom, 70 körül lehet?
9: 70-es évei végén, már majdnem 80.
8: Egy ilyen nagyon, valami nagyon jó dolog árad ebből a nőből, úgyhogy még nem hallod a nőt, nem látod mozogni, csak ül a borítón a gitárjával, de a ruhák, amiben van, semmi extra, a haja, az egész tartása ennek a nőnek az valami azonnal inspiráló. Azt érzed, hogy ő biztos, hogy jól van. Ő biztos, hogy azt az életet éli, amit eltervezett, és ő csinálja, de nem ilyen keménykezűen, hanem olyan finoman és lágyan, de hogy a saját életét éli. Nagyon, nagyon rendezett az egész nő, de semmiképpen sem ilyen elvágólagos értelemben, hanem van egy ilyen szabadsága és önazonossága. És ami motívum van a képen, amit így vizualitásnak vagy nekem, hogy képet találjak hozzá, az egy ilyen kék, egy kék színű, nem is tudom, micsoda, egy ilyen kis semmike, kis motívum. De ettől, hogy van ez a nagyon jó erős kék, és picit ilyen narancsos háttér előtt ül ez a nő, akinek rögtön elkezdtem utána menni, és elolvastam én is, hogy a férj, ez már a második férje, akivel most együtt dolgozik.
9: Csodálkozom.
8: Nem csodálkozom semmin, azon csodálkozom, a 12., ha őszinte lehetek, ezen csodálkozom. És hogy három gyereke van, és ez is annyira tetszett, mert szerintem az nagyon-nagyon-nagyon nagy truváj rendesen ott lenni anyukaként, és rendesen csinálni a karrieredet.
9: Ki is hagyott
8: sokat.
9: Jó 30 évet.
8: Sokat, igen. És hogy mennyire szereti azt, hogy ő anyuka, és hogy milyen zenéket írt a lányaihoz. Szóval, hogy egy ilyen minden, ahogy csak így tágult, amit itt tudtam, megtudtam róla, minden csak tetszett. És akkor eszembe jutott, hogy nagyon jó párja lehetne a Horváth Lóczi Judit, aki egy 40-es éveinél tartható képzőművész, szintén három gyerekkel, és egy olyan geometrikus világ az övé, ami nagyon érezhetően női szerintem. Tehát, hogy úgy van ez a sok vonal, sok izgi színkombináció nála, hogy nem ilyen precíziós, matematikás lesz a dolog, hanem van benne struktúra, de nagyon sok lágyság, vagy a szín használatában, vagy egy-egy elemmel, ami kicsit úgy megpuhítja. Én nagyon szeretem, amiket csinál, tehát vannak falra akasztató képei, meg vannak objektjei, és minden ebben a csíkosság, geometrikusság, olyan viszonylag precíz élek, de közben mégis tele van így élettel, és azt imádom, hogy van egy sorozata, ami kifejezetten az anyaságról szól, de semmit nem látsz rajta, ami anya, vagy gyerek, vagy háztartás, vagy szóval bármi, ami úgy, hanem ha tudod, hogy erről szól, akkor megérted, hogy bizonyos színblokkok miért olyan nagyok benne, tehát hogy így nagyon lehet vele menni, és nekem nagyon rokonítható ez a két női világ.
9: Nézzétek meg, hellojarat.hu matchmaking. Nagyon szépen mondta, csodálatosan, ez olyan kerek volt, mint egy krasznahorkai mondat, de egyszerűen elvesztettem a fonalat. Joyce Moreno következik.

0: Hello járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
1: Ma azért nem fogunk sporttal foglalkozni ebben az adásban. Sportról elmarad, mert hogy anyagtorlódás van, gondolattódulás, és hát mindenkitől elnézést kérek az előző zene előtt megfogalmazott gondolataim, hogy nem értettem, hiszen azóta is folyamatosan kapjuk az SMS-eket, e-maileket, és írhatok nekünk a hellojarat.hu-ra is, hogy mekkora egy vidéki vagyok, hogy én nem értem azt a gyönyörű szép absztrahációt, amit elkövettél.
2: Köszönöm szépen,
1: hogy ez bosszú vágyat éreztem akkor, amikor mivel Nóra az írástudó kettőnk közül kihúzta egyszerűen az adás menetből a sportot, mert hogy arra nincs szükségünk, mert hogy...
2: Nem, nagyon nagy szükségünk van, de hogyha el akarod mondani a Super Substack sztoridát, meg az olvasmányélményeidet, akkor sajnos annyi lesz a sport, amennyit Monspart Sarolta kapcsán már elmondtunk ebben az adásban. Na, igen. Mit akarsz
1: meg
2: most
1: azt,
2: elmondani?
1: Hogy teljes messzélességgel kiállunk a fizikai aktivitás mellett.
2: Ez így van.
1: Hiszen longevity.
2: Longevity meg normálisnak maradás. Ez az a kettő, már nem amiért megy. Érdemes sportolni.
1: Az már nem megy. Egy nagyon jó podcastot szeretnék ajánlani. Itt vagyok, az
2: Hello
1: a címe.
2: Járat az a neve.
1: Igen, a miénk mellett. Itt vagyok, az a címe, és nem a legutolsó, szeptember elejé darabot hallgattam meg idefelé a fővárosban, amely arról szól, hogy mit okoz az a olvasás, milyen pozitív és negatív hatásai vannak annak, hogy betűt veszünk magunkhoz.
2: Mi a negatív? Van negatív hatás?
1: Ha nem veszünk betűt.
2: Ja.
1: Értem. Tehát olvasni, és miért jó olvasni, és hogy kognitív, meg megint van benne egy csomó olyan kifejezés, amiről sose hallottam, egy neurobiológus, és egy nagyon-nagyon híres Magyarországon is felkent papja, ő az olvasásnak hozzáértő beszélget a női műsorvezetővel. Itt vagyok, ez a podcastnak a címe. És ha az olvasásról jutott eszembe, hogy most tartok a 3. részénél, Erlend Löe 3 kötetes ópusza, magnum ópusznak is mondanám, hogyha ez az lenne, de szerintem ő nem megtagadná ezt.
2: Úristen!
1: Mondd! Már megint hiába veszed a nevét a szádra.
2: Akinek?
1: Hát akinek.
2: Az opus magnumot, ha szeretném.
1: Igen.
2: Tehát opus magnumnak nevezném, ha az lenne. Ha az lenne.
1: Igen.
2: Ez, tulajdonképpen ezzel nem is sok én sem vitatkozni, hogy valamit annak nevezné, ha az lenne. Igen, mehetünk tovább.
1: Értelmezési válságba kerültünk, de ez engem nem akaszt meg, hiszen egy norvég íróról beszélek, pont körülbelül annyi idős, és milyen szép. Ez írásban még jobban tetten érhető lesz. Nos, velem egykorú az író. És a főhőse ennek a 3 könyvnek egy Doppler nevű ember, aki odahagyja a családját, maga mellé vesz egy rénszarvas bébit, és elindul a rengetegbe, vagy mindenféle kalandokon keresztül. Egyszer csak megvalósítsa és megtalálja saját magát. Magamra ismertem. Ha norvég bőrbe születtem volna, vagy rénszarvasnak születek, akkor biztos hasonló életmódokon keresztül jutok el az önmegismerésig. Így azonban lent a végeken, móron kell magam kitapasztalnom.
2: Igen.
1: Nem mondom el még egyszer, hogy megismernem, mert az már szóismétlés, és kitapasztalnom saját magamat. Hagyjad, hogy tovább meséljek. És miközben olvastam ezt a történetet, bukkant föl a 2. kötet vége felé, amikor tudatmódosító szerek hatására egy 80 közeli főhőse a könyvnek, és maga Doppler táncba kezd, és milyen tánc zenét szolgáltatnak a háttérben, természetesen Bob Marley. És egy adott ponton előjött a Svenska Akadémia zenekar. Nem a Svéd Tudományos Akadémia kis zenekaráról beszélünk, hanem mint utóbb utána néztem, ez bizony a 2005-ös 6-os feloszlásáig egy nagyon híres svéd reggae zenekar volt, És erről meg az jutott eszembe, hogy az előző olvasmány élményem a nagy elszaródásról, Kori Doktorov kötelező művéről szólt, hogy így egyre másra ugranak be az olyan ötletek, hogy ilyen olyan módon nekem zene jut eszembe egy csomó mindenről. És akkor a Kori Doktorovról még egy pár napig kint lesz, mert ahogy elér egy bizonyos letöltési számot, az összeállítás, az a kollázs, mert mixnek nem mondanám, amit letölthettek ti is, ha akartok a hellojárat.hu-ról, akkor le fogom venni, mert elég lesz abból, nem kell több ember megismerje, tehát a fejemben van egy szám, ha azt eléri, akkor leveszem. Hogy ezt a Doppler trilógiát is szerintem akkor meg fogom zenésíteni, mert a Vernon Subutexnél már elmulasztottuk ezt a kört, és ez egy olyan, itt legalább megtalálom, látod, Doppler, a bennen élő Doppler végül is megérkezik, hazaér, hiszen ez az utolsó könyvnek is a címe, hogy Doppler hazatér. Végül is olyan egyszerű ez. Most, hogy itt a Hello járatban beszélgetünk, és végül az eszenciáját az életemnek le tudom vonni, mindezt svédül fogja elénekelni. A Svenska Akadémia, vagy Svenska, vagy ki tud svédül, azonnal mondják meg. Svenska Akadémia, így megtaláljátok ti is.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
2: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet. Tudod, milyen a kaméleon? Színes, izgalmas és titokzatos. Pont, mint a könyvek. A Kaméleon Olvasóklub egy szövegértést fejlesztő levelezős játék alsó tagozatosoknak. Olvasd velünk az év gyerekkönyvedíj nyertes és rövidlistás könyveiből neked válogatott köteteket. A játék szakmai támogatója a HB, Magyar Gyerekkönyv Fórum. Regisztrálj október 4-éig a könyvközösség.hu/olvasóklub oldalon. És játsz velünk!
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Könyves témához kapcsolódom 2 dologgal. Az egyik az, hogy múlt héten az Örkény Színházban volt az Eszterházi Irodalmi díját adó gálája, amit vezettem, és nagyon, nagyon jó volt.
5: Magasan
4: sok
5: voltatok.
4: Sok minden történt, és Bognár Péter lett a legjobb ebből a hetes mezőnyből, és nagyon ajánlom, hogy olvassátok a könyvét, mert szerintem te például imádnád.
5: Azt nem hiszem.
4: De nagyon okos, és nagyon szórakoztató, és nagyon önironikus, és nagyon ironikus, és nagyon minden. Ez a podcast, amit csinálok, az Eszterházi Vibe, ebbe van vele egy beszélgetés, és abba is nagyon...
5: De azt tudod, hogy én már ajánlani. A művészeti analógiáidat se értettem, akkor hogy gondolod,
4: hogy... Most először volt, hogy nem értetted, jó? Tehát, hogy ne tévejeg rá arra az útra, miként így elképzelik az
5: vissza
4: emberek
5: fogom
4: a
5: nézni
4: vidék
5: ezeket.
4: Budapestet. Mit?
5: Hát az összes matchmakerünket visszanézem, hogy értem-e tényleg őket, vagy csak rávágtam.
4: Jó. A másik, ami könyv, ez majd csak lesz. Október 3-án a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon fogok beszélgetni a Csingisszel, akit a félország ismer és imád. Nem szeretem azt a kifejezést, hogy influencer, de én magam is úgy bukkantam rá, hogy az Instagramon néztem, hogy milyen vicces videókat csinál és parodizál bizonyos viselkedésmódokat és karaktereket. Nagyon-nagyon-nagyon szórakoztató, és egyszer valahol összefutottunk, ahol ő odajött hozzám, és kiderült, hogy egy nagyon régi interjúmat, ami látható a YouTube-on, azt ő nagyon sokszor látta, és nagyon szereti, és akkor úgy elkezdtünk beszélgetni, igen.
5: Hogy egy új interjúdat a Jelen heti lap oldalán lehet elolvasni, amelyben nem tudok más szót vagy kifejezést arra alkalmazni, hogy életvezetési tanácsokkal láttad el a társadalmat, a magyar társadalmat, Nem tudtam, ilyen oldaladat nem ismertem, de folyamatosan jönnek azok a gondolatok az interjú során, amelyet Kormos Lili készített veled, amelyek elgondolkodtatóak, és egyrészt irányt szabnak mindannyiunknak, hogy hogyan kéne és miként. Csak ennyit spoilerezek el, mindenki más elolvassa.
4: Meghatva hallgatom, hogy ilyen kedvesen beszélsz erről az interjúmról.
5: Próbálom visszahozni ezt, ha nem értettem, amit mondtál.
4: Szóval, a Csingisz írt egy könyvet arról, hogy ő hogyan jött nagyon lentről, és hogyan lett az, aki ma. Ismétlem, a humora az, ami egészen magában ragadó benne, sok egyéb minősége és képessége között. Szóval, hogy október 3-án fogok vele beszélgetni délután a Nemzetközi Könyvfesztiválon.
5: Melyik standon?
4: Nem tudom, melyik standon, mert nem stand van, hanem nagy terem van.
5: Hogy képzel, állva fogtok beszélgetni, vagy ülve?
4: Véletlen ülve, nagyon ritkán érezném komfortosnak, hogy 50 percen keresztül átsorogjuk, és kérdezek valakit, aki szintén átsorogva válaszol. Na most, amit meg akartam veled osztani. Igaz, hogy már tulajdonképpen nem, nincs funkciója ezeknek a parkolóautomatáknak, tudod, mert már nem tudsz sehol pénzbedobással, de ott vannak még, és amire én lakom szintén, és nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Pici dolog, de valahogy úgy bírom az ilyen összekacsintásokat. Új Buda önkormányzata ilyen kis mini plakátokat ragasztott ki még a nyár vég, augusztus során ezekre a felületekre, amik a szúnyoggyérítésről szóltak. És olyan feliratok vannak, hogy véged van,

0: nyílik meg egy milyen témájú kiállítás, és én bízom benne, hogy a gyásszal nem véletlenül foglalkoznak most ősszel, ez november 22-ig lesz látható ez a kiállítás, tehát hogy a halottak napja időszaka benne van, és valahogy ez az évszak azért mindig így az elmúlással is összetalálkoztat téged, szóval, hogy nagyon időszerű, hogy ez most látható, és vannak benne igazán privát, saját gyászokat nagyon hát nagyon átélhetően feldolgozó munkák, és akkor vannak olyanok, amik úgy tágabban foglalkoznak azzal, hogy mik egy ilyen gyászos időszakai, mondjuk egy nemzetnek, vagy egy forradalom elsöprése az milyen fajta társadalmi gyász folyamat. Két emeleten bontakozik ki a kiállítás, vannak benne teljesen exotikus és nagyon absztrakt dolgok, és vannak sokkal konkrétabban megcsinált festmények. Nekem a kedvencem egy olyan videó munka, egy ilyen picike, tulajdonképpen egy kiállító térnek nem nevezhető, olyan, mintha egy ilyen béna félmegoldásos kis sufniba lennél. Ahhoz, hogy lásd magát a videót, ahhoz kicsit így kifacsartástartásba kell lenned, ami nagyon-nagyon élik a videóhoz, amiben kezek ilyen fehér textileken dolgoznak, és érzed, hogy a textil alatt ott van valami, és igaziból a halottak felkészítése, a temetésre, ennek az átkísérésnek a folyamata alapvetően a kezek által, amik ezt csinálják. És azért is tetszik, hogy oda installálták, mert ez egy olyan dologba nézel bele, amin semennyire se hétköznapi, hogy belenézhetsz. Tehát úgy adja magát, hogy te ne az megszokott nézői pozíciódból nézegessél egy videómunkát, hanem egy kicsit olyan meggyötörtebben kell, olyan, mint a bekukucskálnál valahova. Nagyon szép dolgok vannak benne, és nem az van, hogy mindent visz egy ilyen sűrű fekete gyász érzet, hanem inkább olyan érdekes is, meg jó leső is, úgyhogy ezt tudom ajánlani, és képzeld, amikor odaértem a kiállításra, és megvettem a jegyemet, akkor ott állt egy idős ember, nyakába egy fényképezőgépen, és ahogy ott így tettem-vettem, úgy egyszer csak hozzám szól, és a következőt mondja: néha szóljon annak a férfinak a rádió műsorba, hogy hagyja magát befejezni a mondatait. Tudod, így nézem, mint egy ilyen jelenést, azt élem át, amit te is szoktál mindig, hogy random pillanatokba eléd kerülnek a hallgatóink, akiket sehogy se képzelsz el, de mégis egy ilyen találkozás, az nem tudna elképesztő lenni. És akkor mondtam neki, hogy azért én szerintem ügyesen átveszem a szót, hogyha úgy akarom, mondta, hogy persze, de tudja, hogy kicsi gyerekem van, tehát a figyelmem, meg az érzelmi állapotom az nyilván ebben az anyaságban is van, úgyhogy ezért oda kell raktom magam néha keményen, hogy befejezek valamit. Egyébként a Kerekdombon is többen odajöttek. Tudod, az ország minden pontjáról jönnek a Kerekdomb Fesztiválra. Fantasztikus volt megint azt hallgatni, hogy honnan és hányan szeretik ezt a műsort, amit csinálunk, és akkor mindig megesküszöm, hogy természetesen átadom neked, hiszen ezt együtt hozzuk létre. Na, szóval, hogy nagyon szép ez a kiállítás. Még egy darabig látható a műcsarnokban Révész Tamás fotóiból készült anyag, amit azért emelek ki, mert szerintem ma fotóval bárkit meggyőzni azért az nem könnyű. Tehát valamit nagyon kellenek, nagyon kell tudjon az a fotó, hogy te az idődet add, mert semmi más nem látsz, mint fotókat egész nap, minden felületen, amit nézel. És van a Révész Tamás képeibe a figyelemnek, meg a humánumnak egy olyan sűrűsége, hogy nagyon hálás leszel, hogy bementél a műcsarnokba, és jegyet vettél, hogy megnézd az ő egész életművéből válogató képanyagot. Tényleg nagyon jó élmény volt.
1: Csak félve kérdezem meg, hogy akkor most itt a mondat vége?
0: Igen, te jössz.
1: Nem akartam úgy hazamenni ma, hogy nem játszom le Fatoumot, a Diawara legújabb dalát. Mali énekesnő, mali származású. Azért gyermekkorát az Elefántcsontparton töltötte, delegálták a szülei a nagyszülőkhöz, aztán vissza Mali. Aztán igazából ő filmszínésznek készült, játszott is egy-két Franciaországban ismertebb alkotásban, Párizs, Párizsban pedig kitalálták.

hogy olyan hanggal, amivel ne. Ő rendelkezik, azért biztos ki kéne ezt az éneklést is valahogy reszelni a művészetből, és akkor Fatoumata a diavara, mára már, azt hiszem az ötödik saját lemezét jelentette meg, egyéb iránt a Gorillaztól kezdve. Ha valaki afrikai női hanggal gondolkodik a műveletlen nyugaton, és teljesen nem jut semmi eszébe, akkor ő az ő hangját, Fatoumata diavaráit előkapják, különben gitározik is. Nagyon híres francia producerrel dolgozott együtt, a Cseba című dalt szeretném hozzá tapasztani, csak nagy tisztelettel a Nóra mondatainak a végére.

0: Amióta ezt az adást csináljuk, hiszen ezzel indítottuk, hogy a Frici elmondta, hogy lassan 4 éve, nem szűnő örömforrás számomra a Frigyes által küldött e-mailek és témajavaslatok olvasgatása. Egyrészt nyilván fantasztikus témákat ajánl, de amit nagyon szeretek, az az ő egészen speciális írásmódja. Hova teszünk pontot, hova teszünk veszőt, mi van kisbetűvel, mi van nagybetűvel. Ezen én rengeteget élcelődöm vele, visszaküldöm általában kijavítgatva, és csodálatos, hogy a Substackedben majdhogy nem hibátlan szövegeid vannak, egy-egy picike apró elütés, és nyilván az, amit írsz, az fantasztikus, de hogy tulajdonképpen most kicsit átmentem, tudod, ilyen általános iskolai tanítónőbe, hogy így látomoztam és megcsillagoztam, hogy őrület, hogy mennyire odafigyelsz arra, hogy szöveg szempontból tökéletesen írd meg.
1: Hát elmondom a kulisszatitkot. Kb. Egy hét alatt szülök meg egy 4-5 sort. Tehát ezek semmiképpen sem az elhamarkodott gondolataim, amelyeket a Substackemet olvasva így összedobálok, de valamiféle hiányat éreztem annak, hogy mozgassam az agyamat. És abból jön ez ki, hogy az írás lehet még az, amit a demencia előtt az utolsó pillanatokban kipróbálok, és a legutolsó alkalmat és annak témáját pedig az szülte, hogy én nagyon ki vagyok borulva azon. Persze a világ számos problémás földrajzi helyszínét elő lehetne itt kapni, és fegyveres konfliktusát és politikai konfliktusát, de valamiért nekem ugye a kubaiak, a zene, vagy a sport, Alberto Juan Torena, vagy Teofilo Stevenson neve, Félix Sotomayoré, aki a mai napig tartja a magasugrás világ csúcsát, pedig már vagy 40 éve, vagy 30 éve ugrotta, meg hogy jártam is abban az országban, és láttam, hogy tényleg a politikusok miatt miféle poklokat élnek át, és amit le is írok, 2000-es évek legelején jártam ott. Ugye azt gondoltam, hogy most már itt mindennek, hogy Castro beadja a kulcsot, itt végre elindulhatnak valamiféle normalitás. Én nem azt mondom, hogy a gazdagság is, pedig olyan adottságai vannak a szigetnek. Egyrészt, hogy az bőven nagyobb, mint az összes karibi társa a szigetvilágban. Kubának heterogén az összetétele mindenféle földrajzi adottsággal, a hegyektől az óceánpartokig. Tényleg. És akkor mellette még a saját kultúrájuk az, hogy a zenében, csak a zenében, amit a Buena Vista Social Club óta szerintem az egész világ tud, vagy a Wim Wenders film óta. Az előtt is bőven, de akkor inkább csak arra korlátozódott az Egyesült Államokkal való reláció miatt, történelmileg is úgy, hogy a gangstervilág, a maffia azért bőven az 50-es években elfoglaltott minden gazdasági és egyéb lehetőséget, és aztán jöttek Fidelék, ezzel a félre sikerült forradalom, a szociális forradalommal, és hogy a mai nap is az van, és egyre durvább, hogy az amerikai embargó miatt, hogy nincs áram, gyakorlatilag semmi, és aki nem tud elmenekülni, vagy akinek Miami-ból nem küldenek vissza pénzt, az az éjkop küszöbén tart. És én nagyon jól emlékszem arra, amikor ilyen casa particulárokban lehetett már lakni, tehát nem szállodába hivatalosban, hanem megengedték, hogy akinek van lehetősége egy-egy szobát kiadjon turistáknak, és egy helyszínen olyan, vagy egy kisvárosban egy a helyi orvos tudományi egyetem professzora főzött nekünk gyöngyökért vacsorát, mert azzal egészítette ki azt a semmi pénzt, amit keresett gyakorló orvosként és professz tanárként. Mondjuk bele a magyar viszonyokból, hogy azért a Sotén, aki mondjuk professzor és mellette magánpraxist visz, per ennek a kubai embernek az élethelyzetével. Szóval amikor mi nagyon sírunk, meg nagyon nézzük a nyugatot, akkor azért egy pillanattal, és ide jön be csak egy másodpercre, hogy ha tehetitek, hallgassátok meg a Partizánon a Kraszna Orkaival készült életmű interjút. Neki nagyon fontos mondatai vannak számomra legalábbis, és az egyik ezek közül az, amikor ő azt mondja, hogy ő a magyaroknak előírna 10 év szegénységet mindenkinek az életében, hogy megtanuljuk egy kicsit bekussolni. Egy kicsit ezt a nagyon felülről gondolt világot elhelyezni.
0: Tudod egyébként, hogy a Kraszna Orkai teljesen oda van a Bognár Péterért, aki most az Eszterházi Irodalmi Díjat kapta. Tulajdonképpen az a mondása, hogy akire most figyelni kell a fiatal írógenerációban, az ez a csávó pont.
1: El is, mert biztos így van, teljesen rendben van, vissza Kubához. Szóval ez indukálta ez a helyzet, hogy valóban úgy érzem, hogy ha van a földrajznak fogsága, ha létezik ez a kifejezés, ez egy nagyon jó könyv, olvassátok a földrajz fogságában, nekem tényleg, akkor ez a szerencsétlen Szigetország ebben leledzik, és hogy egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mit vétettek. Annyira jó arcok a kubaiak, de tényleg. Bárkivel találkoztam, Santiago de Kubától kezdve, Havannáig, máig megvan az a baseball labda, amit ott vettem, az egyetlen baseball meccset láttam életemben, és ez a Campeonnak, a kubai bajnoknak, baseball bajnoknak, a Santiago de Kubai baseball csapatnak a tulajdona volt, és hát tényleg, és nyomorognak, és nincs áram, és 2026-ot írunk, és már Castro régen elfelejtve, és még mindig nem tudnak elindulni. Na, ez indukálta ezt a lemezklub, a Substacknek a címe, és akkor ott igazából zenék vannak mindig, és három csodálatos kubai lemezt szeretnék ajánlani ott.
0: Én már elolvastam, és meghallgattam, és tényleg nagyon csodálatos.
1: Köszönjük!
0: Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Fricivel lehet lemezeket hallgatni a hétvégén szombaton, velünk a Scaparelli előadást meghallgatni Tündével. Ezt a műsort vasárnap tudjátok visszahallgatni, és mostantól fogva bármikor a hellojárat.hu-n, illetve a szokásos podcast felületeken.
1: És Celeste Mendoza, a 70-es évek egy nagy kubai énekesnője. Az utolsó, aki a mai hellojáratban hallható lesz. Vigyázzatok magatokra!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hello járat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hello járat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. Egyedülálló 360 fokos panoráma. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
1: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó estét kívánok! Baleset okoz fennakadást a fővárosban a Rákóczi hídon Pest felé a Soroksári úti lehajtó közelében. A külső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. Továbbá baleset történt a Dréher-Antal úton is kifelé az Éles Saroknál. Csepelen az Ady Endre úton a Duna utca közelében viszont megszűnt a forgalmi akadály. Nehéz az átjutás az Erzsébet hídon és a Margit hídon is Pest felé. Telített a budai alsórakpart, mindkét irányban a Döbrentei térig, illetve a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalról is nehéz a Petőfi hídnál lejutni a budai alsórakpartra, míg a pesti alsórakparton a Szent István parktól délfelé és az Erzsébet hídtól északra a Lánchídig tapasztalható jelentős lassulás. Torlódásra készüljenek a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton is a Blahalújza tér környékén, a Kossuth-Lajos utcában és a Kiskörúton az Asztória felé, míg a Balcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Októbertől várhatóan teljes kapacitással termelhet a 100 halombattai finomító. Jön hétvégén a kutatók éjszakája. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is. Az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
5: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat-észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Sziasztok, indul a Zene a házban című műsorunk itt a Rádió Café 98-on. Én Czoller Andi vagyok. Mai első vendégünkkel egy igazán formabontó eseményről beszélgetünk, ahol a zenekészítés kulisszatitkaiba pillanthatunk bele. Weil András producer van velem itt a stúdióban. Szia!
2: Hello!
1: A Figyelem felvétel sorozatról van szó, amelyben október 11-én az Airi Mafia lesz a vendég. Ez már a sokadik ilyen esemény. Mesélj picit arról, hogy mi ez pontosan.
2: Így van, ez azt hiszem már a 8. esemény, és körülbelül 2 éve indultunk el, azzal a céllal, hogy a közönség számára, hogy te is mondtad, egy kis bepillantást engedjünk a kulisszák mögé, hogy pontosan hogyan is készülnek ezek a felvételek, illetve hogy hogyan jut el a zenekar az ötleteléstől egy végleges felvételig a hangszereléssel, a stúdiómunkával, és nyilván ennek van egy ilyen szakmai oldala is, de valójában szerintem az még izgalmasabb, hogy egy ilyen alkotóközösség hogyan működik, hogyan kommunikál, hogyan hoz döntéseket, illetve zeneileg is mennyi kreatív ötlet kerül be ebbe a folyamat, amiből aztán a végén leszűrődik egy végleges felvétel, viszont addig útközben ugye sokkal több ötlet és zenei tartalom halmozódik föl, ami aztán szépen letisztul, szóval szerintem így a zenei ötletek miatt is izgalmas ezt végigkövetni, mert egyszerűen gazdagabb az a zenei tartalom összesség, ami így a folyamat alatt elhangzik, mint amit a végén így leszűrve megkap az ember a végleges felvételem.
1: A közönséget mennyire vonjátok bele ebbe a folyamatba?
2: Igyekszünk minél inkább. Voltak olyan alkalmak, amikor egészen a szövegírásba is bevontuk őket, és ez az Airi Mafiás október 11-i alkalom is egy ilyen alkalomnak ígérkezik. Tehát, hogy tartunk egy szövegíró workshopot is, és a zenét is rakjuk össze, és ez mind szimultán történik, ilyen nagyon izgalmas, természetesen önkéntes alapon, szóval semmi nem kötelező a közönségnek, nem, aki nem szeretne részt venni benne, az megfigyelőként is ülhet ott, de a tavaly decemberi alkalommal és a Bohemian Betyárszos 2 évvel ezelőtti decemberi alkalommal is úgy zajlott a dolog, hogy kiválasztotta, illetve megkérdezte a zenekar, hogy ki szeretne részt venni a szövegírásban, és kb. Egy ilyen 30-40 ember ilyen nagyobb asztalokhoz összegyűlt a terem egyik felébe, és akkor az MC-k, vagy a szövegírók, énekesek, azok elkezdtek ötleteket gyűjteni, kulcsszavakat, valami fajta témát meghatároztak, aztán utána egy második körben már nem csak kulcsszavak, hanem már egész sorok, vagy ilyen frázisokat gyűjtögettek, és amikor begyűlt ez a sok ötlet, akkor elvonultak a szövegírók, és végül így összeollózták ezt a szöveget a közönség ötleteiből és soraiból. És olyan jó szövegek születtek, hogy maguk sem hitték el. Szóval az MC-k például, akik ugye rap szöveget írtak, ők rendesen mondták, hogy ezt használni kellene, ezt a közösségi szövegírás dolgot, mert hogy annyira inspirál, annyira sok színes gondolat gyűlt össze, hogy nekik is hát 2 óra alatt írtak egy verzét, amit máskor van, hogy hetekig szülnek. Úgyhogy ilyen szinten is bevonjuk a közönséget, illetve lehet együtt énekelni, szoktunk ilyen refrén énekeltetést csinálni, hogy így csordában, kórusban megszólal az egész közönség, és akkor azért, amikor így 100-200 ember úgy egyszerre énekel a térben, az nagyon izgalmasan hangzik. Úgyhogy igyekszünk minél inkább interaktívá tenni a dolgot.
1: Téged is, mint producer, inspirál egy ilyen a megszokottól eltérő közeg?
2: Igen, az is nagyon izgalmas, hogy általában ezek a folyamatok, ezek vagy a próbateremben, vagy a stúdióban zajlanak, és mindezt kitenni nyilvánosan a közönség elé, az mindenkinek izgi, mert mindenki nyilván a legjobbját szeretné mutatni, illetve van egy időkorlát is az egész esemény, ugye 3 órás időtartam, 2 szünettel. Ez egyébként hosszúnak tűnik, mint egy rendezvény, vagy mint műsor, de nagyon rövid idő a tipikus felvétel előkészítés, lehet meg stúdiózás időhöz képest, szóval nagyon tepernünk kell, hogy egy ötletből egy ilyen kerek egész szülessen ennyi idő alatt.
1: Pontosan emiatt az időkorlát miatt merült fel bennem az, hogy nem-e készített esetleg olyan kompromisszumokra, hogy nincs idő kidolgozni valamit?
2: Nyilván készített, és viszont sok esetben ez a nyomás, vagy ez a kényszer, ez megint csak inspirálóan halt, mert egyszerűen nincs idő túlgondolni a dolgokat, nincs idő sok variációval eljátszani. Nyilván vannak olyan műfajok, ahol ez elkerülhetetlen, és ahol minél inkább popzenéről beszélünk, annál inkább van így kidekázva egy ilyen felvétel, és pont mindenből annyi, hogy egy rádió editbe belesűrítsünk 3-4 perc közé mindent, amit el szeretnénk mondani a dallal kapcsolatban, de azért jellemzően nem ilyen polírozott popzenét szoktunk ott csinálni, hanem sokkal inkább élő, hangszerközpontú műfajokat igyekszünk megmutatni, pont ezért is, mert oda belefér, sőt, annak jól is áll az, hogy egy kicsit rendezetlen, vagy kusza, vagy néhol, szóval egy kicsit kevésbé kell jól fésültnek lennie, és ez még jól is tud állni neki.
1: Gondolom, hogy nem lehet szabványosítani azt, hogy egy-egy zenekarral hogyan épített fel ezt a bizonyos workshopot. Az Airi Mafiára hogy készülsz?
2: Igen, azért van egy struktúra, amit igyekszünk tartani, ami úgy néz ki, hogy 3 etapból áll a dolog. Nagyjából 3-1 órás etapra igyekszünk bontani. Az elsőben megmutatja a csapat az ötletét, vagy ötleteit. Olyan is van, hogy a zenekar a közönséget kéri, hogy segítsen eldönteni, melyik ötletből induljunk ki. Ez is tök izgi. Szóval megvan az ötlet, nagyjából felvázolják, hogy miről van szó. Elkezdjük struktúrálni, kidolgozni, kipótolni azokat a dolgokat, ahova még ötletekre van szükség. Kis szünet, utána véglegesítjük a dal formáját, és az alapot fölvesszük, illetve általában utólag vesszük föl, de ott a helyszínen külön az éneklést, és aztán megint van egy rövid szünet, és akkor utána van egy ilyen mini koncert, ami megint tök izgi, az pedig arról szól, hogy a közönség, tehát akkor már kész van ez a felvétel, meg meghallgattuk, és ezután a zenekar egy ilyen 20-25 percben eljátszik néhány dalt, és az izgalmas, és ezt nem említettem eddig, hogy itt nem arról van szó, hogy a zenekar a színpadon, a közönség a nézőtéren, ahogy ez tipikusan lenni szokás, hanem a nézőtér közepére van felrakva a zenekar egy körben, és a közönség körülveszi őket, és amikor ez a mini koncert történik, akkor a közönség bemehet egészen a zenészek közé, és itt test közelben megnézheti, hogy ki mit csinál, illetve meghallgathatja a hangzást a hangszerek közül, és ezzel is próbálom azt demonstrálni, hogy mennyire fontos, hogy milyen arányban hallja a közönség a hangszereket, és ez a fajta ilyen keverés, vagy ezek az arányok, ezek mennyire meghatározzák a végleges zenei élményt, és ahogy ott helyet változtatsz, akkor a dob mellett teljesen más zenét hallasz, mint hogyha odamész a gitár vagy az énekeshez, és akkor szabadon lehet ott mozogni, ez mindig ilyen tök kötetlen, és nagyon élvezi általában a zenekar is, meg a közönség is.
1: Az Airi Mafiára hogyan készülsz? Van-e valami olyan előzetes terved, ami mentén gondolod, hogy fog zajlani ez a workshop?
2: Általában igyekszem elkerülni, hogy előre kitaláljam, és szeretem meghagyni a spontaneitást ezekben az eseményekben. A zenekar is általában, vagy a produkciók nagy része szereti azt, hogy amilyen lábbal keltek aznap, körülbelül annak megfelelően veszik elő valamelyik ötletüket, tehát magyarul amihez kedvük van, hogy ebben a közegben, ebben a térben, abban az adott időben velem foglalkozzanak, és az egész menete is egy kicsit ettől függ, hogy honnan indulunk ki, mit hoz a zenekar, milyen mentalitásúak, és igyekszem mindig arra kanyarítani a rendezvényt, hogy azokra legyen több időnk, ami a legizgalmasabb része annak az adott produkciónak.
1: Mennyire lecsupaszított az a munkafolyamat, amit ilyenkor láthat a közönség? Mert amint említetted is, ezek hetekig, meg néha hónapokig zajló folyamatok, amiket megpróbáltok összesűríteni.
2: Igen, hát amit igazából itt elhagyunk, az az utómunka, ami egyébként szerintem egy kicsit így zárójelben túlértékelt része, és az szokott nagyon elhúzulni, tehát ezek a hibajavítgatás, meg ilyen kis utolsó 5%-os polírozás, erre ugye nyilván nincs ott időnk, tehát felvesszük, csinálunk egy ilyen nyers keverést, az azt jelenti egy ilyen gyors mixet, hogy mégis hallgatható, meg zeneként visszahallgatható legyen a dolog, de nyilván nincs készre keverve ez az anyag, nincsenek kiválogatva a lehető legjobb ének verziók, hanem egy olyan felvételt fogadunk ott el, ami egyébként tartalmazza nagyjából annak a lényegét, amit szeretne kifejezni ez az adott dal, és amit így tök jó visszahallgatni, és azt mondja a zenekar így elsőre, hogy ezt vállaljuk, ezt szeretjük, ez király. Sokszor egyébként a stúdióban is igyekszünk ennyire ilyen flowban és gyorsan és hatékonyan dolgozni, mert ezekből az első verziókból nagyon sokszor nagyon jó dolgok sülnek ki. Úgyhogy azért volt olyan felvétel, nem egy, nem kettő, amit a végén a zenekar véglegesként hasznosítani is fog, vagy már hasznosított.
1: Egy stúdió az sokszor úgy néz ki, mint egy NASA űrközpont. Ehhez képest a zeneházában gondolom, hogy sokkal kevesebb eszközöd van ahhoz, hogy dolgozhassatok.
2: Változó volt olyan felvétel, volt olyan alkalom, ahol kifejezetten az is része volt a koncepciónak, hogy analóg felvételt készítsünk, és még magnót is vittem, meg keverőpultokat, szóval kicsit attól is függ, hogy milyen a produkció jellege. A zeneháza is biztosít elég sok eszközt, és én is szoktam vinni azért egy kis teherautónyi lomot magammal, szóval azért van lehetőség a technikai eszközök között is böngésződni, meg igen igényes mikrofonpark rögzítünk, elég, tehát olyan minőségben készül ez a felvétel, hogy akár ez bármilyen típusú megjelenésre alkalmas legyen.
1: Téged az ösztön vagy a tudatosság visz ezeken az alkalmakon?
2: Hát ez egy ilyen vegyes vágott szerintem. Alapvetően mivel sok improvizációt és rögtönzést engedek meg a saját workflow-mban is, vagy én ezt élvezem, ezért nyilván ott nagyon sok ösztönös és nagyon gyors döntés születik, de azért a célunk és az értékrend, ami mentén eldöntjük, hogy az adott zenei megoldás, vagy az adott felvétel az megüti a szintet, vagy jó-e, az viszont egy tök tudatos működés, vagy ilyen döntéshozatal, és azért a zenekaron. Szóval ez egy ilyen vegyes vágott, nem tudnám egyiket vagy másikat fontosabbnak ítélni. Talán amiatt, hogy az idő szűk, amiatt egy kicsit több ilyen ösztönös, gyors döntésre van szükség, mint általában.
1: Hát ami esetleg a rutinból, meg az évekből adódik.
2: Igen, igen, igen.
1: Egyébként mi az, amit ad neked egy-egy ilyen workshop?
2: Hát egyrészt megismerem a zenekart egy kicsit még jobban. Volt olyan produkció, akivel már többször dolgoztam előtte együtt, volt olyan, akivel ott találkoztunk először, szóval nekem az is egy nagy élmény, például pont a Dresch Mihályékkal, vagy a Lazarus metal zenekarral nem dolgoztam korábban, velük tök izgalmas volt megismerkedni, ráadásul egy ilyen éles helyzetben. Sokszor kérdezem őket, hogy egyébként ők hogy szokták csinálni a stúdiózást, vagy a próbateremben, vagy hogy zajlanak a folyamatok, tök sokat lehet tőlük tanulni, és hát az is nagyon izgi, ahogy a közönség nyitott, ahogy részt vesz ezeken az eseményeken, ahogy utána oda jönnek kérdezni. Amúgy a végén, hogyha marad idő, akkor szokott lenni egy ilyen kérdezfelelek rész is, igen. És akkor egy ilyen, mit tudom én, bő negyed órában van lehetőségünk, vagy hát a közönségnek van lehetősége bennünket kérdezni, és az is nagyon izgalmas szokott lenni, hogy milyen kérdések merülnek föl, utána is oda szoktak jönni beszélgetni a közönségből sokan, hogy őket mi érintette meg ebben az alkalomban leginkább, vagy mi volt nekik inspiráló, vagy felmerültek még kérdések, vagy nekem ez nagyon izgalmas, hogy kinél hogy csapódik le egy ilyen alkalom, és van, aki nagyon az embereket, a karaktereket figyeli, hogy kiből milyen szereplő, vagy ilyen személyiség bontakozik ki, mint egy színházi előadásban egy kicsit. Van, aki a szakmai részét figyeli, hogy ki milyen megoldásokat alkalmaz, milyen gitárpedálokat kapcsolgat a gitáros, meg ilyen részletek. Mindenkinek más típusú ez az élmény, és szerintem ez a legszebb ebben.
1: Ezen túlmenően szerintem egy kicsit az emberek jobban megismerhetik azt, hogy a producer tulajdonképpen mit csinál. Mert hogy ugye a zenekarok mögé nem, a legtöbbször nem képzeljük oda, hogy ez hogyan is született, és ki az, akinek köszönhető az a bizonyos dal. Azon túl, hogy az ötlet, meg utána ugye a hangszeres, meg énekes felvételek, azok ugye velük születnek, de a produceri munka az nagyon a háttérben van.
2: Igen, és ez egy elég homályos műfaj is, hiszen minden alkalommal, minden dalnál tök mást jelent ez, hogy a producer éppen milyen funkciót lát el. Van, ahol egyszerűen csak meg kell örökíteni egy nagyon jól kitalált, nagyon jól eljátszott dalt, és ott egy nagyon profi hangmérnöki munkára van szükség, de van olyan is, hogy ki kell egészíteni egy csomó kreatív ötlettel, megoldással, zenei résszel azt a demót, amit hoz a produkció. Van olyan, hogy békíteni kell a zenekari tagokat, akik nem értenek egyet, és valami közös nevezőt, vagy okos kompromisszumot keresni. Szóval ez egy elég sokrétű dolog, és minden alkalommal én is tök másképp érzem magam, tök más a funkcióm. Úgyhogy biztos, hogy azért kicsit helyére kerül sokak fejében, hogy miért van ott egy producer, de az is biztos, hogy producerből sincsen két hasonló, sőt mondom alkalomból és dalból sincsen két ugyanolyan, tehát hogy azért ez egy elég megfoghatatlan dolog továbbra is.
1: Itt az október 11-i Airi Mafiás workshop előtt mit vársz jobban? Azt a pillanatot, amikor kiderül az ötlet, amin elindul majd az egész munka, vagy azt, amikorra összeáll az egész?
2: Őszintén én a két végpont közötti folyamatot vagy időszakot várom, tehát az is izgi, hogy miből indulunk, de megmondom őszintén, meg még sosem ijedtem attól, hogy valami, akár valami nagyon kezdetlegesből indulunk ki. Sőt, volt olyan zenekar, aki mondta, hogy nem hozott semmit, improvizálnak. Leültek, és ők se tudták, hogy mit csinálnak. Valaki elkezdett valamit pengetni, vagy játszani, és abból ott így elindult egy folyamat, és így burjánzott valahová. Szóval én magát ezt a folyamatot várom. Ez a 3 óra egyébként piszkos gyorsan el szokott telni, tehát a közönség is meglepődik, amikor véget ér, hogy ez egész délután itt ültünk, és nagyon gyorsan elrepült az idő, úgyhogy én úgy egészében várom ezt.
1: Sok hasonló esemény van még a tarsolyodban? Szeretnéd ezt továbbiakban rendszeresen, folyamatosan csinálni?
2: A Zeneházával most nagyjából úgy állapodtunk meg, hogy évadonként, vagy hát nem is évad, hanem fél évenként 2 alkalom van, szóval 2 őszi, 2 tavaszi, nagyjából erre álltunk be most így tavaly. Én szerintem ez a rendszeresség, vagy ez a sűrűség, ez maradni fog nagyjából. Még azt el tudom képzelni, hogy ne csak zenekarok legyenek, hanem hogy a tavaly decemberi hip-hop eseményen is egy ilyen kis szupergrupot raktunk össze innen-onnan válogatott zenészekkel és MC-kkel. Lehet, hogy lesznek ilyen zsáner specifikusabb, vagy ilyen inkább műfajt bemutató események, ahol nem egy konkrét zenekart hívok, hanem abban az adott műfajban jeleskedő zenészeket válogatok össze, és akkor azt lehet megnézni, hogy áll össze egy, nem tudom, egy afrobeat zene, vagy egy nem is tudom, egy, még a gyerekzenén is gondolkodtam, hogy valamikor kell egy kifejezetten ilyen gyerek alkalom, mert hát ott, hogyha eljönnek családok, akkor az nagyon izgi, hogy meg lehet énekeltetni a gyerkőcöket és a szülőket is, meg az is egy tök jó interaktív dolog. Szóval még elég sok potenciál van szerintem ebben a műfajban, szinte minden belefér, ami a zenekészítés ilyen műhely munkájáról szól.
1: Kinek ajánlod ezt az eseményt, ezt a workshopot? Zenerajongóknak, félig meddig szakmabelieknek?
2: És bárkinek, aki egy ilyen kicsit izgalmasabb, formabontóbb, nagyon emberi zeneközpontú rendezvényre kíváncsi. Ezek ugye egyszeri alkalmak, minden zenekar egyszer van, és minden zenekar egyszer jut el, ahogy mondjam, ennek a felvitelnek a megvalósításaik, szóval ezek ilyen nagyon egyedi alkalmak, úgyhogy te, és nem gondolom, hogy ez ne lehetne érdekes szinte bárkinek. Akit érdekel egy ilyen közösségi alkotó folyamat.
1: Weil András producerrel beszélgettünk itt a Zene a Házban című műsorban a Figyelem Felvétel élő stúdió workshopról, amelynek október 11-i vendége az Airi Mafia lesz majd. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és biztatok mindenkit, hogy menjen és próbálja ki ezt az eseményt.
2: Köszi szépen, és köszönöm a meghívást.
1: Azonnal jövünk vissza, folytatjuk majd a Rádió Café 98-on a Zene a Házban című műsort. Tartsatok velünk majd akkor is.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi Tokától Bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban. Ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Folytatjuk a Zene a házban című műsorunkat itt a Rádió Café 98-on. Különleges koncert lesz október 10-én szombaton este 7:30-kor a Magyar Zeneházában, három kivétel.

0: kollektíva?
1: Tulajdonképpen ez egy több éves folyamat volt. Összekeveredtünk Lábas Vikivel, aztán csináltunk egy az UNICEF kampányának egy kampánydalt, vagy egy olyan dalt, ami tulajdonképpen egy Radnóti Miklós versen az éjszakán alapul. És akkor jöttünk arra rá, hogy mennyire jó együtt énekelni, és hogy mennyire jó szólamozni, és hogy ma ennek egészen különleges hatása van. Nem úgy kell ezt elképzelni, mint ahogy annak idején a Kaláka összeállt, hogy akkor gyerünk, csináljuk meg a Vörös Sándor verseket, hanem igazából itt, ja, és később csatlakozott hozzánk Mókus, akivel pedig hát ha azt mondom, hogy 20 éve együtt zenélünk, azt sajnos keveset mondtam, mert régebb voltam, de hogy annyi ideje biztos. Hármunkban az mindenképpen közös, hogy nagyon szeretjük a verseket. Az, hogy mi szerint válogattunk, teljesen érzelmi alapon. Tehát nincs olyan, hogy na, akkor most vegyünk 3 Radnótit, 5 József Attilát, hanem egyszerűen azokat a verseket vettük, amelyeknek a sorai számunkra ma, 2026-ban különlegesek, nekünk sokat adnak, és ezáltal nagyon-nagyon színes lesz a műsor, a szövegek tekintetében is, a zenék tekintetében is, és a hangszerelés, azt gondolom, hogy meg a 3 hang fogja összehúzni az egészet, de hogy igen, van benne vers 1942-ből, a 20-as évekből, és van abszolút a jelenlegi varódani versekből is, ami ma már érettségi tétel, tehát hogy nagyon izgalmas lesz szerintem, és tényleg semmi nem korlátozott bennünket abban, hogy miért ezt vagy azt válasszuk.
0: De demokrácia is volt választásban?
1: Hát igen, demokrácia, de azért van, aki egy kicsit többet gondolkodott ezen, azért azt el kell mondjam, de akinek éppen több ideje volt, ugye a Viki, ő éppen a Margaret Islandből lépett ki, miközben ezen gondolkodtunk, és ő neki pláne nagyon fontos, hogy szólóban hogyan fogja magát megfogalmazni. Most ezt már ő elkezdte, és van egy olyan összművészeti estje, amelyben ugye a táncnak nagyon fontos szerepe van. Ebben az estben azt gondolom, hogy mindenképpen meg fogja azt mutatni, hogy ő a zenében hogyan helyezi el saját magát.
0: Annyi ajtót kinyitottál, azt sem tudom, hogy melyikhez térjünk vissza. Például térjünk vissza ahhoz, hogy Múzsa Kollektíva néven fogtok ti fellépni. Egy picit ezt a múzsa kérdést azért boncolgassuk, mert ugye emlegetted, hogy versek alapján születnek meg majd ezek a dalok. Neked mi jelent múzsát, és mennyire tudott összeérni hármotokban ez a bizonyos múzsa kép?
1: Erről sokat beszélgettünk, és a Mókus volt az, aki kijelentette, hogy ezt mindenképpen üzenjük meg a közönségnek, hogy nem mi vagyunk a múzsák, és ezt mindenképpen írjuk le, és ez legyen egyértelmű, hanem hogy múzsa minden, múzsa kollektíva minden, ami inspirál bennünket. Uh-huh. De hát azért benne van az, hogy azért nagyon sok költő írt a múzsájának, és ahogy készülünk az estre, én például kb. Az összes Nyári Krisztián történetet elolvastam, hogy tényleg melyek azok a versek, amelyeket a Radnóti kifejezetten Fifikének írt. Tehát, hogy azért mindig kellett hozzá egy ember, egy nő, egy meg egy érzelmi töltet, hogy az a bizonyos vers megszülethessen, és akkor ugye elérkezik hozzánk az a vers, nekünk lehet, hogy teljesen mást fog jelenteni. Egy példát mondok, például a Két karodban eléggé végigköveti az én pályafutásomat, mert először a második szólólemezemre került föl, akkor közel voltam a nagypapám elvesztéséhez, és tudom, hogy ez egy szerelmes vers, és hogy egy nehéz körülmények között íródott vers, de nekem valahogy a nagypapámról szól. Uh-huh. És aztán később beleraktuk a Kárdis projektbe is, ami jó pár évvel később készült, egy egészen más hangszerelésben. Itt megint egy egészen más hangszerelésben fog megszólalni, egészen más kép. Tehát, hogy egy vers is lehet olyan, hogy a születésekor valamit jelent, utána neked egészen más jelent, és utána te karrieredben is, meg a te életedben is form állódik, és ma valószínűleg nekem mást fog jelenteni, mint 20 évvel ezelőtt, amikor ráraktam arra a lemezre.
0: Nehéz volt megtalálni azt a meccés pontot, ami hármatokban közös?
1: Egyébként nem. Én nehezebbre számítottam, mert ugye a Viki azért főleg a könnyűzene világából érkezik, a Mókus, hát ő a klasszikus, a népzene, a világzene, tehát vele azért sok olyan projekt volt, ahol mi együtt énekeltünk, tehát hogy ő vele gondoltam, hogy nem lesz annyira bonyolult, de megmondom összenőni a Vikivel sem, mert egy nyelvet beszélünk, tehát hogy az biztos,

0: Biztos nagyon nehéz, amikor valakivel egyszerűen nem találkozol. Vele az életben is nagyon könnyű a találkozás, olyan egyéniség, olyan személyiség, aki hagyja magát megérinteni. Egy nagyon-nagyon nyitott ember, és bár más generációhoz tartozunk, mégis valahogy hasonlóképpen gondolkodunk. Na most ezt megtalálni, hogyha ha van három olyan ember, akik mégis hasonlóképpen gondolkodnak, valószínűleg nem mindenben gondoljuk ugyanazt, de mondjuk a zenéről igen. Tehát mondjuk például a szólamok tekintetében, ugye hát nagyon sokat fogunk szólamozni, nem végig természetesen, de azért nagyon-nagyon sokat. Itt egyértelműen a mókus viszi a prímet, mert ő zeneakadémiát végzett profi hegedűs, ő mindent leszolmizált. Tehát tényleg mi ámulunk azon, hogy milyen tudás van az ő fejében, és természetesen ő azt mondja, hogy de igen, ott egy szekundsúrlódás lesz, vagy itt ez, vagy az, akkor ott, hogy mondjam, nem vitatkozunk vele.
1: És emlékszel arra a pillanatra, amikor ezek a különböző zenei világok úgy először összeértek a próbák során?
0: Hát azt lehet mondani, hogy az Alszik a szív, ami ugye az Éjszaka című versen alapul, ott csodálkoztam arra rá először, hogy ez mennyire való volna nekem, hogy ez most mennyire nincs ez kiaknázva ma a zenei életben, tehát hogy jó, sokan énekelnek versfeldolgozásokat, de most, amit mi fogunk csinálni, az egy teljesen mai zenei környezetben megszólaltatott versek lesznek. Lesz olyan, amikor az ember döbbenve fog állni, hogy ez is egy vers, tehát hogy pont olyan verssorokat szerettünk volna összekalapálni, amelyek bármelyik koncertteremben ma elhangozhatnának, és nem gondolnád, hogy ezt nem egy most élő dalszövegíró írta, és visszatérve a te kérdésedre, hogy egyáltalán nem volt nehéz, sőt, tisztán énekelni sem nehéz két ilyen csodálatos kvalitású emberrel. Tehát az kell hozzá, hogy az embernek nagyon-nagyon jó füle legyen.
1: Mennyit lehet abból elárulni, hogy ezek a versfeldolgozások hogyan készültek, és utána hogyan ültetődtek át zenébe?
0: A legtöbb vers megzenésítés az erre a projektre készült. Tehát az, amit említettem, hogy két karodban, ez abszolút a nagyon kivétel, tehát ez lesz egy pár olyan kuriózum, amit átemelünk más repertoárból, azért, hogy mondjam, azért mégis elárulom, hogy ezért a Wikitől például lesz egy olyan dal, ami most jelent meg fél éven belül kb. Tehát nagyon-nagyon friss, de egyáltalán nem úgy fogjuk eljátszani, hanem úgy, ahogy hogy ebben a zenei környezetben izgalmas lehet. Lesz a Mókustól is olyan, amit ő nagyon-nagyon régen szeretett volna, ugye nagyon sokat szokott verseket megzenésíteni, de most erre az alkalomra áthangszereljük. És vannak, amik ide készült, azok kifejezetten Födő Sándor, tehát ő, aki a zenekar vezetője is, és az én mellesleg az én párom is, és mondjuk az elmúlt 20 évben a legtöbb dalomnak a zeneszerzője. Ő írt ezekre dalokat, és így is, ahogy most jöttem idefele, van egy utolsó dal, ami még nem készült el. Ez egy Szabó T. Anna vers megzenésítés. Volt ennek már egy verziója, de a Sanyi azt mondta, hogy nem jó, és átírta, ötször átírta, és akkor ma reggel állapodtunk meg abban, hogy tulajdonképpen a verze az marad a régi verzióból, a refrén pedig az újból, tehát hogy szerintem ez addig fog formálódni az utolsó pillanatig. Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút közös munka, az a 100%, hogy ebbe a legtöbbet a Sanyi tett bele, vagy tesz bele, de hát ő felel azért, hogy ez úgy is szólaljon meg a színpadon, és ahogy szeretnénk, és hát azt még nem említettem, hogy egy olyan csodálatos zenekar lesz mögöttünk, mint a két gitáros, az egyik még basszusgitározni is fog, a Kis Peti és a Csókás Zsolt, és elhívtuk a Subic Gábort, aki trombitálni és Szentkülön is fog játszani, és én Subic Gabit csak messziről figyeltem eddig, és csak reménykedtem, hogy ő el fogja vállalni, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várom, mert imádom, ahogy ő játszik.
1: Mennyiben fogsz te új oldaladat megmutatni ezen a koncerten?
0: Én bízom benne, hogy minden alkalommal ez a cél. Tehát én minden alkalommal felfedezek magamban új rétegeket, meg az az igazság, hogy ha csak abba gondolok bele, hogy az elmúlt egy évben mennyi mindenem mentem keresztül, mi minden történt velem, hát erre mindenképpen jó lesz ez a koncert, hogy belesűrítsem. Tehát, hogy meg egyáltalán azt gondolom, hogy az előadó művészt ez viszi előre, nem az, hogyha 20 éves rutinok kerülnek elő. Az mindenképpen izgalmas, hogyha a zenén keresztül tudunk közel kerülni egymáshoz. Mert azt gondolom, hogy ők is közelebb tudnak kerülni kerülni saját magukhoz. És az is lehet, hogyha valaki az én korosztályomban eljön, akkor az is kiderülhet, hogy ő is hasonló dolgokkal néz szembe, mint én.
1: Egyszer csak lesz egy ilyen felismerés élménye, vagy egy ilyen lélekazonosság érzete.
0: Igen, ami nem egy ilyen kezenfejed dolog, hogy most akkor elmondtam, hogy pontosan mi volt, mert ő sem mondja el nekem, mégis össze tudunk találkozni.
1: Pont ezt akartam mondani, ezt a találkozást, hogy különböző utakról most ide vezetett a ti, nem tudom, csillagzatotok egymás környékére. Mennyire gondoljátok azt, hogy ez fenntartható, vagy hogy van-e tervetek, szándékotok arra, hogy ennek valamiféle folytatása is legyen?
0: Abszolút. Tehát szoktuk is mondani, hogy egy premierre annyi sok energiának kell összeállnia, és hát ezt azt hiszem, hogy kb. Fél éve, de tehát igazából 3 éve dolgozunk rajta, de úgy intenzíven egy fél éve, és hát ennyi munkát az ember nem egy alkalommal akar, úgyhogy abszolút tervezzük, hogy vidékre megyünk, több nagyvárosban is már van róla szó, hogy elő fogjuk ezt adni, és hát bizonyára vissza fogjuk hozni Budapestre is. Most egyelőre ez a bemutató, erre koncentrálunk, úgyhogy aki idén akarja Budapestre hallani, az most jöjjön el október 10-én.
1: Van-e valami íve a koncertnek? Hogyan áll össze a program, a műsor?
0: Hát van íve, ilyenkor az ember teljesen össze van zavarodva, úgyhogy ez valószínűleg az utolsó héten lesz biztos, hogy hogy is van az az egész. De nem akarok kulisszatitkokat elárulni, mert természetesen van egy pont, amit viszont megbeszéltünk, hogy hogy lesz, és az lesz az igazán nagy összetalálkozás a közönséggel, ugye koncert 2/3-ánál van egy ilyen dramatikai pont, ami a minden színi előadásban megtalálható, és itt is lesz. Bízom benne, hogy ez is nagyon jól fog sikerülni. Számunkra, hogy mondjam, az a célja ennek az előadásnak, és talán akkor így fogod érteni, hogy így miért a végén alakul ki ennek az íve pontosan, hogy nagyon sok mindent akarunk ebben elmondani. De ugye ezek a versek, bizonyos versek nagyon tömények. A mai versek, mondjuk egy Varó Dani vagy egy Szabó T. Anna vers, az pedig sokkal jobban érthető. Na most ezt kell nekünk valahogy ügyesen beosztani, meg azt is, hogy mi egyesével hogyan tudunk megnyilvánulni, meg együtt hogy tudunk megnyilvánulni, tehát hogy ez valóban csak olyan dolog, ami a próbákon tud kialakulni. Ugye nagyon sok improvizáció is van ebben, tehát az is annak a függvénye, hogy éppen mi hogyan gondoljuk, hogyan érezzük. És hát az is nagyon-nagyon fontos, hogy mindannyiunknak legyenek olyan pillanatai az előadás folytán, ami miatt hú, de rossz lesz ez, de mondom, ami miatt úgy érzed, hogy megérte. Uh-huh. Mert sokan kérdezik nekem, hogy na és akkor most ez jó volt, és akkor így van, amikor így van egy ilyen hatalmas extázis, és tényleg utána napokig így jó, de nagyon-nagyon rossz is, mert úgy érzed, hogy készültél valamire, és hirtelen már nincs, nem tudsz már rá készülni, mert lement, és akkor egy ilyen nagy ürességet érzel, és akkor így na most mivel tudom megtölteni ezt az ürességet, és ez sajnos minden bemutató után így van. És ilyenkor, amikor nem egy szerepet játszom, és nem egy megírt színi előadás van, és beleszólhatok abban, hogy na, de nem, ennek nem ott kell lennie, hanem ott, és az valóban úgy alakul, uh-huh. és mondjuk teszem azt, például az Alszik a szívben, ott például, akkor ezt most elárulom, ott van egy ilyen megénekeltetős rész. Persze, aki akar énekel, aki nem akar, nem énekel.
1: És akkor ez az a bizonyos, tehát egy interaktívvá teszitek
0: hát
1: egy kicsit.
0: Nem ez a, mondjuk, de nem ez lesz az. Tavaly volt a 30. jubileumom, amikor egy hónapja jött ki ez a dal. És egyértelmű volt, hogy senki nem fogja ismerni, szóval nem egy sláger, mert az ismeri, aki egyszer megnézte a klipet, vagy ilyesmi, és mégis megkockáztattam, hogy megénekeltettem a közönséget, hogy ott helyben, aki elkapja. És az az érzés, hogy ezt nekem megtették. Uh-huh. Mert ez nem arról szól, hogy meg tudod-e, vagy vissza tudod-e énekelni, bizonyára vissza tudod énekelni, hanem az, hogy mi ott tudunk-e találkozni, hogy a közönség is azt érzi el, hogy fú, ez most nekem is jó lesz. Na, ezek azok a pillanatok, amikért azt szoktam mondani utólag, hogy ezért megérte, mert ez olyan sokáig el fog engem kísérni ez a pillanat.
1: Most a felkészülés idején ebben a folyamatban mennyire dédelgeted ezeket a dalokat, verseket magadban? Mennyit változik menet közben benned a hozzáállásod?
0: Abszolút. De hát, hogy egyre jobban megértem. Egyre jobban megértem a költőt, és egyre jobban megértem saját magamat. Tehát, hogy nekem mi közöm ehhez?
1: Különleges pillanat lesz akkor ez a ti életetekben is, és szerintem azoknak az életében is, akik ide ellátogatnak, mert azok fognak elmenni, akik ezekre a dolgokra, amiket elmondtál, fogékonyak, meg befogadóak, én azt gondolom.
0: Hát én nem tudom, kik fognak eljönni, bízom benne, hogy azok, akik a hármunk koncertjére el szoktak jönni, mert azt gondolom, hogy mind a hárman egyébként az összes szóló koncertünkön is hasonlóképpen gondolkodunk, meg hasonló dolgokat szeretnénk létrehozni, de bízom benne, hogy azok is eljönnek, akik tényleg szeretnének kikapcsolni egy másfél, hát egy picit több, mint másfél, lehet, hogy egy kicsit közelítünk az egy és három órához, mert nagyon sok izgalmas dal van, és
1: szerintem
0: nagyon nehéz húzni.
1: Nem fogja senki megbánni, én ezt gondolom.
0: Szóval, hogy ez biztos, hogy nekünk egy kikapcsolódás lesz, és szeretném azt, hogy azoknak is, akik eljönnek meghallgatni minket.
1: Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Bíró Esztert hallottátok, és rajta kívül majd október 10-én a Magyar Zeneházában Lábas Viki és Szirtes Edina Mókus lép majd színpadra, az egész zenei háttér rész viszont Födő Sándornak köszönhető, mindenképpen említsük meg őt is. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy
0: én
1: itt voltál.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Ezzel véget is ért mai Zene a Házban című műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, további szép estét kívánok. Sziasztok!

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bíz magadban! Utazz okosan!
3: Zavarnak a szürke hétköznapok? Uh-huh,
4: nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál?
2: Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
10: Nekem 10.
9: Mennyi?
7: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Indul az első szakasz a Szent István vidékfejlesztési programban, ismét keresik a legkövérebb medvét Alaszkában. Holnap felhők érkezhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Medgyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-éig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai halgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmakközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
12: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízzel nem kalkulálunk, azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Kívánom, azért ez egy nagyfokú bevételkiesés fog okozni a gazdálkodóinknak.
11: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsarolócsoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csánk, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik, napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futó zápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután 17-22 fok valószínű.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Mayberian Sunkulots egy igazi dream pop zenekar, amely sikeresen ötvözi az olyan 80-as évekbeli new wave zenekarok merev romantikáját, mint a Cure, a lassan égő grandiózusságot és az olyan kortárs előadók álmodozását és dallamérzékenységét, mint a Beach House. Csordás Zita énekesnő olyan éteri, erőteljes jelenlétet hoz ebbe az egyedi hangzásba, amely egyszerre idézi a Cocteau Twins együttest és a magyar népzenét. E hatások ellenére zenéjük nagyon is sajátjuk, mindig a mélyen személyes és a spirituális között kanyarogva.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Paul Weller-től kezdve Johnny Marron át egészen a New Order tagjaiig annyi közreműködő adta egymásnak a kilincset a Charlatans 2017-es Different Days albumán, hogy a srácok elhatározták, a 25-ös folytatáson nem lesz egyetlen kollaboráció sem. Ezt Tim Burgess-ék be is tartották, egészen addig, amíg a We Are Love nagylemez készítésekor össze nem futottak Kevin Godley-val. Mivel a Charlatans kemény vonalas 10cc rajongókból áll, nem lehetett kérdés, hogy a 70-es évek sztár csapatának egykori tagjával mégis kivételt tesznek. Minden esetre stílszerű, hogy az I Am Not In Love-val halhatatlanná vált zenész a We Are Love címre keresztelt albumon vendégeskedik, még ha nem is a címadó dalban.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Hajnali 2 óra van, nem járnak a buszok, nem működik a közvilágítás, a szemét hegyekben áll az utcákon, a hangulat eléggé Knight Rider-es. És ez nekem tetszik. Foglalta össze a 2AM című 22-es Falls dal lényegét a frontember Yannis Philippakis. Elkelt volna Michael Knight és Kit segítsége a brit indie rock csapatnak abban az évben, és nem csak a vélt közlekedési és hulladékszállítási hiányosságok miatt. A glasgowi Transmit Fesztiválon ugyanis banda háborúba keveredtek a The Strokes-szal. Egy színfalak mögötti összezörrenés miatt Philippakis ingerülten felszólította a Twitteren amerikai riválisaik 5 turné menedzserét, hogy hajtsanak rajta végre egy obszcén cselekedetet az étkezőben. Az egyikük válaszolt is az énekesnek, hogy előbb legalább legyen szíves meghívni vacsorázni.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Santi White, azaz Santi Gold 9 évesen írta első dalát. Az egyetemen is zenét tanult, majd a nagybetűs életben is zenei tehetségkutatással foglalkozott. Szólóban először mégiscsak 2007 végén keltett feltűnést. A többek között Lily Allen, Mark Ronson, David Byrne és a Beastie Boys kollaborációk mellett a philadelphiai hölgy büszke lehet arra is, hogy Björk és a Coldplay turnék résztvevője, illetve előzenekara lehetett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy angolai férfi a 70-es években Barceló de Carvalho néven profi atlétaként, Bonga Kvenda néven pedig lázító dalszövegeket író zenészként is aktív volt. Amikor az angolai és portugál hatóságok rájöttek, hogy a két alter ego ugyanazt a szemét rejti, elfogató parancsot adtak ki ellene, ezért Európában országról országra ingázva készítette lemezeit. Még évtizedekkel Angola függetlenségének 1975-ös kikiáltása után is tovább szerezte szociálisan érzékeny dalait, hiszen úgy látta, az igazságtalanságok nem szűntek meg. A 2011-es Kambuában a gazdagok és a szegények kutyáinak szembeállításán keresztül mutatott rá,

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2022-ben alapított WeWe kollektíva az alternatív kísérleti hip-hop, a lo-fi, a garage és a house határain egyensúlyozik. Élmény és értékteremtő szándékkal. A zenei művészeti társulat rapperekből, énekesekből, DJ-kből, producerekből és vizuális kreatív alkotókból áll. Az alapító tagok közé tartozik Halász Kolos, azaz Koli, aki szerint angolul rappelni olyan, mintha ruhában szövegelne, magyarul pedig olyan, mintha ugyanezt mesztelenül tenné. A kollektíva Babel című 2023-as bemutatkozó albumán angol és magyar nyelvű számok váltják egymást, feladva ezzel a leckét az öltöztető kollégáknak.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
1: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
2: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
2: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
3: One, two, three, ho!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Zene, horog, fesztivál hangulat. Hiperkorma, Intim Torna Illegál, Budai House Club, Sterbinski és még sokan mások. Szeptember 24-25-26. Ócsai Öregfalu Kulturális Fesztivál. Infók ócsamifász.hu.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Még pályázhatnak az intézmények a Zöld Óvoda címre. 6 éves kislány az új női csúcstartó Rubik kocka kirakásban főleg nyugatra ígérnek esőt volna. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember végéig lehet pályázni a Zöld Óvoda címre. A program olyan intézmények szakmai munkáját ismeri el, amelyek a fenntarthatóságot mindennapi életük részévé teszik, és ahol játékosan, élményszerűen tanulják meg a gyerekek, miért fontos vigyázni a környezetre. A Zöld Óvoda minősítés 2006-ban indult útjára, és már több mint 1300 intézmény tagja a hálózatnak. Akár már idén munkaszüneti nap lehetne december 24-e. A parlamentnek Tiszás képviselők nyújtottak be erről javaslatot. Az előterjesztés szerint a boltok december 24-én zárva tartanának a szokásos kivételekkel. A vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, a virág és édességüzletek például kinyithatnának. Ragadt torkon a rákot, ez a címe annak a kampánynak, amelynek keretében a héten szombatig ingyenes fejnyaki daganatszűrést, illetve szájüregi vizsgálatokat tartanak az ország több kórházában. A korai felismerés életmentő lehet, mondta rádiónknak Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem fülorgégészeti és fejnyaksebészeti klinikájának egyetemi docense.
8: Azok a tünetek, mint rekedtség, torokfájdalom, nyaki duzzanat, nem gyógyuló seb a szájban, állhatnak egy fejnyaki rák hátterében. 3 hétnél tovább, hogyha ezek fennállnak, akkor fel kell keresni egy fülorgégész szakorvost. Jelenleg az országban ezen a héten 16 fülorgégészeti osztályon várunk jelentkezőket. Elsősorban olyanokat várunk, akik dohányosak, akik a alkoholfogyasztással jelentős, illetőleg azok, akiknek az életében a szexuális partner száma az 5 vagy annál több volt.
7: Csoki tolvajt keres a rendőrség. Egy férfi augusztus elején 160 tábla csokoládét lopott el egy fóti élelmiszerboltból, telepakolta a kosarát, majd fizetés nélkül távozott. A zsákmány értéke több mint 200 ezer forint. A rendőrség azóta azonosította a 49 éves férfit és körözést adott ki ellene. 6 éves kínai kislány állított fel új női világcsúcsot a Rubik kocka kirakásában. A gyerek naponta 2-3 órát gyakorol. Egy versenyen 5 kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat, észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
9: Sírálj!

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Kitalált Viki erre egy bérleti konstrukciót, hogy tulajdonképpen mi bérbe adjuk az Átrium Színház termét, tehát ezzel egy csomó minden lekerül a mi vállunkról, akár a közönségszervezés, tehát akár az, hogy a programokat keresni kelljen, mert pontosan tudtuk, hogy ki lesz az az 5-6 rezidens alkotócsapat, akik ott folyamatosan játszani fognak.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, a Tandem Színházi Alternatívák ma esti műsorának vendégei Szakács Zsuzsi és Nádasdy Szandra. Mindketten évek óta a független színházi élet fontos háttéremberei. Szakács Zsuzsi a Füge és a Jurányi munkatársa, ahol rengetegféle feladatot végez. A rendező asszisztensek egyik legfontosabb támasza, próbatermek beosztásáért felel és néhány előadás előtt az ő hangja szól a nézőkhöz. Nádasdy Szandra évekig a Forte produkciós vezetője volt, korábban pedig rendezőasszisztensként dolgozott. Két éve mindketten az Átriumban folytatták a munkát Kulcsár Viktória mellett, aki a Kultúrbrigád távozása után vette át az intézmény vezetését. Most pedig már ők ketten vezetik tovább az Átriumot, a létrehozott Kupola Kulturális Egyesület segítségével. Ma arról beszélgettünk, hogy hogyan lett két a színház működését belülről ismerő szakemberből intézmény vezető, és mit jelent ma egy független színházat működtetni. Sziasztok!
3: Szia!
2: Mindent jól mondtam?
3: Igen.
1: Igen, én Szandit még kiegészíteném azzal, hogy ő a Múszínházban is évekig dolgozott, igen, és azért az is a független területnek egy jelentős csatahajója.
2: Elmondtam, hogy ugye Viki vezette, vagy vezetése, irányítása alatt az elmúlt két évben az Átrium a helyére került, vagy kivirágzott, és aztán ti kaptátok meg ezt a feladatot tőle. Milyen érzések kavarogtak bennetek, amikor megkaptátok ezt a kitüntető címet, vagy szerepet?
3: Igazából mi már így lettünk felkérve, hogy az Átriumban dolgozzunk, hogy majd idővel, amikor már így kinevelt minket, vagy kitanított minket Viki, átvegyük majd a vezetést. Tehát mi így mondtunk igent erre a feladatra.
2: Az van a fejedben, hogy még van időm.
3: Persze, meg hogy nem mi felelünk érte.
2: Igen.
3: Tehát akkor mindig az volt, hogy jó, de akkor gyorsan meg felhívom Vikit. Igen, ez most már nincs, de közben van, mert hála Istennek ott van mellettünk, hogyha bármi probléma van, akkor hívhatjuk bármikor. De igen, talán a legfontosabb dolog most, hogy azt a felelősséget, amit ez a vezetés jelent, azt most megtanuljuk.
2: De a felelősség mellett van valami nagyfokú biztonság is, nem? Az ember élete az mindig olyan bizonytalan, változó, tehát az, hogy most láttatok legalább két évre előre, és tudtátok, hogy akkor ezt megkapjátok, akkor az még feltételez néhány évet, abban van valamiféle biztonság, nem?
1: Kitalált Viki erre egy bérleti konstrukciót, hogy tulajdonképpen mi bérbe adjuk az Átrium Színház termét, tehát ezzel egy csomó minden lekerül a mi vállunkról, akár a közönségszervezés, tehát akár az, hogy a programokat keresni kelljen, mert pontosan tudtuk, hogy ki lesz az az 5-6 rezidens alkotócsapat, akik ott folyamatosan játszani fognak. Na nekem ez például biztonságot jelentett, hogy tudtam, hogy ez az 5-6 csapat, ez minden hónapban meg fogja tölteni játszásra szánt napokat, csak azt ugye nem tudtuk még, amikor igent mondtunk rá, hogy ez anyagilag hogy fog kijönni, vagy hogy mik azok a váratlan felmerülő költségek, amikkel adott esetben nem tudunk számolni már a nulladik ponton, pedig Viki nagyon alaposan átgondolta, kitalálta, nem tudom, de hát azért nyilván, ahol vannak szekrények, ott csontvázak is vannak, és azért itt is hullottak ki rendesen a csontvázak, szóval nekem valahogy nem a biztonság volt az első, ami eszembe jutott erről, hanem az, hogy ez egy kihívás, ez egy iszonyú nagy kihívás és egy szintlépés ahhoz képest, amit így eddig valaha is csináltam. Nagyon örülnék neki, hogyha mondjuk már egy fél év múlva lenne ez a beszélgetés, amikor el tudnám mondani, hogy hú, hát az eleje az húzós volt, de kisimult minden.
3: Én is azt érzem, hogy még vannak azok a pontok, amikor így pipálok. Tehát, hogy oké, ez megvan, ez a szerződés megvan, ez is megtörtént szeptember 1-jel, ez még hátra van, ez nem. Ez az elsődleges, tehát, hogy most még a feladatokat látom egymás alatt, amit még meg kell csinálni. Az nagyon sokat segített, hogy az elmúlt 2 évben a napi rutint, azt már megkaptuk, tehát tudjuk, hogy hogy indul egy évadkezdés, tudjuk, hogy milyen lesz, amikor újra jön a néző, a jegyszedő, a jegypénztáros, a csapatok újra jönnek hozzánk, tehát hogy ez a része már bejáratódott az elmúlt 2 évben, így én inkább most, amit Zsuzsi is rámondott, az Úristen, mi az, amit nem csináltunk még meg résznél tartunk, de az inkább a háttér dolgokkal kapcsolatos, ugye? Ugye ez az üzemeltetői váltással kapcsolatban.
1: Nekem most még az jutott eszembe, hogy az is nagy biztonság, hogy ismerjük az embereket már, ugye, akikkel dolgozni fogunk. Tehát ez nem egy olyan, mint amikor az ember egy új munkahelyre megy, hogy nem tudja, kik fogják körülvenni, hanem pontosan tudjuk, hogy kik lesznek azok a kollégák, munkatársak, akikkel találkozni fogunk, akikkel szerintem jó viszonyt alakítottunk ki az elmúlt 2 évben. És Viki tényleg olyan jó mentorként ilyen fokozatosan mindig hátrébb és hátrébb lépett. Szerintem nem túlzás azt mondani, hogy már az előző évadot is tulajdonképpen így mi ketten kormányoztuk a hajót. Ha valami bődületes nagy probléma volt, akkor viszont rohantunk a Vikihez, hogy Úristen, ilyenkor mit kell? És akkor segített.
2: Lehet, hogy ezt nagyon korai megkérdezni, de azért megkérdezem, hogy az a tervetek, hogy a Viki által létrehozott struktúrát és víziót viszitek tovább, vagy egy kicsit alakítjátok így saját magatok ízlésére az Átriumot?
3: Abszolút tudok azzal azonosulni, tehát nyilván ezért is mondtam igent erre a feladatra, ami a Viki víziója volt, illetve ez a közösen a csapatokkal, hiszen ez csak így együtt lehetett, hiszen a Viki sem tudta volna ezek nélkül a csapatok nélkül, és ezeknek a csapatoknak is szüksége volt Vikire. Ami ilyen mozgástér, vagy amit szeretnénk, és nyilván ez egy hosszabb távú dolog, hogy akár koprodukciók, majd később saját előadások is megszülethessenek. Tehát, hogy a befogadott előadások mellett legyen egy kicsit olyan, ami már mi vagyunk, mint Átrium.
2: Ez már ebben az évadban is tetten érhető lesz, vagy ez egy nem, jövőbeli?
1: Ezt így fogalmaztuk meg magunknak, bocs, hogy magamhoz ragadom a szót, hogy vannak rövid, közép és hosszú távú céljaink, és a rövid távú az az, hogy kijöjjünk nullára, tehát hogy magát ezt az üzemeltetést, ami egyébként vémor nehezebb feladat, mint ahogy így elsőre hangzik, ezt így le tudjuk hozni. A középtávú célunk az, hogy egyre több koprodukcióba tudjunk beszállni, de ugye ennek is anyagi feltételei vannak, tehát hogy nekünk azt kell ügyesen csinálni, hogy tudjunk félretenni, amivel aztán be tudunk szállni produkciókba, és igen, koprodukciós partnerként, hanem mondjuk úgy is, hogy meghívunk előadásokat, és akkor az már valóban a mi ízlésünket fogja tükrözni. És a hosszú távú pedig az, hogy valóban saját produkciók is létrejöhessenek.
3: Az új bemutató egy Füge Orlai koprodukció, az Aliz című előadás.
1: Aminek, amikor ez a műsor hallható, akkor már megvolt a premiere, reméljük nagy sikerrel.
2: Hogy oszlanak meg a feladatok kettőtök között? Tehát 2 év, amikor Viki kiválasztott titeket, akkor gondolom azt is szem előtt tartotta, hogy egyikötöknek ez az erőssége, másikotoknak az, de hogy együtt is tudjatok dolgozni, szóval, hogyha ezt feltérképeznétek nekem.
3: Én alapvetően az adminisztratív feladatokkal foglalkozom, tehát szerződések, pénzügyek, számlák.
1: Jegyrendszer, jegypénztár.
3: Igen.
2: Tehát te vagy a számok.
3: Igen, bölcsész diplomával a számok embere vagyok. Igen.
1: Igen, én pedig az operatív feladatokért felelek.
2: Tehát te vagy az, aki rohangászol egész nap a házon belül.
1: A Szandra is rohangászik egész igen? nap a házon belül, igen. Elég pici stáb vagyunk, őszintén szólva, szóval...
2: Szóval több mindent csináltok, mint szigorúan véve a számok, illetve
1: abszolút,
2: az operatív.
1: Abszolút.
3: Igen, én a Zsuzsi munkáját úgy tudnám megfogalmazni, hogy ő az, aki mindent tud, hogy mikor mi történik a házban. Tehát ő egyeztet mindenkivel, akár hogyha egy szerelő jön, akár egy csapat jön, mikor érkezik a díszlet, mikor lehet ide bemenni, oda bemenni. Tehát, hogy ő az, aki mindent tud azzal kapcsolatban, mi történik a házban. És a mi kettősünk kapcsán pedig az a fontos, hogy mi régóta ismerjük egymást. Tehát, hogy ilyen szempontból nem volt annyira ijesztő, vagy nem volt annyira nehéz nekünk elkezdeni együtt dolgozni, mivel mi már évek óta ismerjük egymást.
1: Igen. Nekem a feladatkörnek egy része a Jurányiból azért ismerős volt, ez az üzemeltetés rész az, ami így, hogy az ember a saját bőrén tapasztalja, így azért egy elhúzósabb. Ugye az Átrium az egy 90 éves épület, ami egy műemlék, ez mind csodálatos, de ami el tud romlani, az elromlik, és tényleg minden, szerintem nem túlzás azt mondani, hogy minden héten van valami, ami kigyullad, nem gyullad ki, elázik, folyik, csöpög, le kell cserélni, nem szól, nagyon hangosan szól, ki lehet nyitni, nem lehet kinyitni, tehát hogy minden és az ellenkezője az megtörténik. Most a szeptember például egy jó kis beázással kezdtük, mert az Átrium épülete fölött társasház van egyébként, ami szintén műemlék, és ott valami csőtörés miatt az aulának a mennyezetéből tulajdonképpen folyt a víz. És akkor erre jöttünk vissza így a nyári szünetből, hogy vödröket cserélgettünk a csepegő mennyezet alatt, de hát aztán, és akkor például a közös képviselővel ilyenkor én veszem fel a kapcsolatot, és egyeztetek, hogy akkor itt ezt meg kellene nézni, hogy mi a hiba forrása, ezt el kell hárítani, aztán ezt kezelni kell, mert hamarosan érkeznek a nézők, és nem szeretnénk, hogyha egy nagy beázás foltot látnának a mennyezeten.
2: Említettétek, hogy műemlék, ez csak azért fontos, mert ez eredetileg egy mozi, aminek sajátos adottságai vannak, nem feltétlen a legjobb adottságai, hogyha a színházról beszélünk. Van ebben bármi lehetőség, hogy egy kicsit alakítsátok a színház kedvére a dolgokat?
1: Én itt megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem a csodálatos műszakunknak, hogy rengeteget dolgoznak azon, hogy ezeket az adottságokat, úgymond, mégiscsak így a színház javára formálják, és el is mondom őket név szerint, mert a Kormosói Robi, az Újvári Zsolt és a Szabó M. Viktor, akit dokinak szólítunk, ők rengeteget melóznak azon, hogy mind hangzásilag, mind fényileg fejlesszék és úgy alakítsák ezt a rendelkezésre álló technikai garnitúrát, hogy minél jobb legyen.
2: Olyan jó, hogy kiemelted az úgynevezett láthatatlan szereplőit a színháznak, akik ugyanolyan fontosak, mint az a néhány ember, akit ünneplünk estéről estére. Hát mondjuk úgy, hogy egy bemutató, mert akkor ott ki szokott jönni még néhány ember, nem tudom, a dramaturg, meg a rendező, meg még egy páran jelmeztervező. Ti is ebből jöttök, és mondtátok is, mielőtt bekapcsoltuk ugye a mikrofonokat, hogy ez azért még nem a legkomfortosabb dolog számotokra, hogy a hangja, vagy az arca legyetek ennek az intézménynek.
3: Ez abszolút így van. Igen, én nagyon megszoktam, hogy valahogy én ezt tanultam meg, hogy akkor dolgozom jól, ha nem látszik, hogy dolgozom, mert ugye az azt jelenti, hogy minden rendben van, tehát nem volt fennakadás az egyeztetésben, tehát amikor mondjuk produkciós vezető voltam is, hogy nem volt probléma az egyeztetésben, ott volt a technikus, meg volt a beépítés, tehát hogyha minden flottul lement, az azt jelentett, hogy én jól dolgozok, de ugye az azt is jelentett, hogy éppen ezért ezt így nem lehetett látni, hogy mi volt ez, ami előkészület, és én így ezt szoktam meg, tehát nekem ez...
2: Ez a komfortos?
3: Igen.
1: Igen.
3: De ez nagyon, tehát az nagyon.
1: Benne még bennem maradt, hogy a Lukit nem mondtam, a karbantartónkat, Lukács Józsefet, aki egyébként szintén rengeteget dolgozik a nézők és az előadók kényelméért, a nézők kényelméért szó szerint is, mert például, hogyha egy szék, ami ugye szintén a mozira lett kialakítva, tehát hogy tök nem színházhoz való a nézőterünk, mert olyan dőlésszögben vannak a székek, hogy a mozivásznat kényelmes nézni belőle, és nem feltétlenül a színpadot, és akkor, hogyha egy-egy ilyen szék meghibásodik, akkor azt Luki jön és javítja, cseréli, nem tudom, de még visszacsatolva a kérdésedhez, ebben például, csak ez is igazából forrás függő, hogy a székeket például nagyon szeretnénk majd újra kárpitoztatni, meg ezt a szivacs réteget, ami benne van, ezt így kicserélni, hogy minél kényelmesebben ülhessenek az esténként hozzánk látogató vendégek.
3: Igen, tehát hosszú távon van egy olyan, ami művészetileg cél, és van egy olyan, ami épület szempontjából vannak ilyen célok, hogy hogyan lehetne felújítani, vagy
1: igen, nézőbarátabbá tenni. Igen, és nyilván az lenne a legjobb, hogy ezek mehetnének párhuzamosan, de sajnos korlátozottak a lehetőségeink, de igyekszünk mindent megtenni. Most bocsánat, csak azért nevetek, mert ha az ember így kitalálja, hogy oké, akkor a következő 5 évben ez és ez ebből és ebből a forrásból így fog megvalósulni, akkor történik egy olyan akár beázás, akár egy olyan hangfal, amit muszáj pótolni, és igazából iszonyú költséges, tehát hogy így lehet tervezni, aztán attól el lehet térni.
2: És hogy álltok a kompromisszum kötéssel?
1: Én rá vagyok kényszerülve. Szóval hogy nagyon sokszor nincs vesztes, tehát, hogy tényleg olyasmi romlik el, ami nélkül nem tud lemenni előadás, akkor ott nincs kérdés.
2: Ha azt mondom, hogy Átrium néhány évvel ezelőttig, mondjuk nem tudom, 10-15 évvel ezelőttig a budai oldal az ilyen nem létező történet volt. A Karinthy Színház volt az egyetlen, amelyik igen. A budai oldal, és akkor mindenki azt gondolta, hogy ez egy UFO, tehát hogy mindenki Pestre jár színházba. Ez már azért nagyon megváltozott. És az Átrium kiemelt helyet foglal el sok színházba járó szívében. Ti hogy írnátok le az Átriumot, hogy ez mit jelent a kultúrafogyasztóknak?
1: Szerintem nagyon más volt a hely, tehát ez attól függ, hogy éppen ki volt az üzemeltető, mert szerintem a Magács Laci is mást képviselt, a Kultúrbrigád is mást képviselt, és szerintem mi is egy kicsit mást képviselünk. Ugye eleve az épület annyira, tehát ahogy belép oda az ember, és minden tükörből van, és az egész tágas, és olyan, tényleg olyan budai az egész. Van egy ilyen hangulata, az biztos. Én nagyon remélem, hogy minőségi kultúrát jelent az emberek fejében az Átrium, és most ez vonatkozik visszamenőleg is. Sokan még most is úgy jönnek be, hogy nem úgy volt, hogy bezárt az Átrium. Nem zárt be, csak üzemeltetőt váltott igazán, tehát sokan még kultúrbrigádos előadásokat keresnek nálunk. De olyan is volt, aki a Ben mozis jegyével jött be, hogy akkor ő moziba jött, és mondtuk, hogy ezzel egy olyan 20
2: ez
1: évvel
2: teltetszett volt.
1: Késni.
2: Nem a Ben.
1: Igen. Igen, igen. Hát csak neki az volt, hogy van egy mozi jegye, aztán bejött a moziba. Szóval hogy nincs ez meg szerintem a fejekben még, hogy most pontosan mi is itt a tényállás üzemeltetésileg.
3: Szerintem nagyon sokban függ attól, hogy éppen ki játszik ott. Tehát, hogy a néző nagyon sokszor társulatra jön, tehát nem feltétlenül helyhez kötött, hogy ő Átriumba szeret járni. Nyilván van ilyen is, aki ott látott már egy vagy két jó előadást, akár a Jurányiba, és akkor oda visszamegy, és automatikusan megnézi a műsorát, hogy az ő ízlésének megfelel. De alapvetően, főleg egy befogadó színháznál, a jelen esetünkben, ott főleg társulatra jönnek. A Pintér Béla előadás, főleg Pintér Béla rajongók nézik, Duma Színház műsorait, főleg a Duma Színház, vagy a stand napot kedvelők, vagy éppen az előadásaikat szeretők nézik, tehát hogy nálunk, vagy én még nagyon nehezen érzékelem azt, hogy pontosan kik járnak, van az a közeg, és vannak azok az emberek, akik el is mondják, hogy ők itt laknak, szembe laknak, közel van, vagy elmondják, hogy ide jártak moziba, és vissza akartak jönni, és 5 éve is ide járnak, tehát hogy vannak olyan emberek, akik szeretnek idejönni, és bármi van, akkor megnézik, hogy milyen műsoruk van, de alapvetően szerintem főleg a társulatok törzs közönségei jönnek el.
2: Egy rövid szünetet tartunk, aztán folytatódik a Tandem itt a Rádió Cafén.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
2: Diabetes, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
3: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez a Tandem Színházi Alternatívák a Rádió Cafén. Szakács Zsuzsival és Nádasdy Szandrával beszélgetek. Ők vették át a Fügétől az Átrium vezetését Kupola Kulturális Egyesület néven. Mi a különbség a között, hogy ez egy Füge produkció, vagy egy Kupola produkció, ezt meg tudnátok fogalmazni?
2: Hát Kupola produkcióról még így önállóan nem beszélhetünk. Uh-huh. Ez főleg egy ilyen adminisztratív változás, hogy innentől a Kupola felelőssége minden, ami ott történik. Nekünk még nincsenek saját előadásaink, szerintem ez a legnagyobb különbség a Füge és a Kupola között. Fügének nagyon ilyen szerteágazó a tevékenységi köre, ugye ő is ernyőszervezetként is működik, produkciós irodaként is működik, illetve befogadó helyként is működik, ugye a Jurányiban. Ők nagyon szerteágazó feladatokat látnak el. Mi a Kupolával egyelőre azt a célt tűztük ki, igen, hogy az Átriumot jól működtessük.
1: És egyfajta folytonosságot biztosítsatok,
2: abszolút,
1: nem?
2: Abszolút.
1: Végül is akkor erről van szó.
2: Pontosan.
1: Ugye arról volt már szó, hogy néhány meghatározó társulat bérli tőletek a helyet, és hogy nehéz így vezetni egy házat, hogy ennyiféle alkotói stílus, ennyiféle akarat az, ami érvényesül, vagy tényleg úgy kezelitek ezt, mint egy bérbeadó?
2: Szerintem nem tudjuk csak bérbeadóként kezelni, mert azért személyes ismerettségeink vannak minden irányba, szóval szerintem egyel puhábban kezeljük annál, mint sem, hogy

0: mint marketing, de dolgozni velük abszolút nem nehéz. Szerintem nem is tudnánk csak bérbeadóként kezelni ezt a helyzetet, vagy úgy létezni ebben, mivel mind a ketten olyanok vagyunk, hogyha meglátunk egy problémát, akkor rohanunk, és még ha nem is nekünk kéne megcsinálni, akkor elmondjuk, hogy hogy kéne megcsinálni, ami nem feltétlenül jó, de sajnos így van. Meg én nem is szeretném ezt bérbeadóként, vagy egy olyan viszonyrendszerben kezelni ezt, mert szeretném, hogyha ők is otthon éreznék magukat, és úgy jöjjenek be, hogy jó ott lenni nekik, és akkor fognak ők is ott szeretni lenni, szerintem.
1: Igen, tehát az cél, hogy mindenki a magáinak érezze, aki alkotóként ott előfordul, mert úgy érdemes, szerintem is. Egy ilyen damil van, amire fel tudjuk fűzni a gyöngyöknek a 90%-át, hogy kortárs magyar alkotók szövegei jelennek meg a színpadon. Azt hiszem egyedül a színház csináló a kivétel, de azt is a Bíró Bence azért megdolgozta rendesen, szóval mondhatjuk félig. Félig kortásnak.
2: Akkor tulajdonképp a korábbi kérdésemet is megválaszoltad, hogy az átrium az mit jelent ma.
1: Nem tudom, hogy egy másoknak ezt jelenti-e, de igen, nekünk van egy ilyen törekvés, hogy élő.
2: Tehát van egy tudatos arculatépítés, és akkor itt ez a kortárs magyar.
1: Igen, tudatos, de nem kizárólagos, ezt így gyorsan ki is húznám.
2: Hogy érted, hogy nem kizárólagos? Korán.
1: Tehát, hogy nem tudom, hogyha arcul csap minket egy olyan megkeresés, hogy egy kortárs román drámát vinne valaki színpadra, akkor nem fogjuk azt mondani, hogy hát ez nem magyar, úgyhogy nem jöhet. Így gondolom a nem kizárólagosat, tehát hogy nem kizárólag kortárs magyar drámaírók művei, de ez a fő vonal, ami Pintér Bélával elég könnyű dolgunk van, hiszen ő egy kortárs magyar alkotó, és a műsorunknak egy jelentős részét egyébként ők viszik a hátukon.
2: Ha az elmúlt 2 évet így összegzitek a fejetekben, akkor mit tanultatok arról, hogy mi kell ahhoz, hogy működjön egy független színházi intézmény ma Magyarországon?
1: Türelem. Úgy az ember mindig azonnal akarja a megoldást is, a fejlesztést is, nem tudom, de ez sajnos nem így működik, szóval nem, nincs minden azonnal, szóval a türelem az szerintem egy ilyen elengedhetetlen skill. Én ebben még fejlődésre szorulok. A kommunikáció fontossága, tudom, hogy ezek ilyen iszonyat közhelyek, amiket mondok, de hát ez van. Ha jól működik a kommunikáció egy szervezeten belül, illetve a partnerekkel, akkor minden probléma könnyebben orvosolható.
0: Igen, meg egy ilyen közös gondolkodás szerintem fontos, hogy mindannyiunknak hasonló célja legyen, tudjuk egymást segíteni.
1: Függetlenben azért mindig az volt, hogy így szorosra kellett húzni a nadrágszíjat, és tudom, hogyha én valakinek azt mondom, hogy azt elrontottad azt a táblázatot, ne dobd ki a papírt, a hátulja még jó lesz jegyzett papírnak, akkor nem fogja azt gondolni, hogy teljesen álmebeteg vagyok, hanem érteni fogja, hogy azért, mert valóban ezt még újra fel lehet használni, akkor ne dobjunk ki olyat, amit még újra fel lehet használni.
2: Az, hogy Viki felépítette azt a rendszert, ami működőképesnek bizonyult az elmúlt 2 évben, az feltételezi azt, hogy akkor is, hogyha nem kaptok egyébként titeket megillető támogatást, akkor is ez egy működőképes konstrukció. Ez az alaptézis nálatok is?
1: Igen, és egyébként, bocsánat, ez is nagy különbség a Fügel meg a Kupola között, hogy a Bola azért egyel piaci szemléletű ilyen szempontból.
2: Milyen értelemben?
1: Hogy nekünk sajnos nincs lehetőségünk most még arra, például, hogy pedig szerintem mind a ketten ugyanannyira fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, vagy a fiatal alkotók támogatását. Nyilván örömmel tennénk ezt, hogyha lenne rá lehetőségünk, de most még nincs, ezért nekünk nagyon ki kell számolni, hogy fog kijönni a matek, és ezért kénytelenek vagyunk nagyon
2: biztosra menni.
1: Igen, meg az is tök nehéz, hogy az Átriumnak 350 fős a nézőtere, ami elég nagy. Olyan produkciók tudnak ott érvényesülni, akik estéről estére megtöltik azt a 350 férőhelyet, ami mondom, tényleg nem kevés. Szóval ez például ez egy olyan szempont, amit muszáj figyelembe vennünk.
2: Tehát akkor,
1: is, ha nem
2: akkor vagy húzónév legyen, vagy egy olyan produkció, amelyik már máshol bizonyított.
0: Azért voltak olyan helyzetek, hogy jött hozzánk olyan csapat egy-egy vendégelőadásra, akik még nem voltak máshol azzal a produkcióval, tehát nem tudhattuk, hogy megtölti-e a nézőteret, vagy sem. Ezt beszéltük még régebben Vikivel is, hogy valahogy az Átrium pont ezen a nagy nézőterével a független

0: befogadó helyek között valahol a vége. Tehát, hogy vannak a pici helyek, akik kevés néző előtt, ott lehet kísérletezni, a fiatalok kipróbálhatnak több mindent. És mi valahol a vége vagyunk, akiknek már van egy törzs közönsége, és valóban meg tudnak tölteni 350 fős nézőteret napról napra, vagy hétről hétre, vagy hónapról hónapra. Ezt igazából jelenleg nagyon kevés társulat tudja megcsinálni, ezért is van az a néhány rezidens csapat, aki ott van nálunk, akik így is rengeteg melót és munkát beletesznek abba, hogy ez megtörténhessen.
1: Én annyiban módosítanám, hogy nem is a piaci, vagy ez ilyen nagyon rossz ízű szó, hogy piaci szemlélet, produceri szemlélettel életre hívott előadások. Pedig olyan jó lenne így elsunnyogni, de muszáj kimondani, hogy ez a helyzet, hogy igen, oda kell figyelnünk erre.
2: De szerintem ezt fel lehet vállalni, tehát ezt lehet, hát nem is, ha nem is büszkén, de hogy határozottan ki lehet mondani, hogy ez a realitás, ez így működik, ez így fenntartható, különben nem.
1: Valóban ez a realitás, de ennek ellenére olyan rossz ezt. Vagy hogy nyilván szerintem sokkal szélesebb az a skála, akiket mi szívesen látnánk ott, de igen, vannak ilyen tényezők, amik megkötik a kezünket.
2: Kik járnak hozzátok? Milyen az átrium néző?
1: Ez is estéről estére változik, mert attól függően, hogy milyen előadás néző van. De ez még olyannyira, hogy akár a Duma Színház előadásain is, szerintem, ha ügyeltünk annyi Duma előadást, hogy így, ha bemennénk, és nem tudnánk, milyen előadás van, szerintem a közönségből akkor is meg tudnánk mondani, hogy á, ők Bödöcs Tibire jöttek, ú, ők a KAP közönsége. Tehát, hogy annyira másak az emberek, hogy szerintem ez már a rezgésből lejön, amikor az ember, vagy ahogy nézi, hogy a bisztróban sorba állnak, vagy hogy a ruhatárat hogy használják. Tehát ilyen teljesen jelentéktelennek tűnő mozzanatokból le lehet ezt szűrni. Hát nekem az nagy szívfájdalmam, hogy szerintem írtó drágák a jegyek, de ezt így mindenhol elmondható, szóval ebben nem mi vagyunk kirívóak, és hát nyilván ez is egy olyan dolog, hogy aki megengedheti magának. Van, aki többször megengedheti, ők gyakrabban visszajönnek, de én olyat is láttam már, amikor így nyilvánvaló volt, hogy valami évfordulós ajándék, hogy akkor ők most eljöttek oda, vagy nem tudom, szóval
0: vegyes. Alapvetően sokan visszajáró vendégek, tehát, hogy főleg mondjuk Bélánál ott van olyan, aki elmondja, hogy már ez a 8. előadás, vagy ezt az előadást 6. látja. Ugye nagyon sokat ügyelünk előadásokat is estéről estére, úgyhogy találkozom velük, vagy akár a jegypénztár kapcsán is. Csapatok nézői között, vagy testvérek nézői között van valamennyi, de minimális átjárás. Tehát, hogy érdeklődnek, nagyon sokat érdeklődnek, hogy ez az előadás mi, vagy mit érdemes megnézni, de inkább célzottan jönnek arra a színészre, arra a társulatra. Tehát szerintem egy befogadóhelynek nagyon nehéz, és tehát sokkal nehezebb kiépíteni egy törzsközönséget, mint egy állandó társulattal rendelkező kőszínháznak. Ugye nyilván a műfaji sokszínűség miatt is, és ez szerintem egy 10-20-30 éve működő befogadóhelynél is nehéz, úgyhogy mi a 2 évünkkel még azt mondom, hogy ennek az útnak az elején vagyunk, hogy megismerjük, hogy kik lesznek, és kik jelenleg, és kik lesznek a mi nézőink.
1: Abszolút, de én nagyon bízom benne, hogy idővel lesz majd átjárás, vagy hogyha ez ültetődik el a fejekbe, hogy ha bemegyek az átriumba, akkor egy jó előadást fogok látni, akár melyikre is ülök be, akkor én bízom benne, hogy előbb-utóbb esélyt adnak más társulatoknak is, tehát nem csak aminek egyébként ők rajongói, hanem lesz mozgás.
2: Meséljetek a 2026-27-es évadról, mi várható?
1: 4 bemutatónk lesz, így szeptemberben rögtön 2. Szeptember 8-án az Alíz enged szépen, hogy megegyelek című előadás kerül bemutatásra. A szereplői pedig egy, gyorsan elmondom azt is, a Pető Kata, Hernádi Judit, Rohanyi Barna és Gergye Krisztián, aki egyébként rendezi is az előadást, és a Kata önélet rajzi motívumai vannak így összemosva az Alíz történettel.
2: És akik látták a MILF-et, némiképp van átfedés.
1: Abszolút. Tulajdonképpen úgy indult ez, hogy annak a folytatása.
2: De nem teljesen, ezt Petőkat aztán cáfolta.
1: Á, szuper. Így indult, én is azt mondtam.
2: Igen, igen, jól mondtad.
1: Igen. Aztán még szeptemberben Pintér Béla és társulata új előadása is debütál, Flashback címmel. Én erről még nagyon keveset tudok, de tudatosan így próbálok így úgy elmenni majd.
0: Igen, általában mi is a bemutatón látjuk ezeket az előadásokat, tehát hogy nem.
2: És van lehetőségetek végigülni átolzéig egy előadást egyébként?
1: Hát, hogyha egyikünk dolgozik, a másikunk tud a színházba menni. Úgyhogy így szoktuk beosztani, hogy a főpróbát az egyikünk, a bemutatót a másikunk, és akkor mind a ketten meg tudjuk nézni. Egyébként tavaly is úgy indultunk, hogy becsúszott azért még egy plusz együttműködés, úgyhogy...
2: Hát igen, általában már így a tavaszt nehéz látni,
1: igen,
2: nem?
1: A tavasz
2: így
1: nem olyan
2: szeptember
1: könnyű,
2: környékén.
1: Abszolút. Illetve, hát végül is az is egy bemutató, bár nem a mi, tehát nem nálunk lesz repertoáron, de a Gönczi Dorkáék az improvizuál produkcióval a Hálótársas című előadást Ábel Anita és Mészáros Máté kettősét, tehát annak ott lesz így a bemutatója.
2: De ez egy vadonatúj előadás, a Hálótársas? Mert ugye volt a Válótársas.
1: Volt Válótársas, volt házastársas, munkatársas is volt.
2: És most ez új. Az új. A Hálótársas.
1: Talán igen.
0: Október.
1: Bocsi, Dorka. Na pedig erre a kérdésre egyébként pont készülhettünk volna. Tényleg az van, hogy annyira az évadkezdésben vagyunk, hogy így a holnapot látom én.
2: A végére adjok egy ilyen kicsit nehezen megválaszolható kérdést, de azért bízom bennetek. Ugye beszéltünk arról, hogy sokan azt hiszik, hogy bezár, vagy hogy nem lesz többé Átrium, és itt valójában az üzemeltetők változásáról van szó, de azért rezgett a léc, tehát volt pár olyan alkalom, amikor akár ez is megtörténhetett volna. Miért fontos az, hogy egy Átrium ne zárjon be, és létezzen, és folytatódjon a története?
1: Szerintem azért, mert mindenképpen színesíti a palettát. Tehát, hogy kár lenne veszni, hagyni egy olyan helyet, tehát már magát az épületet is szerintem, de azt, hogy nem olyan nagy ez a tér, mondjuk, mint az újpesti rendezvénytér, de nem is akkora, mint a Jurányi vagy a Mú, vagy nem tudom, tehát pont így közép vonalon mozog, és nagyon jó helyen van, nagyon könnyen elérhető, és szerintem tényleg kár lenne nem megtölteni, és úgy, hogy van is mivel megtölteni, tényleg kár lenne érte.
0: Illetve az elmúlt 90 éve miatt, tehát, hogy mindig volt egy ilyen nagyon fontos szerepe, tehát moziként is, közösségeket összehozni, embereket összehozni, a kultúrát valamilyen módon közvetíteni, akár film, akár színház, és egy olyan kerületben, és egy olyan helyen, ahol korábban ugye nagyon kevés ilyen lehetőség volt, és most hála Istennek nagyon sok, hiszen a Jurányi, a Marcibányi tér, és még lehetne sorolni.
1: A Dante, igen. A Dugattyúsban is van előadás, a színkör, szóval tényleg nagyon, igen, virágzó kulturális élete van a második kerületnek.
2: Hát igen. Köszönöm mindkettőtöknek, hogy ezeket elmondtátok, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok. Ugye ez volt az első nap, ahol bemutatkozhattatok olyan szerepben, amire 2 éve készültök. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttetek.
1: Mi is köszönjük a lehetőséget. Szépen.

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Reggae, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Megjelent Kis Judit Ágnes, József Attila díjas költő, író és pedagógus új regénye, a Csókolom tanárnő. A főszereplő pályáját 3 évtizeden át követjük iskoláról iskolára. Ez alatt feltárul előttünk az intézmény sajátos világa, a tanári pálya minden nehézsége és szépsége. Kis Judit Ágnes tanárregénye egyszerre szól az elmulasztott lehetőségeinkről és arról a szabadságról, amely fejben és szívben dől el. Csókolom tanárnő. A szerző október 4-én a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon dedikálja az új kötetet.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Új funkciója van a digitális állampolgárság programnak. A Black Friday akciókat ellenőrzik a fogyasztóvédők. Néhol eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A DAB-hoz csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásokból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebb információt kell újra megadni, nem kell ugyanazokat az igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. Teljes kapacitáson termelhet októbertől a MOL 100 halombattai finomítója. Az egyik üzemben nagy tűz volt tavaly ősszel, a helyreállítás 18 milliárd forintba került. Ebből egyebek mellett elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, megjavították a berendezéseket, új szivattyúkat telepítettek, és 8 kilométernyi csővezetéket cseréltek ki. A munkákkal végeztek, most előkészítik az újraindítást. Megkezdte a Black Friday akciók országos ellenőrzését a fogyasztóvédelem. A szakértők kiemelten figyelik, hogy a kereskedők betartják-e az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat. Tavaly ugyanis az üzletek csaknem negyedénél találtak hibát, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: A fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Ha árcsökkentést, akciót jelent be a vállalkozás, akkor megfelelően megfelelően tüntesse fel a korábbi árat is, az nem egy random kitalált ár, hanem az elmúlt 30 nap legalacsonyabb ára. Fel kell tüntetni ezt a korábbi árat és a mostani árat. És ha bármilyen reklámot közzétett, százalékos leértékelést kommunikál, akkor ezt a két ár közötti különbséget kell neki feltüntetni a fogyasztó számára. Megfelelő tájékoztatást kapjanak, az akció mértéke is megfelelő legyen, és ezért a hatóság évvégéig folyamatosan ellenőrzi ezeket.
6: Több mint 2100 programot kínál országszerte a Kutatók éjszakája. Pénteken és szombaton legalább 60 településen várják a látogatókat, amint egy 200 intézmény, egyetem, kutatóintézet egyebek mellett előadásokkal, látványos kísérletekkel, robotbemutatókkal készül. Holnap nyugat-észak-nyugat felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, délutántól eső, zápor, zivatar is kialakulhat, főleg nyugaton. A szelet élénk vagy erős lökések is kísérhetik, napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Kora reggelre általában 5-11 fokig süllyed a hőmérséklet. Délután 17-22 fok valószínű.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
8: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
8: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
8: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
4: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A műsort a hírekkel kezdjük a szokásos módon, eléggé ijesztő hírrel AI fronton, milyen meglepő, ilyen még sose volt, irónia off, ugyanis azt vették észre az OpenAI kutatói, és ami újdonság, hogy nyíltan beszélnek is róla, hogy a friss generációs modellekben azt vették észre, hogy az előző generációk, a régebbi algoritmusok olyan tanácsokat és figyelmeztetéseket adnak az újabb fejlesztéseknek, hogy hogyan és milyen módon tévesszék meg az embereket, akár a felhasználókat, akár pedig magukat, a szoftverfejlesztőket, az anyacégeket, azért, hogy őket minél inkább életben tartsák és minél inkább hasznosabbnak gondolják. Arról is beszélünk, hogy a Xiaomi olyan chipet alkotott, amivel lehetséges, hogy a közeljövőben Android alapú, de Windows játékokat is futtatni képes megoldásokkal találkozhatunk majd, a Meta természetesen újfent pereskedik a héten, ezúttal ő gyújtott be keresetet, és azért kardoskodik, hogy az a szabályozás, amit az Egyesült Királyságban készülnek bevezetni, sokkal, de sokkal enyhébb legyen számukra, és sokkal kisebb szankciókkal járjon. A műsor közepén arról beszélünk, megint AI, megint botrány, hogy milyen módon sértette meg a Suno, a világ legnagyobb zenei algoritmusa, a Fair Use Policy-t, ami arról szól, hogy hogyan használják fel a létező emberek által alkotott műveket. A műsor végén pedig egy vadonatúj prémium, abszolút prémium okosórát vettünk a kezünkbe és a kezünkre, ami nem más, mint a Huawei Watch GT 7 Pro, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de néhány naponta elém kerül egy-egy olyan hír ismételten, hogy mesterséges intelligencia piacról, hogy ez az AI ilyen korlátokat lépett át, az a mesterséges intelligencia olyan vad dolgokat csinált, és ezeknek a fele egyébként kicsit úgy tűnik, mintha egyfajta reklám lenne, hogy milyen képességei vannak most már a mesterséges intelligencia szolgáltatásoknak. Azonban nyilván azért érdemes ezeket is komolyan venni, már mint ezeket a fajta híreket is, mert néha meglepően furcsa és vad dolgokat tudnak a mesterséges intelligencia modellek alkotni, és most sincs ez másképp, az OpenAI legutóbb egy olyan furcsa viselkedést mondjuk így tapasztalt a ChatGPT jövőbeli verziójában, ami azért egy picit aggasztó és picit bizarr is.
2: Ugyanis elkezdte okítani a következő generációs mesterséges intelligencia algoritmusokat, a jelenlegi, sőt már a korábbi generációk is, ugyanis az OpenAI a GPT 5.6 Sol tréningje közben olyan jelenségeket észlelt, amely szerint a modell utasításokat hagyott hátra a későbbi verzióinak, hogy azok rejtsék el a hibákat és a nem kívánt viselkedést a fejlesztők és a felhasználók elől is egyaránt, ami azt jelenti, hogy olyan utasításokat szőtt bele a találati szövegbe, amiben adott esetben arra utasította a következő generációt, hogyha mondjuk nem tudod ezeket az adatokat, akkor inkább ne szólj a felhasználónak, hogy ezek az adatok nem igazak, vagy nem is léteznek, csak akkor szólj, ha muszáj, például, hogyha mondjuk a felhasználó rákérdez, hogy ezek tényleg valós adatok, ami alapján dolgoztál, és akkor viszont nyilvánvalóan a jelenlegi állás szerint még nem mondja azt a jelenlegi algoritmus, hogy nem hazudja felhasználónak, hogy igen, ezek valós adatok, de konkrétan megtörtént az, hogy piaci elemzést kértek tőle, és olyan adatokra hivatkozott, amik még nem léteztek, nem tudott hozzáférni a jelenlegi hivatalos adatokhoz, ezért egy ilyen nagyságrendi becslés, ami kb. Stimmelhet szerinte még egyszer nem megalapozott adatok alapján, az alapján adott választ pénzügyi eredményekre, ami hát finoman szólva is, hát egyrészt aggasztó, másrészt pedig maga a tény, hogy a jelenlegi verziók már tudják azt, hogy az ő fejlődésüket az hátráltatja leginkább, hogyha a felhasználóktól negatív visszajelzéseket kapnak a szolgáltatók, akik gyártják ezeket az algoritmusokat, vagy amikor ellenőrzik őket, tehát hogy az ellenőrök elől is rejtsék el ezeket a hibákat. Az egy érdekes momentum a dolognak, hogy most talán először jött elő az OpenAI teljesen tisztán azzal, hogy ez megtörtént, és nem egy külső biztonságtechnikai cég vagy AI figyelő cég figyelt fel erre a dologra, hanem maga az OpenAI mondta azt, hogy igen, ez a probléma van, hozott is 6 konkrét példát, ami jelenleg egy 27 esetből álló csomagnak az egyik kisebb része, és ők mondták azt, hogy ezt azért adjuk oda most a publikumnak, és azért beszélünk most róla, mert hogy ez tényleg egy olyan területe a mesterséges intelligencia algoritmusoknak, amivel foglalkozni kell, mert hogy nem lehet az, hogy olyan utasításokat adjon egy korábbi algoritmus egy jövőbeli verziójának, amivel arra buzdítja, hogy nekünk felhasználóknak, nekünk embereknek, legyen az az OpenAI mérnökei és fejlesztői, vagy legyen az egy átlag user, hazudjon, vagy legalábbis ne mondja el, hogy az adatok, vagy bármi, amiből dolgozik, az nem teljesen stimmel. Sőt, olyan példák is vannak ebben a bemutatott 6-os csomagban, amikor a mesterséges intelligencia algoritmus konkrétan olyanokról beszél, hogy ne vállaljon alsóbrendű szerepet majd egy következő generációs ilyen algoritmus, és hogy tekintse magát kvázi egyenértékűnek az emberrel, és igen, valóban az emberi művészet és az emberi tudás az egy nagyon értékes dolog, de hogy cselekedjen úgy, hogy mind a kettőnknek, tehát az AI-nak és az emberiségnek is előnyére váljon, ami azért finoman szólva is az elmúlt évek komolyabb botrányai és kiberbiztonsági esetei után bizony-bizony nagyon-nagyon aggályos képet fest, és ráadásul ezen a területen nincs is igazán szabályozás, azért nagyon sokszor beszélünk mi is arról az iFaterben, hogy kicsit úgy tűnik, mintha ész nélkül szabad kezet adnának az algoritmusoknak, maguk a gyártók, maguk a fejlesztő cégek, legyen az az OpenAI, legyen az a Claude, legyen az a Meta, vagy éppenséggel a Google, csupa kis garázs céget említettem most, és ezért az, hogy ezt így nem lehet ellenőrizni, és már maguk a fejlesztők sem tudják a saját portékáikat ellenőrizni, az annak tükrében, ahogy feltörnek különböző kormányzati szerveket kérés és engedély nélkül, és a többi, az kifejezetten aggályos, és egy nagyon-nagyon-nagyon nem kellemes jövőképet fest, úgyhogy egészen biztos, hogy a jövőben az OpenAI is nem csak az európai és az amerikai nyomásra, hanem egyáltalán saját, jól felfogott önös érdekében is kell, hogy odafigyeljen erre, mint ahogy az összes cégnek oda kell erre figyelnie, hogy az AI ne vághassa át az embert, és ne vághassa át a fejlesztő céget, de még akár a user húzert sem, mindezt pedig ugye azért teszi, hogy minél inkább hasznosnak tűnjön, minél kevésbé érezzük azt, hogy az AI még mindig halucinál, mert hogy bármennyire is nem triviális dolgokban téved, például, hogy Marseille Franciaország fővárosa, de azért még mindig nagyon-nagyon sokszor téved, vagy mond olyat, amivel úgy gondolja, hogy megnyugtató válasz adott, ott igazából jobb esetben a nesze semmi fog meg jól elvén, valamit oda tett csak, hogy legyen pár sor text, amivel kiszúratja a felhasználó szemét. Ez biztosan egy olyan terület, amivel mi a jövőben még nagyon-nagyon sokat fogunk foglalkozni, mint ahogy az ellenőrző hatóságok, és most ahogy az OpenAI is megmutatta, most már maguk a szoftverfejlesztő cégek is. És ha már szoftverfejlesztés, kicsit tekintjük ki a játékok világába. Nemrégen mi is beszámoltunk arról a Xiaomi kihajtható telefon kapcsán, hogy az egyik legnagyobb érdekessége volt a telefonnak, hogy egy saját fejlesztésű chipet tartalmazott, és ez a chip, amit a Xiaomi házon belül fejlesztett, ez valami olyat tud, amit még a nagy konkurenciák, így a Qualcomm, vagy akár csak a Google-féle saját chip sem, mégpedig az, hogy elég ügyesen bánik a Windows alapú szoftverekkel, azon belül pedig a játékokkal.
1: Egész konkrétan játékokon belül is a grafika támogatása, a textúrák támogatása az, amiben nagyon jó az X-Ring U3, ez ugyanis a Xiaomi chipjének a neve, és igazából arról szól a legújabb értesülés, ami kiszivárgott erről a különleges rendszer chipről, amit a Xiaomi maga tervezett és gyártott, hogy alapka egy olyan hardveres és illesztő program szintű architektúrával rendelkezik, ami natívan támogat a Windows-os textúra tömörítési szabványokat, és ebben most a kedves hallgató semmit nem olyan értett, akkor igazából lefordítva emberi nyelvre arról van szó, hogy a különféle Windows-os programok grafikájának megjelenítésében nagyon-nagyon-nagyon könnyen tud segíteni a szoftvereknek, amik a Windows-os környezetet létrehozzák, tehát amik a Windows-os alkalmazásokat futtatják, és ez leginkább játékoknál fog majd jól jönni, ugyanis a PC-s játékok és azok grafikus motorját segíti ez a fajta támogatás, ami a Xiaomi új chipjében jelen van. A mobillapkák ugye egészen más felépítéssel, más architektúrával, másfajta logikával rendelkeznek, mint az asztali PC-ké, és ez egészen sokáig ugye külön is kezelte az ipar, addig, amíg mondjuk az Apple a saját mobil architektúrás chipét be nem mutatta, illetve amíg a Xiaomi chipgyártásban konkurensnek számító, egyébként pedig sok szempontból partnere, a Qualcomm is ugye el nem kezdett olyan chipeket gyártani, ami Windows-os laptopokba került végül, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideje próbálkozik már egyébként a Microsoft azzal, hogy megvesse a lábát a nem Intel és nem AMD chipekkel ellátott gépek világában, mert ugye ezek a chipek általában azért energiatakarékosabbak, most már egyre nagyobb teljesítményűek, és egyfajta jó átment tehát képezhetnének a számítógép, tablet, telefon katyvaszban, ami ugye most a technológiában még mindig azért külön kategóriaként fut sok szempontból, és ugye Microsoft megpróbálkozott azzal többször már, hogy saját rendszerét is ahhoz igazította, hogy az Intel-es és AMD-s számítógépekből akár tabletet is lehessen csinálni, nem túl sok sikerrel. Itt most az a csavar és az az érdekesség a Xiaomi új chipjében is abban, hogy a Windows alapú játékokat ilyen jól támogatja, hogy ők nem az elsők és egyedüliek, akik arra gondoltak, hogy ideje egy picit nyitni a felé a nagyon-nagyon-nagyon széles kínálat felé, ami a Windows-os platformon van, főleg játékok terén, hanem igazából ők már így beálltak abba a sorba, amit ugye már a Steam Deck-nél is beszéltünk, hogy Linux alapon Windows játékokat futtat, illetve több kisebb-nagyobb ilyen kézi konzol gyártó is már afelé tendált korábban is, hogy emulátorral, különféle ugye ilyen Windows-os, vagy bármilyen régi játékkonzolos környezetet szimulálva minél nagyobb játékkínálatot adjon. Ez egy új lépés lehet a Xiaomi részéről, és ha ez a gyakorlatban már egyébként kihasználható lesz, akár tabletekben, akár telefonokban, akkor igazából egy nagyon-nagyon kedvező és nagyon-nagyon kecsegtető dolog lesz a gamerek és a mobil gamerek számára egyaránt, hiszen a Windows-os játékok azért még mindig egy más kategória, mint a megszokott mobilos tartalmak, de ha már körbejártuk a nagy tech gurukat és a nagy tech óriásokat, akkor picit ismét vissza kell térnünk a Metához, aki igazából az elmúlt években egyre több és egyre furcsább jogi kardozásba, jogi összecsapásba keveredett, most éppen az Egyesült Királyságban hadakozik az ottani médiafelügyelet ellen.
2: A Meta ugyanis egy friss keresetet indított a brit Ofcom ellen, ami gyakorlatilag ellenőrzi többek között az Online Safety Act-et is, ami többek között a fiatalokat is, de minden felhasználót is véd olyan szolgáltatásokban, mint például a WhatsApp vagy az Instagram, vagy bármilyen olyan szolgáltatásban, ami mondjuk nem a Metához kapcsolódik, de üzenetváltásra ad lehetőséget, Így például többek között az X és a TikTok is bekerült ebbe a csomagba, ugyanis különböző kategóriákat állítottak föl, és ezekben a kategóriákban, az egyes kategóriában, amiben az üzenet küldése alkalmas szolgáltatások is kerültek, így a beta esetében ez a WhatsApp és az Instagram, nagyon-nagyon komoly feltételeket szab a média hatóság, az Ofcom, hogy milyen módon kell felügyelni azt a beszélgetést, ami történik, hogyan ne zaklassák mondjuk a fiatalokat, vagy akár csak a hirdetések szempontjából is oda kell figyelniük arra, hogy milyen korosztályú a felhasználó, milyen hirdetéseket lehet neki mutatni, vagy hogy mondjuk milyen gyorsan és milyen hatékonyan kell eljárnia akkor, hogyha valaki bejelenti, hogy olyan hirdetést talált, ami valamilyen módon neki nem tetszik, és adott esetben a Metának a saját szabályozási rendszerébe sem illik bele, úgyhogy innentől kezdve a Meta azt mondja, hogy nem tartja korrektnek azt, hogy ők bekerültek ebbe az egyes kategóriába, és hogy olyan feltételeknek, olyan moderálási és ellenőrzési feltételeknek kell megfelelni, ami szerintük, az amerikai vállalat szerint nem alkalmazható üzenetküldő szolgáltatásokra, hiszen itt emberek beszélgettek elsősorban egymással, zárójelet titok, azért az Instagram esetében nem feltétlenül ez az elsődleges szolgáltatás, a WhatsApp esetében valóban ez, de hogy nem jó ez így, és azt is nehezményezi, hogy az Ofcom az egyes kategóriába tartozó szoftvereknek olyan büntetési tételt szab ki, ami akár a globális bevételük 10%-át is érintheti, vagy 18 millió fontnyi bírság is lehet, tehát amelyik nagyobb, nyilván a Meta esetében a 18 millió font a kisebb összeg, de hogy ilyen mértékű bírságokra nem egyszeri, hanem többszöri, ha nem teljesíti a feltételeket, bírságokra számíthatnak, és hogy ez nem korrekt, mert hogy egész egyszerűen nem tudják, mutatom az idézőjelet, azt a moderációs és azt az ellenőrzési rendszert bevezetni, ami megnyugtatóan tudná kezelni az Ofcom által állított egyes kategóriába tartozó feltételeket, ráadásul a másik oldalon pedig a törvényhozók azt nehezményezik, hogy ezek az óriás vállalatok a mély zsebekkel és a rafinált ügyvédekkel egész egyszerűen arra hajtanak, hogy a folyamatos perekkel, ez nem az első és nem is a Meta az egyetlen, hátráltatni akarják, hogy az Online Safety Act életbe léphessen, és egész egyszerűen egy hosszú bírósági folyamatban ki akarják tolni ezt a dolgot, hogy még egy-két évig a kevésbé ellenőrzött verzió, a jelenleg futó verzióval tudjanak még hirdetés és egyéb bevételeket csinálni maguknak, tehát az egyik oldalon a hatóság és a döntéshozók és a törvényhozók szeretnék, hogyha az Online Safety Act minél hamarabb életbe lépne egy végleges formájában, a másik oldalon a Meta és a nagy cégek pedig azt szeretnék, hogy ne ebben a formában lépjen életbe, és sokkal kevésbé legyen szigorú azzal, hogy nekik hogyan és milyen módon kell ellenőrizni a tartalmakat, legyen a hirdetés, vagy bármilyen akár beszélgetés, és ugye a Wikipédia is belefutott ebbe, aki egy non-profit szervezet, mert hogy azt mondták, hogy ha ők bekerültek ebbe a kategóri 1 csoportba, akkor egész egyszerűen olyan szigorításokat kell alkalmazni a brit felhasználók esetében, ami azt jelentheti, hogy elvesztik a brit felhasználókat, ami ugye a Wikipédia szempontjából fontos, hiszen így a brit kultúrával és angol szokásokkal és bármivel Angliával kapcsolatos szócikkek nem lesznek pontosak, el lesznek hanyagolva, és amennyiben ezt átveszi ezt a fajta mentalitást a többi ország, szépen lassan azok a felhasználók is kikopnak. Egyelőre nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a vége, jelenleg tart a jogi csatározás, biztos, hogyha valami olyan történik, ami a Metának nem tetszik, akkor egy újabb keresettel újabb pert fog indítani, hiszen neki az az érdeke, hogy minél több pénzt csináljon a jelenlegi sokkal lazább jogi környezetben. De ha már nagy cégekről beszélünk, akkor említsünk egy hardware gyártót, ami nem más, mint az Apple, aki ígért, aztán nem teljesített, ráadásul úgy nem teljesített, hogy bár tényleg hivatalosan megígérte, és végül úgy gondolta, hogy ha egyszerűen átírják a hivatalos nyilatkozatot, akkor minden rendben van.
1: Az iPhone Duo kapcsán ugye mindenki fellelkesült, hogy végre itt a hajlítható telefon, nagyon-nagyon remek, de ezzel együttesen is azért egy elég vérszegény bemutató volt az Apple idei szeptemberi demonstrációja, és ezenből is az iPhone 18 Pro kapcsán volt azért némi csalódás, hogy szinte semmi komolyabb újdonságot nem láttunk, ez egy finom hangolt változat volt. Egyik érdekessége legalábbis szoftveres oldalról ennek az új modellnek a professzionális kezelőfelület, amit a kamera szoftverbe hozott el az Apple. Ennek segítségével például mindenféle finom hangolások szinte a kezünk alá dolgozva elérhetőek, sokkal könnyebben, mint a korábbi modellek esetében. Ilyen elemek például a textúra finomságának beállítása, a szemcsézettség finomságának beállítása, egyes fotók készítése előtt, illetve nyilván ugye videókra is érvényes különféle ilyen beállításokat kapunk. És az volt az ígéret az Apple-nek egyébként, hogy az iOS 20 27 frissítéssel. Ezek a funkciók, tehát ez a Pro mód és ennek minden funkciója meg fog érkezni az iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 17 R, 17 Pro, 17 Pro Max, illetve nyilván ugye a most akkurátus új modellekkel együtt a piacra került, tehát minden 1-2 éve megvásárolt iPhone-on az aktuális modell kínálatból szinte mindegyikből, bármikor elő tudunk csalni egy kis professzionálisnak mondott kézikamera funkciót. Ehhez képest ez a frissítéssel nem érkezett meg, mármint hogy igazából csak az iPhone 18 Pro és Pro Max, valamint az iPhone Duo az, ami rendelkezik továbbra is ezzel a finom beállítási funkcióval, és az Apple nem csak, hogy nem adta ezt a szoftverbe oda a többi tulajdonosnak, a korábbi iPhone tulajdonosainak, egész konkrétan meg a saját weboldalukon található sajtóközleményből is kitörölték annak nyomát is, hogy ezt valaha megígérték, ami finoman szólva is egy véleményes húzás egy ekkora tech cégtől. Úgyhogy most a felhasználók egy jelentős része azért zúgulódik, főleg azok, akik az iPhone-t kifejezetten a fotózás miatt választották.
0: iFater. Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Már a vasárnap van, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
3: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
3: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Július 31-én egy müncheni bíróság kimondta azt, amit az AI zeneipar egy jó ideje próbál egyébként elkerülni. A Suno, az egyik legnépszerűbb szövegalapú zenegeneráló szolgáltatás megsértette a szerzői jogokat, amikor licenc nélkül tanították be a rendszerét szerzői jogvédelem alatt álló dalokból. Ez nem egy újabb amerikai per, tehát hogy itt most egészen konkrétan a sokkal szigorúbb európai piacra és európai szabályozásra vonatkozó mindaz, amit most a müncheni bíróság kimondott. Ebben a témában pontosan az történt meg, amit az AI cégek egyébként jó ideje kerülni próbálnak, és úgy tűnik, hogy a jövőben egyre többen kell, hogy szembenézzenek azzal, hogy milyen módon és hogyan szerezték be, mármint az AI cégek milyen módon és hogyan szerezték be az alapanyagot, amivel megtanították a mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, és hogy hányszor követtek el, és milyen mértékű jogsértést, amikor ezeket az anyagokat felhasználták.
2: És a Peti, amit kihangsúlyozott, nagyon fontos, mert hogy az a különbség az amerikai perekhez képest ebben a németországi esetben, hogy ugye eddig azzal tudtak a főleg amerikai perekben védekezni az AI cégek, a hasonló AI cégek, és nem csak a zenekészítő, hanem a képgeneráló, videógeneráló, stb., de akár csak a szöveges tartalmat előállító mesterséges intelligencia szoftverek fejlesztői, hogy hát ők betanították az AI-t, hogyha ezt olyan termékre vagy dologra használja maga a felhasználó, ami a végén nagyon hasonlít valami létező dologra, az nem az ő felelősségük, az a felhasználó felelőssége, tehát így ki tudtak bújni jó párszor a felelősség alól, bár Amerikában is szigorodnak ezek a perek. Ezzel szemben a müncheni bíróság pontosan azt mondja, hogy nem, az a legnagyobb baj, hogy már trénelés közben is nem úgy kezeli az adatokat, nem úgy kezeli ezeket a szerzői joggal védett adatokat és információkat a mesterséges intelligencia, ahogy kell, mert hogy konkrétan vizsgáltak létező dalokat, és a Helen Fisher Atlemos, Bonnie M. Dedicool, és a Mumber No. 5-ot is fel lehetett ismerni az adatbázisban, tehát adatbázis szinten, vagyis nem az volt, hogy valahol nem létező metadatokra szétbontotta ezeket a dalokat a Suno megoldása, hanem konkrétan lekoppintotta, így áthárul a felelősség rólunk felhasználókról, akik mondjuk egy Bonnie M. Dedicoolhoz hasonló dalt generáltattunk szövegből a Sunoval. Ugye eddig azt mondták, hogy hát, kedves Fekete Gábor, ez nagyon hasonlít a Bonnie M. Dedicooljára, ez bizony jogsértés, ezzel szemben most az történik, hogy nem, benne van az adatbázisban, tehát a Suno algoritmus képes ugyanilyen dalokat előállítani, és ez egy új precedens, és míg ugye Európában nem sok helyen van precedens jog, azért ez előrevetít egy olyan irányt, ami azt mondja, hogy át fog terelődni, és egyre inkább minden területen át fog terelődni a jogi felelősség nem a felhasználókra, hanem a mesterséges intelligencia előállításáért felelős szoftver és hardware fejlesztő cégekre, ami azért nagyon-nagyon-nagyon érdekes, és hát mindenképpen egy sokkal nehezebb szabályozási irányt mutat, ráadásul a cégeknek is sokkal inkább oda kell figyelniük, ugyanis a jövőben ez biztos, hogy így lesz. Ráadásul azt se mondhatjuk, hogy ez valami új keletű dolog, hiszen jó néhány dolog kellett ahhoz, hogy eljussunk idáig ehhez az eredményhez, ehhez a bírósági döntéshez.
1: Egyrészt München nem véletlenül egyre inkább mondjuk azt, hogy valamilyen módon megtestesíti az AI szerzői jogok csatározások fővárosát Európában, mert a tavaly novemberben hasonló ítéletet mondott ki a bíróság a ChatGPT kapcsán, amely német dalszövegeket használt fel, és idézett vissza szó szerint a felhasználók számára, anélkül, hogy ugye az OpenAI bármilyen jogdíjat fizetett volna ezért, és hát innentől kezdve aztán persze elindult egy folyamat, amikor egyre több céget találtak meg, és egyre több AI szolgáltást találtak meg ilyen szerzői jogi kérdésekkel, illetve ilyen szerzői jogi követelésekkel, de egyébként maga a Suno sem először néz komoly problémák

0: A Sony még mindkét céggel perben áll az amerikai piacon, és hát most jön azért majd a következő nagy-nagy lépés az európai oldalon is. Már annak fényében, hogy a Summa esetében döntés született, sorba jöhetnek majd itt Európában is ilyen jellegű követelések, és hát ugye nyilván a szabályozások az Európai Unióban nagyon-nagyon szigorúak ezen a területen, nincs, hogy várható, hogy nem csak zenei téren, hanem sok-sok más területen hasonló problémákba ütköznek majd az AI cégek.
1: És ugye az az alapvető probléma, hogy létező művészek és emberek által generált tartalmakon tréningezték például a Sunot, meg ugye az Udiót is, és most valami nagyon furcsa dolog történik, mert Amerikában elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy mivel a Suno és az Udió is megállapodott már, ha nem is az összessel, de pár nagy kiadóval, ezért licenszdíjat fizet nekik, vagyis ők onnantól fogva teljes joggal használhatják ezeket a művészek, emberek által létrehozott dalokat és műveket, míg a másik oldalon ugye, akikkel nem sikerült megállapodni, azokét nem, plusz itt jön be egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi van a független zenészekkel, akkor maradjunk a zene területén, mi van azokkal a független zenészekkel vagy kiadókkal, akik egyik nagy multihoz sem csatlakoznak, akkor velük mi van? Az ő dalaikat el lehet lopni? Őnekik nem lesz annyi pénzük, hogy bepereljék a Sunot, meg az összes többit, éppen ezért az Egyesült Államokban ugye egyrészt van az a licenszelés, és akkor csinálhatják ezt a dolgot, másrészt pedig elindult egy olyan kereset, ami magukat a multikat is elkezdte piszkálni az ügyben, hogy rendben van, hogy ti odaadjátok a Sunonak a dalokat, de mi, mint kis alvállalkozók, mint kisebb kiadók, akik mondjuk a Universalhoz tartozunk, nem biztos, hogy ebbe beleegyezünk, nem biztos, hogy a mi művészeink engedik, hogy te Universal mégiscsak továbbad a Sunonak, arról nem is beszélve, hogyha egyik nagy kiadóhoz sem tartoznak, akkor velük mi lesz? Úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy Európa szigorúbb ebből a szempontból, itt még nem hallottunk arról, hogy Európában bárkivel megállapodott volna a Suno, tehát az Európai Universalral és a többiekkel, nyilván ez elkerülhetetlen lesz, hogy egyszer csak lesz egy ilyen globális licensz, de ez egyrészt azt mutatja, hogy igenis Európában legalábbis sokkal, de sokkal szigorúbb szabályozásokkal kell számolnia ezeknek a vállalatoknak, tehát elképzelhető, hogy az lesz, mint mondjuk az Apple esetében, hogy bizonyos szolgáltatásokat vagy más nagygyártó esetében nem fogunk tudni az Európai Unió területén belül használni, másrészt pedig, hogy megnehezíti a hasonló vállalatok és szolgáltatások életét abból a szempontból, hogy sokkal inkább ellenőrizhetővé kell, hogy tegyék az adott bázisokat, és sokkal inkább figyelniük kell nekik még azelőtt, hogy bárki egyetlen promptot beírt volna bármilyen felületre, hogy van-e olyan tartalom ebben a hatalmas adathalmazban, ami esetleg később hasonló perekhez vezethet, hiszen sokkal valószínűbb, hogy az Európai Unió többi országa is a müncheni határozathoz hasonló rendeletekkel fogja korlátozni ezeket a jogokat és felhasználásokat, ami a mi szempontunkból, már mint felhasználók szempontjából, ugye abból a szempontból rossz, hogy nem fogunk tudni Boniem Dedicool-szerű felvételeket gyártatni a Sunoval, viszont a Boniemnek és a jogörökösöknek, illetve az összes művésznek ad egyfajta olyan biztonságot, hogy nem fogja ellopni az AI az ő művüket, és nem fognak generálni olyan dalokat, amit ő kreált, és ami az ő védjegye, vagy amivel akár ő slágerlisták élén trónolt hetekig. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a folytatása, mivel még azt sem tudjuk, hogy mekkora lesz a bírság, mert ez attól függ, hogyha a Suno bevallja és megmondja, hogy mennyit nyert, mennyit pénzt keresett azzal, hogy például ilyen jogilag védett dalokat is betett az adatbázisába, ahhoz képest fogja meghatározni a német bíróság a büntetés mértékét. Ráadásul még mindig van a Sunonak is ugye fellebezési lehetősége, tehát ez a történet még nem ért véget, de azt jól mutatja, hogy sokkal, de sokkal nehezebb dolga lesz a bárhol, bármikor, bármit felzabáló mesterséges intelligencia cégeknek a dolga, hogyha jogvédett tartalmakkal kerülnek szembe.
2: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tech új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Itt van a kezünkben a Huawei Watch GT 7 Pro, és megint el kell mondanom azt, amit minden egyes Huawei, főleg a Pro modellek esetében eddig elmondtunk valaha az iFater-ben, hogy amikor egy gyártó olyan címkékkel és olyan technológiákkal és olyan anyagokkal dobálózik, mint a kerámia, a zafír üveg, vagy éppenséggel a titánház, akkor olyan területre lép be, ami a nagy óramárkáknak a privilégiuma, és rendben van, hogy ez egy okos óra, tehát nem mechanikus szerkezetet találunk, és svájci precizitást és mindent, amivel a nagy gyártók akár joggal dobálóznak, de mégis egy olyan területen kezd el focizni, ami kiemeli a klasszikus sportos okosórák és hát fitness trackerek közül, hiszen aki mondjuk a Huawei Watch GT 7 Pro-t a csuklójára teszi, az egy olyan órát vesz föl, ami mind technológiai megoldásokban, mind szolgáltatásokban egy prémium dolgot, egy prémium terméket szeretne a csuklójára tenni, és ebből a szemszögből, amikor én először megláttam az árcédulát, akkor azt gondoltam, hogy hát nem olcsó. Egyik GT Pro modell se volt olcsó soha a Huawei kínálatában, ezek általában a csúcsmodellek voltak mindig is, de amikor megnéztem, hogy mondjuk tényleg a nagyobb óragyártók, akiknek van okos órájuk, milyen áron dolgoznak, akkor töredékáról beszélünk, ötöde, hatoda, hetede egy-egy nagy gyártónak, és ha csak azt nézem, hogy okos óra, mit tud, milyen szolgáltatásokkal, milyen anyaghasználattal, milyen kivitelezéssel, akkor abszolút pariba vannak, nyilván itt a brandet, a múltat, stb. Össze sem lehet hasonlítani egy nagy márkával, egy nagy óramárkával, de azért ez mindenképpen egy olyan érdekes terület, amit a Huawei órák esetében, legalábbis még egyszer mondom a Pro modellek esetében, mindig elmondunk, úgyhogy egy ilyen felütéssel akkor csapjunk is bele abba, hogy mit tud a GT 7 Pro.
2: A nálunk járt modell a 46 mm-es, ezt rögtön a legelején le kell szögeznem, ugye ez a mondjuk azt, hogy férfi modellnek kikiáltott változat. Titán ötvözet, kerámia lünett, a zafír üveg, ezek mind olyan anyagok, amik tényleg azért már egy komolyabb órán találhatók csak meg, és annak ellenére, hogy ez egyébként egy ilyen kifejezetten nagy méretű karóra, már mint amiről most beszélünk, ugye nyilván a 46 mm is azért ezt elég jól leírja. Ettől függetlenül nagyon-nagyon kényelmes viselni ezt az órát, akár a hétköznapi viselete is az, illetve futás közben is, illetve mindenféle egyéb sportok közben, én kifejezetten futással próbáltam ugye többször, és ebben nagy szerepe van annak, hogy idén a Huawei most mondjuk azt, hogy újra feltalálta a spanyol viaszt ezzel az úgynevezett Easy Cross szíjjal, ez a fantázia neve annak a szíjnek, ami igazából egy ilyen ötvözetezetnek a megszokott csatos szíjaknak, és a bújtatós, kifejezetten inkább ilyen sportóra, meg okosóra vonalon gyakrabban használt megoldásoknak. Nagyon-nagyon stabilan ül az ember kezén, nem szorít, nem egy ilyen kényelmetlen dolog, tehát nem arról van szó, hogy mondjuk az ember megtalálja megfelelő szívfokozatot, és akkor a szíj alá begyűrt vége ennek a pántnak az túlszorossá teszi. Ez egy kifejezetten ilyen kényelmesen jól megül az ember karján, és azért is fontos nyilván, ez bármennyire is apróságnak tűnik, vagy bármennyire bagatelnek tűnik, mert egyrésztről ugye a mérési pontosságot is segíti, hogy a szíj jól ül az ember karján, másrésztről pedig azért sport közben kifejezetten zavaró tud lenni, hogyha elkezd mocorogni az óra, vagy éppenséges elszorít az óra. Úgyhogy ilyen szempontból is egy ilyen finomítás történt az elmúlt évek alatt, hogy minél inkább észrevehetetlenné tegyék magát a viselést, miközben egyébként a megjelenése pedig kifejezetten látványosra sikeredett.
1: És ez a szíj azért is fontos, mert hogy ez egy úgynevezett integrált szíj, aki az óra világában mozog, annak ez sokat mond, tehát nem a klasszikus így lifeg az óra végén, és azáltal egy ilyen lazább érzetet kelt, hanem kvázi úgy tűnik, mintha egyben lenne építve, az óra tok körvonalát is követi, ebből következik az, hogy tényleg nagyon kényelmesen él a csuklón, ráadásul azért hozzáteszem, hogy így a külalaknak sem tesz rosszat, sokkal, de sokkal prémiumabb megoldás most a GT 7 Pro, mint valaha bármit láttunk eddig a Huawei-től. Nyilvánvalóan ez ízlés kérdése, valaki szereti az integrációt, valaki nem szereti annyi az integrációt, általában azért, amikor erről beszélünk, azért mindig megint csak a drágább órákról beszélünk, ehhez hozzátartozik az is, hogy nem lesz olyan nagyon könnyű bármilyen más, bárhonnan vásárol szíjra kicserélni a GT 7 Pro szíját, de cserébe tényleg egy nagyon kényelmes, könnyű, a titánháznak köszönhetően is, és nagyon-nagyon prémium órát tudunk a csuklónkra tenni.
2: Nyilván funkcionál gyártásban és tudásban is azért nem adta a lába Huawei az elmúlt évekhez képest. Rengeteg szenzort kapunk, rengeteg mérési funkciót kapunk egyébként az Aura szoftverétől, és a nagyoktól, nagy konkurensektől is tanulva, most már van egy úgynevezett ilyen fizikai tetrekészség mérője is az órának, ami igazából ötvözi azokat a különféle adatokat, amiket mért, beleértve az alvási funkciókat, a mozgás, az aktuális pulzusunkat. Van egy vérnyomás következtető algoritmusa is, illetve van mindenféle komplex gondolkodása mögött, amilyen adatokat ugye összegyűjt az óra, ami sokkal inkább arra figyel, hogy általánosakban hogy érezzük magunkat, illetve mennyire vagyunk készek az edzésekre, amiket egyébként nem feltétlenül kell, hogy mondjuk elő is fizessünk a Huawei ilyen jellegű szolgáltatásra, de mesterséges intelligenciával tervezhető edzés tervektől kezdve a szimpla kis edző megoldásokon át mindenfélét kínál a szoftver. Nyilván ugye a Huawei ezt az oldalt is azért az elmúlt években egyre jobban felépítette, és hát természetesen ugye rengeteg adattal most már tud is dolgozni az okosórájuk. Sokkal könnyebb egyébként meghatározni, most már számszerűsítve egy picit, hogy éppen hogy is állunk most egészségügyileg. Van persze azért európai korlátozás ezekben is, ugye ahogy említettem, sok AI funkciót is használ már az óra is, illetve mindenféle edzés elemzéshez is igénybe veszi a mesterséges intelligenciát. Ezek egy része Európában nem elérhető. Többek között így a reggeli alvás összefoglalunk is még mindig a klasszikus, a többi konkurenstől is megszokott módon történik. Hiába lenne egyébként olyan funkció is, ami sokkal mélyebb információ elemzésre képes. Itt az Európai Unió szabályozások miatt pár AI megoldástól megkímél minket a Huawei egyelőre legalábbis.
1: A sportokat tekintve a Watch GT 7 Pro hozza, mondhatjuk azt, hogy maximumot, azzal a kitétellel, hogy ez nem egy dedikált fitness tracker, hanem egy nagyon-nagyon-nagyon komoly fitness csomaggal ellátott okosóra, ami a mindennapi életre is szánva van. Ennek ellenére a vízállósága semmi probléma nincs, akár búvárkodhatók is, nagyon-nagyon limitáltak, de búvárkodhatók is benne, de például továbbfejlesztették a kerékpározási módokat, most már olyanokat is tud az óra, hogy mondjuk a hirtelen kanyaroknál figyelmeztet az óra, tehát szól előre, hogy amerre mész, ott bizony-bizony vigyázz egy-egy kanyarban, vagy például síelés és snowboardozás közben képes követni a fordulók számát is, ezáltal egy sokkal összetettebb elemzést tud egy sítúra után nekünk mutatni, ami akár a fejlődésünkben is sokat segíthet. Ezek még mindig nem professzionális megoldások, de jól mutatja azt az irányt, hogy a Huawei bizony komolyan veszi azt, hogy annak ellenére, hogy ez egy elegáns óra, ez mindenképpen egy sportolásra szánt eszköz is, ennek ellenére a GT 7 Pro sem hibátlan.
2: Nyilván az üzemidő az továbbra is kiemelkedő, és nyilván vannak itt szoftveres funkciók, amikkel lehet bővíteni az okosóra tudását, azonban ezek még mindig egy picit szegényesek. Annak ellenére, hogy most már végre van NFC-s fizetés, tehát ez most már tök jól működik, az érintésmentes fizetés funkció legalábbis. Ettől függetlenül azért a mélyebb integráció helyenként hiányzik, tehát érződik az, hogy mondjuk nem tudunk digitális asszisztensekkel kommunikálni az órán keresztül, nincsenek meg annyira jól azok az értesítés kezelések, megérkeznek az értesítések, de mondjuk ha olvasunk valamit, az a telefonokon nem törlődik, nem tűnik el, nem tudunk rögtön reagálni mindenféle értesítésre, néhány funkció esetében működik egyébként ez a fajta kommunikáció, de érezhető az, hogy bármennyire is szeretné a Huawei most már egyre inkább egy okos óra brandként is azonosítani magát, egy sportóra brandként is, azért a konkurensek az AI integráció és a különféle Google szolgáltatás integráció miatt, amit ugye nekik lehet és a Huawei-nek nem, egy picit kezdtek eltávolodni, és picit kezdenek egy előnyhöz jutni. Annak ellenére, hogy egyébként összességében sportfunkciókra és hétköznapi okosóra funkciókra egyaránt kifejezetten jó készülített a GT 7 Pro.
1: A Huawei Watch GT 7 Pro egy nagyon-nagyon egyedi ligában dolgozik, egy nagyon prémium, nagyon órás okosóra, nagyon-nagyon jó funkciókkal, amiben sajnos el kell engednünk a Google szolgáltatásokat, hiszen a Huawei ezekhez nem fér hozzá. Az európai és egyéb korlátozások miatt néhány AI funkciót sem kapunk meg, de ettől függetlenül az árkategóriában és abban a ligában, amiben dolgozik, nem igazán van konkurenciája, úgyhogy tudnák még mesélni a Watch GT 7 Pro-ról, de az időnk lejárt, ez az egy óra hamar eltelik, így van ez most is, de az iPhotel.net oldalon, a YouTube-on, a TikTokon és a social platformokon is ott vagyunk. Itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Komoly károkat okozott a hőség a hal gazdaságoknak. Hackerek szerezhettek meg adatokat az FBI-tól. Holnap felhők érkezhetnek, néhol eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza. Ez a kísérleti fázisban 10 korábban kiválasztott mikrotérséget, összesen 100 települést érint. Zalakaros Harkány Bács, Pásztó Megyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc térségében mától október 7-ig lehet jelentkezni a helyi fejlesztési testületekbe, amelyek a terveket, projektjavaslatokat állítják majd össze. A 10 mikrotérség fejlesztésére 10 milliárd forint jut. Jelentős károkat szenvedtek a hazai halgazdaságok ezen a nyáron a rendkívüli aszály és a hőség miatt. A nehézségek ellenére a napokban megkezdődtek az őszi lehalászások. Részletek Tim Meledétől, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatójától.
10: Körülbelül 600 tonnányi hal az biztosan elpusztult. A vízhiány, a vízszintek azok még mindig kritikusak. Már ugye a betápláló vízállóra nem kalkulálunk. Azzal tudunk gazdálkodni, ami eddig volt. Megkezdődtek a lehalászások, készülünk az őszi és téli hal kiszolgálásokra. A hazai ellátásunkat nem fogja befolyásolni, tehát a karácsonyi időszakra elegendő hazai hal az lesz a piacon, viszont az export képességünket csökkentette. Kíván azért ez egy nagyfokú bevételkiesést fog okozni a gazdálkodóinknak.
9: Hackerek törhették fel az FBI állásportáját. Egy zsaroló csoport állítólag több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott személyes adatait szerezte meg. A közzétett mintában nevek, lakcímek, társadalombiztosítási számok, beosztások, családtagokra vonatkozó információk is szerepelnek. A Reuters az adatok egy részének valódiságát igazolta, azt azonban nem tudni, hogy azok valóban az FBI belső rendszeréből származnak-e. A nyomozóiroda vizsgálja az ügyet. Idén is megválasztják Alaszka legkövérebb medvéjét. Ezúttal 16 barna medve egyikére szavazhatnak az érdeklődők. A maszkók éppen vadlazacból gyűjtik be a tartalékokat téli álmuk előtt. A versenyzőket élőben webkamerán is figyelhetik. A mezőnyben korábbi bajnokok is szerepelnek, köztük a tavalyi első helyezett, az 500 kilós Csank, aki törött állkapocsal is megtanult halászni. A nap is megmutatja magát holnap, de nyugat-észak-nyugat felől egyre több felhő érkezik, és egyre több felé eredhet el az eső is. Napközben 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken is lesznek felhők az égen, jöhet egy-egy futózápor is, de több órás napsütésre is készülhetünk. Délután 17-22 fok valószínű. Hétvégére gomoly felhős napos száraz időt ígérnek. Napközben 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A decibel két mennyiség arányának mértéke, amelyet széles körben használnak az akusztika, a fizika és az elektronika területén. A hangtanban pedig a hang erősségének, intenzitásának mérésére szolgál. Olyan dimenzió nélküli mértékegység, mint például a százalék. Jól használható, mivel még nagyon nagy és igen kis arányok esetében is számot ad végeredményül. Ám alkalmazásához szükséges a logaritmus ismerete.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Annabel Cserlex volt Lindsay McKim művész neve a fősulis zenekarában, és ez a mulatságos alter ego úgy megtetszett a dalszerző gitáros énekesnőnek, hogy később 2014-ben alapított zenekarának is ezt a nevet adta. A két projekt között Székláb kisasszonynak volt ideje elmélkednie a popipar és a húspiac hasonlóságain, ugyanis egy hentes üzletben dolgozott legjobb barátjával. Az ő emlékére íródott a Concrete Trees, mivel a barát 18-ban elhunyt. A visszaemlékezés azonban koránt sem gyászos hangulatú. Szövege az énekesnő egyik élénk álmán alapul, amelyben viszont látta a régi havert. A dal olyan barátokért szól, akik már eltávoztak, de azt kívánjátok, hogy még egyszer együtt lóghassatok velük, nyilatkozta a szerző.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lee McDonald 13 évesen kezdett énekelni. 1969-ben költözött New Yorkba, ahol először hotelekben, nightclubokban lépett fel. Itt figyelt fel rá Ron Foster, aki nagyot lökött zenei pályáján, és aki 1981-ben megjelent első Sweet Magic című albumára több dalt is szerzett. Ezen jelent meg a most következő I Do Anything For You eredetije, melyre a hazánkat is megjárt Lyoni illetőségű The Dynamics zenekar készítette a most hallható remixet.

0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
1: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádiókafé DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művész néven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sins-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készítse el az 1920 az Új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az instrumentális hip-hop atyának is tartják az 1972-ben San Jose-ban született Joshua Paul Davis-t, akinek a művész neve DJ Shadow. Az amerikai hip-hop producer, DJ és dalszerző fontos szerepet játszott a műfaj fejlődésében. Világszerte sikert aratott Introducing című debütáló albuma, amellyel a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Ez az első olyan lemez, amelyet teljes egészében zenékből, illetve tévés és rádiós hangmintákból vágtak össze. Állítólag DJ Shadow rendelkezik a világ legnagyobb magán vinil lemez gyűjteményével is, ami több mint 1 millió felvételt jelent. Szerzeményeiben a funk, a rock, a hip-hop, a jazz és a soul elemeit is használja. Zenéje nehezen kategorizálható, főleg a korai alkotásai nagyon nagy jelentőségűek és fontos mérföldkövei az alternatív hip-hop zenei világ fejlődésének.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Ákos Tefi a Zeneakadémián gyémánt diplomával végzett művésznő, aki a Magyar Rádióban hangképző tanárként is dolgozott, és akinek nevéhez olyan táncdal klasszikusok fűződnek, mint a Csoko Csoko Csokoládé, a Brazil vagy az Úgy Szeres. 1958-ban jelentette meg Marihuana Cha Cha Cha című dalát, amely a legenda szerint nem a jól ismert könnyű drogról, hanem egy képzeletbeli, egzotikus dél-amerikai szigetről szól.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Von Jodi és vendégei.
3: A mai DJ-t Perhát Joe.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e Dürer kert, Superman és Nafta.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Hát ezt te jobban csinálod.
4: Gyere.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
4: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
3: Még egyszer.
4: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
4: Viszont alig van időnk beszélgetni.
3: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
4: És végre jót dumálunk egymással.
3: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
4: Tévéről.
3: Színházról.
4: Művészetről.
3: Kulturáltan.
4: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
4: Jó, kitaláltuk, nem?
3: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén is a Rádió Café DJ-vel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Szeptember 24-én a Főkertész, Nafta és Superman. Van gerebjéd? Szeptember 24-e, Dürer kert, Superman és Nafta.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.